0: módon adózzon az illető, hogy a nyugdíjánál majd nem éri roppant kellemetlen meglepetés őt is, meg a társadalmat. Mert azért, ha valakinek nincs nyugdíja, az személyes probléma, de ha nagyon sokaknak nincs, akkor viszont társadalmi ügy, és akkor a zsebünkbe kell majd nyúlni, hogy legyen. Tehát mind a kettő korrekció, de oda tartozik az én alaptémámhoz, hogy a két nagy ügy közül az egyik az államháztartásnak a rendbetételének a része a bevételi reform. Hát mondom, ez két kicsike ügy, és vannak óriási nagy tételek. És a másik pedig hát az a mechanizmus, ahogy az előző rezsim gazdálkodott az állammal, mindenfajta árstopokkal, beavatkozásokkal, azok az unortodox, nem szokásos, nem szokványos intézkedésekkel, és hát ebben valóban én a cikkemben a gyors reagálás sürgetem, mert az idő véges.
1: Hát azt mondja, hogy a címe is az a cikknek, hogy megkésett búcsú az unortodoxiától, de az hogy látja, hogy az új kormány búcsút mond ennek? Mondjuk de. Attól is függ, hogy mit ért unortodoxia alatt, olyan sok idő nincs már az igen. Októberből, és jönnie kell a 26-es költségvetés.
0: Igen, hát egy nagyon szép cím, megkésett búcsú, mert benne van, hogy már megkéstünk is, de talán nem tudom, van-e kérdőjel a végén, vagy pont van, vagy három pont. Szóval
1: ezt csak ön tudja.
0: Az új kormány működése, fél éves működése sincs még, tehát néhány hónapos működése, bizonyos pontokon világos, az Európa felé való fordulás világos. Az euró megnevezése világos, sőt, nagyon is világos, mondhatnám halkan, hogy túlvilágos, mert egy évszám is belekerült úgy, hogy 2025-ben erről nem folyt társadalmi szakmai vita, hogy lehet-e 2030-ra teljesíteni ezeket az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, amik tulajdonképpen technikailag bonyolultak, de összefoglalóan, hogy rendesen működik az államháztartás és a gazdaság, a makrogazdaság. Az infláció nem túl nagy, a kamatok nem túl magasak, a deficit nem túl nagy, az államadóság pedig csökkenő pályán van, a valuta nem rángatózik nagyon. El lehet érni 30-ban, és akkor itt a válasz, hogy hát ha nagyon erőteljes most, és a következő két hétről van szó, hát ember cikket ír, akkor szeretné, hogy eljusson valahova, ahova eljut. Persze a nézőköz is jusson el, mert meg kell érteni a helyzetet, de a döntéshozóknak is végig kell gondolni azt, hogy 27 az első éve, teljes éve a Magyar Péter kormánynak. Tehát amit átvisz 26-ról 27-re, az már az övé. És ezért mondom, hogy vannak olyan árrögzítések, árrés, ilyen stop, olyan beavatkozás, rezsicsökkentésnek nevezett hatósági árszabályozás, amelyekről minden közgazdász tudja, hogy nem jók.
1: Akkor nézzük meg ezeket egy picit külön. Ugye azt mondja, hogy ezeket a piasztorzító államintézkedéseket kellene nagyon rövid időn belül, két héten belül kivezetni. Otthon start, rezsicsökkentés, árrésstopp, banki különadók, extra profitadók. Ugye Magyar Péter nemrégiben Kisvárdán beszélt az árrésstoppok kivezetéséről például. Nem okozná-e áremelkedést, ha most kivezetnék ön szerint?
0: Hát a helyzet az, hogy egy szabályozást feloldanak, akkor előbb-utóbb arra reagál a gazdaság. És lehet mondani, hogy árat emelnek után, mert el volt folytva. Az is lehet egyébként, hogy ha a verseny kinyílik, akkor árcsökkenés lesz, mert végre azok, akik ott vannak a piacon, most már tudnak versenyezni. Hát igazából mi tartja féken az árakat? Nem az árhivatal, ilyen nincsen Magyarországon. Nem is a ráolvasás, a verseny. Tehát én azt gondolom, hogy a piaci szereplők jelentős része azt várja, hogy mondják már meg, hogy ez a gazdaság, ez más, mint az előző. Ahol azért nem volt érdemes nagyon profitábilisnak lenni, mert akkor kirontott az akkori gazdasági miniszter, és ráült a ülepével, a teljes hatalmi súlyával arra a szektorra, és megadóztatta. Ettől akarnak megszabadulni. És hogyha ez nincs, ez a fajta gazdasági szabadság, akkor nehéz fejleszteni. Láttam, hogy nincsen beruházás, nagyon meghökkentő, nagyon sok változás történt április 12-e után, de például a beruházási folyamatok nem alakulnak úgy, hogy az ember azt gondolta volna, hogy hát jó, talán ősszel jönnek.
1: Hát az állam is leállított egy csomót, még az állam is, ugye hát sporolás miatt.
0: De magánszektorról beszélek. Magánszektort nézem, és akikkel beszélek, azok azt mondják, hogy meglátjuk, nézegetjük, szagolgatjuk. Tehát van egyfajta bizonytalanság, hogy ezeket a matorcsista beavatkozásokat, amit aztán folytattak a továbbiak is, hát Nagy Márton volt a nagy mester ennek, hogy ezektől megválik-e a kormány. Na most úgy hallom én is, hogy a miniszterelnök is tudja, hogy egyébként ezek nem jók, és már szóba hozta például az árstopot.
1: Árstop, na de most külön adók, extra profit adók.
0: Igen, na most azt lehet mondani, hogy nem mindent azonnal, és van egy menetrend. De ha ezt nem mondja ki, hogy ez nem jó, és mármint az a szabályozás gazdaságilag nem indokolt, szociálisan általában értelmetlen vagy félrevezető, akkor a saját nevére veszi, akkor átviszi 27-re, és onnantól kezdve már nehéz elmondani, hogy ez a Orbán kormány által hátrahagyott szabályozás, amit azonban még bizonyos okok miatt, tehát minél előbb bejelenti, hogy megszabadult tőle, annál jobb. Na most én persze jogos a kérdés, hogy akkor mi lesz a hatása. Én hozzáteszem, szerintem kicsi, mert részben az inflációs hullám most megcsitult. Tehát ha lehet, akkor ilyenkor lehet az ár rögzítéseket feloldani. Később, amikor már éppen technikai okokból, mert mindannyian várjuk, hogy a holnap jön egy árindex, majd meglátjuk, de azért elég valószínű, hogy aztán a Hormuz miatt, meg sok minden miatt, az asszály miatt, hogy az árak azért kúsznak fölfele. Ezt már meg kellett volna csinálni például, amikor a Dunán akkor a apadás volt, hogy nem ment az atomerőmű kis hiány, akkor belegett volna jelentő.
1: Na de a különadók, banki különadók, extra profit adók, ott pénzt szed be az állam.
0: Igen, igen. És
1: amit azért igen, nehezen igen, fog most kiengedni egy hiány mellett.
0: Ez egy nagyon jelentős ügy, és ezért szeretném látni a költségvetésnek a kiadási tételeit is, mert a bevételinél valóban, amiről most beszéltünk, azok egy kicsiket tételek. Tehát akár úgy, hogy a tehetőseknek az extra adójából mennyi jön be. Hát különböző számításokat láttam, kormányzati számot is láttam, akkor GKI gazdaságkutatónak volt egy korábbi becslés, az kisebb számot hozott ki, 100 milliárd se kevés, de azért itt a magyar költségvetésben 1000 milliárdokkal kell számolni azt, amit a korrekciót muszáj elvégezni, és nem az euró miatt, egyébként is muszáj, de az Európája, ami különösen kijelöli, kicövekeli azt az utat, amin el kell indulni, és ha elindulunk, akkor ráadásul nagyon határozottan kell elindulni, mert a politika természete olyan, hogy a választás utáni évben meg lehet csinálni egy-két dolgot, utána már nehezebb.
1: Akkor nézzük azt a szentelnet, a rezsicsökkentést. Mi legyen a rezsicsökkentéssel? Ez valóban egy szentehén. És a Tisza nem azt ígérte, hogy kivezeti, hanem a Tisza azt ígérte, hogy nem, hogy kivezeti, hanem, hogy kiterjeszti a költségvetésben. Igen. 800 milliárd megy el erre, és igen, éppen a napokban, hiszem talán tegnapi vagy tegnap előtt ír, majdnem 119 milliárdot kellett ott megmozgatni.
0: Hát, hogy ne,
1: csak ebben, azért, hogy ezt finanszírozni tudják.
0: Ebben nagyon sokba kerül a mostani kormánynak, meg sokba kerülne jövőre is. Egyébként az Orbán kormány is, amikor nagy lett a baj, akkor szépen, hogy is mondták, rezsicsökkentés. A magyarul a rezsicsökkentés. Fogták, átírták, és ránk dobtak egy olyan egészen abszurd egy olyan árrendszert, ahol 7-szeres árkülönbségek is fellépnek. Ez nem volt sose logikus. És nagyon sok elemző elmondta, de a kormány is jól tudja, az új kormány is jól tudja, hogy ez nem racionális. Itt az van, hogy miután ez 10 éven keresztül politikai kártya volt, nyilván az emberek egy részét annyira indoktrinálták ezzel a szöveggel, hogy nem könnyű az igazat megmondani neki. De én csak arra tudok biztatni mindenkit, mint valahai politikus, rövid ideig, hál' Istennek, azóta elemző és tanár, hogy az igazságot érdemes kimondani. Tehát, ha egy rendszer gazdaságilag nem jó, értem én a politikai logika más, a politikának mások a mozgatói, de ne menjen szembe a gazdasági racionalitással.
1: Két dolog ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogyha most ezt kivennék, nem lehet ezt kihúzni a költségvetési kiadásokból? Ha megtenni ezt a kormány, akkor az azt jelenti, mert mindenkiben ez a félelem nyilván, aki nézi ezt a műsort is, hogy akkor az energia számlája bizony nőne, ha nem
0: lenne. Van, akinek nőnek, van, akinek csökkenne, de hozzáteszem, én azt gondoltam, de hát én most egy kicsit meg vagyok, a kérdésétől meg vagyok hökkenve. Én azt gondoltam, hogy eltett néhány hónap, és van egy minisztérium, van egy miniszter, aki mindig elmondja a jó híreket, hogy hát ez az apparátus talán már kidolgozta a választ. Tehát most nem nekem kell kitalálni, milyen legyen. Hát Holod Attila ült itt ebben a székben, nem régen beszéltem vele. Elég jól tudjuk, lehet mondani a szakma, hogy mit kell csinálni, mégpedig úgy, hogy aki energiaszegény, mert ilyen is van, azt meg kell támogatni. De az egy szociális ügy, nem az árrendszerrel kell szociálpolitizálni. Szóval azt gondolom, ami nem
1: hívtuk
0: jó, meg kell támogatni. De az egy szociális ügy, nem az árrendszerrel

0: gondolkoznia kell, fel kell készülnie, neki takarékoskodnia kell, neki polgárként kell viselkednie. Tehát meg kell mondani, hogy van egy politikai követelés az én részemről, mint szavazó. Én a Orbán rendszernek a etatista, állampárti, a polgárt félretevő, becsapó és fenyegető működését már nagyon nagy ellenszemben néztem, és nem csak, hogy nem tetszett nekem, a gazdaság is se tudta hozni az eredményt. 3 éve nem működik a gazdaság. Tehát ahhoz, hogy a gazdaság nekilóduljon, le kell venni a terheket. Na, mikor? Most.
1: Egyébként arra utaltam, hogy ezt muszáj megtennie, mert az Unió felé az ország specifikus ajánlásokba elvileg ezt kéri az RRF pénzekért cserébe, tehát meg kell változtatni az energiahatékonyságot.
0: Azért kell megtenni, mert nincs értelme a fenntartásának. Egyébként igaza van, hogy előbb-utóbb, és azért mondtam, hogy napokon belül dönteni kell, mert a hónap közepén be kell mutatni az Európai Uniónak, hogy mit vállal a magyar kormány, és egy költségvetési törvényt be kell vinni, amit meg fognak majd a képviselők vitatni. Na most ott még lehet abba szigorítani, abba feloldani. Lehet, hogy a parlamenti párt, a parlamenti frakció esetleg piacbarátabb, mint a politika odafent. Én nagyon remélem, hogy a politika, és akiket én ismerek, és holnap is lesz konferencia, ott lesz a pénzügyminiszter. Tehát én nagyon kíváncsian várom, hogy azt, amit most megbeszélünk, az mennyire a boszorkány konyhákban mennyire fortyog, mert nincsen sok idő, tehát ki kell főzni ott azt a bájitalt, mert a 27-es költségvetés, ha nem indul el keményen, akkor nagyon nehéz azt a 30-as pályát tartani. Tehát én nem vagyok sok terápia barát, sőt, ellenkezőleg azt mondták rám, hogy én gradualista vagyok, de azt gondolom, hogy van egy pont, ahol erősen kell és világosan kell dönteni.
1: Mert lehet, hogy holnap már többet tudni, de a végén hagyd lepjen meg még egy kérdéssel. Tessék. Mai hír, hogy Magyarország éleszt a rendezési szándékát. Itt ma már beszéltünk az adásban a 36-os olimpiára. Mit szól ehhez? Itt azért Szabados Gábor nagyon nagy számokat mondott. Ugye én említettem neki, hogy anno a Párizsinál kiszámolták, hogy ha azt mi rendezzük, akkor olyan 5000 milliárd lett volna alaphangon. Azt mondta, hogy ennél most már jóval több lenne.
0: Igen, hát én, mint igazolt versenyző két műfajban is annak idején, azt mondom, az olimpiát megnyerni kell, nem megrendezni. De harmadszor inkább nézni kell békés körülmények között. A kis ország, hogyha ebbe belevágja a fejszéjét, akkor legyen felkészülve ez a, amiről mi beszélünk, az, hogy a magyar költségvetés lehetetlen állapotba került az elmúlt 6 évben, most még a pályát nem nagyon látjuk, már szövegeket látunk, tehát igazából makroközgazdászként azt mondani, hogy semmi vész, a magyar gazdaság kitermel azokat az 1000 milliárdokat, amik kellenek, és ha esetleg megcsúszik, akkor nem fog bele rogyanni a magyar gazdaság, úgy, mint mondjuk a görög, mert említette a franciát. Az egy nagyobb bacska ország, hozzáteszem, most éppen elég rosszul állnak, nem emiatt. De a mi méretünkhöz képest ez egy nagy ügy. Ha a főváros azt gondolja, hogy képes, és az ország népe azt akarja, akkor el lehet a gondolattal játszani és számítani.
1: De nem tetszik annyira önnek az ötlet, ahogy látom.
0: Mondom, én sportot szeretem, és szerintem meg kell nyerni ezeket a versenyeket, nem megrendezni.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Egyébként Franciaországról lesz szó a következő beszélgetésben, a reklám után jövünk mindjárt.
0: Köszönöm szépen.
2: Úgy is van.

0: imádkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy szörnyű eset nyomán erőszakba kezd torkolni a diákok lázadása Franciaországban. Erről kezdve beszélgetünk majd sok mindenről Fejérdi Gergellyel, Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. A szörnyű eset az, hogy egy 15 éves rác szörnyű balesetet szenvedve került kórházba, leszakadt a keze.
2: Így van, így van.
1: Mi történt?
2: Igazából a mai napig is ugye folytatódnak a feltárásai ennek az ügynek. Valójában egy gránátot fogott meg, és próbált visszadobni a rendőrök felé, és ez robbant fel a kezében. Ugye ez azt is mutatja, hogy a rendőrség is egyre szigorúbb és egyre keményebb eszközökkel próbál fellépni. Ugye
1: nem felmerül a kérdés, hogy hogy került az éles gránát a srác kezébe a rendőröktől.
2: Így van, ugye ez ugye a több verzió is van, állítólag a rendőrön rajta volt, ez nem használta, de leesett, amikor verekedésre került sor. Szóval sokféle verzió van. Lényeg az, hogy valóban egyre inkább erőszakos cselekményekbe torkollik. Ez az egyébként szeptember 21-a óta zajló tüntetéssorozat, ami most az utóbbi héten lett valójában igazán látványos, sajnálatos módon az erőszakos cselekmények.
1: Látványos és durva. Menjünk vissza arra, hogy mi történt szeptember 21-e előtt, amitől kirobbant a tüntetéssorozat.
2: Hát igazság szerint az iskolák állapota, középiskolák állapota Franciaországban, de általánosságban az iskolák állapota nem kielégítő minden szempontból. Annak ellenére, hogy megnézzük az OECD adatokat, akkor Franciaország költ az egyik legtöbbet ezekre az intézményekre, de még így is elég régi épületekről van szó, több mint 58% az 50-es évek előtt épült, nem mindegyik van felújítva, csak 14-15%-a van felújítva. Tehát a diákoknak ez egy probléma. A második probléma az, hogy mások a klimatikus körülmények. Franciaországban őrült meleg volt ezen a nyáron, ahogy Magyarországon is, de nem csak nyáron, hanem az ősz és a tavaszi időszakban is. A diákok azt is követelik, hogy megfelelő a hőingadozásokat megfelelően próbálják kompenzálni. Illetve az is probléma, hogy nagyok az osztályok, kevés a tanár, ráadásul a kormányzat próbál ezen is spórolni, tehát megpróbálja a tanárok helyettesítését a lehető legoptimálisabb helyette a lehető legolcsóbban megoldani, tehát nagyon sok tanár hiányzik az órákról, át is rendezték az órarendeket, nagyon sok diáknak napközben nincsen órája, tehát ezt is nehezményezték a diákok. Illetőleg ott van a nagy probléma, hogy a felvételi rendszer teljesen átalakították néhány éve, a Macron időszak elején, és hát azóta valójában nagyon sokak, hát egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon sokan úgy érzik, hogy egyáltalán nem kielégítő ez a rendszer, hiszen sokszor oda nem illő emberek kerülnek felsőoktatási intézményekbe, olyanok viszont, akik szeretnének, nem tudnak bekerülni, tehát ezt is hiányolják. A diákok
1: felmerült, 10 pontot állított. Ég és föld a különbség a magániskolák és az állami fenntartású iskolák között, hogy ezt ismerjük Magyarországon
2: ez
1: a
2: való, témát, való igaz.
1: Hogy gyakorlatilag nem ugyan abban az országban élnek azok a diákok, akik magániskolákba járnak.
2: Igen, sőt, hát az államiskolák és államiskolák között is nagy különbség vannak. Vannak az elit államiskolák, akik egyébként csak ilyen szolidaritási tüntetéseket csináltak a diákok, de gyakorlatilag semmi problémájuk nincs, a lehető legmodernebb eszközökkel dolgoznak. Tehát vannak ilyen államiskolák is, ahol nem is nagyon láttunk problémát, viszont a magániskolák természetszerűleg sokkal jobban felszerelt iskolák, általában ugye ezek fizetős iskolák is természetesen, tehát nem csak az állam zsebéből támogatásokkal történik ez a rendszer. Azt viszont nem lehet elmondani, hogy csak és kizárólag a külvárosi iskolákban vannak ezek a zavargások, mert sokszor fölmerül az a kérdés, hogy biztos azokon a helyeken, ahol az emberek egyébként is szegényebbek, ez nem teljesen igaz, hiszen most már a kisebb városokban, sőt a nagyvárosokban is, a komolyabb iskolai hálózatokban, intézményekben is kirobbantak ezek a
1: borzasztó képeket látunk, gumilövedéket lövöldöző rendőrökről, benzinnel lelocsolt tanárról, tehát elképesztő felvételek járják a világot, és hát 5000 embernél többet vettek körítésbe a rendőrök. 5000 diákot?
2: Ez a 80-90%-a ez diák, igen, 18 év alatti fiatalról beszélünk, akiknek nagyjából a 80%-a, tehát alig van olyan, akinek korábban bármiféle bűncselekmény lett volna, tehát bűncselekmény miatt keresték volna, vagy bármilyen okból elfogták volna korábban, úgyhogy ez egy nagy problémát is okoz a rendőrség számára, hogy miként járjanak el. De azt az fontos látnunk, hogy a rendőrségi beavatkozásokkal párhuzamosan azt is, hogy hát a brutalitás azért nem csak a rendőrség oldalán látható, hiszen a rendőröknél több mint közel 800 rendőr sérült meg ezekben a támadásokban, akik nagyon sokan kórházban is vannak, és 200 diák sérült van, akik közül az előbb is emlegettük ezt a brutális sérülést. Tehát a rendőrök megpróbálnak a lehető legóvatosabban viselkedni, mennyire lehet, de kénytelenek ezeket a blokkádokat feloldani, hiszen nagyon sokan, és azt is el szokták felejteni, hogy a tüntető rész az egy kisebbség igazából a középiskolások részéről. Ha megnézzük, 3400-700 intézménye van Franciaországnak, középiskolai intézménye, ebből nagyjából 4-500 intézményről beszélünk, ahol ezek történnek, és azon belül is az intézményen belül is a diákok egy jelentős része nem kíván tüntetni, annyit szeretne, hogy ezt valóban tegyék pontokba, szegy vegyék pontokba.
1: Jó, hát a tüntetők meg azt mondják, hogy helyettetek tüntetők.
2: Így van, és akkor ez a másik, ez így van, a másik oldal, az természetesen ezt hangsúlyozza.
1: Mennyire ült erre rá a politika? Ugye akkor nehezítsünk a dolgon, mert hogy nyilván egy ilyen ügy, főleg, hogyha nem egy napig tart, akkor kiváló terep a politika megjelenésére.
2: Nem csak, hogy ráült a politika, hanem nagyon úgy néz ki, hogy a politika az egyik indító motorja ennek a történetnek. Ugye van egy úgynevezett lázadó Franciaország nevezetű párt, amit ugye Jean-Luc Mélenchon vezet, ami egy radikális baloldali párt, vagy akár szélső baloldali pártnak is említhetjük. Ennek a pártnak elég jók az a támogatottsági adatai, hiszen voltak olyan forgatókönyvek, ne felejtsük el, hogy itt az egész azért a 2025-es elnökválasztásnak a perspektívában is érdekes, hiszen 6 hónap múlva lesz a következő elnökválasztás, Macronnak az utolsó hónapjaiban vagyunk. Egyébként a legnépszerűtlenebb elnök ki is vált itt az utóbbi napokban, ugye a 16-17%-ra mérik, tehát csak annyi, aki támogatja, az összes többi az ellene van.
1: Az történelmi mélység.
2: Tehát történelmi mélység, ha az 5. köztársaságot figyeljük, de azért ami fontos nekünk az, hogy ez a baloldali párt, ez megpróbál ebből profitálni a maximálisan. Mindegyik tüntető csoport mögött megtaláljuk a aktivistáit, sőt magukat a pártnak a tagjait, de több esetben még a képviselők is megjelennek, sőt, hát az egyik képviselő, illetve polgármester, aki a Szent-Denis polgármester, az is bejelentette, hogy igazából az erőszakos cselekményeknek van létjogosultsága. Persze jobb, hogyha békés úton tüntetünk, de hogyha kell, akkor az erőszakos cselekedetek sem problémák.
1: Tehát egy nagyon furcsa a forradalom hazája.
2: Így van.
1: Mennyire ér össze ez a szélső bal, a szélső jobban, mint mondjuk Németországban?
2: Ez ebben a tekintetben kevéssé. Ugye Marine Le Pen féle tábor, vagyis a nemzeti tömörülés, az elsősorban ugye ők nagyon az élen vannak, ugye Marine Le Pen a legnépszerűbb politikus jelen pillanatban a Franciaországban. Abban az értelemben összeér, hogy igazából ez két radikális párt, amely valójában azokat tudja megszólítani, akiknek a politikából, vagy valamilyen okból, valamilyen dologból elege van, és ugye a franciák nagy többségének most már nagyon sok mindenből elege van. Ezt fogjuk látni egyébként a mai nap folyamán is, hiszen majd általános sztrájkot hirdettek a diákok, és ehhez bekapcsolódnak a szakszervezetek egy része, a mezőgazdasági dolgozók, tehát egy elég komoly fölfordulás várható mai napon Franciaországban. Nagyon is félnek tőle a rendőrség, meg a kormányzat is. Ezt már meg akarják ismételni november 5-én, de emögött is látható majd a természetesen baloldali pártok. Itt már nem csak a radikális baloldali pártok, hanem a szociáldemokrata párt is mögé állt, meg a többiek is. Viszont a jobb oldalon azért próbálják ezt teljesen megfordítani, ott szeretnék ezt kihasználni annak érdekében, hogy tessék, itt van a baloldali radikális párt, az ezt hozná az országnak, tehát ezzel szembe kell helyezkedni. Tehát
1: mi hozzuk a stabilitást, ők az anarchiát.
2: Így van, tehát Marine Le Pen féle tábor, az inkább egyfajta, ők ezzel a ördögtelenítési politikával, amit ugye 2011 óta Marine Le Pen próbál csinálni a korábbi édesapja pártjából, ami egyébként most különösebb botrány is veszi körül, hiszen a fiatal Jordan Bardella, aki ugye elvileg Marine Le Pennek a helyére léphetett volna, hogyha ott nem lett volna ez a bírósági döntés, ami végül is lehetővé tette, hogy Marine Le Pen induljon. Ebben most nem akarok különösebben belemenni, csak ami lényeges, hogy Jordan Bardellát viszont megtámadták, hogy ő fiatalkorában, 17 évesen különböző antiszemita posztokat tett közzé, és ez most nyilvánossága vált, ebből is van egy botrány, de hát Marine Le Pennek nagyon fontos,
1: annak hogy... a pártok a fejlődés történetéhez ez hozzátartozik.
2: Abszolút, abszolút, úgyhogy ez azért nagyon fontos is neki, hogy legyen ez a mégis ezek a diák tüntetések nekik jól jönnek, mert elterelik a figyelmet erre a belső.
1: Mennyire botrány. Etnikai alapú ez a mostani diáklázadás? Ránézésre nem, de közben amennyire az ember ezt innen messziről látja, úgyhogy nem ért hozzá úgy, mint ön, felmerültek azok a kérdések, amik általában a francia társadalomban súlyos esetekben felmerülnek. A bevándorlás, az arab bevándorlás, az arab negyedek léte és működése, és így tovább.
2: Hát ugye azt kell tudni, hogy az a lázadó Franciaország azért elsősorban a külvárosi negyedekben tud, és ezekben a közegekben az idegen vagy bevándorló alapú közegekben tud leginkább támogatókat szerezni, tehát minden bizonnyal van egy ilyen oldala, de azért a diák tüntetéseket, ha megnézzük, akkor nehéz kiválogatni, hogy ez most honnan és miként van, mert az utóbbi héten gyakorlatilag annyira már minden város központban mindenütt megtalálható volt ez a jelenség, és sajnálatos módon a törés-zúzás is, ahol egyáltalán nem lehet megkülönböztetni, hogy bevándorló csoport áll-e mögötte, vagy esetleg egy bevándorló gyökerű fiatal áll mögötte, vagy nem, hanem nagyon sok olyan fiatal is van, aki egyáltalán teljesen francia.
1: De ha jól értem, akkor az ő követeléseik jogosak, csak az eszközeik nem.
2: Így van. Így van, abszolút. Tehát a követelések az teljesen jogos, egyébként nagyon érdekes, mert az összes párt aláírja, hogy jogosak a követelések. Az eszközök viszont természetesen, a brutális eszközök, az erőszak az természetesen sose lehet az igazi jó eszköz.
1: Fejérdi Gergely, Magyar Külügyi Intézet, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyre feszültebb a helyzet Franciaországban, országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A demonstrálók az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és a rossz körülmények miatt tiltakoznak. Több helyen összecsapások is voltak a rendőrök és a tüntetők között, miközben már több mint 5000 embert őrizetbe vettek. Vendégünk Robák Ferenc.
2: Volt nagykövet külpolitikai szakértő, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát az imént ön előtt Bot Péter Ákos úgy fejezte be valahogy, hát nagy gond van Franciaországban is, hát ő a gazdasági gondra gondolt, arról is beszélünk mindjárt, mert Franciaország van összefüggés. Mi történik Franciaországban? Mi volt itt most a gyújtópont?
3: Hát a diáktüntetésekkel sokféle szempontból meg lehet közelíteni. Van egy az, hogy milyen tüntetés, mekkora, milyen a kiterjedése. Franciaországban ez szokásos vagy nem. Franciaországban ez egy olyan közepes méretű tüntetés sorozatnak számít. Vannak ennél sokkal erőszakosabb, vagy véresebb tüntetések is, vagy vannak olyanok, mint a például a kamionosoké, vagy szállítási dolgozóké, ami jobban megbénítja az országot. Hát ez a fiatalságot mozgósítja, sőt, a fiatalságból sem az egyetemista fiatalságot általában, hanem a gimnazista.
2: Talán ezért meglepő, mert ugye azt lehet hallani, hogy 5000 embert előállítottak, jó részt kamaszok, nagy részt, és a rendőrség tulajdonképpen ugye nem tudott ennek véget vetni, még most sem, harmadik hete.
3: Igen, a gimnáziumoknak, és különösen a külvárosi gimnáziumoknak elég nehéz a helyzete. Franciaországnak a gazdasági helyzetével összefüggően nem feltétlenül van pénze elég tanárra, elég felügyelőre, elég iskolák felújítására, a nyári hőség enyhítésére, és éppen ezért van egy jogos felháborodás. Ráadásul most ugye az elnökválasztás előtti utolsó kormány arra készül, hogy költségvetési megszorításokat hozzon, és ez érinti a diákokat is, tehát például befagyasztják a szociális jutott, amiket a diákoknak adnának, és az egy általános elégedetlenséget szült.
2: Egy pillanatra hagyakasszam meg, mert hogyha oktatásról van szó, mert pedig arról van szó meg, hogy elégedetlenek a diákok, hogy képzeljük el ezt itthon? Mert mindaz, amit elmondott, az a hazai oktatása is majd, hogy nem igaz, nem túl zsúfoltak a tantermek.
3: Hát
2: az igaz, mert ugye kevés
3: a
2: gyerek, de az összes több, igen.
3: A túl zsúfolt. Tehát az én időszakomban, amikor ugye a Ratko korszak, vagy a népesedési hullámoknál nálam is 35 volt az osztálylétszám a gyerekeimnél is, de hát most megint van egy hullámvölgy, és ezért Magyarországon kisebbek az osztályok, mint Franciaországban.
2: Viszont van.
3: 30-35 fő. Ráadásul nem ugyanaz az oktatási szisztéma, mert a franciáknál a tanár az csak tanít. És minden mással különböző személyzet foglalkozik, tehát a napközis órákkal, a folyosón való rendfenntartás, arra mind külön személyzet van, tehát a tanárokat arra nem vonják be, vagy kirándulni, nem a tanárok viszik el. Tehát egy kicsit más a struktúrája is a francia oktatásnak, de az biztos, hogy van egy nagy elégedetlenség a külvárosokban elsősorban, az úgynevezett népi negyedekben, populáris negyedekben, és ez a felháborodás, ez most éppen ennek a költségvetési megszorításoknak az ürügyén hirtelen kipattant.
2: Itt mi a követelésük, vagy van-e követelésük, vagy ez most már átment egy általános tiltakozási hullámba, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok kritika éri a rendőri brutalitást, tehát a fellépés.
3: Ezt nagyon jól látja, mert az elején, a szeptember közepén 18-19-én kezdődött, még csak az volt a követelés, hogy több tanárt és több pénzt az iskoláknak azzal, hogy jobb körülmények között lehessen oktatni. Azóta ez kiterjedt sok minden másra, lezárták az iskolákat, radikalizálódott az egész, tehát blokkolták az iskolákat, barikádokat építettek. A barikádokon feltűntek a palesztin zászlók, tehát már gyakorlatilag radikális, szélsőbaloldali erők rá telepettek erre az egész diákmozgalomra, és így mindjárt máshogy néz ki. A rendőrség fellépett, különösen az utcai akciók ellen, tehát amikor kivonultak az utcára, de hát a szokás szerint majdnem 1000 rendőr megsérült, miközben a diákok közül ennek a mondjuk a harmada, negyede Voltak azért súlyos sérülések is, de szerencsére haláleset nem, de például az egyik diák vissza akarta dobni a rendőrségi könyvház gránátot, és a kezébe felrobbant. Tehát ez volt talán a legsúlyosabb. De eléggé radikális dolgok történtek, mert megtámadták az iskolaigazgatókat helyenként. Volt ott, volt olyan hely, ahol leöntötték benzinnel, szerencsére nem gyújtották meg. Na most ezeket letartóztatták. A letartóztatás az általában csak 24 órás, tehát amikor azt mondják, hogy több ezeren vannak, az nem azt jelenti, hogy több ezeren vannak fogságban, hanem most már szeptember 19-e óta mindig letartóztatnak, pár százat másnap elengedik, és így tovább. Tehát csak azokat tartják fogságban, akikre rábizonyítható a súlyos bűncselekmény.
2: Beszéljünk arról a nem mellékes tényről is, hogy április 18-án és május 2-án választások lesznek Franciaországban. Nyilvánvaló, hogy a politika erre, vagy ezekre az eseményekre is rárepül, megszólal és reagál. A jobboldaliak szerint a baloldal az oka mindennek, és fordítva. Ugye Le Cornu miniszterelnök azzal vádolja itt Mélenchon pártját, bal pártját, hogy a saját céljaira használja ki tulajdonképpen ezt a tüntetést. Mi lehet az igazság?
3: Franciaország egy elnöki köztársaság De Gaulle óta. Az elnöknek hatalmas jogköre van, tehát minden, ami a külföldet érinti, vagyis biztonságpolitika, külpolitika, hadsereg, minden az elnök kezében van. Ezért most már évek óta, de leginkább az Európai Uniós választások óta minden az elnök választásról szól. Minden előrehozott választás, minden tüntetés, minden kormánybuktatás, vagy kormány életbehagyás arról szól, hogy mi lesz az eredménye az elnökválasztásnak. Van Franciaországban egy nagyon erős polarizáltság, tehát nagyon felerősödött a szélső bal, ez a Mélenchon féle engedetlen, sokan így nevezik, én inkább elnyomhatatlan szó szerint Franciaország párt. Van egy közép bal, ami a hagyományos szocialista párt, hozzájuk inkább a zöldek állnak még közek, ők már egy mérsékeltebb álláspontot. Van a szélső jobb, és ott is, hát most már a kicsit a középre húzó nemzeti tömörülés a Marine Le Pen pártja, aki ezeket a rendőrséget támogató és a diákságot elítélő szlogánokat hangoztatja. És van a kormánypárt, amelyik leginkább Macron centrista, de inkább közép-jobb centrista kormányához kötődik, aki megpróbálja az egészet normális, logikus keretekbe vinni. Most például erre a hétre felfüggesztették az oktatást azért, hogy a diákok ne az utcára menjenek kitüntetni, hanem az iskolákon belül a tanárokkal és a hivatalos személyekkel együtt beszéljék meg, hogy mit akarnak, és mi lesz a követelés, és ne adják át magukat azoknak a szélsőséges, az utcákon általában csak törőzúzó erőknek, akik kihasználják még a naív diákoknak is a felháborodását. A szélső bal tehát megpróbál populista módon erre rácsatlakozni, támogatja, és azt mondja, hogy a kormány elszúrt mindent. A szélső jobb és a Marine Le Pen féle radikális jobb az azt mondja, hogy még erősebben fel kellene lépni, és a középjobb egy kicsit inkább erre az oldal felé billant, például nem sokára elfogadják azt a törvényt, ami a szülőket fogja felelősségre vonni anyagilag is azért, amit a gyerekeik csinálnak az utcán. Tehát, hogyha valahol vagy az iskolába felgyújtják az iskolát, akkor akikre rábizonyítható, hogy tevőleges részt vettek, azok. Na most ebből aztán természetesen a középpártok azok megpróbálják leszalámizni például a szélső balt, ezt a Mélenchon féle pártot, a hagyományos szocialista pártról, a szélső jobbot, a középjobból, hogy a közepet erősítsék. És hogyha jön az elnökválasztás, akkor például már Mélenchon ne indulhasson, ne jusson be a második fordulóba, és hogyha Marine Le Pen bejut a második fordulóba, akkor egy nagyon erős centrum jelölttel találja magát szemben, aki aztán esetleg meg is tudja verni ezeken az elnökválasztásokat.
2: Macron már nem indulhat újra, a költségvetés megborzalma, extrémnek mondható állítólag a francia gazdasági helyzet, de erre most már nem lesz időnk, de szerintem áprilisig beszélünk még erről. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Mert hogy jön az aktuál, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Magyar György, Murányi András és Tétényi Éva érkeznek, már itt is vannak. A tervezett témák pedig a következők: szigoríthatják a vagyonadót, Sokan elsőként ilyenkor Mészáros Lőrincre gondolnak, és igen, kiszámolták, hogy a jelenlegi mérték szerint ő 17 milliárdot fizetne, a szigorítás után 23 milliárdot, nyilván amennyiben marad a nevén a mostani vagyontömeg. Aztán Őrsi Gergely, a második kerületi polgármester azt állítja, hogy mindössze egyetlen tanúvallomás szól ellene, semmi más bizonyíték nincs. A hatóságok viszont azt állítják, hogy vádalku keretében jutottak el politikusokig a kerületeken és pártokon átívelő mutyiban, amelyben van parkolás, parkfenntartás, marketing és ki tudja még mi minden. Aztán beszélünk arról, hogy összehívják a Tisza frakciót Magyar Péter kezdeményezésére, mert egy Kaprinyák Tibor nevű képviselőjük, aki a parlament élő környezetért felelős bizottságának az alelnöke, mindemellett hobbivadász is, a hobbivadászat pedig mélyen elítélt tevékenység az igazi vadászok, meg úgy általában a civilek körében. Aztán beszélünk arról, hogy Szijjártó Péter 579.000 forintos átlagáron szállt meg a külföldi hivatalos útjai során, gondolom reggel is van ebben az árban, és beszélünk arról, hogy Lánci Tamás, a méltán népszerűtlen szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetője szerint kirakat per készül ellene, és az MVVH célja, hogy ezen az ügyön keresztül, illetve az Orbán Áront is érintő vízum ügyön keresztül magáig Orbán Viktorhoz is eljusson. Ezek tehát a terveink, és ha jut idő, akkor még Fási Ádámné is szóba kerülhet.
2: Feri, köszönjük önöknek is, köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este is lesz egyenes beszéd, Egon várja majd önöket, viszontlátásra.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Szóval egyébként nem volt köteles megjelenni, de megtette, és igen készségesnek bizonyult a sajtóval is, meg a bizottsági ülésen is a hírek szerint. És érdekes ez, mert a bizottsági ülés utána megszólalók is igen visszafogottak voltak annyira, hogy persze azt lehetett sejteni, a Fidesz képviselője úgy fogalmazott, hogy nincs itt semmi látnivaló, de a Tiszás bizottsági tagok és vezető is valami olyasmit mondott, hogy nem sikerült megbizonyosodni arról, hogy bármi extra vagy bármi különleges történt volna. Martin József Péter van itt velünk, a Transparency International Hungary ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Önmagában az, hogy valaki ezen a forgóajtón kilép és átmegy kormányzati szereplőből egy világcég egyik vezetőjévé, az néhol tiltott, de alapvetően önmagában nem valósít meg semmi extrát, ugye?
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy nem valósít meg bűncselekményt, extrát azért megvalósít abban az értelemben, hogy ugye használja a korábbi hatalmát, korábbi kapcsolatait.
0: Na de hát ő ettől értékes annak a világcégnek.
1: Ettől értékes, csak hát ugye nem tudjuk azt, hogy korábban miért volt esetleg értékes, és nem annak a világcégnek dolgozott-e. Tehát a forgóhajtó jelenséget a korrupciós, mondjuk így, hogy irodalom és a korrupcióval foglalkozó szakértők azért alapvetően egy káros jelenségnek tekintik, még akkor is, hogyha itt és most Magyarországon ez büntetőjogilag nem szankcionált kategória.
0: Ezen a bizottsági ülésen, hogy mi hangzott el, annak egy részét fogjuk megismerni, nyilván egy részét pedig nem, mert ezt már jelezték is korábban a résztvevők, hogy egy része ennek nyilvánvalóan titkos marad, de az elég sokat mondó, hogy még a Tiszás képviselők is úgy fogalmaztak, hogy nem tudtak megbizonyosodni arról, hogy lenne itt valami, ami bűncselekményt valósítana meg.
1: Ugye nagyon sok olyan dolog van vagy volt a NER-ben, amelyek nem feltétlenül valósítanak meg bűncselekményt, de mégis beleilleszkedik a NER-nek a korrupciós mintázatába. És itt is egy ilyen esetről beszélünk. Tehát ez a forgóajtó jelenség, ez egy nagyon káros jelenség, és hát tulajdonképpen valahol mégiscsak azért a közhatalommal, a közbizalommal való visszaélés jelenti, még akkor is, még egyszer mondom, hogyha büntetőjogilag nem szankcionált. Vagy van egy hasonló ugye probléma, vagy hasonló korrupciós ügy, amit éppen tegnap tárt föl, pontosabban korábban tárt föl, de tegnap jelent meg a Direkt 36-on, az az anyag, amelyik ugye arról szól, hogy Mészáros Lőrinc cégei a Megafont támogatták.
0: Ez nem is kevés pénzzel, az valami irgalmatlan nagy összeg.
1: Így van, tehát csak a V-híd 3 milliárd forinttal, és még két másik cég másfél milliárd forinttal, tehát összesen 4,5 milliárd forintot kapott a Megafon Mészáros Lőrinc cégeitől. És hogyha ezt az ügyet nézzük, akkor is azt látjuk, hogy ez egy tipikus neres korrupciós mintázat, de ha büntetőjogilag közelítjük, akkor a helyzet az bonyolultabb. Egyrészt azt gondolom, hogy van, illetve kell, hogy legyen büntetőjogi aspektusa, de ez nem feltétlenül az, amikor a cég támogatta, tehát Mészáros Lőrinc cégei támogatták a Megafont, hanem ahogy Mészáros Lőrinc cégei a közbeszerzéshez jutottak. Tehát ugye az nyilvánvaló, hogy a NER-ben a közbeszerzés az a korrupció melegágya volt, és nagy valószínűséggel más kutatásokból, feltárásokból is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ebben az esetben hát családmódon juthattak közbeszerzéshez Mészáros Lőrinc cégei.
0: Persze bennem felmerül, bocsánat, bennem az felmerül kérdésként, hogy kellett-e ezért a Megafont támogatnia bármely Mészáros Lőrinc közeli cégnek? Te igen, is mosolyogsz, hát, látom. Tehát, hogy ez függvénye volt-e valóban, vagy csak következménye?
1: Igen, és tulajdonképpen itt van a kutya elásva, mert én azt gondolom, hogy önmagában, tehát hogy befejezem csak az előző gondolatmenetet egy fél mondattal, tehát ugye én azt gondolom, hogy a túlárazott közbeszerzésekhez előbb-utóbb el kell, hogy jusson a bűnöldözés, és azt szankcionálni kell. Ez még egyébként nem történt meg, tehát az ilyen rendszer szintűen ágazatokban túlárazott
0: közbeszerzésekhez
1: nem jutott még el a bűnöldözés. A másik kérdés az az, hogy ugye mit kezdjünk büntetőjogi szempontból azzal, hogy ezek a cégek támogatták a Megafont. Én azt gondolom, hogy önmagában az ugye, hogy magáncégek támogatnak médiumokat, ez nem lenne gond. Csak hát ugye itt tudjuk, hogy ez nem olyan médium volt, hanem amolyan médium volt, hiszen tulajdonképpen a propaganda gépezetnek az egyik zászlóshajója volt. A másik, és ami ennél lényeg,

0: legfényesebb, és ami az önkérdésében is benne volt, az pedig az, hogy itt tulajdonképpen, hogyha kimutatható lenne az az összefonódás, ami ugye az állam képviselője, a Mészáros Lőrinc cégei és a Megafon között nagy valószínűséggel megvolt. Tehát mondjuk, hogyha valaki rávallana azokra a szereplőkre, akik ezt az alkut elintézték, akkor már egyértelműen büntetőjogilag is szankcionált korrupciós esettel állhatnánk szembe, hiszen akkor teljesen egyértelmű, hogy ezek az illetők arról egyeztek meg, hogy a közpénz propaganda célokra menjen. Tehát tulajdonképpen itt büntetőjogi szempontból ezen áll vagy bukik ez az ügy, hogy tudnélik, bebizonyítható-e, hogy egyfajta összejátszás volt az államképviselői, egy formálisan magáncég, de hát valójában ugye egy politikai vállalkozó cégei, illetve a propagandagépezet egyik zászlóshajója.
1: Ezt úgy kellene elképzelnünk, hogy van egy olyan megállapodás, ami mondjuk arról szól, hogy 8 milliárddal túlárazhatod, azt mi elfogadjuk, annak a felét utald el erre a számlaszámra, ne törődj vele, hogy milyen célra, most ez esetben mondjuk legyen a propaganda, a többi a tiéd lehet, vagy megosztjuk. Tehát, hogy eleve egy deal volt a mögött, egy megállapodás volt a mögött, hogy mitől lesz az annyi.
0: Így van, így van. Tehát ugye politikai és morális szempontból, hogyha ez nem bizonyítható, akkor is hát egy nagyon súlyos esettel állunk szembe, de jogilag ez csak akkor értelmezhető, hogyha ezt az alkut, ezt föl lehet tárni, és ez bizonyítható. Hogy ez a jövőben bizonyítható lesz-e, ezt én most így nem tudom megmondani, az biztos, hogy a Direkt 36 írása egy fontos, nagyon fontos adaléke ez, mert kimutatta azt, hogy Mészáros Lőrinc cégeitől 4,5 milliárd forint ment a Vodafonnak, bocsánat.
1: Oda nem ment, a Megafonnak ment.
0: A Megafonnak, és hát egyébként csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez a Megafon bevételeinek még csak az egyharmada volt, tehát egészen elképesztő, hogy mennyi pénzből gazdálkodtak ezek a propaganda.
1: De hogyha erre a vonalra rálépünk, akkor itt rengeteg minden következik ám ebből. A sporttámogatások jelentős része, ami szintén olyan cégekhez köthető, amelyek kiválóan szerepeltek a közbeszerzéseken, és ontott a pénzt a labdarúgásba és más látványsportágokba. Tehát tulajdonképpen van látnivaló, amerre nézünk.
0: Én azt gondolom, hogy igen, és ahogy már utaltam rá, a közbeszerzések feltárása, közbeszerzések testreszabása és vagy túlárazása, ez még igazából az elmúlt 3-4 hónapban nem került az igazságszolgáltatás látókörébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez még hátra van. Ugye nagyon-nagyon sok közbeszerzési ügyről van szó, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben 70-80 ezer közbeszerzési eljárás volt Magyarországon. Ezeknek a jelentős része az minden bizonnyal túlárazott, egy másik jelentős része testre szabott. Én azt gondolom, hogy kell olyan módszert találni a jogalkalmazásnak, amely ilyen keresztül ezek a szabálytalanságok feltárhatók. Mi egyébként a
1: Lehet több butaságot kérdezek, mert a Transparency-nél erről komoly anyag kell, hogy legyen, hiszen az elmúlt éveket ezzel töltötték, hogy ezekre rámutattak. Egyrészt, másrészt meg kérdezem, hogy például a mesterséges intelligencia, amit annyi mindenre használunk, ilyen mintázatok megkeresésére nem alkalmas-e?
0: De mindenképpen alkalmas lehet, és mi ugye a Transparency International Magyarország részéről azt javasoltuk, hogy érdemes a közbeszerzési eljárásokat csoportosítani, vagy inkább úgy mondom, hogy mondjuk egy-egy ágazatra megnézni az elmúlt időszak, az elmúlt 5 évnek a közbeszerzéseit, és akkor megnézni azt, hogy milyen közbeszerzési kockázatok álltak fenn, és hogyha egy eljárás az produkál olyan kockázatokat, olyan úgynevezett red flageket, tehát olyan szabálytalanságokat, vagy szabálytalanságoknak látszó körülményeket, amelyek hát aggodalomra adnak okot, akkor ezeket a közbeszerzéseket az igazságszolgáltatás akár automatikusan is szabálytalannak tekintheti, és utána a közbeszerzésben eljáró vállalatnak, cégnek kellene bizonyítani azt, hogy ő mégis szabályosan járt el. Ez a jogi kifejezés, ez az úgynevezett fordított bizonyítási teher. Tehát itt tulajdonképpen fel lehetne mérni egy-egy ágazatnak ágazatban a közbeszerzési eljárásokat, és hogyha túl sok red flaget, túl sok ilyen kockázatos körülményt tartalmazott a közbeszerzés, akkor automatikusan el lehetne indítani a büntetőjogi eljárást, és fordított bizonyítási teherrel a cégnek kellene ettől mentesülnie.
1: Ezek a pénzek visszaszerezhetők jogi eszközökkel?
0: Az egy következő kérdés. Én azt gondolom, hogyha mondjuk ezen eljárás végén kiderül az, hogy az adott vállalat tényleg túlárazott közbeszerzésen keresztül nyerte meg az eljárást, akkor a úgynevezett korrupciós járadék, tehát az, amennyivel túl volt árazva a közbeszerzés, az vissza kell, hogy legyen szerezhető, és egyébként jogszerűen vissza is szerezhető. Tehát, de ez mindenképpen egy fontos körülmény kell, hogy legyen. Csak mondom még egyszer, nagyon sok közbeszerzésről van szó, és ezért érdemes több esetet egy kalap alá venni, és úgy elindítani ezeket az eljárásokat.
1: És még így is iszonyú hosszú ügyek lesznek, főleg a jogi része, a bírósági része mindennek. Marti József Péter, Transparency International, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

szegényírók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész sztorit kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célonállók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, az

stresszözön, a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kóc

0: mint két szelet. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint két szelet. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég.
1: Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden nap.

műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: to party cool.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2026. június 1-jéig. Ezen a napon Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány módosítaná az alaptörvényt, miután Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mondott le a posztjáról. És szintén június 1-jén a Spirit FM Adj Esélyt című műsorában Tóth Peti Lili vendége Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője és a Madártávlat magazin főszerkesztője volt, témájuk pedig a mocsári teknősök voltak.
3: Sok szeretettel üdvözlöm Önöket ismételten az Adj Esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Én Tóth Peti Lili vagyok, mai vendégem pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője és a Madártávlat magazin főszerkesztője. A következő témánk egyik leglassabb, mégis egyik legveszélyeztetett hazai vándoráról lesz szó. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, és ilyenkor a tojásrakási időszakban gyakran találkozhatunk velük az utakon, kertekben vagy akár lakott területek közelében is. Sokan azonban nem tudják, hogyan lehet valóban segíteni nekik, pedig egy apró odafigyelés akár életet is menthet. Mitől annyira különleges a mocsári teknős Magyarországon?
4: Ja, ez az egyetlen teknős fajunk, és ez egyetlen vízi teknős ezen belül. Ugye Európában több szárazföldi teknős faj is él, görög teknős, mor teknős, de vízi teknősből különösen összehasonlítva mondjuk a szubtrópusi, trópusi területeket, nagyon gyér a felhozatal. A mocsári teknős ugye az egyetlen őshonos teknős fajunk, vízi teknős fajunk, de ennél több található meg sajnos Magyarország vizeiben, mert a felelőtlen terroristák nagyon-nagyon sok teknőst tettek ki az élő vizeinkbe az elmúlt évtizedekbe, így Magyarországon szaporodó állománya van mondjuk a Vörösfüli ékszer teknősnek, illetve a hieroglifás ékszerteknősnek, és még több faj is előkerül folyamatosan.
3: Ha jól tudom, van már alligátor teknősünk is. Ez valid, ez igaz?
4: Igen, tehát van kint szabadon élő, arról nem olvastam, hogy itt sikerült a szaporodását is bizonyítani ennek a fajnak, és ez már nem játék. Tehát itt egy olyan méretű átról van szó, ami nagyon súlyos baleset kockázatot jelenti, tehát mondjuk új sérülés, új amputáció is szó lehet. Tehát ez mindenféleképpen rossz, és hát pont a felelőtlen viselkedés miatt talán most már több mint 10 éve bizonyos víziteknős fajok Magyarországra hozatala és árusítása az átkeresődésekben tilos. Tehát itt például emlékszem, hogy a vörösfül ékszerteknős is talán már a hieroglifás ékszerteknős sem hozható be az országba. Tehát ilyenkor, ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye a mocsári teknősök, víziteknősök, tehát vízi életmódot, vízhez kötődő életmódot folytatnak, mivel azonban tojásrakó hüllőkről van esetükben szó, a tojásokat nem tudják vízbe rakni, nem úgy, mint mondjuk a békák vagy a képjeltőek a petéiket. Ezeknek szárazföldi fészekre, talajban lévő fészekre és a nap melegére van szükségük a kifejlődéshez, és ilyenkor május második felében, és még jócskán júniusban is lehet találkozni fészkelő helyet kereső nőstény teknősökkel a víztől, akár kilométernyi, vagy még nagyobb távolságban is. De olyan helyre van szüksége a teknősnek, ahol laza a talaj, amit megvilágít a nap, és a vízvonal, illetve a talajvíz szint, illetve a környező vizek vízvonal fölé emelkedő kis magaslat. És hogyha ilyenkor találkozunk úttesten, kerékpárúton, vagy akár vasúton átkelő teknőssel, akkor ugye tudunk rajta segíteni. Nagyon fontos az utakon, a kerékpárutakon, de még a vasút mellett is, hogy először mindenképpen a saját biztonságunkra kell odafigyelni, tehát semmiféleképpen se satúfékkel álljunk meg, amikor mögöttünk forgalom van, mert hogy ez ráfutásos balesetet okozhat, tehát mindenféleképpen a KRESZ előírásai betartva, és a józanész elvárásait betartva álljunk meg. De van egy nagyon egyszerű trükk, hogy csak úgy segítsünk, hogy ez valóban segítséget jelentsen. A teknős esetében ez azt jelenti, hogy arra kell továbbvinni az útról, levinni a teknőst, amerre a feje áll.
3: Tehát akkor valószínűleg tehát arra is tart a teknős.
4: Igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz, és a teknősnek nem jó, hogyha ő mondjuk a fészkelőhely felé, a fészkelőhelyet keresve a víztől távolodva megy, és akkor mi visszavisszük mondjuk 500-600 métert a közeli tóhoz, mert hogy a szerencsétlen teknősnek megint meg kell tenni ezt a számára hatalmas távot. Viszont az is előfordulhat, hogy már a tojásrakásból visszafelé menet találkozunk a teknőssel, tehát hogyha azt az alapelvet követjük, hogy arra visszük tovább le az útról néhány 10 méter az úttól, a teknős, amerre a feje áll, akkor gyakorlatilag nem követünk el hibát. Most nyilván ebben az időszakban különösen most voltak hűvösebb hetek, most visszatérőben a késő tavasz, aztán nem sokára kora nyár lesz. Ugye ilyenkor különösen a reggeli időszakban előszeretettel napoznak különböző hüllőfajok, gyíkok, kígyók az utakon, úgyhogy ha ilyen van, ilyen helyen járunk, ahol többet látunk, akkor egy kicsit lassítsunk le, illetve a szükséges mértékben lassítsunk le, illetve hogyha van rá lehetőség, meg tudunk biztonsággal állni, akár le is tessékelhetjük ezeket az állatokat az úttestről, úgyhogy ezzel a minimális odafigyeléssel tényleg tudjuk segíteni a mocsári teknősöket, illetve hogyha az előbbiekben megbeszélt, hogy idegenhonos teknősfajokkal találkozunk, és meg tudjuk tenni, tudunk egyeztetni a közeli állatkerttel, akkor ne engedjük szabadon ezeket a idegenhonos invazívvá váló teknősfajokat.
3: Na de ezt honnan tudjuk mi meghatározni? Aki mondjuk laikusként áll a dologhoz.
4: Ugye éppen azért, hogy segítsük az embereket, a Madár Egyesület két értős hüllővédelmi szakosztálya már talán lassan 10 évbe kidolgozott egy ingyenesen letölthető okostelefonos applikációt, a két értős hüllő határozott, van már ugye emlős, illetve madárhatározó is. Ezek androidos és iOS-es okostelefonokon, illetve tableteken egyaránt futnak. Hogyha ezt letöltjük, akkor ez segít meghatározni például a technősöket is, mert nem csak az egyetlen európai, tehát nem csak a mocsári technős szerepel benne, hanem a leggyakoribb idegen honos fajok is, hogy el tudjuk ezt tölteni. És azért is jó ez az applikáció, mert hogyha akármelyik fajjal is találkozunk, beleértek más kétéltő és hüllőfajokat is, akár ezen keresztül az országos kétéltő és hüllő térképezési programba az adatokat, a megfigyelési adatokat fel is tudjuk vinni.
3: De pontosan hogy néz ki ez a teknős fajta, és mit érdemes róla tudnunk? Egyébként veszélyeztetett fajként van számon tartva?
4: Ugye védett Magyarországon minden kétéltő és hüllőfaj védett. A mocsai teknősnek szerint a pénzben kifejezett természetvédelmi értékbesorolás az most 50 ezer forint. Ugye alapvetően vízhez kötődő, a táplálékának a jelentősebb részét azt állati fehérje teszi ki, tehát részben ragadozó életmódot folytat, de dögöket is elfogyaszt, tehát hogyha mondjuk egy elpusztult haltetemet, akkor abból is eszik. Általában a nagy termetű, elsősorban a ragadozó életmódot folytató vízi teknősfajokra a világ szerte jellemző az, hogy a nagy termetű felnőttek akár növényt is fogyaszthatnak minimális mértékben, de alapvetően is elsősorban ugye állati fehérjét fogyasztanak. Gyakran találkozhatunk velük napos meleg időben, ahogy a vízparton, de még inkább a víz fölé érő vízbe esett holtfánál, faágakon, akár tömegével tudnak, ott szoktak napozni. A mocsári teknős az nem keverhető össze a közismert és gyakori akvaristák által tartott víziteknős fajokkal. Mocsári teknős alapvetően egy ilyen sötét, feketésbarna, nyilván vizes állapotban szinte teljesen feketének tűnik, nagyon sötétbarnának tűnik az át, és jellegzetes ilyen zöldes-sárga-sárgás pöttyözése van a állatnak.
3: Hát nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy egy ilyen fontos témámat adott nekünk gyors talpalót. Most már tudjuk, hogyha mocsári teknőssel találkozunk, mondjuk az út közepén, akkor a feje irányában kell átsegítenünk az úton. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét vendégünk volt. További szép napot!
4: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom, viszont hallásra!
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a múltidézőt, és még mindig maradunk 2026. június 1-én. Ezen a napon az uniós tagállamok és az Európai Parlament ideiglenes megállapodást kötöttek a jogellenesen az Európai Unióban tartózkodók visszaküldésének felgyorsításáról. A tervek szerint úgynevezett visszatérési központok is létrejöhetnek az unión kívüli országokban. Az új szabályok célja a kitoloncolások hatékonyabbá tétele. És szintén 2026. június 1 én a Vendégváró című műsorunkban Esztergomba látogattunk. Róna Jegon vendége, Budai Péter idegenvezető, turisztikai szakoktató, és Rokolya Péter a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház kulturális és turisztikai menedzsere volt.
2: Megismerkedünk Budai Péterrel, aki helyi idegenvezető, Esztergom minden macskaköves utcáját jól ismeri, meg a nem macskaköveseket is. Nyilván, hogyha megkérdezem, hogyha elmegyünk egy hétvégére, akkor azon kívül, hogy persze legyen egy kis wellness, meg nézzük meg a bazilikát közelről, azon kívül mihez kezdjünk magunkkal, és mihez kezdjünk az időnkkel. Jó napot kívánok, Péter!
3: Jó napot kívánok, Budai Péter! És igen, hát már itt születtem Esztergomban, itt is élek, úgyhogy adódott, hogy akkor itt a helyi nevezetességeket szívesen mutogatom a turistáknak. És persze, hát mindenki a bazilikát ismeri, gyönyörű szépen felújították, mindenképpen érdemes megnézni. De ha már ott vagyunk fönt a Várhegyen, ott van a bazilika szomszédságában a Esztergomi Királyi Vár, amit szintén ajánlok, hogy tekintsünk meg, történelmünk egyik legfontosabb része, mert hát az első királyi székhely és az első királyi vár Magyarországon. István királytól kezdve egészen negyedik Béláig.
2: Mit látunk ott, hogyha felkapaszkodunk?
3: Hát egyrészt ugye magának a várnak a történetét és a magyar királyság, itt az Árpádházi királyoknak a történetét tudjuk megnézni. Aztán a gyönyörű szép nagy lovakterem, amit meg lehet még tekinteni, és mindenféle ásatásokból megmaradt eszközöket, amit az évszázadok folyamán földgyűlemlettek a Várhegyen és a környéken. Valamint, hát még nem tudom, hogy mennyire tudom lelőni a poént.
2: No.
3: egy nagy valószínűséggel Botticelli által festett freskó. Igaz, azt még nem nyitották meg, de úgy tudom, hogy idén már tervezik.
2: Az nagy szenzáció lesz, tehát főleg, hogyha valóban a mesterműve, ezt elég nehéz lesz most így kinyomozni,
3: igen,
2: szerintem.
3: Igen, hát ez már nagyon régi később. Történet, nagyon régi történet, nagyon régóta megy már erről a vizsgálat, a vita, a húzavona. Elég nagy a valószínűség, hogy Botticelli féle festmény, de ez még kicsit várat magára.
2: Mindegy, hát ami szép, az szép akkor is, hogyha nincs odaírva, hogy Botticelli.
3: És aki ugye a bazilikában nem szeretne fölmászni 400 lépcsőt a kupola tetejére, innen a várból, a vár tornyából is egy gyönyörű kilátást kap a városra és a környékre.
2: Hogyha megtettük, amit megkövetelt a haza, tehát megnéztük a legrégebbi hazai egyben maradt kővárat, akkor hogyan tovább? Mit kínál Esztergom még?
3: Amit még nagyon szeretek, és a turistákkal is szívesen fölmegyek, a Szent Tamás-hegy. Ott van a Várhegy szomszédságában, szintén egy nagyon szép kilátás nyújt a városra és a környékre. Érdemes fölmenni, egy Kálvária úton lehet fölmenni ide a Szent Tamás-hegyre. Egyébként érdekes, Beket Szent Tamás nevét viseli a vár, ez a kis dombocska. Tehát azért Szent Tamás-hegy.
2: Igen. Úgyhogy
3: ezt is tudom ajánlani.
2: Hogyan tovább?
3: Aztán, ha már ott vagyunk, a bibliotéka, vagyis az egyházi könyvtári gyűjtemény, azt is érdemes megtekinteni. Szintén itt van a Várhegy tövében, tehát nem is kell túl messzire menni. Egy kis séta a vízivárosban, az érseki palotán belül pedig a Keresztény Múzeumot tudjuk megnézni. Még Simor János érsek nyitotta meg a gyűjteményt annak idején a 19. század végén.
2: Ugye az ott a helyi vallásos világ tárgyi emlékeit mutatja.
3: Hát mivel ugye mi vagyunk Esztergom, a Magyarország legfőbb egyháza, tehát a legfőbb érseksége, természetesen az egyházi gyűjtemények, az egyházi vonal is nagyon érdekes itt Esztergomban.
2: Na de ha már ezt hoztuk szóba, akkor ott a dzsámi is, igaz?
3: Így van. Megmaradt egy török kori dzsámi, azaz a törökök után azt lerombolták, tehát a rekonstruált változatát tudjuk megnézni. Szintén a vízivárosban nem messze az érseki palotától van a dzsámi, és egy kis kiállítással kicsit beletekinthetünk a török korba. Ugyanúgy a 150 év az érintette Esztergomot is, és be tudunk tekinteni ebbe a török korba, úgyhogy érdemes megnézni. És ami még nagyon érdekes a dzsámiból, a 15. században építettek egy ilyen vízpumpáló, vízemelő szerkezetet, és a Dunától ezzel a vízgéppel látták el vízzel a várat. És ezt még a törökök is használták, ezt a vízgépet, vízemelő szerkezetet, és ennek a rekonstruált változatát meg lehet nézni a dzsámin.
2: Izgalmas. Olyan dolgokat ma már nem látunk máshol.
3: Így van.
2: De azt sem látjuk máshol, ahogy Párkányból látszik Esztergom. Azt mondják, hogy azért érdemes, már csak azért is érdemes átsétálni a Mária Valéria hídon, mert ez egy fantasztikus élmény, ami a túlpartról elénk tárul. Át szokta vinni a turistákat?
3: Igen, nagyon sokszor át szoktunk menni. Ha másra nem csak egy fotó elejéig át szoktunk menni, mert tényleg nagyon pazar látványt nyújt a másik oldalról az egész Várhegy és a bazilika, úgyhogy mindenképp érdemes átmenni. Ha már oda át vagyunk, akkor kicsit érdemes körülnézni Párkányban is, a Sétáló utcán, de az a látvány, hát hogy is mondjam, mindenkinél volt már több-kevesebb 10.000 forintos, és a 10.000 forintoson van egy szép esztergomi látkép. Hát körülbelül azt látjuk oda átról a Párkány oldalról.
2: Ne hagyjuk ki ezek szerint.
3: Így van.
2: Budai Péter, így van. Köszönöm szépen a kalauzolást. Esztergomban jártunk, egy idegenvezető Budai Péter segítségével. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen én is.
2: És még mindig Esztergom itt a vendégváróban, elmegyünk megnézni a bazilikát. Hát hogy lehetne eljönni úgy Esztergomból, hogy nem járunk a bazilikánál? Ott van egy hatalmas külső tér, amit szerintem mindenki ismer, az olyan, mint egy találkozóhely, és hogyha elindulunk befelé, akkor pedig ott csodákat láthatunk, de hogy igazából mit, azt Rokolya Pétertől fogjuk megtudni, aki a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház kulturális és turisztikai menedzsere. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Ugye az egy kicsikét olyanná lett az elmúlt évtizedekben ott a bazilika előtti tér, mint egy nagy-nagy agóra, egy találkozópont.
4: Így van, és nem csak, hogy nagy-nagy agóra lett, hanem meg is újult az elmúlt néhány évben, és a parkosítás is gyönyörűen alakul a bazilika előtt, tehát várunk minden érdeklődőt, látogatót szeretettel.
2: Na de ne álljunk ott meg kint, menjünk be! Mi az, amivel várnak minket? Ugye ez nem csak egy épület, nem csak egy szakrális tér, annál sokkal több.
4: Így van, ez nem csak egy szakrális tér, hanem van egy kincstárunk, a Főszékesegyházi kincstár, amely a koraközépkori egyházművészet, ötvös és textil munkáin túlmenően gyakorlatilag számtalan érdekessége, különlegessége várja a látogatókat, de nem csak kincstárunk van, hanem van a második emeleten egy gyönyörű panoráma lehetőséget nyújtó kávézónk, amely szintén várja a látogatókat.
2: Mennyire maradt meg egyébként a szakrális jellege a látogatók fejében a bazilikának? Mennyien járnak misére? Mennyien járnak egyházi koncertre, hiszen az is van önöknél?
4: Igen, tehát alapvetően megmaradt, hiszen ez az ország első temploma, és eleve maga a látványosság, illetőleg a hitélet, vagy a hit gyakorlása is vonza a látogatókat. Tehát abszolút ez egy több funkcióval bíró templom tulajdonképpen Székesegyházán.
2: Hát nyilván igen, csak azt próbáltam hangsúlyozni ezzel, hogy azért ne csak úgy nézzünk rá, mint egy régi építményre, amiben van múzeum is, hát hiszen ennek mind a mai napig megvan, csak nem tudom milyen mértékig használtan a maga funkciója, a maga napi munkája, folyamata.
4: Ugye elsődleges nálunk a hitélet, ez az is marad, ez természetesen, tehát gyakorlatilag mint templom funkcionál, de egy templom, különösen egy ilyen templom nem lehet önmagában csak templom, hanem a látogatóknak, a turistáknak egyéb lehetőséget is kell kínálni, és ahogy tetszett mondani, tehát koncertek, kiállítások várják a látogatókat. Valamint egy megújult belső tér.
2: Azért az a belső tér, igen, tehát egy egészen lélegzet elállító élmény belépni, és ezt a monumentális teret meglátni.
4: Igen, hiszen gyakorlatilag az ország, ahogy említettem, legnagyobb templomáról beszéltünk, és hogyha az ember beáll a kupola alá, akkor egy 70 méteres belmagasság ejti ámulatba a látogatókat.
2: Mekkora a tolongás egy-egy hétvégén, és mennyire engedik a tolongást létrejönni? Mennyire szűrik az, hogy hány ember mehet be egyidejűleg? Van-e valami ilyen korlát?
4: Van természetesen, tehát minden turisztikai látványosságnak van egy olyan kapacitása, befogadó képessége, amely ugye egyrészt a látogatókat szűri oly módon, hogy mennyien mehetnek be abba a térbe, illetőleg ugye ez egy különböző biztonságtechnikai előírásoknak is meg kell ilyen esetben felelni, de szerencsére, ahogy említettem, hogy az ország legnagyobb templomaként bőségesen tudunk fogadni látogatókat, de valóban a hétvégék, vagy a hosszú hétvégék, vagy az ünnepek azok csúfoltak és sokan vannak.
2: Hát viszont kihagyhatatlan, úgyhogy nyilván sokan vannak és sokan is leszünk, hogyha Esztergomba látogatunk. Rokolya Péter, köszönöm szépen a vendéglátást, csak így néhány szóban, és hát hogyha arra járunk, akkor nyilván érdemes sétálni a parkban, megnézni a kilátást onnan a parkból, és hát bemenni ebbe az egészen elképesztő klasszicista épületbe.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakciója szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média színteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 37-es és a 37A villamos ma 8 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között, az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híri lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcából csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, október 7-én szerdán köszöntöm Önöket, az Amáliákat pedig Önök is köszöntsék, amint én is teszem, boldog névnapot nekik, meg a szülinaposokról se felejtkezzünk el. Ez egy olyan nap, amikor a pénzekről fogunk beszélni, mások pénzéről fogunk beszélgetni, elsősorban az elején itt Kaszás Gábor, az Index gazdasági újságírójával, a milliárdosokéről például, de a katásokéről is, ők azért nem biztos, hogy mások, ők mi mindannyian lehetünk, úgyhogy van miről szólnunk. Kezdjük a milliárdosokkal. Ugye arról szólt tegnap Magyar Péter bejelentése, hogy a milliárdosok adójáról döntött a kormány, sok-sok lebegtetés és mindenféle hírek után végül az lett, amit hallottunk, ugye?
2: Az lett, ugye nagyon sok találgatás volt ezzel kapcsolatban, de nyilván ugye ez a kormány egyik legfőbb vállalása volt már ugye a kampányban is, tehát ez várható volt, hogy záros határidőn belül meg fogják hozni. Ahogy az is várható volt, hogy a politikai vitáiban el is indult róla, ugye most az egyik oldalról ez egy igazságos újra elosztás gyakorlatilag, a veszedett adót majd újra elosztják igazságosabban, a másik oldalon pedig nyilván egy igazságtalan adóztatásról beszélünk.
1: Hát 1 milliárd fölött ez 10 milliót jelent, ugye 1 milliárdnál ugrik 1%-nyi adó, és aztán 5 milliárd fölött másfél milliárd az adótétel. Nem, másfél százalék.
2: Másfél százalék, igen, de 100 milliárd felett másfél százalék. Tehát az 1 milliárd és a 100 milliárd forint között, tehát ott elég széles skálán 1%-os ugye az adóteher, és 100 milliárd fölött lesz másfél százalékos. Ez a határ, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez vitatárgyát képezheti, hiszen ugye arról volt szó, hogy megadóztatják majd az oligarchákat. Na most 1 milliárd forint az így nekünk nyilván soknak tűnik, hiszen aki mondjuk, hogy 1000 millió, az szintén rengeteg, de azért mondjuk egy, ha csak megnézzük a 100 leggazdagabb magyar listáját, ott azért ennél jóval nagyobb vagyonok repkednek. Tehát egy 1 milliárd forintot idézőesen egy ügyesebb üzletember is összetehet, és nehéz lesz majd ezt a vagyont ebbe a szempontból mondjuk beszedni, értékelni. Ugye itt nem csak cashre, tehát nem csak készpénzre, a bankszámlán lévő pénzre vonatkozik ez, cégre, ingatlanra, különböző, nem tudom én, alapítványi vagyonkezelői vagyonokra, ezeket majd mind szépen fel kell mérni, hogy ez mit, mennyit jelent, e körül még biztos, hogy lesznek viták, és akkor ezt így kell számítani. Ami nehézséget az az adja, hogy ha mondjuk, tegyük fel, hogy én annyira szerencsés vagyok, hogy nekem van 1 milliárd forintom, és az különböző eszközökben van befektetve, akkor hogyha nekem annak az 1%-át be kell fizetnem, akkor nekem fel kell szabadítanom ahhoz pénzt, hogy én ezt meg tudjam tenni.
1: Igen, akinek van 1 milliárdja, nem biztos, hogy van cash-e. Hogyha mondjuk a cégében van, és a cégnek éppen nem megy jól, akkor az a cégében sem készpénz, ráadásul hát onnan hogy veszi ki? Tehát azt nem mondhatja, hogy befizeti magánadóként.
2: Pontosan, és ugye, ami még fontos, hogy ez úgy mond visszaható jellegű, tehát nem csak az új keletkezett vagyonokat nézik, hanem nyilván ugye minden évben megnézik az aktuális vagyont, ugye ezt majd évente kell leszámolni. Ugye most a miniszterelnök bejelentett, hogy van egy önbevallási lehetőség, a NAV ráadásul készít majd egy vonalvezetőt is. Nyilván itt ugye mi újságírók is, amikor nézzük ezeket a híreket, kijönnek, ugye különböző adószakértők jönnek a különböző elemzéseikkel, hát könyvelő legyen a talpán, aki majd ezekben a számokban és ezekben a tételekben igazodik. Volt egy elég komoly képlet is, hogy mi alapján számolják ezt ki. Nem tudom, valaki esetleg korábban látta már a nyugdíjszámítási képletet, valami hasonló bonyolultságot kell elképzelni.
1: Azt meg senki nem érti.
2: Ez valószínűleg...
1: Nagyjából a matematikusok kivételével, de szokták is mondani, hogy az nem nekünk van. Viszont a kata az meg igen. Tehát annak pont az a lényege, hogy a létező legegyszerűbb megoldás legyen. Ezért próbálja most a kormány kiterjeszteni, de a Fidesz meg azért kiabál, hogy ez valójában adóemelés.
2: Hát nyilván igen, ez is politikai álláspont kérdése. Ugye a kata ez egy igen népszerű adózási forma volt 2022-ig. Ugye emlékezhetünk, hogy a főállásban katázók havi 50 ezer forintot fizettek, akik pedig egy főállás mellett vállalkoztak, azok 25 ezer forintot. Ezt most a duplájára emelik, tehát ugye aki főállású katás lesz, az a 100 ezer forintot fog fizetni, aki pedig mellékállásban az 50 ezeret. Fontos még ugye, hogy jövő évre hagytak egy laufot gyakorlatilag, tehát jövő évre a főállású katázók is 75 ezer forintot fizetnek, majd ugye 2028-tól a minimálbérhez igazítják ugye a befizetett adómennyiséget. Ami nagyon fontos, és ugye ezt a miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy ezt rendbe rakták, ugye a vállalkozók világában nagyon sokszor kérdés az, hogy nem annyi terhet fizetnek, nem annyi adót fizettek be, ergo, ha mondjuk lebetegednek, ugye akkor a TB-jük, ha gyermeket vállalnak, nem beszélve, hogy elérjék a nyugdíjas korhatárt, ugye akkor a nyugdíjat is máshogy számítják nekik. Ugye ezzel most igazítottak, ezért is nagyobb a befizetés, hogy egy nagyobb szociális biztonságot tudjanak maguknak azok, akik gyermeket vállalnak, lebetegednek nyugdíjban.
1: Itt önmagában az a nagy dolog, hogy vissza lehet lépni akkor is, ha valaki cégnek akar számlát
2: így van,
1: írni.
2: Így van, tehát...
1: Ez volt az, amit a korábbi kata engedett, és aztán 2022-től Parag László javaslatára ezt eltörölték.
2: Így van, hogy csak magánszemélynek lehet ugye beszámlázni. Most ugye lehet cégnek is.
1: Itt felmerül azért egy kérdés, ha a cég arra akarja szorítani a mostani munkavállalóját, hogy legyen katás, az látszólag mind a kettejüknek előnyös adófizetés szempontjából.
2: Ezzel sokat trükköztek a korábbi kata rendszerben, hogy ugye kijelentették a munkavállalókat, majd visszafoglalkoztatták ugye vállalkozóként, pont amit ugye említettel is a könnyebb adózás miatt, de ezt elvileg legalábbis a miniszterelnök elmondása szerint ugye ezt megoldották, ezt tiltani fogják, hogy egy ilyen csiki-csukit lehessen játszani. Az majd más kérdés, hogy ennek az ellenőrzése, hogy fog majd zajlani a való életben.
1: Van egy másik témánk, az ingatlan piac, illetve azon belül is a lakáshitelek meg az otthonstart maga. Ahol visszaesést látunk, ennek lehet sok oka, elfogyott a családoknál az erre fordítható pénz, vagy kivárnak. Itt szó volt róla, hogy át kéne alakítani az otthonstartot. Ezért valószínűleg nem fontos, nem érdemes várni, mert biztos nem lesz jobb.
2: Hát ezt erősen kétlem, hogy a jelenlegi kedvező 3%-os kamatot még lejjebb vinnék.
1: Hát nem reális, igen.
2: Főleg egy igaz, a jegybanki alapkamat ugye csökken, ami ugye azért, bár a hitelkamatok nem feltétlenül a jegybanki alapkamathoz vannak ugye kötve, de azért azt az elég erősen kétséges, hogy ezt meg fogják tenni. Az, hogy hozzányúlnak-e, az nagy valószínűséggel hozzányúlnak, mert hogy a bankok is ezt szorgalmazzák, ugye, hogy nyúljanak hozzá az otthonstarthoz. Nem elterülni szeretnék, tehát nem azt hangsúlyozzák, hogy a támogatott konstrukciót meg kéne szüntetni, hanem azt, hogy arányosítani kéne, egy fenntartható formában kellene ezt működtetni. Nyilván itt ugye különböző társadalmi rétegek vannak. Ez nagyon sok szempontból vita, hogy ugyanaz a átlagkeresetű, vagy éppen a nem tudom, havi 2-3 millió forintos bevételt elkönyvelő állampolgár ugyanazon feltételek mellett tudja ezt igénybe venni. Ezzel lehet, hogy változtatni fognak, illetve azt is szorgalmazzák a bankok, és ez már korábban is volt, hogy ne feltétlenül csak vásárlással lehessen ezt megtenni, hanem terjesszék ki úgy egy ilyen támogatott konstrukciót, hogy annak egy elég komoly felújítási lába legyen.
1: Ugye már csak az energiahatékonyság elősegítése ügyében is.
2: Így van, ugye ez volt korábban is, tehát több felújítást elősegítő program volt még az előző kormányzatnál is. Ugye talán emlékezhetünk, hogy a legelsőnél ott nem volt gyakorlatilag egy ilyen célzottság, hanem ráöntötték az emberekre, hogy akkor, ha jól emlékszem, 3 millió forint, most nem tudom, nem emlékszem, hogy támogatott hitel volt, ha vissza nem térintendő, de azt mindenre lehetett. Medencét építeni, kerést,
1: kerítést. Támogatott volt.
2: Támogatott volt, minden, igen, mindent lehetett. Utána jött egy másik, ami már célzottan energiahatékonyságot követelt meg. Az viszont talán egy kisebb volumen volt, hiszen olyan szintű bürokratikus terhek járultak ehhez hozzá, hogy nagyon sokan, amikor ezt igényelni akarták, akkor azt mondták, hogy hát ez nem biztos, hogy egyáltalán megéri ebbe így belemenni.
1: Lejár a pályázati határidő, miért kitöltjük a papírokat.
2: Ez pontosan így van.
1: Most viszont van egy másik helyzet is, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ugye nem nagyon van pénze az államnak, amit úgy csak úgy kiszorhatna. És itt a hitelben, az otthonstartban, de az összes támogatott hitelben a különbséget az állam fizeti meg. Az általunk megfizetett kamatteher és a bank által elkért kamatteher között. Tehát miközben a bankok azt mondják, hogy nyissuk ki, szélesítsük, nekik ez jó üzlet, közben az állam ebben nem érdekelt, bár van egy másik szempont is, az energiahatékonysági beruházások, megtérülő beruházások az állam számára is, meg GDP-t növelnek.
2: Pontosan. Kezdve a másodiknál, ugye mondtad az energia hatékonyságot. Nyilván most mi Budapesten vagyunk, tehát elég azért körbe menni Budapesten, hogy látszódjon, hogy milyen állapotban vannak az ingatlanok. Nyilván nem az új építésűekről beszélgetünk, hanem mondjuk bemegyünk a belvárosba. Nagyon fontos, hogy ezeket is, de vidéken is ezek az energiahatékonysági beruházások megtörténjenek. Amit mondtál a kamatokkal kapcsolatban, hogy az a bankoknak a tiszta haszna, valószínűleg egy banki szakember ülne itt, akkor azt mondaná, hogy nem, és ugye ezt is mondják, hogy azért ott az extra profit adó és a különböző elvonások.
1: Így, de az mindenfajta hitelnél ott van ugyanúgy. Tehát ez a szempontból van, mindegy.
2: Nyilván nem feltétlenül kell itt a nézőknek azért nagy könnyeket hullatni a bankoknál, hiszen az bankokért, hiszen az elmúlt időszakban gyakorlatilag a konstans válságban voltunk, mégis rekord bevételeket értek el. Ettől függetlenül talán nem rossz logika az, amit elképzeltek és most javasolnak a kormányzatnak. És a költségvetést, amit említettél még, az pedig igen, nagyon fontos, hogy átvette az új kormány a költségvetést, ugye csináltak egy kiigazítást. Egyelőre az előző kormány minden egyes, ha csak az otthonteremtési támogatásokat nézzük, minden egyes elemét meghagyták. De ugye ők a programjukban vállaltak újakat is. Na most ugye a költségvetés, hogy te is említetted, véges. Tehát az, hogy megtartok mindent és hozok bele új elemeket, az nagy valószínűséggel nem fog működni. Tehát itt egy összefésülésre biztos szükség lesz, ha csak azt nézzük, hogy ugye elvileg jön a bérlakás program, ugye, amit egy nagyon nagy programnak szánnak.
1: Bár annak a különböző részletszabályait még szintén nem ismer.
2: Még gyakorlatilag semmit.
1: Úgyhogy egyre csak a mondás van meg, hogy ez majd lesz. Kasszás Gábor, az Index gazdasági szerkesztője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: Megvan az AfD első házelnöke, ez a párt történetében nyilvánvalóan egy nagyon fontos lépés, hogy Németország történetében mit jelent, erről is érdemes beszélnünk Dicséri Dórával, Dajcsevel, a Magyar Szerkesztőség vezetőjével, gyakori vendégünk, jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt vagy, és hát én az AfD-vel és ezzel a házelnöki pozícióval kezdtem, ez a legfontosabb? Azt hiszem, Dóra nem hallott.
1: Nem tudom, hogy már műsorba kerültem-e, de sajnos még nem hallom, amit az Egon mond.
0: Hát műsorban vagy, ha most hallasz, és én próbálok is hozzád szólni. Dóra, itt vagy és hallasz-e? Hát, hogy itt vagy, azt látom.
1: Szia, Egon, jó reggelt. Igen,
0: eddig, mi eddig is láttunk, hallottunk, sajnos te nem. Én azzal kezdtem,
1: nagyon jó.
0: Hogy... nem baj, most már megvagyunk. Azzal kezdtem, hogy az AfD-s Tobias Rajs a Szász Anhalti Tartományi Parlament házelnöke lett, és hogy hát az első ilyen pozíciója a pártnak, mennyire fontos ez Németországban?
1: Igen, hát valóban tegnap ült össze először Magdeburgban ez a tartományi parlament. Ugye egy hónapja is beszámoltunk róla, hogy történelmi győzelmet aratott ott akkor az AfD majdnem 44%-kal. És hát valahol elkönyvelhető volt, hogy jönnek ezek a pillanatok, hogy ezeket a magas tisztségeket be tudják tölteni. Most először, a II. Világháború óta most először Németországban részben szélső jobboldali párt képviselői. És hát ez így történt tegnap is, Tobias Raust megválasztották a magdeburgi parlament házelnökének, sőt az alelnököt is az AfD állíthatta. Amiért ez nagyon érdekes, ez két dologból nagyon érdekes. Egyrészt a szavazatok számát érdemes megnézni. Ugyanis négyel többen szavaztak Tobias Rauschra, mint ahogy az arra számítani lehetett. Ugye az AfD-nek volt 39 szavazata, a BSV, a baloldali populista PSV előre mondta, hogy támogatni fogja Rauscht, viszont négyen többen szavaztak rájuk, és egyre többen valószínűsítik, hogy ez a plusz négy szavazat az a CDU soraiból érkezhetett, a keresztény konzervatív párt, amely ugye Friedrich Merz kancellárt is állította, tehát szövetségi szinten ugye most ők vannak kormányon itt Németországban, és hát ez nagyon sok spekulációnak nyitott utat itt Németországban, hogy milyen törésvonalak vannak a CDU-n belül, illetve hogy mennyiben tartható a jövőben is a tűzfal az AfD körül, amihez ugye eddig a német hagyományos pártok nagyon ragaszkodtak. És a második szempont, ami miatt nagyon érdekes ez a szavazás, az az, hogy decemberben Ulrich Zsigmond, az AfD-nek a listavezetője itt miniszterelnökké szeretné választatni magát, és tulajdonképpen ez a választás egyfajta teszt volt arra, hogy valóban miniszterelnökké válhat-e majd Ulrich Zsigmond itt Magdeburgban, és hogyha így alakulnak a szavazati arányok, és tényleg sikerülnek ezek az alkuk akár decemberben is, akkor előállhat az a szcenárió, hogy az AfD történetének első miniszterelnökét állíthatja itt Szász-Anhaltban.
0: Amivel kapcsolatban meg nem feltétlenül emiatt, de a folyamatokat elemezve azt mondja a német államfő, hogy az ország a Weimári köztársaság felé halad. Hát az egy rossz emlékű időszak a Németországnak, és rossz vége lett a történetnek. Közben meg az AfD tiltakozik az ellen, hogy ők szélső jobboldaliak lennének. Ez egy értelmezési vita nyilván, és nem a lényegről szól, hanem ezek ilyen politikai címkék. De ezek a politikai címkék általában hatnak az emberekre, a választókra.
1: Hát pontosabban hatnak és nem is hatnak, szóval, hogy ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal az valóban már nagyon régóta beszél arról, hogy milyen veszélyeket jelent a demokráciára az AfD etnonacionalista nézetei, részben rasszista, részben diszkriminatív, migráció ellenes, bevándorlás ellenes nézetei, és ott ugye 16 tartományból 5-ben bizonyítottan szélső jobboldalinak van besorolva tulajdonképpen ez a párt, többek között itt Szász-Anhaltban is, hiszen itt is jöcskán akad olyan képviselője, akik tényleg valóban erősen szélsőséges nézeteket vallanak, sőt, némelyükre igaz az az állítás is, hogy antiszemita, tehát akár zsidó, ellene zsidó gyűlölő nézeteket is vallanak. De ez úgy tűnik, hogy a választókat kevésbé érdekli, sőt, igazából amikor mi AfD szavazókkal forgattunk, a Deutsche Welle több stábja is forgatott, ugye Szász-Anhaltban is, a Mecklenburg-Előpomerániai választásokon is, sőt, itt Berlinben is, akkor nekünk mindig azt mondták a választók, hogy ők nem tartják magukat nácinak, ők ezt kikérik maguknak, és ők ők nem tudnak azonosulni ezzel a szélső jobboldali címkézéssel, és hogy ez tulajdonképpen inkább csak a konzervatív pártoknak a módszere arra, hogy lejárassák az AfD-t, miközben ők nem találnak valódi eszközöket arra, hogy megoldják az ország problémáit.
0: Azt látjuk, hogy
1: tulajdonképpen
0: az
1: tényleg a gazdasági válság.
0: Bocsáss meg, hogy közbeszóltam, és
1: igen, a gazdasági válság
0: sem könnyít.
1: Igen, de abszolút jó a kulcs, amit bedobtál, az elégedetlenség, ez valóban nagyon fontos szerepet játszik ebben, hogy az AfD előre tör, és egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. Azért itt egy gazdasági válságban, egy recesszióban lévő országról beszélünk, megélhetési válság egyre jobban eléri az embereket, miközben azt látjuk ugye, hogy olyan kulcs szavakat dob be az AfD, hogy hát, hogyha Ukrajnára van pénz, meg az bevándorlókra van pénz, akkor miért nincs pénz a nyugdíjakra, miért nincs pénz a szociális ellátásra, vagy miért kell növelni akkor az egészségügyi hozzájárulási díjakat, tehát például ugye a TB-t itt Németországban. Tehát nagyon sok populista eszközhöz nyúl a kommunikációjában, és épít az emberek elégedetlenségére. Az más kérdés természetesen, hogy mihez fog kezdeni akkor, hogyha tényleg hatalomra kerül, és ennek lehet nagy politikai tesztje, szászon halt, hogyha ott tényleg kormányt tudnak állítani, hogy vajon mit kezdenek ezekkel a gazdasági problémákkal.
0: Amellett, hogy nyilván a központi kormány döntése, például az, hogy Ukrajnával kapcsolatban hogyan gondolkodik és mennyi támogatást ad. Ellenben nagyon sokan azt várták, mert az első választási eredmények is az AfD előretörése nyomán, hogy a kancellár ebbe belebukik. Hogy egészen máshogyan működik a német belpolitika onnantól kezdve, és ez azért most nem látszik.
1: Nem látszik, valóban tartja magát a CDU. Úgy tűnik, hogy azért szövetségi szinten van egyfajta pártfegyelem, és meg szeretnék tartani Friedrich Merz hatalmát, pozícióját, sőt azt látjuk, hogy elindult egyfajta érdekes kommunikáció is egyébként Friedrich Merz körül. Ugye itt múlt héten láttuk ott könnyezni egy ilyen nagy iskolai díj átadóján. Most például az Instagram oldala is tele van ilyen iskolás gyerekekkel készült közös videókkal. Tehát, minthogyha most egy kicsit elkezdenének dolgozni azon, hogy népszerűbbé tegyék ezt az egyébként rendkívül népszerűtlen kancellárt. De mondom, az a törésvonal, amit most itt Tobias Rausch megválasztásánál láttunk, hogy nagyon nagy valószínűséggel 4 CDU-s képviselő is átszavazott Rauschra, azért mutat egyfajta törésvonalat a CDU-n belül, és hallani olyan spekulációkat, meg olyan pletykákat a CDU körül, hogy ez iszonyat nagy elégedetlenséghez vezetett itt Berlinben a pártvezetésben, hogy nem volt meg a pártfegyelem Magdeburgban és Sachsenhaltban, amely azért előrevetíti, hogy azért nagy problémák vannak a CDU-n belül is, és kérdéses, hogy meddig tudják megtartani ezt a hatalmat.
0: Majd figyeljük, és szerencsére itt vagy, illetve ott vagy nekünk te, úgyhogy kapcsolunk majd hozzád vissza más alkalommal is. Köszönjük szépen Diseli Dórának. Mi pedig majd híradóval folytatjuk, azután meg megbeszéljük, hogy mit akarhat az ÁSZ elnöke a köztársasági elnöktől, és miért remél védelmet tőle, hogyan megy ez ma a magyar politikában, úgyhogy jogász vendéggel folytatjuk majd a híradót követően.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Autódarú Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Kellemes őszi idő várható, megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a Kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
11: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Naponta 20 óra és másnap hajnali 5 óra között lezárják a 9. kerületben a Gubacsi utat, a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt. Napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Lezárták a külső sávot a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozijegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
12: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
13: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, szerda van a mai napon, és hát nyári idő tulajdonképpen, látták az időjárás jelentésben, ezt még ki lehet használni, van még két napunk erre, és aztán jön az ősz, hogy az kell is így október 7-én. Az időjárás mellett a politika is olyan őszies. Tehát nagy viták kezdődnek, és hát eléggé ilyen nyírkos világ van a magyar politikában. És nézzük csak azt a tételt, hogy azt mondja Magyar Péter miniszterelnökként, az állami számvevőszéket célozva, hogy hát vajon miért nem foglalkoznak a Fidesz frakciójának ügyeivel, vagy a Fidesz kampánypénzeivel, miért nem vizsgálják mondjuk az NKA-ból származó, a kampányra szállt pénzeket, ami a kultúra helyett ment a politikába. Erre meg mondjuk az NKA-ból származó, a kampányra szállt pénzeket, a

0: bíróság, nem olyan, mint az ügyészség, a legfőbb ügyész. Az állami számvevőszék igazából az országgyűlésnek egy dedikált pénzügyi gazdasági ellenőrző szerve. Tehát már láthatjuk, hogy az állami számvevőszék az országgyűlés alá tartozik. Ez már is árnyalja, azt gondolom, ezt a kérdést, hogy a függetlenség az hogyan értelmezendő az ő esetében. Az állami számvevőszéknél nagyon fontos, hogy alapvetően egy független szerv, és ugye a közpénzek ellenőrzése az ő feladata, a közpénzek felhasználása, tehát bármi olyan pénz, ami állami forrásból, akár uniós forrásból ered, vagy állami vagyont érint. És az országgyűlés, hiszen pont az országgyűlés szerve az állami számvevőszék, utasíthatja arra, hogy ellenőrzést folytasson le. Tehát az országgyűlésnek van egy kifejezett ilyen irányítási joga, hogy az országgyűlés döntése alapján köteles az állami számvevőszék egy adott ellenőrzést lefolytatni.
1: Tehát, hogyha most a Magyar Péter azt kéri a frakciójától, hogy szavazzák azt meg, hogy az ÁSZ kötelező jelleggel vizsgálja meg, hogy a kultúrára szánt pénzeket hogy költötte el a Fidesz a saját kampányára, akkor ezt az ÁSZ elnöke köteles végrehajtani?
0: Így van. Itt két opció van. Tehát a kormány kérésére ellenőrzést végezhet. Tehát ha maga a kormány, ugye a miniszterelnökök és a miniszterek, ebből áll a kormány, ha a kormány kéri, akkor eldöntheti az állami számvevőszék, hogy folytat ellenőrzést. Ha az országgyűlés, ugye a 199 képviselőből álló testület hoz egy ilyen döntést, akkor viszont már nincs mérlegelése az állami számvevőszék elnökének. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy külön válasszuk, hogy egyrészt a miniszterelnök kommunikációja kapcsán nem csak az elmúlt hónapokban, hanem az elmúlt években jellemző, hogy nagyon sokan a miniszterelnököt igazából a kormánnyal azonosítják. Tehát a miniszterelnök vezeti a kormányt, meghatározza a főbb irányvonalakat, de ez nem egy egyszemélyi döntést jelent igazából.
1: Nem ő maga a kormány döntés. Ugye? Tehát ha mond valamit, az nem a kormány, az Magyar Péter véleménye.
0: Igen, tehát a kormánynak a főbb irányvonalait határozza meg a miniszterelnök, de ezen belül azért a minisztereknek van mozgástere. Tehát ez egy nagyon árnyalt helyzet. Én azt gondolom, hogy nem célszerű, hogyha a miniszterelnök közöl mindent, mert azt a látszatot kelti, hogy igazából ez egy teljes mértékben kézivezérelt szerv. Ugyanígy érdemes azt is árnyalni, hogy bár az országgyűlésben jelentős többsége van a jelenlegi kormánypártnak, ettől még, ha a kormány kéri az állami számvevőszéket, akkor mérlegelhet az állami számvevőszék, ha az országgyűlés rendeli el, nem mérlegelhet. Nem szabad a kormány és az országgyűlés között.
1: Ugye itt az van, hogy Vindis Lászlónak az a problémája, hogy ne Facebook üzenetekben kommunikáljon vele Magyar Péter. Magyar Péter, ha komolyan gondolja, teheti ezt másképp is, majd mond valamit a kormány. Ha még komolyabban gondolja, tehet valamit a parlament, majd mond valamit a frakciója. De Vindis Lászlónak semmi keresni valója nincs ezzel az ügyel a köztársasági elnökénél. Legfeljebb Forstoffer Ágnesnél kérhet menedéket az országgyűlés elnökénél. Mert hát oda tartozik.
0: Igen, rendkívül érdekes, hogy pont a köztársasági elnököt választotta ugye az állami számvevőszék elnöke. Itt fontos leszögezni, azt gondolom, hogy a köztársasági elnök, ő nem a miniszterelnök felettese, tehát a magyar rendszerben a köztársasági elnök jogköre az leginkább szimbolikus. Tehát kifejezi a nemzet egységét, megjeleníti az országot, képviseli, vannak bizonyos személyzeti döntései, de ott is többnyire, mint kezdeményező. És az országgyűlés, illetve a miniszterek ellenjegyzése, az kell az ő döntéséhez. Tehát nehezen értelmezhető, hogy a köztársasági elnök milyen jogkörrel bírna ebben a helyzetben.
1: Hát nyilván azt remélné tőle, hogy megszólal és elmondja, hogy ennye-bennye. De közben meg hajoljunk már közelebb egy kicsikét magához az ügyhez is, jó? Tehát itt látunk olyan dokumentumokat már, nem utolsó sorban Molnár Áronnak köszönhetően, aki ezeket nagy előszeretettel kutatja és hozza nyilvánosságra, amely dokumentumok azt mutatják, hogy nagyon konkrétan kampánypénzeket osztott a kulturális tevékenységeknek álcázva. Ugye erre a Mága Zoltán pályázata egy teljesen egyértelmű dokumentum, ahol meg is fogalmazza, hogy miért kér 500 millió forintot, de hát rengeteg olyan Fideszhez közeli, vagy Fideszes politikussal azonosítható szervezet kapott az utolsó hetekben pénzeket, akik aztán kampányrendezvényre fordították ezt. Ha ezt halljuk, ha ezt látjuk, ha ezt olvassuk, az nem lehetne ok arra, hogy az ÁSZ hivatalból indítson vizsgálatot?
0: Lehetőség lenne rá az állami számvevőszéknek, ugye sőt, ahol közpénzek felhasználása felmerül, és ez vagy olyan jelentős összeget, vagy egy széles kört érint, én azt gondolom, hogy a

0: feladat köréből adódik, hogy ilyenkor meg is kell indítani az eljárást az állami számvevőszéknek. De itt fontosnak tartom azt is kifejezni, hogy nem tudjuk, hogy ilyen eljárások vannak-e folyamatban. Ezek alapvetően nem nyilvános eljárások, nem tudjuk, hogy ezek hol tartanak. Az állami számvevőszék maga is kezdeményezheti más szerv eljárását, tehát akár az ügyészség felé tehet jelzést. Tehát itt tudnunk kellene, hogy mi a valós háttér, vannak-e ilyen eljárások, ha igen, azok hol tartanak. Itt fontos, hogy az állami számvevőszék egy állami szerv, tehát joggal számon kérhető, egyébként nem csak a miniszterelnök, hanem az állampolgárok által is, hogy mivel közhatalmat gyakorol, miként teszi, megfelele a saját szerepének az állami számvevőszék, és ebben a körben egyébként ugye a véleménynyilvánítás szabadságából is következik, hogy az állami számvevőszék elnökének a kritikát tűrnie kell, sőt, neki fokozott tűrési kötelezettsége van, többet kell tűrnie, mint egy átlag embernek. Tehát ebbe bele kell, hogy férjen akár a túlzó, bántó, eltúszott kritika is. Tehát itt ez is fontos, hogy a köztársasági elnökhöz fordulást én nehezen tudom értelmezni, hiszen az állami számvevőszék elnökének eleve fokozott tűrési kötelezettsége van, tehát ő köteles minden olyan kritikát tűrni, ami még őt emberi mi voltában, emberi méltóságában nem alázza meg.
1: Hát ez a végső határ. Egy Facebook bejegyzés volt Magyar Pétertől, és azt mondta Vindis László, hogy na most van elegem. Ez lehetséges, de az milyen érdekes, hogy ahogy ügyvéd úr mondja, hát arról nincsen szó, hogy tudnánk, hogy az ASZ milyen vizsgálatokat indított ebben az ügyben. Lehet, hogy nem is köteles közölni, de például egy ilyen pillanat alkalmas lenne arra, hogy ezt valamilyen módon jelezze. Tehát már dolgozunk, elég lenne ennyit mondani. Ehhez képest Vindis Lászlónak az volt a legfontosabb, hogy azt szögezze le, hogy a hatályos jogszabályok alapján őt nem lehet elmozdítani. Tehát mintha ez lenne az ASZ működésének leglényege, hogy ő a helyén maradjon. Egyébként tényleg nem lehet elmozdítani?
0: Még egy picit visszatérhetek, ugye, hogy ez, ha vannak-e ilyen vizsgálatok. Tehát önmagában az, hogy folynak-e ilyen vizsgálatok, ha igen, milyen tárgyban, hány ilyen vizsgálat van, ezek közérdekű adatok. Tehát egyébként, ha ezt magától nem teszi közzé az állami számvevőszék, bárki tehet egy közérdekű adatigénylést, akár újságírók, és ezek közölendő adatok. Tehát, hogy folyik-e ilyen tárgyban vizsgálat, milyen stádiumban, adott esetben hány darab, tehát, amiből nem azonosítható be egy-egy konkrét ügy, de maga az általánosság szintjén ezek közérdekű adatok. Az elmozdítás kapcsán én nem teljesen értek egyet az állami számvevőszék elnökével. Ha megnézzük az állami számvevőszékről szóló törvényt, az egyértelműen rögzíti, hogy kizárással az országgyűlés megszüntetheti az állami számvevőszék elnökének megbízását. Ugye meg kell néznünk, hogy mikor van lehetőség őt kizárni. Például akkor, hogyha a felróható okból, tehát saját hibájából, nem tesz eleget a saját megbízatásából eredő feladatainak.
1: Hát
0: itt a megbízatásból eredő feladat.
1: Ugye? Tehát ez például egy olyan eset?
0: Felmerülhet. Tehát ebben állásfoglalni azért nem lehet, hiszen nem tudjuk, hogy van-e ilyen vizsgálat. Az állami számvevőszék elnöke nyilván ő meghatározza azokat a főbb irányvonalakat, például a módszertant, hogy hogyan kell vizsgálatokat lefolytatni. Ha ilyenek nincsenek, ha a belső rendszerben nem történik meg az a megfelelő működés, ami elvárt az állami számvevőszéktől, tehát a közpénzekkel kapcsolatos visszásságokat igenis vizsgálja ki, akkor joggal felmerülhet, hogy felróhatókból nem tesz eleget a feladatainak, ebben az esetben az országgyűlés őt kizárhatja, tehát megszűnhet az ő megbízatása.
1: Az első pillanatban felsorolta a leváltani kívánt személyek között Vindis Lászlót, az ASZ elnökét, Magyar Péter. Ugye ezt megismételte a beiktatás alkalmával is a parlament, de mégis ezügyben nyugalom volt eddig, mert talán azt is gondolhattuk sokan, hogy azért, mert van egy egészen furcsa családi összefonódás az ő életükben, ugye Vindis László élettársa, Magyar Péter volt felesége, a korábbi belügyminiszter, és hát ettől ez az egész egy kellemetlen, kínos helyzet. Mennyire lehet ebben az eszkalálódásban most Vindis László felől, hogy nem azokat az utakat járja, amik egyébként neki kijelölt útjai ászelnökként, hanem mindent megkerülve megy a köztársasági elnökhöz?
0: Ez egy feltételezés, tehát az ilyen típusú személyes háttérszálakat én nem tartom relevánsnak alapvetően, nem kizárt, hogy van ilyen eleme, és szerintem az a fontos, hogy egy állami számvevőszék elnökénél meg kell néznünk, hogy ő egyébként a saját feladatával tisztában van-e. Az állami számvevőszéknek az elhelyezkedésével magában az állami rendszerben. Tehát elvárt egy ilyen tisztségtől, hogy tudja, hogy milyen utak vannak, hogy tisztában legyen azzal, hogy a köztársasági elnöknek mire van és mire nincsen jogköre, és tartsa be ezeket a hivatalos utakat. Tehát én nagyon nehéznek tartom ezeket az atipikus megoldásokat, hogy igazából a köztársaság elnöktől nem is tudjuk pontosan, hogy mit kért, hogy valahogyan védje meg őt. Itt azt gondolom, hogy a valós adatokkal célszerűbb lenne előjönni, tehát hogy konkrétan megteszi az állami számvevőszék azokat a kötelezettségeket, amiket tőle az alaptörvény és a jogszabályok elvárnak.
1: Vagy hát a sajtó kikéri majd ezeket a dokumentumokat, hogyha máshogy nem megy, hiszen nekünk meg ez a dolgunk. Stánisz Péter, sok mindent megértettünk, köszönjük szépen!
0: Köszönöm én is!

0: pedagógus szakszervezet elnökével, Totyik Tamással folytatjuk a Start műsorát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Van itt sok minden, kezdjük a legmeredekebbel, egy pletykával, azt mondja ön is, meg hát hallottam én mástól is már, hogy az terjed, hogy a pedagógusok bérét csökkenteni akarja a kormány. Ami hát nem tudom milyen alapon lenne lehetséges, de öné a szó.
1: Hát a kormány szerintem nem akarja csökkenteni, mivel egy európai bizottsági megállapodás van, hogy az uniós forrásoknak a lehívása során ugye a diplomás átlagkeresetek 80%-át tartani kell. Annyi történt mindössze, hogy az előző kormány a pedagógusok életpályáról szóló törvénybe a távolléti díjat állapított meg a szabadság idejére lévő pedagógusoknak, és a szabadság idejét úgy állapítják meg, hogy a 6 havi átlagkeresetet veszik alapul, és ez az átlagkereset, akiknek magas volt a túlórája, túlmunkája, vagy más egyéb juttatást kapott, akkor azok mind beszámításra kerültek, és így a nyári szabadság idején magasabb a fizetésük, mint egy normál esetben. És a másik, ami még itt a csökkenést okozza, hogy a túlmunkát, amit szeptemberben végeznek a kollégáink, azok nem az októberi fizetéssel kerülnek ki fizetésre, hanem majd novemberben, tehát egy két hónapos csúszással.
0: Jó, de hát ez nem csökkentés, tehát persze, akár onnan is nézzük, ez nem azt jelenti.
1: Persze, hogy nem csökkentés, hát pontosan ezért szóltunk, hogy ez egy egyszerű kamu álhír, amit bizonyos politikai körök terjesztenek, tehát nem történt sehol sem az, hogy az átsorolásokba elvették volna a pedagógusoknak a teljesítményértékelését, már azok, akik az előző évben megkapták, mert ezt alapbéresítették, nincs is joguk elvenni az intézményvezetőknek ezeket a béreket. Ahol ezt egyébként megtette véletlenül egy-egy intézményvezető, mert az állami intézményeknek biztos, hogy nem történt ilyen, ott akkor a kollégáknak bírósághoz kell fordulni, mert automatikusan jár nekük ez a juttatás.
0: Vannak pályázatok az iskolákat fenntartó szervezetek élére, ebből rengeteg van, és rengetegen pályáznak. Azt mondják, hogy ez egy nagyon, nagyon népszerű pályázati lehetőség. Ön mit gondol erről az egészről? Arról volt szó, hogy talán nem is marad meg, de a Klik is marad a jelek szerint, még sok minden marad.
1: Hát a Klebersberg központ ugye átalakul egy kutatóközponttá. A középirányító szerv ismereteink szerint pedig majd a minisztérium alá fog kerülni, mert valamilyen középirányító szervnek szükség van.
0: De még nem tudja, hogy milyen.
1: Azt nem tudjuk, hogy ki, hova fog meg, mind fog kerülni, és hát innentől kezdve érdekes a történet, mert szerintem a tankeretvezetők sem tudják, hogy mire pályáztak, illetve hát a jövendőbeli tankeretvezetők sem tudták, hogy mire pályáznak. Mire kell beadniuk, az a mostani állapot szerint, vagy a rendszert átalakítják? Akkor a rendszert milyen formában akarják átalakítani?
0: Szerint a rendszert át kell alakítani?
1: Muszáj átalakítani, mert ebben a formában nem tudja teljesíteni az alapvető feladatát. A finanszírozás tekintetében, ha megnézzük, ugye a kiszivárgott az, hogy a bérekből csoportosítanak át dologi eszközökre, mert annyira alacsony a finanszírozása a állami fenntartású oktatási intézményeknek. Ugyanez nem történik meg az egyházi fenntartásoknak, tehát ezt át kell alakítani minden körülmények között. A másik pedig az én megítélésem szerint egy fenntartó központban 40-50 iskolát besorolni, az fizikálisan képtelenség ezeket megfelelően áttekinteni, felügyelni, ellenőrizni. Tehát ezek a Missing Impossible kategóriája, vagy felületesen tessék-lássék elvégzik ezt a feladatot, tehát ezt nem lehet tisztességesen megcsinálni. Tehát mindenféleképpen át kell alakítani. A másik, hogy az iskolákat, vagy a döntéseket az iskolákhoz a lehető legközelebb kell hozni, és az önkormányzatoknak komolyabb beleszólást kell adni, hogy a helyi társadalom visszakapja az oktatási intézményeket. Most ez abban a formában...
0: Néhány önkormányzat szeretné az iskolát magát visszakapni.
1: Hát ez az, amiről még semmit sem tudok. Tehát miért kellett most akkor megpályáztatni a tankedvezetőket, ha lesznek önkormányzatok, akik szeretnék visszakapni? Ugye a Tisza párt programjában szerepel is a fenntartó jogokat, akik akarják, visszakaphatják, akkor miért kellett most ezt megpályáztatni? Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye ezeket ezekben az esetekben a finanszírozás lesz az alapvető kérdés, ugyanis nem mindegy az, hogy a Klebersberg központ költségvetési keretében meghatározott összeggel fognak egy-egy iskolát fenntartani, vagy az egyházi normatívával fogják fenntartani.
0: Ami magasabb.
1: Ami jóval magasabb. ugye nagyon sok önkormányzat vissza is lépett, mikor meglátta azt, hogy mennyivel finanszírozzák, vagy tartják fent az iskolát.
0: Feltételes módban beszél egy csomó dologról, amiről azt gondolnám, hogy kellene első kézből információja, hogy legyen. Nincs kapcsolat a szakszervezet és a minisztérium, vagy a különböző változásokat előkészítő államtitkárság között?
1: Kapcsolat van, beszélünk is róla, de konkrétumot semmit nem tudunk. Ez most az, hogy a CKP által készített tanulmány egy stratégiaként meg fog jelenni, az alapvető kérdés az lesz, hogy a költségvetési forrásokból ebből nagyon komoly részesedésnek kell lenni az oktatásnak. De amikor 7,3%-os a hiány, és ez 3%-ra 3 éven belül le kell faragni, akkor lesz annyi bátorság a Tisza kormánynak, hogy az oktatáshoz több pénzt adjon, és nem még elvegye.
0: Ezt ígérte. A CKP-ről beszéljünk 2 mondatot, ez a civil közoktatási platform. Ők készítettek el egy olyan tanulmányt, ami alapvetően változtatná meg a közoktatást Magyarországon, megszüntetni a 6-8 osztályos iskolákat, sokkal nagyobb szabadságot, gyakorlatilag szinte teljes körű szabadságot adna a pedagógusoknak az oktatásban, csak a végcélt kellene valahogyan elérniük, ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Egy egészen másfajta gondolkodásmódot tükröz. Mennyire lesznek ebben a pedagógusok, és mennyire lesznek a szülők az ön véleménye szerint partnerek?
1: A szülők lesznek a nehezebb kérdés ebből a szempontból, mert például a szöveges értékelés, amikor megtörtént, ami az anyagban is szerepel, akkor a szülők voltak a legjobban felháborodva. Na de az akkor mennyit ért a gyereknek?
0: Ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a 4-es az 4-es, és az olyan világos.
1: Így van, tehát, és az, hogy a szövegben
0: most... Nem beszélve az 1-esről, az miért?
1: A szöveges teljesítményértékelésnél, hogy ez, ők nem tudnak ezzel mit kezdeni. Ez az egyik része. A másik része az, hogy van több száz éves hagyománya érettséginek, iskola szerkezetnek. Ha ezekhez hozzá akarunk nyúlni, akkor ott a társadalom gondolkodását is át kell alakítani. A másik az, hogy a pedagógus társadalom az meggyőzhető, ha megfelelően van motiválva és megfelelően van előkészítve, mert azért itt a tankeretvezető pályázatoknál is nagyon nagy tanúság volt, hogy ez egy őrült roham volt, és 5 nap alatt 8-10 pályázatokat úgy véleményezni, hogy az illetőkkel személyesen nem is találkozhatunk. Ez így
0: na,
1: halálra van ítélve.
0: Azt hallottuk, hogy a legfontosabb szempont a pedagógusok számára a szabadság. Tehát az a szabadság, amit elvettek tőlük, hogy mit és hogyan akarok tanítani. Ezt most visszakapnák?
1: Hát visszakapnák, csak ez a szabadsághoz fel kell készíteni. Azért az a 16 év nem maradt, tehát mély nyomot hagyott a pedagógus társadalomba, tehát ehhez fel kell készíteni mind a pedagógus társadalmat, a pedagógus továbbképzés átalakítása, amire egyébként a miniszter azt, hogy már egyeztetett is a szakszervezetekkel, illetve a szakmai szervezetekkel, de ezekhez az átalakításokhoz hosszú, türelmes folyamatnak.
0: Hát itt egy évtizedes kifutást javasol a CKP mindehhez.
1: Hát ennyi kell is alsó hangon, és még az, hogy pénz, mert ahhoz, hogy egy rendszert át tudjunk alakítani, abból nem pénzt kell kivenni, hanem...
0: Ez drágább lenne így?
1: Az átalakítás megkezdése minden körülmények között. Tehát az, hogy most az iskola szerkezetbe belenyúlunk, az új tankönyvek elkészítése, a pedagógusok felkészítése, ezek mind-mind többletforrást igényelnek a kormánytól.
0: Valaki egy kommentben odaírta a program alá, hogy ez azért is lenne jó, mert így legalább kiderülne, ki alkalmas és ki alkalmatlan pedagógusnak. Mert hogyha rá van bízva, hogy mire képes, sokkal jobban látszik.
1: Ez egyértelműen látszik, de hát én szeretném azért hangsúlyozni, hogy a kollégáknak a 99%-a jó felkészült, a szabadság korlátozása volt az egyik része, és hát úgy, nagyjából minden más szakmában vannak alul teljesítők, vagy gyengébben teljesítők.
0: Nyilván.
1: Tehát az arányában nem fog...
0: Néhány másodpercben egy utolsó mondatáról, amit öntől idézek, be kellene zárni egy csomó iskolát, és ezt a politikának vállalnia kellene.
1: Nem ezt mondtam, hogy be kellene zárni, hanem be fog záródni nagyon sok iskola, mivel költségvetésileg nem lehet finanszírozni. Az elmúlt tanévben 80 általános iskolában nem indult első osztály. 200 olyan általános iskola volt, ahol 5-6 tanuló volt egy-egy évfolyamon. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Egy évfolyam 110 ezer főre van 4 éves kortól 18 éves korig tervezve. Tavaly 72 ezer gyerek született. Idén a demográfusok azt mondják, ha 68 ezeret átlépjük, akkor összetetjük a két kezünket. Ezzel a demográfiai mutatóval és a szülőképes korú nők száma nem növekszik. Ezzel a demográfiai mutatóval ez a iskola szerkezet vagy helyzet nem tartható fent nagyon sokáig. Ez egy pénzfaló rendszer lesz. Azt kell a szakszervezeteknek és a kormánynak valahogy közös nevezőre jutni, hogy a gyerekek a legkisebb kárt szenvedjék el ebben a rendszerben, illetve a pedagógusoknak is a lehető legkisebb plusz terhet jelentse.
0: Hát meg az iskola a társadalmi szövet egyik fontos része, azt is majd le kell nyomni a társadalom torkán, hogy ezt megbontjuk azzal, hogy bezárjuk az iskolát.
1: Lesznek olyan iskolák szerintem, most mondok egy példát, van Budapesten olyan kerületi iskola, ahol 500 méterre van két iskola, mind a kettőben 1300-1400 fő befogadóképes és 250-250 tanulóval vannak.
0: Mondhatni szellős.
1: Igen, tehát ezeket nem biztos, hogy fent kell tartani. A feladatokat kell úgy átkortosítani.
0: Köszönöm szépen. Totyik Tamás volt a vendégünk, a pedagógus szakszervezet elnöke.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Olimpia, Budapesten megint kezdjük. Nagyon sokan ezt a kérdést teszik fel, mások meg, akik a sport elkötelezett szerelmesei, azt mondják, hogy végre is, hogy na ugye, meg lehet ezt csinálni. Hát meg lehet csinálni, ez nem csak rajtunk múlik, de rajtunk sok minden múlik. Siklós Erikkel beszélgetek, újságíró kollégám, úgyhogy mi régóta ismerve egymást tegeződni fogunk, ezt a kedves nézőknek mondom. Jó reggelt. És ráadásul a MOB-nak voltál a kommunikációs igazgatója nagyon sokáig, úgyhogy rálátsz erre az olimpiai mozgalom nevű dologra is. Ugye itt most nem igazán arról van szó, hogy Budapest olimpiát fog rendezni, hanem arról, hogy Budapest szeretne olimpiát rendezni 2036-ban, és felemeltük a kezünket, hogy mi is jelentkezünk majd.
2: Igen, egyrészt azt is szeretném hozzátenni, tehát, hogy olyan szempontból nehéz helyzetben vagyok, hogy amikor megalakult a BOM, akkor még Budapesti Olimpia Mozgalom, akkor annak az alakulésének én voltam a levezető elnöke, tehát elég erős a kötődésem, vagy a elszántságom nekem is az olimpia mellett. Voltam a Budapest 2024-nek is a szóvivője 2 éven át, tehát valóban van kötődésem. Ez a mostani viszont azt gondolom, hogy most itt mindenki rácsodálkozik a tegnapi hírre, de ez nem egy új keletű dolog. Tehát ez 2024-ben indult el. 2024-ben már megindultak az egyeztető, előkészítő tárgyalások a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. Tehát mi már akkor jeleztük, hogy nekünk van szándékunk 2036-ra. Amennyire én tudom, a áprilisi választást megelőző kampányidőszakban történt egy háttér megegyezés, hogy az olimpia nem lehet kampánytéma. Tehát azok sem hozzák elő, akik ellenzik, vagy két helyeik vannak ezzel kapcsolatban, és mások sem kampányolnak ezzel. Lettelt a kampányidőszak, és újra terítéken van az olimpia, plusz a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is van egy nagyon érdekes változás, mert amikor mi pályáztunk a 2024-re, végül ugye Los Angeles-el és Párizs-sal maradtunk, mert Hamburg és Róma kiesett a versenyből népszavazás meg egyéb okok következtében, akkor még egy klasszikus pályázati rendszer volt. És aztán Thomas Bach, a NOB-nak az akkori elnöke úgy döntött, hogy annyira drága egy ilyen olimpiai pályázat, hogy itt is fontos a fenntarthatóság és a költségcsökkentés, és bevezettek egy új rendszert. Ez aztán elég érdekesen hozta eredményként Brisbane-t, ahol egyszer csak a semmiből mindenki azt látta, hogy hú, Brisbane rendez 32-ben, és azt gondolom, hogy most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál történt egy olyan kis váltás, hiszen egyrészt új elnök van, hogy megpróbálják azért ezt a mostani folyamatot, ami már nem egy klasszikus pályázat, és hivatalosan nem is pályázat, hanem egy permanens dialóg a NOB és az érdeklődők között, kicsit transzparensebbé tenni, és ennek szellemében tegnap bejelentették, hogy kik azok, akik eddig jelentkeztek, hivatalosan még október 31-ig lehet jelezni bárkinek a szándékát. Az is érdekes, hogy olimpiát mindig városrendezés, mindig városról beszélünk, most ebben a tegnapi hírben országokat sorolt föl a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
1: Hozzátette a város.
2: Mellétéve azért a legtöbb helyen a város, bár mondjuk Németországban még van mindig bizonytalanság, hogy mit jelöljenek meg, tehát egy nagyon érdekes helyzet nemzetközi szintéren is, és a mi szempontunkból is.
1: Ugye a 36-os olimpia egy olyan időszakban jön, ahol Európa vagy Ázsia következne.
2: Hát ezt gondoljuk mi.
1: Gondoljuk mi. Jelentkezne Németország így vagy úgy, de az 1936-os olimpia miatt hát eléggé csúnya lenne, hogyha 2036-ban ismét Németországnak adnák. Ennek vannak politikai áthallásai. Eléggé valószínűtlenek mondják. Meg azt is mondják, hogy van a budapesti pályázati gondolat mögött egy nagyon szép ív, a Dunamenti olimpia. Ugye a Duna egyik helyszíne is lenne az olimpiának, és a Dunamenti városokat kapcsolná be, Pozsonyt és Bécset is. Ami azt is jelenteni, hogy ez egy közép-európai olimpia lenne Budapest központtal. Ez egy szép gondolat.
2: Így van, ez egyébként fölvetődött már korábban is, tehát vannak olyan létesítmények, most már azért infrastruktúra tekintetében, sportinfrastruktúra tekintetében elsősorban, mert szállás tekintetében azért még vannak elmaradásaink.
1: Ezért kellene például Pozsonyi és Bécsi részvétele.
2: Így van, mert ott olyan 40%-os a szállodai férőhelyben jelenleg még az elmaradásunk, ami elég jelentősnek tűnik, még akkor is, hogyha csak 36-ban, tehát 10 év múlva lenne ez az olimpia, de elég sokat kellene abból építeni. Tehát ez valóban egy szép gondolat. Úgy kalkulálnak azok, akik folytatják ezt a párbeszédet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékeseivel, hogy lesz majd egy úgynevezett shortlist, tehát a mostani jelentkezők, ahol azért vannak nagyon erős pályázók, gondoljunk itt Indiára, Katarra, Isztambulra, de ott van Kórea is, és akkor még említhetnénk pár országot vagy várost, tehát hogy amikor 3 főre vagy 3-ra csökken ez a mostani szám, hogy abban a 3-ban kellene benne lennünk, és azért az egy komoly kihívás lesz, mert azt mondják a te gondolatod meg mások gondolatai alapján is, hogy azt nem fogják megtenni, hogy egyetlen európai sem legyen a shortlisten. Most ezek szerint nekünk akkor Isztambullal és Münchennel kell majd versenyeznünk a következő hónapokban, és meggyőzni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot arról,
1: nem
2: hogy...
1: Nem csak őket, Erik.
2: Meg a magyar embereket.
1: A magyar közönséget. Mert hogy azért emlékszünk még arra, hogy a Momentum által szervezett mozgalom pillanat alatt mekkorára duzzadt, kiindulva abból, hogy erre se pénzünk, se lehetőségünk nincs, egy ilyet rendezzünk. Nem tudom, ma több pénzünk van-e, kétségeim vannak. Lehetőségünk biztosan több van, mert az infrastruktúrában rengeteget haladtunk azóta is előre. Meg kell győzni a magyar társadalmat.
2: Így van, ami nem lesz egyszerű. Én részt vettem egy ilyen kampányban, amikor pályáztunk 2024-re, és jártuk az országot, egyetemeket és fórumokat tartottunk, és próbáltunk észérvekkel arról beszélni, hogy miért is éri meg, és hogy mit is jelent egy olimpia, és hogy egy olimpia nem csak olyan lehet, mint amit Athén rendezett 2004-ben, tehát ami még a mai napig nyögi a város meg az ország sok tekintetben annak a költségeit, hanem azóta nagyon sokat változott.
1: Hát London meg Párizs pont az ellenkező.
2: Így van, és ilyen lesz Los Angeles is, tehát Los Angelesben biztos, hogy nyereséges lesz az olimpia. Tehát meg lehet rendezni egy olimpiát nyereségesen is, és erről kell győzködni, csak óriási forrás kell hozzá. Tehát ez nem egy egyszerű történet.
1: Na hát a források egy részét meg lehet szerezni azzal, hogy visszaszerezzük azokat a pénzeket, amiket eltapsoltak. TAO. Ugye tegnap mondja a kormányzat, hogy ő kér 21 milliárd forintot vissza a látványsportokból, de előző nap, vagy 2 nappal korábban lehetett olvasni arról, hogy csak az MLS-nél 50 milliárd forintnyi TAO pénz kérdés, és akkor miért 21-et, miért nem 71-et kérünk vissza? Egyáltalán ezek a TAO pénzek, ezek mennyire ellenőrzötten mentek ki eddig?
2: Ez egy nagyon-nagyon komplex és bonyolult téma, nem biztos, hogy ezt most itt meg fogjuk oldani, de az egyik probléma ezzel az, hogy a kormány közlemény szerint 2022 és 26 között 550 milliárd forint ment ki TAO-ra. És itt ebben az egész közleményben igazából az államtitkár a saját Facebook oldalán hozta le ezt az információt, tele van fogalmi zavarokkal, ami eléggé veszélyes, vagy eléggé problémás, vagy elgondolkodtató. Tehát az államot jelenti meg támogatóként, miközben a TAO az nem az állami támogatásról szól, hiszen az cégek adják a sportszervezeteknek, és utána aztán az érintett sportági szakszövetségek a legtöbb esetben az ellenőrző szervezet.
1: Jó, legyél jó indulatú, az állam annyira van benne, hogy nem az államhoz folyik be adóformájában a pénz, tehát ilyen módon az állam is benne van a pakliban.
2: Igen, de a törvény betűje meg szelleme
1: nem az állam adja.
2: Hiszen erről még volt is vita, hogy vajon ez közpénz, vagy nem közpénz.
1: Meg elvesztette, ez is közpénz jellegét.
2: Tehát ez egy nagyon izgalmas sztori. Nem egyszerű, de biztos, hogyha valaki kutat, akkor azért bőven találhat olyan forrásokat, amik visszaszerezhetők. A másik, hogy az, hogy valaki nem tudott még elszámolni a TAO pénzével, akár 2025-re sem, sőt, és ebben már 2026-ot is említik, ami aztán végképp nonsens, hiszen azt még éljük, az nem azt jelenti, hogy azt ő szabálytalanul költötte el. Tehát jelentős olyan összegek maradhatnak a TAO rendszerben, amit végül nem költöttek el annak megfelelően, ahogy igényelték, és ilyen akkor ezt elvileg vissza kell fizetni, de az nem jelent semmilyen szabálytalanságot. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb téma, de biztos vagyok abban, hogy milliárdokat lehet visszacsorgatni a rendszerbe az állami adófizető pénzekből.
1: Elszámolás vagy leszámolás? Egy normális országban valószínűleg embert nem érdekel, hogy ki a különböző sportszövetségek elnöke. Mert hát mi dolgunk van vele, a sportolókkal van dolgunk leginkább. Hát nálunk ez nem így van, mert az elmúlt évtizedben a politika szépen elhelyezte a maga embereit a sportágak különféle vezetésében, de csak az egyesületekről, meg szakszövetségekről beszélgetünk, nem beszélünk a fölöttük lévőkről, akiket szintén a politika nevezett ki jelentős részben. Itt most egy nagyon fura helyzet van, egy szigorú összeférhetetlenségi szabályt akarnak hozni valakikre.
2: Egy icipicit én ezt árnyalnám, tehát én nekem az a véleményem, hogy azért az elmúlt 16 évben, vagy 2010-től nem minden esetben a politika ültette oda azokat a politikusokat, akik adott esetben egy sportági szakszövetséget, vagy egy sportegyesületet vezettek.
1: Sokakat a remény vezetett, hogy megszavazzák a politikust.
2: Így van, tehát hogy a közösség maga döntött úgy. Sok esetben tudok olyan helyzetről, amikor már valóban föntről jött az útmutatás, hogy kinek is kellene lenni, de akkor is megszavazta az a közösség, teljesen mindegy, hogy egy sportági szakszövetség, vagy egy klubról beszélünk. A jelenlegi belügyminiszter, de igazából pár héttel ezelőtt maga a miniszterelnök is bejelentette, hogy politikamentessé teszik a magyar sportot, ami egy nagyon jó törekvés, szerintem ezt szinte mindenki pozitívan értékelte, és hogy politikus egy nagyon-nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályt fognak elfogadni, ami alapján politikus Magyarországon sportszervezetben nem tölt, nem hogy politikus, de még állami cég vezetője sem 4 évre visszamenőleg, nagyon szigorú szabályok. Múlt hét kedden megjelent a törvénytervezetnek a szövege, és ebből lásd csodát, kikerültek a köztestületek. És a köztestületek, tehát ez azt jelenti csak, hogy mindenki értse, hogy mondjuk Deutsch Tamás, bár nem szeretek személyeskedni, az MTK elnöke nem lehetne a jövőben, viszont a SOSZ-nak, a Sportági Szakszövetségek Országos Szövetségének maradhatna az elnöke. Szerintem ez
1: ami egy fölöttes pozíció.
2: Így van, ami egy teljes nonsens. Tehát most akkor vagy politikamentessé akarjuk tenni a sportot, és akkor fölvállaljuk az esetleges kellemetlen következményeket nemzetközi szinten, és ott elmagyarázzuk, hogy higgyétek el, mi a legjobbat akarjuk, és ennek adott esetben áldozatául esett olyan, aki nektek nem tetszik, de ez most így van, vagy akkor meg ne kezdjünk bele, mert ez így nem lesz eredményes. Tehát nem lesz politikai.
1: De legalább furcsa.
2: Hát furcsának mindenképp furcsa. Akkor térjük majd vissza, hogyha a parlament elfogadta, mert még lehet, hogy ez még módosítókkal ez helyreállhat.
1: Jó, most tekintsük úgy, hogy szóltál. Siklós Erik, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: valószínűleg most már először láthatjuk már színpadon, de most valószínűleg egy nagy szériára készülnek az alkotók. Személyesen Shirley Bíró Panna Dominika, és itt van a rendező is, Szabó Máté. Örülök, hogy itt vagytok.
1: Jó reggel. Reggel.
2: Jó reggel!
0: Van színésznek, rendezőnek a főpróba héten jó reggel?
2: Kicsit később, de van.
0: De hát akkor még már próba van.
1: Igen. Én még ezt nem tapasztaltam.
0: Melyik részét, a reggeli kerést?
1: A reggeli kerést, igen. Mármint, hogy a jó reggeli kerést.
0: Hát igen. De azért jó a kedvetek, és ez egy jó jelig az előadás bemutatója előtt egy-két nappal.
2: Igen, nagyon jó hangulat. Tehát nagyon sokat nevetünk, és nagyon jófajta, jó társaság jött össze. Tehát rendkívül jók az alkotók és a szereplők. Ezt őszintén mondom, ezekkel az egyszerű szavakkal.
0: 60 évvel később?
2: Ez egy elég izgalmas alaptéma is, tehát nem véletlenül nyújt hozzá Peter Brook, meg Billy Wilder. Ez szerintem egy rendkívül komplex és nagyon szórakoztató, nagyon, nagyon tanulságos történet, és nagyon sok lehetőséget ad az alkotóknak, de legfőképpen a színészeknek. És szerintem az a fordít...
3: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes őszidő várható, megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Februárra elkészül a Magyar Olimpiai Bizottság fejlesztési terve a 2036-os nyári játékokra. A NOP pedig tavasszal dönt arról, hogy Budapest bekerül-e a lehetséges helyszínek szűkített listájára. A hazai szervezők nem zárják ki azt sem, hogy néhány szomszédos ország bevonásával biztosítsák a szükséges feltételeket, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a MOB elnöke. Gyulai Zsolt az olimpiai rendezés költségeiről konkrét számot nem mondott, de szerinte 2030-ig erre nem kellene külön költeni. A most zajló úgynevezett tájékozódási folyamat nem jár kötelezettségvállalással, nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Dróntámadás következtében kigyulladt egy tanker Oroszország Fekete-tengeri partvidékén, Szocsi közelében. A libériai zászló alatt közlekedő hajó 23 fős indiai legénységét kimentették. Ukrán források szerint az orosz árnyékflottához tartozó egyik tankerről van szó. A hajó hatalmas lángokkal égett. A közeli strandokat lezárták, Szocsi lakosait pedig az ablakok bezárására szólították fel a hatóságok, és arra is, hogy lehetőleg ne menjenek ki az utcákra. Az Iránnal vívott háború befejezésének feltétele a teheráni urándúsítási kapacitás jelentős csökkentése, jelentette ki az amerikai alelnök. G.D. Vance hangsúlyozta, ha a perzsa állam valóban nem törekszik atomfegyverre, nincs szüksége nagy tisztaságú uránra. Donald Trump amerikai elnök tegnap arról beszélt, hogy tárgyalnak az iráni vezetőkkel, de valójában senki sem tudja, hogy az elnök és a külügyminiszter mekkora befolyással bír a hatalomban. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai út közelében. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól. A Szél-Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Éjszakánként 20 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Színházi bemutató előtt áll a Belvárosi. Az Orlai produkció mutatja be az egyik klasszikus műzikelt, az Irma, te édes címűt, amire sokan emlékezhetnek filmformájában. Ugye Shirley MacLaine és Jack Lemmon volt a két fő szereplő, és ezt Magyarországon sem először láthatjuk már színpadon, de most valószínűleg egy nagy szériára készülnek az alkotók. Személyesen Shirley bíró Panna Dominika, és itt van a rendező is, Szabó Máté, örülök, hogy itt vagytok.
2: Jó reggel. Reggel!
1: Van színésznek, rendezőnek a főpróba héten jó reggel?
3: Kicsit később, de van.
1: De hát akkor még már próba van.
2: Igen. Én még ezt nem tapasztaltam.
1: Melyik részét, a reggeli kerést?
2: A reggeli kerést, igen. Mármint, hogy a jó reggeli kerést.
1: Hát igen. De azért jó a kedvetek, és ez egy jó jel így az előadás bemutatója előtt egy-két nappal.
3: Igen, nagyon jó hangulat. Tehát nagyon sokat nevettünk, és nagyon jófajta, jó társaság jött össze. Tehát rendkívül jók az alkotók és a szereplők. Ezt őszintén mondom, ezekkel
1: ez
3: az egyszerű szavakkal.
1: 60 évvel később?
3: Ez egy elég izgalmas alaptéma is, tehát nem véletlenül nyúlt hozzá Peter Brook, meg Billy Wilder. Ez szerintem egy rendkívül komplex és nagyon szórakoztató, nagyon, nagyon tanulságos történet, és nagyon sok lehetőséget ad az alkotóknak, de legfőképpen a színészeknek. És szerintem az a ritka dramaturgia, ami valóban tartalmazza mindazokat, amik elgondolkodhatóak, groteszkek, abszurdak és szórakoztatóak. És mindez zenével van, remek zenével, legalábbis remekül átdolgozott zenével.
1: Belenyúltatok?
3: Belenyúltunk nagyon sok módon, mert izgat minket a téma, tehát hogy ez az alaptéma, és belenyúltunk zeneileg is. Tehát ebben van egy jazz trió, Olá Dezső, Olá Péter és Szász Szabolcs harmonika bőgő élőzenével, és belenyúltunk a szövegbe is, és folyamatosan a próbák alatt is belekerülnek új mondatok és pillanatok.
1: Izgalmas karakter ez az utcalány?
2: Ez számomra mindenképpen, bár nagyon hasonlít a Sweet Charity-re, amit én a tavalyi évadban játszottam Szolnokon, Béres Attila rendezésében, úgyhogy nem mentünk túl messzire. Úgyhogy próbáltam nagyon elkülöníteni a két karaktert, bár nem igazán sikerül, mert azért eléggé hasonló. Tehát a nagyon életigenlő...
1: És az egykorban is született nagyjából.
2: Igen,
1: tehát, hogy
2: igen.
1: Ott valamit ezzel akartak mondani az
2: igen.
1: alkotók.
2: Sőt, az a vicces, hogy a főszereplő fiút is ugyanúgy hívják, tehát Oscar egyébként. Igen, de egy nagyon-nagyon életigenlő nő közben... iszonyatosan naív, de nem buta. Szóval számomra ez egy kihívás.
1: És neked ez felénk 2026-ban mit jelent? Mit mond?
2: Hát
1: mit akarsz te elmondani nekünk?
2: Hát mindenképpen a szerelemről szól, és a szerelemben lévő csatákról, féltékenységről, határokról, szóval... mindig aktuális lesz ez a téma, szerintem.
1: Ez ebből a szempontból igaz, hogy pont egy utcalány, hát igen, az egy érdekes igen. dolog, hogy akkoriban mit akartak ezzel. Ezen gondolkodtál te is?
3: Persze, hát olyan jó pofa az, hogy van valaki,

0: aki egyáltalán nem naív első ránézésre, hiszen egy olyan világból jön, egy ilyen férfi központú világból, aki számára tulajdonképpen belefér az, hogy a lelki és a testi szerelem egyszerre meg, látszólag egyszerre tud megvalósulni. De valójában ebben a történetben a szerelemben naív, és ez a történet arra jó, hogy hogyan tanulja meg valaki, vagy hogyan szembesül valaki a szerelemmel, és azzal, amikor valaki birtokolni akarja. És annak érdekében, hogy birtokolni akarja, ezért egy másik személyiséget vesz fel, ami aztán önálló életre kell, és tulajdonképpen riválisává válik annak az embernek. És én szerintem ez rend, és szerelmessé tanítja lenni a lányt. És ez a folyamat, ahogyan valaki ezt megéli, hogy ebből, mert ugye miért is ne lehetne bárki mással lenni, mondta, gondolja ő. És ez a folyamat, hogy erre az ember hogyan jön rá, az egy nagyon-nagyon klassz út.
1: Van, aki ilyenkor elzárja magától a klasszikus ismert filmet például. Van, aki meg azzal kezdő, hogy na lássuk, hogy mit csináltak belőle, te melyik utat jártad?
2: Én az első vagyok, én abszolút elzártam magamtól, de én amúgy is ezt csinálom, szóval semmiképpen nem szeretem, hogyha befolyásolva vagyok. Nem szoktam megnézni.
1: Mert hogy ugye előre. Shirley MacLaine akkor, amikor ezt játszottam, már óriási sztár volt.
2: Igen.
1: Az a filmnek egy óriási erénye volt, hogy egy olyan lány tudott odarakni, akit egyébként ismertek a nézők. Téged is ismernek már a nézők, ebből a szempontból ez egy jó analógia, de ugyanakkor nehéz feladat is gondolnám, ha láttad. De hát így meg egyszerűbb. Te láttad?
0: Én láttam, de ez egy másik feldolgozás. Ez az a feldolgozás, tulajdonképpen hasonló az alaptörténet, de ebben nagyon abszurd dolgok történnek. Tehát egy idő után ez elborul ez a darab, és olyan események történnek benne, amiket az ember nem is gondolt az elején. Nyilván a történet...
1: Szóval mi se nézzük meg előtte a filmet.
0: Én szerintem az előadást kell megnézni, de tényleg más a kettő, nyilván nem véletlenül a téma hasonló, de hát ebben nagyon, itt rendkívül izgalmasak a koreográfiák, muszáj mondanom a Kovács Gergely Csanád rendkívüli koreográfiát, nagyon klassz a díszlet, a Darvai Botond, a Benedek Maria jelmez, tehát egy nagyon klassz kerete van a történetnek, és hát a szereplők meg... Nem baj, így átvettem, hogy ilyeneket mondok.
1: Ezért vagy itt.
0: Mert nekem ez nagyon fontos, hogy ezek a dolgok, tehát a Rohonyi Barnabás játszott.
1: Ezt akartam kérdezni, kibe kell szerelmesnek lenned?
0: És duplán ráadásul, és ő is több szerepet, mindenki rengeteg szerepet játszik, Hernádi Judit rengeteg szerepet játszik.
2: 7 darab szerepet játszik.
0: 7-et. Annyi átöltözés van benne, amit én nem tudom, mert valami hátul, ami zajlik.
1: Utálja, de önmagában ez a helyzet, ez isteni egy színésznek, nem?
2: Egyébként nem utálja.
1: Öltözni?
2: Számomra csodálatos nézni a Hernádi Juditot.
0: Csodálatos.
1: Nem a szerepet, nem, hanem hogy az a rengeteg öltözés. Hát azt az ki szeret.
0: Én csak azt látom, hogy már bejönnek.
2: Én ezzel álmodtam, hogy mikor mit kell fölvennem, milyen zenék mennek a fejemben, szóval kicsit ilyen kusza állapotokban.
1: Hát amikor majd ez elkezdődik igazán, ez most akkor nagyon, ez rendeződik nyilván.
2: Igen, ez most nagyon kaland. Intenzív főpróba hét, igen.
1: Hernádival milyen dolgozni 7 szerepben?
0: Mind a hétben remek, és hát nagyon sokat ad hozzá gondolatban is, rendkívül szellemes értelmezései, gondolatai vannak hozzáadás, és nagyon-nagyon sokat ad azzal, ahogyan támogatta, ahogyan támogatja a többieket, és ahogyan egy-egy megszólalásával segíti a próbát, és hát nagyon-nagyon jó egységet alkotnak még a többiekkel, a Mészáros Martina, a Sipos
2: László Márk,
0: igen, és a német Áron Valentinne.
1: Kit nem soroltál fel? Mindenki megvan.
0: Magunkat nem, de igen.
1: De hát benneteket meg én. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát ebben most ennyi fért, az összes többit tessék a Belvárosi Színházon megnézni. Pénteken premier, ugye? Irma, te édes. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszula csomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Ez úgy van, hogy vannak olyan szervezetek, amikről mindig csak akkor beszélünk, amikor baj van, de akkor meg mindig beszélünk róluk. A baptista szeretetszolgálat is ilyen jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok.
1: Szilágyi Bélának, mert hogy amikor valami tragédia történik, akkor egy-két órán belül előkerül a baptista szeretetszolgálat, hogy majd ő segít. És most is így volt például a nepáli árvíz esetében, amikor szinte azonnal megnyilvánultak, gyűjtöttek, csomagot küldtek, jelen voltak. Hogyan zajlik ez a folyamat? Tehát történik valami a világban, önöknél egy piros lámpa valamelyik asztalon felgyullad?
4: A baptista szeretetszolgálata munkájának a 90%-át Magyarországon végzi, ennek ellenére valóban a nemzetközi munkánk az, ami leginkább látható, és minden egyes katasztrófánál mi az ENSZ szervezetéhez be vagyunk kapcsolva, akiktől jelentés érkezik arról, hogy valamiféle katasztrófa érkezik, vagy valamiféle katasztrófa történt. Itt a nemzeti kormánynak kell segítséget kérnie ahhoz, hogy a külföldi segélycsapatok el tudjanak indulni, vagy pedig a helyi partnerszervezetén kérnek tőlünk segítséget. Tehát ez a két csatorna, hogy jelentést kapunk ezekről az eseményekről, és valóban attól függően, hogy milyen jellegű, milyen erősségű, hány életet követelt a katasztrófa, hány ember az, aki segítségnyújtásra szorul, milyen partnerszervezetekkel rendelkezünk a környéken vagy a helyszínen, mindezek határozzák meg azután, hogy hogyan és milyen módon tudunk segíteni.
1: Ilyenkor van egy részlegük, vagy van egy együttműködésük különböző. Ilyeneket soha nem kérdeztem, ez tényleg az érdekes. Nem tudom, önök tudják-e, kedves nézők. Szóval, hogy az ilyenkor úgy van, hogy egymásnak telefonálnak, megy a körüzenet, hogy kinek milyen van, ki mikor tud indulni, kinek van repülőgépe, hova lehet szállítani, hogyan szervezik ezt?
4: Nálunk van egy már 70 bevetésen részt vett veszélyhelyzetkezelési igazgató, aki egyrészt nagyon tapasztalt, másrészt pedig egy olyan önkéntesi hálózatot épített ki orvosokból, ápolókból, katasztrófavédőkből, tűzoltókból, alpinistákból, akiket azonnal tudunk hívni, amikor egy ilyen katasztrófa megtörténik, és azt mondjuk, hogy nézzük azt, hogy tudunk-e indulni, de álljatok készen, és adott esetben 12-24 órán belül egy 8-10 fős csoportot ki tudunk küldeni. Nepálban egy olyan típusú katasztrófa volt, amikor sajnos a túlélők mentésére nem nagyon volt mód. Míg néhány évvel ezelőtt Törökországban a földrengés után várható volt, hogy lesznek túlélők, és oda is azonnal el tudtunk indítani a csapatunkat. Oda kutatómentő csapatot küldtünk kutyákkal. Tehát valóban egyrészt a nemzetközi partnereinkkel, az ENSZ partnerekkel tárgyalunk, másrészt más kutatómentőcsoportokkal. Volt már olyan, hogy valóban közös repülőgépen utaztunk, mert lehetőséget biztosítottak nekünk, hogy felszálljunk a gépre, de sajnos volt olyan katasztrófa, mondjuk a venezuelai, ahol nem volt erre lehetőség, a kereskedelmi járatok pedig 3-4 napon keresztül nem adtak lehetőséget arra, ráadásul a kutyáinkat sem akarták elszállítani, így Venezuelában sajnos kutatásmentéssel nem tudtunk részt venni, ott klasszikus humanitárius segélyezéssel tudtunk segíteni.
1: Most viszont elkezdtek egy menedzserképzést, ez kifejezetten érdekes, humanitárius katasztrófához képeznek segítő menedzsereket, méghozzá Indonéziában, elég távol Magyarországtól.
4: Az indonézek azt mondják, hogy a kis túlzással a 3000 szigetükön majdnem minden héten van valamilyen katasztrófa.
1: Hát földrengés, igen.
4: Földrengés, Fülöp-szigeteken ciklonok, most Bangkokban volt villámárvíz, Myanmarban ugye a katonai fegyveres konfliktusok, Indiának a különböző részein szintén különböző helyzetek, Pápa Új-Guineában földcsuszamlás. Egész Ázsia gyakorlatilag forrong ezekben a katasztrófákban, és örültünk annak, hogy 64 szakembert, vagy lehet kiemelkedő szakember, 18 országból tudtunk képezni. Részben itt az Óbudai Egyetemmel van egy olyan kurzusunk, ami egy egyéves posztgraduális kurzus, részben ezeket a nemzetközi képzéseket pedig a Baptista Világszövetséggel együtt tudjuk végezni, azért, hogy amikor megtörténik a baj, akkor felkészült, gyors, hatékony, és a méltóságot figyelembe vevő segítséget tudjanak adni.
1: Ez az utolsó mondat, ez egy szokatlan, vagy tagmondat, egy szokatlan mondat volt. A méltóság, erről nem szoktunk ilyenkor beszélni, amikor egy katasztrófa van. Mindig a halottak számára, a sebesültekről, meg a gyors mentésről beszélünk.
4: Nem mindegy az, hogy mondjuk egy adag élelmiszert, vagy egy sátrat, vagy éppen ahogy Nepálban tettünk vízszűrő berendezéseket, higiéniai felszereléseket, hogyan adunk át azoknak, akik egyébként is traumát szenvedtek, esetleg elveszítették a szerettüket. Például Nepálban az történt, hogy magaslatokon laknak a családok, a férjek, édesapák pedig a völgyben dolgoztak, és sajnos ők az életüket vesztették ebben. Nem mindegy az, hogy mi segítőnként hogyan viszonyulunk ezekhez a családokhoz, kipipáljuk, hogy átadtuk a segélyt, vagy valamilyen módon kifejezzük azt, hogy mi azért vagyunk itt sok ezer kilométerről, nem csak azért, hogy valamit kapjanak, hanem azért, hogy együtt érezzünk velük, és segítsünk valamilyen módon ott tovább.
1: Érezzük, hogy velük van a világ, nem felejtik el őket. Mi se felejtsük el, hogyan tudunk segíteni?
4: A 1355-ös adományvonalunk felhívásával, illetve a baptistasegély.hu lapon online adakozásra is tudnak segíteni. Megyünk még Nepálba, és szervezünk még ilyen képzéseket.
1: Én meg köszönöm, hogy beszélt róla. Köszönöm, Baptista Szeretetszolgálat elnöke Szilágyi Béla volt a vendégünk.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50 ezer forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrendkiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Hát mi Lévai Richárddal, aki közösségi média szakértő, ilyen csodákat nem tudunk ígérni. A valóságot azt annál inkább. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Készült egy kutatás, azt célozta, hogy mit gondolunk a közösségi médiában megnyilvánuló politika hitelességéről, és általában véve is magáról a közösségi média hitelességéről. Ezt hangzatos címekkel úgy közölte a sajtó, hogy megduplázódott Magyarországon azoknak a száma, akik nem hisznek a közösségi médiában, és annak az állításaiban, de azért ez nem ilyen egyszerű, ugye?
2: Messze nem, hiszen a kutatásból azért több minden kiderül. Egyrészt, hogy valóban megduplázódott, és van egy ilyen tendencia, de ez nem csak Magyarországon történt meg, hanem számos, szinte az összes országban gyakorlatilag ez a kutatás készült, 37 országról van itt szó, hogyha emlékszem, de még így is több, az elmúlt éveknek a fennforgásai után még így is több azoknak a száma, akik azt gondolják, hogy egyébként meg jót tesz a demokráciának a közösségi média, bár ez zárul össze ez az olló. Talán nem is feltétlenül az az érdekes, hogy ezek a számok önmagukban nem változásnak a sebessége, mert hogy 22-ről 42 köré nőtt az a szám, akik szerint káros a demokráciára, és körülbelül 49% mondja azt, hogy egyébként hasznos neki.
1: Káros hogyan lehet? Mitől lehet?
2: Ez is egyébként ebből a kutatásból is kiderül, sok másik kutatás is ezt vizsgálja, hiszen itt a manipulatív jellege az internet és a közösségi médiának az is egy olyan, ami elő szokott ebből jönni. A polarizációnak a növelése, a vízhangkamra, és ezek mindig ilyen jól hangzó állítások, hogy úgy vízhangkamrába zár minket a közösségi
1: média. A buborékunk.
2: A buborékokban így van, de azért ezek is kiderülnek különböző kutatásokból, hogy ez messze nincs így, messze nem ilyen súlyos, vagy ez nem a közösségi média következménye, hanem egy általános átmenetnek, egy általános változásnak egy megjelenése a közösségi médiában. Úgyhogy lehet ezt írni nagyon egyszerűen, de ez egy sokkal összetettebb kérdés.
1: Ha nagyon egyszerűsítünk, ha már itt tartunk, akkor szokták mondani, hogy Magyar Péter sikerének titka a közösségi média. Tehát az, hogy rájött arra, hogy hogyan kell ott kommunikálni, tudja, hogy mit kell csinálni, és elérte azokat az embereket, akik a változást akarták ott a közösségi médiában. De ez sem ilyen egyszerű, hát azért oda-vissza keresztbe kasul, kétszer-háromszor bejárta ezt az országot. Tehát azt sem lehet mondani, hogy csak egy Facebook poszttal lehetett vele találkozni.
2: Pontosan így van, hogyha most egy másik aspektusát néznénk, akkor azt mondanánk, hogy az a siker, hogy bejárta az országot, de szerintem ezek kettő, illetve több tényező együtt hat. A siker alapja szerintem az, hogy a valóságról beszélt, arról, amit éreznek az emberek, erről beszélt a nyilvános fórumokon, erről beszélt a közösségi médiában. Azokat a videókat osztotta meg hatalmas számba, hosszú, egy-másfél-két órás élő videókat gyakran a különböző fórum beszélgetéseiről, ahol arról a valóságról beszélt, amit az emberek éreznek, és ezek így együtt tudták átadni azt, hogy valóban sikeres lett.
1: Egy közösségi média szakértő nyilván elemezte, hogy mi történt a választási kampányban, hogy az egyiknek miért sikerült, a másiknak miért nem, hiszen Orbán Viktor és csapata is megpróbált ott felépíteni valamit ugyanabban a térben. Itt jön be a hitelesség kérdése, tehát lehet, hogy én azt gondolom, hogy mindenki csak mondja a magáét, de az egyiknek elhiszem, a másiknak meg nem.
2: Így van, a hitelesség és a valósággal való közös találkozási pontok itt szerintem egy rettenetesen fontos kérdés, mert hogyha én rengeteg pénzt, kommunikációt, sok platformon ráköltök arra, hogy eladjak egy üzenetet, átadjak üzeneteket, de nem ugyanezt érzi a célcsoportom egy része, akkor könnyen lehet az, hogy lesznek olyanokban, akiben ez változik, de a többségben valószínűleg ez nem fog. Viszont ha arról beszélek, amit ők éreznek, és tudok hozzájuk kapcsolódni, és ők is tudnak hozzám kapcsolódni, és ehhez még mellé rakom a jó kommunikációt, akkor egy kicsit könnyebb dolgom van.
1: Hadd hozzak egy másik szempontot be, mert én abban nem hiszek, hogy a közösségi média a demokráciát csökkentette, sőt, olyan széles hozzáférést adott, mint még soha semmi. Ugyanakkor ezeknek a vitáknak és magának a politikai diskurzusnak a minősége lett egészen elképesztően alacsony színvonalú. Ami nyilván ugyanennek a következménye.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy a minőség, inkább talán az, hogy a minőség láthatósága változott, hiszen hasonló színvonalú vitákat le lehetett folytatni korábban szűk, zárt körbe, a szórakozóhelyeken, kocsmában.
1: Jó, de a kocsmában beszéltünk úgy egymással, mint amit megenged magának rengeteg kommentelő ma a Facebookon.
2: Ezért mondom, hogy
1: akkor abból verekedés lett. Itt meg mindenki szépen kikapcsolja a számítógépet, és befejeztük.
2: És forrong utána magából otthon tovább, tehát nyilván...
1: Hát vagy forrongalak helyette mások, folytatva ugyanazt.
2: Így van, de ezért mondom, hogy a láthatóság változott meg, hogy ez a stílus ez eddig is megvolt. Sajnos ez a stílus ez egy kicsit nagyobb teret kapott, de legyünk őszinték, hogy mint mindenek ennek is két oldala van, mert nem csak ez a stílus kapott nagyobb helyet, hanem sokkal könnyebb eljutni az emberekhez, és sokkal olcsóbb ezt megtenni. Régen hogy működött ez, ha egy politikus el akart mondani, hogy valamit be kellett jönni egy ilyen stúdióba, vagy újságírók megkérdezték, és akkor volt lehetőség. De hogyha nem mentek oda hozzá az újságírók, nem tudott bejönni egy stúdióba, akkor nem volt lehetősége tömegekhez eljutni. Ma ezt, mint hogy látjuk, ezt meg tudja bárki tenni. Úgyhogy azért az információhoz jutás, a befolyási lehetőség, az információk átadása, ez igenis demokratizálódott az internetnek.
1: Meg tudja bárki tenni, ezt vitatják a vesztes oldalon. Hát a politika az ilyen, mindig vitatnak valamit a vesztes oldalon. Tehát, hogy nyilván hatalmas pénzek, óriási csapat, ukrán szál, emlékszünk még erre a blöfre, és ezzel minden volt itt, amit lehetett hallani. Mekkora csapat kell ahhoz ma egy közösségi médiás platformon, hogy valaki legyen az mindegy TikTok, vagy Insta, vagy Facebook, hogy valaki jelentősen tudjon egy támogatást szerezni magának, látható, mérhető mértékben.
2: Sok ember kell hozzá, ez nem egy emberes játék. Ugye sokszor Magyar Péter kapcsán mondják azt, hogy mindenhol ő posztol és kommentel hozzá, és posztokat rak ki, és videókat, és stb. És egy részét ennek nyilván ő tudja csinálni. A kommentjeit elvileg ő írja meg egy-egy posztot, valószínűleg ő rak föl. De amikor élő közvetítésekről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy naponta 6-7 posztot rak ki, abból 2-3 gyakran videó, különböző élő megjelenései vannak. Ez nem egy emberes feladat, itt egy több ember kell ehhez. Ugye megjelent egy hír arról, hogy 21 ember felel azért, hogy a miniszterelnökségnek, a közösségi média kommunikációnak különböző szerepeibe ők benne vannak. Ez nem csak a Magyar Péternek a posztjait jelenti valószínűleg, hanem más miniszterelnökséghez kapcsolódó közösségi kommunikációs elemeket. Úgyhogy ez sok emberes feladatot jelent mindenképpen.
1: Ne gondoljuk, hogy minden egy emberre múlik. Egy biztos ember csak vezérli adott esetben.
2: De az első követő, illetve a többi követő is fontos.
1: Évai Rihárd, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Este is találkozhatunk, az Egyenes Beszélben is én leszek ma este, de hogyha az nem jó időpont, akkor holnap reggel várom önöket újra a Startban. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes Beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasasz, Vali és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámosgyörk és Gyöngyös Halász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a Paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Van egy generáció, ami számára azt mondja az ember, hogy 100 fok Celsius, akkor még dalokat is azonnal elkezd énekelni. Mit tudom én, nincs jobb lány, mint a Jojo, aki Jojo, meg az Ohio, meg a Drága Otthon, meg hasonlók, amik ilyen country alapú zenék, de nekünk egész egyszerűen az én generációmnak a hétköznapi popzene volt. De hát ti voltatok az első country sztárok innen Magyarországról, mondom ezt már a vendégnek, Litva Imrének, aki a 100 fok Celsius vezetőjeként itt van a vonalban. Szervusz Imre!
5: Szia!
1: Szóval nektek adatott meg az, hogy képviseljétek ezt az országot, mint egy country-s országot. Volt itt nekünk country fesztiválunk, jöttek amerikai előadók sorba, ez egy igazi fénykor volt, amit elhoztatok ebben a műfajban a magyar popzenébe.
5: Hát igyekeztünk, de először is hadd mondjam meg, hogy megtisztelő, hogy ilyen kiművelt vagy velünk kapcsolatban, hogy így fejből nyomod a dalokat, úgyhogy...
1: Hát annyi slágeretek volt, ne viccelj már! Hát hogyne!
5: Ennek igazán örülök, és hát próbáltuk ezt a kis ilyen kicsit amerikaias zenét idehozni. Írtuk rá magyar szöveget, ez egy nagy áttörés volt már, akkor most már olyan dolgokat tudtunk énekelni, amit ért is a közönség. Tényleg, ahogy mondod, voltak country fesztiválok, de ami számunkra egy ilyen nagyon nagy dolog volt, mikor minket vittek el Amerikába. Először azt hittük, hogy hát ez egy egyszeri alkalom lesz, de hát végül is még 9 turnénk volt utána. Úgyhogy valószínűleg jók lehettünk, visszahívtak.
1: Hát ugye, ha a gyerekekről, a mai gyerekekről beszélünk, nekik is van ajándékotok, mert hogy a Paf, a Üvös Sárkány, az magyar nyelven az a ti munkátok, az a ti dalotok. Sőt, ugye az egy amerikai dal, de olyan, mintha az egy eredeti 100 fok Celsius lenne.
5: Igen, és ahogy mondod, a mai gyerekeket egy egészen furcsa dolog van a fejemben, ugyanis mostanában a koncerteken azt látom, hogy apuka, anyuka jobban tudja a dalokat, mint a gyerek, mert hogy apuka, anyuka akkor volt gyerek, amikor hát, a Paffa Vives Sárkány volt, úgyhogy egy érdekes világba csöppentünk, mert ott van apuka, anyuka, két gyereke, de nagymama, nagypapa is ott van, mert ők a régebbi dalokra emlékeznek, úgyhogy igen, családi zenekar lettünk.
1: Vannak nagy veszteségek egy zenekar életében, ez ennyi idő után gyakorlatilag törvényszerű, ugye Torontáli Pistával kezdődött, Orbán Józsival folytatódott, két alapembere a 100 fok Celsiusnak, és hát sokáig kérdés volt, hogy lehet-e nélkülük folytatni.
5: Hát igen, igen. Drószmér Pista volt a legrégebbi.
1: Tényleg, igen.
5: Akit még a zenekarba elvesztettünk, aztán jött a Toró, jött a Józsi, hát mindegyik egy nagyon nagy gyomorütés volt, különösen a Józsi, aminek már lassan 8 éve, úgyhogy elképesztő, hogy megy az idő. Igen, ilyenkor az ember fejében megfordul, főleg hát a Józsinál, mivel ketten csináltuk ezt 50 évvel ezelőtt, hogy legyen ez a zenekar, de ilyenkor arra gondol az ember, hogy ha beleszólhatna a Józsi, biztos nem azt mondaná, hogy na hagyjátok abba, hanem csináljátok tovább. Beszéljetek rólam, és azt meg is tesszük minden alkalommal a színpadon.
1: Amikor Józsival már baj volt, akkor azért a zenekarból voltak néhányan, akik be tudtak ugrani. Heili Gábor például még Toró helyére, tehát Torontál István helyére, de aztán ugye Kocsándi Miklós, aki kiválóan énekel, és a zenekar dobosa, ezt a Kártágóból is lehet tudni. Ő is vitte tovább az énekszólamot. Most hogy álltok énekessel?
5: Hát az igazság, hogy nálunk mindenki énekes, úgyhogy az ilyen alapkövetelmény. Mi nagyon szeretünk vokálozni, szólamokba énekelni, úgyhogy ezzel nekünk kevesebb gondunk van, mint esetleg más zenekarnak, ahol egy énekes. És hát tényleg vannak olyan hangok, mint a Kocsándié is, hát, ami a dob mögül még érdekesebben hangzik. És a Heili Gabi meg hát a sok jó nótájával, azt hiszem ő is egy ilyen ikonikus hang. De a Légrádi Peti, Mikes Attila, meg én is énekelünk, úgyhogy azt hiszem, aki eljön, mindenki hallhat mindenkit.
1: Mert hogy az 50. születésnap alkalmával lesz egy nagy koncert Bródi Jánossal, Vitári Sivánnal, Eszményi Viktóriával, akinek a pályafutása egy csomó ponton, és nem csak Heili Gábor által, aki ugye a párja, összekavarodott, fonódott a zenekarral, hiszen írtatok neki dalokat, játszottatok a lemezén. Szóval van egy közös történetetek is. Sok mindenkivel van közös történetetek, jut eszembe.
5: Hát igen, van mindenkivel. Ezen a bulin most csak ők lesznek, Bródi, mert hát Bródit szeretjük, és ő is szeret minket állítólag. Ahogy mondtad, Eszményi Viki az már egy családtag, úgyhogy neki ott kell lenni. Vitári Siván azért érdekes, mert ő gyerek volt, amikor mi úgymond a toppon voltunk, és ami érdekes az, hogy ő a mi dalon, ő gyerekdalt fog énekelni, úgyhogy ez nagyon különleges lesz.
1: Miki Manót?
5: Hát, hogy találtad ki fejből? Na minden.
1: De tényleg egyébként?
5: Tényleg, igen. De lesz egy olyan vendégünk, itt nem mondom el, hogy kicsoda, de az olyan, hogy azt hiszem szennem maradt szárazon, ha őt bekonferálom, és olyan fináléval készülünk, hogy azt hiszem az én szemem sem marad majd szárazon.
1: Nagy horgász lesz?
5: Hát hogy ne lenne? Hát az a mi varázsdalunk, amikor Amerikába jártunk, és nem hitték el, hogy mi magyarok vagyunk, és mert úgy játszottunk, mint ők, úgy néztünk ki, mint ők, néha még jobban játszottunk, és amikor már sehogy nem tudtuk elmondani, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, akkor eljátszottuk a nagy horgást, és akkor csak néztek.
1: Hogy ez milyen nyelv? Meg ezek itt miért? Hogy?
5: Hát,
1: igen.
5: Így, ahogy mondod.
1: Az vicces volt, és az egy remek korszak volt, amikor szerintem sokkal sokszínűbb volt a magyar popzene, mint amilyen képet ma mutat, bár ma mindenféle van, de nincsenek igazán erős vonalak. Akkor például a country általatok igen megerősödött, egy csomó zenekar jött.
5: Igen, az egy nagyon élvezetes időszakot, bár azt kell, hogy mondjam, hogy én minden pillanatát élveztem ennek az 50 évnek. Sokan kérdezik, hogy lehet 50 évig együtt. Hát mi szeretjük egymást, tehát ez sokat segít. Szeretünk együtt lenni, szeretünk együtt utazni. Persze játszani is szeretünk, de a többi dolgot is, hogy mi minden hónapban elmegyünk együtt vacsorázni. Szóval ez egy olyan zenekar, hogy egy baráti társaság is.
1: Hát igen, láttunk olyan zenekarokat, akik már a színpadon találkoztak egy évben egyszer, és hallani nem akartak egymásról. Nálatok akkor ezek szerint fordítva van, de most a színpad is vár. Október 9-e este 7 óra MOM Kult 50 éves szülinapi koncertre készül ott a 100 fok Celsius. Hát nem mondom, hogy még 50 évet kívánok, de még sokat.
5: Hát igyekszünk. Most úgy gondolom, hogy az elmúlt 50 év legfontosabb koncertje lesz, mert hát még egyszer nem biztos, hogy leszünk 50 évesek, és nagyon felkészültünk erre, úgyhogy nagyon jó lesz.
1: Hajrá! Remélem, hogy a közönség pontosan ugyanígy fogja érezni, mint ahogy te most. Ritva Imre, a 100 Folk Celsius zenekar vezetője volt a vonalban. Boldog születésnapot a 100 Folknak!
5: Köszönjük szépen!
1: Szia, Imre!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a Varostértől, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudasgyót-Fürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják Cserdi Zsolt szerkesztésében, a műsorvezető pedig Rónai Egon. Jó napot kívánok! Ötödik lépés, ez egy bemutató címe, a Centrál Színház viszi színre a darabot még ezen a héten pénteken. Puskás Dávid a rendező pedig a vonalban, és két szereplője van csak csupán a darabnak, Vecseihel Miklós és Marton Robert. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen igazi kamaradarab, de majd mesél róla Dávid maga. Szervusz!
4: Szép, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Kis színpadon kamaradarab, vagy ne így képzeljük?
4: De, abszolút, ez egy kis színpadi kamaradarabnak is tekinthető, aminek szerintem egyébként nagyon jól is áll ez a szűkebb tér, pláne, hogy a mi kis színpadunk szerencsére itt a Centrálban nagyon-nagyon jó kialakítású, és ezért a leghátsó sorból is nagyon-nagyon jól lehet állátni, és ebben a szűkebb térben, ebben a koncentrált légkörben formálják meg Becsei Gál Miklós és Marton Robert elképesztő, számomra elképesztő tehetséggel Mike és James karakterét, akik a két főszereplője az ötödik lépésnek.
3: Itt generációs viták és különbségek jelennek meg, ahogy azt feltételezem, a két férfiú életkorából, vagy egész másról szól a darab?
4: Itt ez is megjelenik természetesen, de nagyon sok témával operál. David Ireland egy elképesztően tehetséges író, és azt hiszem kimerem jelenteni, hogy a legjobb darabja eddig az ötödik lépés. Még nagyon remélem sok remek darabbal és művel fog minket megajándékozni. De David Irelandnek ez az egyébként legújabb darabja is. Ez nem csak egy generációs dráma, és nem csak egy felnövés történet tulajdonképpen, hanem nagyon-nagyon komolyan beszél az alkoholizmusról, ami egyébként Magyarországon kivált kép egy nagyon prominens probléma és téma, azt hiszem. De ezen felül más, nyilvánvalóan más addikciókat, más problémákat is érint, miközben az egészben bújtatva persze ott van egy tulajdonképpen egy apa-fiú kapcsolat is. A bizalomról is nagyon-nagyon komolyan szól, hogy egy apa mit adhat át, és mit nem képes átadni a tapasztalatából, hogy meddig kredibilis, hogy meddig tud a fiú menni azzal, amit ő mond, és mikor hullik aztán le a lepel, hogy a felnőtt is, hogy az apa is csak egy halandó ember, és ő is tud hibázni.
3: Ahogy így hallgatlak, nézem közben a színlapot, ahonnan egy fájó hiány néz vissza, amennyire egy hiány vissza tud nézni, mert hogy Scherer Péter mosolyogos arca néz vissza arra, aki rákattint a Centrál Színháznál az ötödik lépés színlapjára. Ha jól sejtem, ennek az az oka magyarázata, hogy James szerepét Barton Robert előtt ő kezdte el próbálni az utolsó heteiben, hónapjaiban.
4: Pontosan, így van. Mi Pepével kezdtük el ezt a darabot bepróbálni, és egyébként ő is volt az, aki tulajdonképpen az én gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy ez lehet elég erős, esetleg ez az anyag lehet elég erős arra, hogy valóban küszködő, valóban esetleg alkohol problémákkal küzdködő, vagy bármilyen más problémával küzdködő embereknek segítséget nyújtson. Pepe volt az, aki ezt a hitet valahogy egy új szintre emelte, ő betonozta ezt be, és ő volt az, aki saját maga leszervezte azt, hogy én, Hasi és ő lemehessünk Noszlopra, ahol is egy addikciós intézetben, egy rehabilitációs intézetben föl tudták ők olvasni, ott volt lehetőség beszélgetni az ott lévő segítőkkel, úgy értem, szponzorokkal, ahogy ezt a magyar AA-kban hívják, az ottani vezetőkkel, és természetesen Pepe, ahogy próbáltunk vele, talán 5 vagy 6 vagy 7 próbánk volt összesen, de ez alatt az elképesztő rövid idő alatt is azokra, akikkel akkor találkozott, azokra is hatalmas benyomást tett nyilvánvalóan az ő csodálatos humorérzékével, elképesztő életigenlő lényével, az anekdótáival, a sztorikkal, amiket mesélt, és nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy valahogy az ő lénye és szelleme járja át most is szerintem ezt az egész produkciót, és talán hozzápróbálunk felnőni ezzel az egész feladattal.
3: Milyen nehéz lehet erről beszélni, de nehéz lehet folytatni is egy próbaidőszakot, úgyhogy elvesztesz egy főszereplőt, és akkor most beszéljünk a nyers színházi valóságról, és kell találnod egy másik főszereplőt, ahhoz a partnerhez, aki az előzővel kezdett el dolgozni. Tehát ez Hasi számára sem egyszerű, hogy egyszer csak más néz vissza rá, miközben még ott a fájdalom.
4: Pontosan, és ott vannak azok a pillanatok, amik már addig beülhettek, ugye az elkezdett próba folyamatból. És természetesen Pepe nem pótolható semmilyen módon. És Scherer Péter szerintem az egész magyar kultúra számára egy hatalmas veszteség és hatalmas űr maradt az ő helyén. De ugyanakkor Marton Robertet legmélyebben meg kell hajolnom Marton Robert profizmusa, szakmaisága előtt, ugyanis az, ahogy ő átvette ezt a súlyt az ő vállaira, mindannak konkrét és mindannak inkonkrét terhével, amivel egy ilyenfajta szerepátvétel jár, az mérhetetlen tiszteletet ébresztett bennem, tényleg csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni arról, hogy ő hogy ő nem csak mint színész mi erre meg, de mint ember is, mint kolléga, tényleg le a kalappal előtte, csodálatosan könnyűvé tette ezt az egyébként elképesztően nehéz helyzetet.
3: Hát fiatal rendezőként kaptál a nyakadba itt egy terhet, ez kétségtelen. Ehhez képest ez egy bemutató olyan, mint az összes többi, tehát pár nappal előtte nyilván izgalom, utolsó próbák, utolsó fotók, és aztán jön az ötödik lépés pénteken. Ha azt kérdi az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy kész van-e, akkor nyilván az a válasz, hogy sosincs kész. Igazából nem is ezt kérdezem, hanem hogy megvan-e minden abban a darabban, amit látni akartál? Te fordítottad, igen. Tehát nyilván már fordítás közben ott volt a fejedben, hogy milyen legyen ez.
4: Igen, én azt hiszem örömmel jelenthetem ezt, egy kicsit így a kulisszák mögül talán, de örömmel jelenthetem, hogy én tegnap este talán a legnagyobb dicséretet adhattam Hasinak és Robinak, amit csak lehet ilyen közel már a premierhez. Én tegnap azt tudtam mondani nekik, hogy fiúk, ti ma lejátszottátok ezt az előadást. Annak minden terhével és minden egyszerűségével, ahogy ezt el lehet mondani nekik. Nyilvánvalóan ilyenkor, ahogy beül rá a néző, akkor az azonnal már ad negatívat, pozitívat, hiszen ad egy energiát, ami remek, ugyanakkor a nézők jelenléte hirtelen az természetesen mindig ad egyfajta nehézséget, egy drukkot, egyfajta görcsöt akár, de ezzel semmi baj nincs, ez ki fog oldódni, és azt hiszem, hogy ez a darab mindent tartalmaz tényleg, amit én akartam, hogy ki tudjunk domborítani. Legyen az dráma, legyen az rengeteg humor, ami elképesztően parázslik kettejük között, és mindenki tud rajta nevetni, ahogy ezt ma is a fotós próbán bizonyosodott. Lesznek nagyon váratlan és nagyon nagy csavarok, majd a végén, ha jól végeztem én is a munkámat, és a csapat többi tagja is, akkor még akár egy kis katarzis is belefér.
3: James és Mike története az anonim alkoholisták gyűléséről, ahogy azonnan elindul és aztán kavarodik mindenfelé, nézzék meg. Ez az ötödik lépés a Centrálban, Puskás Dávid a rendezője és a fordítója. Dávid, köszönöm szépen.
4: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Hát ha úgy tetszik politika, ha úgy tetszik múzeum, és ebben az esetben ez a kettő ráadásul kéz a kézben jár, a Terrorháza múzeumról fogunk pár mondatot váltani Hanvai Péterrel, a HVG újságírójával. Egyrészt írt egy összefoglalót erről a témáról, és hát nem véletlenül beszélünk erről, hiszen hogyha múzeum, akkor értelmezzük ezt úgy, mint egyfajta kulturális találkozóhelyet, hogyha pedig nem az, akkor pedig adjunk neki valamiféle értelmezést. Szóval Hanvai Péter a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz, Egon, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az egészen biztos, hogy egy negyedszázados időszak lezárása volt az a pillanat, amikor Tar Zoltán menesztette Schmidt Máriát, ugye ő volt a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Ő azt mondja, hogy ezzel visszajött az SZDSZ-es liberális világ, meg mond mást is például, hogy megalázó az a tábla, ami a látogatókat fogadja, és ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a kiállítás, ez nincs teljesen rendben. De hát beszéljünk magáról a Terrorházáról, mint múzeumról először, aztán úgyis beszüremkedik a politika. Te hogy látod, mennyire látja el a múzeumoktól elvárható, távolságtartó, elgondolkoztató és gondolatébresztő szerepet a Terrorháza ma?
2: Szerintem a Terrorháza soha nem volt múzeum. Az elején nem is így volt, egyszerűen az volt a neve, hogy Terrorháza. Én annak idején, amikor megnyílt Terrorplázának neveztem azt az élet és irodalomban. És valóban ez nem múzeum, ez egy ilyen színes, szagos, hogy mondjam, ha nem lenne nagy blaszémia, azt mondanám, hogy élményközpont. Tehát, hogy el lehet menni, meg lehet. Egyébként azért is szeretik szerintem a fiatalok és a külföldiek, mert valóban meg lehet tapasztalni, meg lehet érezni az 50-es éveknek, a kommunista terrornak a hangulatát, vagy a
1: folytogató légkör, igaz?
2: A folytogató légkörét, bocsánat, igen. Tehát azért, aki beszáll abban a liftbe, nem tudom mennyire emlékszel rá, ami levisz ugye a földszintre, illetve a pincébe, ahol maga a kínzások történtek, és ott egy nagyon lassan megy ez a lift, és ott az egykori hóhér emlékezik vissza elképesztő hidegséggel és racionalitással, hogy hogyan történtek a kivégzések. Hát azért, aki attól nem szorul el a szíve, az akármilyen ilyen oldalon legyen is, az nagyon furcsa ember. Tehát mutat valamit, de természetesen éppen ezért nem is múzeum, hát tárgyak nincsenek, gyűjteménye nincsen. Ez egy ilyen, tényleg egy pláza, amin végig menve ezeket át lehet élni. Ez az egyik dolog, tehát hogy nem múzeum, nem is volt múzeum soha. A másik pedig az, hogy ez a kép, amit ez az intézmény sugall, ez azért nagyon sok ponton sántít, és ebben nyilván nem megyünk bele ebbe a néhány percben, nem is én vagyok erre az a személy, aki ezt el tudja mondani, de nyilvánvalóan önmagában az, hogy egyenlőség jelet tesz a kommunizmus meg a fasizmus közé, az, hogy ott van ugye az átöltöző terem, ahol a nyilasokból kommunisták lesznek. Valóban voltak ilyenek, hogy kis nyilasokból lettek kis kommunisták, de hát azért aki ezt végignézi, egy gyerek, aki nem tud erről az egészről semmit, nem olyan öregek, mint mi ketten, az tényleg azt gondolja, hogy ez így volt. Hát nem, hát azért a kommunisták zöme mégiscsak antifasiszta volt. Tehát, hogy nyilván ezeket azért meg kell változtatni. Tehát, hogy ez a múzeum élt majdnem 25 évet, vagy bocsánat, ez az intézmény élt majdnem 25 évet, itt az ideje szerintem egy reparációnak.
1: A megalázó mondat például úgy hangzik már a Schmidt Mária féle olvasatban, hogy most független történészek és kurátorok bevonásával felülvizsgáljuk a kiállítás tartalmát és szemléletét. Közben meg az érdekes, hogy egy hétig ugye ingyen volt látogatható a Terrorháza, és kígyóztak a sorok az utcán, hogy megnézzék még ezt, talán utoljára, amit Schmidt Máriáék összeraktak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem volt ennek közönsége.
2: Persze, volt közönsége, és van is közönsége, és nem is nem is elsősorban a hibák miatt van közönsége, hanem ennek a légkörnek a megérzése miatt van közönsége, mert azért valljuk be, hogyha bemész egy mai magyar múzeumban, látsz műtárgyakat, sok szöveget, de nem biztos, hogy megérzed azt a kort, nem biztos, hogy át tudod élni. Itt vannak olyan pontok, amikor ezt tényleg át tudod élni. Vagy a tankot látod az udvarba, stb. Az, hogy ez a bezárásos történet, hát ez egy más dolog, én ezt is leírtam, hát ez egy végtelen ostoba politikai hiba volt. Tehát a terrorháza, szóval, hogy cifraszűrből nem lehet mokingot csinálni. Tehát a terrorházát nem lehet kicsit átalakítani. Tehát lehet, hogy a Tarzoltán és az ő stábja azt gondolta, hogy majd jön néhány történész, leveszünk 10 képet, kicserélünk nem tudom mit, egy-két installációt, és akkor majd az jó lesz. Nem, ennek az egész szemlélete, az egész struktúrája más sófra jár, és hogy hát mondjuk ki, hogy azért ez egyfajta szellemi termék, egyfajta műalkotás, nem nagyon lehet ebbe így bele nyúkálni, és a szerencsétlen Tarz Zoltán hirtelen bezárta, azt gondolta, hogy majd akkor nyugodtan végig gondoljuk ezt. Egyébként ennek voltak tök racionális dolgai, és nem tudjuk, hogy a kiállításnak milyen jogok fűződnek hozzá, valószínűleg ezt is mit már ilyenek a szellemi terméke, tehát, hogy nem is nagyon lehet belepiszkálni. Az épület az MNV ZRT-hez került, tehát ezt is tisztázni kellett volna. Tehát volt egy ilyen technikai jellegű probléma, és egy nagyon rossz döntést hozott a Tarz Zoltán, az, hogy bezárta. És erre ugye elkezdtek tüntetni.
1: Ettől meg rögtön meghátrált a hatalom, hogy úgy mondjam.
2: És akkor jött egy másik rossz döntés, hogy jó, akkor legyen ingyenesen nyitva. Tehát ha azt mondom valamire, hogy ez rossz, és ezt be kell zárni, mert húha, nehogy valaki ezt még így lássa, mert 25 évig látta, akkor nem mondhatom azt, hogy ja, akkor viszont legyen ingyenes, és tessenek jönni. Ez egy politikai döntés. Ezt meg kell hozni Tarz Zoltánnak. Ez nem kulturális, szakmai döntés, nem a történészek fogják ezt eldönteni. A történészek fognak tanácsokat adni, meg már adtak is. Én úgy tudom, hogy azt mondták, hogy ezzel ők nem nagyon fognak, tehát ők ezt nem fogják hozzáigazítani a valósághoz. Egy politikai döntést kell hozni. Tarz Zoltánnak két vagy három fajta döntést lehet hozni. Lehet hozni azt, hogy becsukni az egészet, és azt mondani, hogy lebontjuk a francba, tényleg át 25 évet, ennyi volt. Nem biztos, hogy ez egy okos döntés, és nem biztos, hogy ez hogy hívják magukat a tisztások, szeretetországnak a döntése. Lehetett volna azt is csinálni egyébként, hogy hagyom a fenébe az egészet, legyen Schmidt Mária, vagy jó esetleg Schmidt Máriát leváltom, nem adok pénzt, szépen eldöcög ez az intézmény. Ki is sökrön belőle az ottani úgynevezett történészeket, és akkor szépen elketyeg. A legkínosabb dolgokat kiveszem, tehát a régi SZDSZ-es politikusoknak képét leveszem, vagy odaírom, hogy ezek valószínűleg azért kerültek ki, mert ő nekik a fiúk akkor még SZDSZ-es politikus volt, hát szerintem már senki nem emlékszik, senkire sem. Tehát ezt is lehet dönteni. Meg lehet magyarázni, nem ezzel a vacak táblával, mert ez a tábla, ez nevetséges. Tehát bemész egy múzeum, és azt mondjuk, hogy hát ez a múzeum nem jó.
1: Ezek
2: nem,
1: majd csinálunk vele valamit.
2: Állítek, majd valamit csinálunk vele. Tessék megnézni, aztán hát azt nem mondjuk meg, hogy mi nem jó benne, tehát hogy hol hazudik, hol nem hazudik, mi az igazság. Hát, bocs, ennyit tudunk csinálni, tehát hogy ez is egy nagyon béna dolog. Ugye ez mutatja azt, hogy ez nagyon bonyolult dolog, ez az emlékezetpolitika, hát nem véletlenül nem tudtak vele mit csinálni, a szoték se tudtak vele mit csinálni, pedig voltak 8 évig hatalmon, nem nagyon nem nagyon tudtak vele mit csinálni.
1: Egy dolgot nem lehet elvitatni attól, amit ma látunk Terrorháza múzeumaként. Méghozzá azt, hogy egy koncepció mentén átgondoltan megszületett alkotásról beszélünk.
2: Igen.
1: És mert hogy ezt tekinthetjük úgy, mint egy alkotást, éppen ezért iszonyú nehéz belenyúlni, ezért van neked teljesen igazad, mert hogyha valahol belenyúlunk, akkor az egész megdöccen. Ez egy képet mutat, egy világképet mutat, ez egy olvasata valaminek. Itt igazából még azon lehetne elgondolkozni, hogy ezzel nem is szemben, hanem ezzel vitatkozva egy másik alkotás szülessene meg, ha van rá igény, és ha nem fölösleges. De valóban, tehát teljesen igazad van, ezt most hogy akarjuk megreparálni?
2: De az is nagyon furcsa dolog, tehát akkor két kiállításunk
1: ugye?
2: Van, tehát hogy van még ilyen ország, ne haragudj, tehát hogyha elmész Németországban, akkor
1: meg,
2: van az NDK-nak.
1: Nézd meg, ez a mi valóságunk, hát ez nem egy Magyarország.
2: Igen, ugyanakkor meg igen. Egyébként ott van a Sorsok háza, egy üres kubus, tehát ott lehetne valamit csinálni. Emlékszem, annak idején még azt akarták történészek, hogy megvenni egy szomszédos házat, mert akkor az volt a fő probléma, hogy ugye a kommunista, mert ugye ez az van, hogy terrorháza, a nyilas és a kommunista terror. Csak hogy a nyilas terrorról azt hiszem három terem szól, az összes többi meg a kommunizmusról. Hogy nyissanak mellé egy múzeumot, és akkor ott mutassák be a nyilas terrort. De ugye nyílt már egy ilyen a Páva utcában, végül is van egy holokausz múzeum.
1: Igen. Jó, akkor most maradjunk abban, hogy feladta magának a leckét Tar Zoltán azzal, hogy belenyúlt ebbe a dologba, és feladta magának a leckét maga a kormányzat, hogy hogyan viszonyul ehhez a fajta múltmagyarázathoz, amit a terrorháza képvisel.
2: De neked, ez a munkájuk.
1: Hát igen, ha magukra vállaltak, akkor most már ez is a munkájuk. Hanvai Péter, a HVG újságírója, köszönöm neked.
2: Én köszönöm.
1: Messze nem jutottunk a megoldásban, de legalább felvetettünk pár problémát az előző percekben. Jövő héten ismét kultúra a szokott időben, délelőtt délután találkozhatunk, legyen így. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. A vízmegtartást tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média szinteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több kevesebb. A
3: Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, a több-kevesebb műsorát hallják a mai szerkesztő Nagy Teodóra, és az első vendég az adásban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdász, a Regős Gábor, akivel a rezsicsökkentésről beszélünk, meg arról, hogy mit évők legyünk ezzel. A kormány, mintha elszánta volna magát arra, hogy valamit tesz, és hát bár az ígéret az volt, hogy a rezsicsökkentés marad, de nyilvánvalóan abban a formában, ahogyan most van, értelmetlen fenntartani, de hogy mennyire, például ezt kérdezem Regős Gábortól. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye, akik kritizálják a rezsicsökkentést az első perctől kezdve, ők folyamatosan azt mondják, hogy nincsenek szociális szempontjai igazából, tehát ilyen elvágólagosan mindenki ugyanazt kapja, és ennek így kevés értelme van, viszont nagyon drága. Ön mit gondol erről?
5: Hát kezdjük a nagyon drágával. Ugye a nagyon drágára azért nehéz egy számot mondani, illetve tudok mindjárt egy számot mondani, hogy az idei költségvetésben erre 792,5 milliárd forintot terveztek, de hát persze ez nem egy olyan szám, ami egy kőbevésett szám, hiszen ez alakul attól függően, hogy mennyi a fogyasztás, mennyi a piaci energia, de mondjuk, hogy nagyságrendileg ezzel lehet számolni, ugye nyilván ez a 22-es, 23-as energiaválságban azért több volt. Ugye az, hogy nem vesz figyelembe szociális szempontokat, hát ez egy egyszerre előny és hátrány. Ugye ha csak visszagondolunk arra, amikor itt néhány hónapja az iskolakezdési támogatásról beszéltünk, ami figyelembe vett szociális szempontokat, és így ugye nem 70, csak 40 milliárd forintba került a költségvetésnek, hát akkor is rengeteget olvashatunk arról, hogy de ez miért kapott, de az miért nem kapott, tehát ugye ezek a szociális szempontok elvben jók, gyakorlatban azért mindig kérdéses, hogy mennyire lehet ezeket igazságosan és jól érvényesíteni, avagy mennyire premizáljuk például azokat, akik feketén dolgoznak, és feketén ériknek el jövedelmet, de alacsony jövedelemre vannak bejelentve, csak hogy egy példát mondjak, de tudnánk még többet is. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy igenis, meg nem is, nehéz igazságot tenni benne.
1: Jó, akkor nézzük csak a pénzügyi részét a dolognak, úgysem tudjuk megoldani most a szociális problémákat ebben a beszélgetésben, de a pénzügyiekre rá tudunk mutatni, mert hogy a 800 milliárd forintot költünk arra a rezsicsökkentésre, amely voltak éppen a társadalom egészét terheli ilyen módon. Mert hogy ezt mindannyian fizetjük, a magunk részét kivéve ebből a 800 milliárdból. Közben a kormány azt mondja, hogy csökkenteni kellene az államháztartási hiányt, amit ez nyilván csak fokoz, de nem csökkent. Hogyan lehet itt igazság tenni?
5: Ugye 800 milliárd forintról beszélünk, ez a GDP-nek körülbelül kevesebb, mint az 1%-a. Ezzel szemben hát ugye idén lesz egy ilyen 7% körüli hiány, ebben mondjuk ugye vannak bőven a választási osztogatáshoz kapcsolódó egyedi tételek, tehát mondjuk, hogyha nagyjából ezzel a 7%-kal számolok, ami még lehet, hogy pessimista is, ugye itt a kormány 7 és felett mondott, de hát az azért az év végére elég nagy habzsidőzsit jelentene. Ugye akkor le kell faragni egy ilyen GDP 4%-ának megfelelő pénzösszeget, ez mondjuk, hogy ez ilyen 3500 milliárd forint, tehát ebben van ez a 800 milliárd, ami hát egy ilyen csökkenthető, kivezethetőnek egyébként nem gondolnám, ugye még hogyha itt az előbb említett szociális szempontokra korlátozom, tételt jelent.
1: Hogyha azt mondja a kormány, hogy kivezetni ezt az egészet, az ugye előbb mondta, hogy 1%-nál is kevesebb a GDP-t tekintve, de közben meg okozna rendkívül sok gondot azoknak, akik berendezkedtek az elmúlt időben arra, hogy ennyi és így van az ő rezsijük. Egyáltalán hogyan lehet ez a rendszerhez úgy hozzányúlni, hogy ne okozzon sok családban krachot?
5: Igen, hát ugye azért is érdekes, mert valóban, ahogy el is hangzott, hogy a kormányzat megígérte, hogy így marad, csak hát ugye soha egyébként sok mindent megígértek, és ez a sok minden ez egyszerűen nem biztos, hogy fog teljesülni. Ugye, ami elhangzik gyakran érvként, hogy ugye nem ösztönöz a megtakarításra, és sokkal kevesebbet tudnánk fogyasztani, hogha magasabb lenne az energiaár. Ugye ez nem teljesen igaz, hiszen ugye 2022 óta van ez a sávos rezsicsökkentés, tehát ugye ez az átlagfogyasztás alatt fölött, ez egyébként mérsékelte is a fogyasztás. Ezt szerintem azért lehet még finomítani, nyilván nem így légből kapott számokkal, úgyhogy ilyet nem is fogok mondani. Tehát ez mindenképpen azért egy lehetőség ennek ezt valahogy egy kicsit változtatni, de azért ezzel amiatt kell óvatosan bánni, hiszen az tök jó, hogyha a fogyasztást én visszafogom. Csak ugye miért tudom visszafogni a fogyasztást? Az nagyon jó, hogyha azért fogom vissza, mert növelem az energiahatékonyságot, nem az utcát fűtjük. Csak hogyha a fogyasztás visszafogása azt jelenti, hogy egyébként több olyan háztartás lesz, aki nem tudja kifűteni a házát, az ugye nem biztos, hogy annyira előnyös. Na most én még egy dolgot felhoznék, amin azért lehetne változtatni, ugye hatósági fixárakkal dolgozunk, és ezek a fixárak 2014 óta azonosak. Na most hát azóta azért a világban sok minden változott, tehát nem biztos, hogy ezeket is a végtelenség ezen a szinten lehet tartani, hogyha valamin változtatni akarunk. Akár ezen is lehet.
1: Közben pedig nyilván a kormányzatnak célja kell, hogy legyen a bevétel növelése is, tehát a bevételi oldalon is kellene a javításra valami lehetőséget találni. Ön például erre az Indexben rámutatott egy tételre.
5: Hát egy nem is olyan kis tétel van itt, ugye, amit úgy hívunk, hogy társasági adó. Na most ez egy dolog, hogy ennek 9% a kulcsa, ezt még ugye eladhatjuk adó optimalizásnak vagy versenyképességnek, nem mondom, hogy ezen nem lehetne növelni, csak ugye a probléma az, hogy igazából ezt a 9%-ot sem szedjük be, mert sporttámogatás van, ami ugye hát valójában nem egy támogatás, hiszen az adót irányítják oda a cégek, tehát közvetlenülők nem járulnak hozzá a támogatáshoz, ilyen-olyan egyéb leírások vannak, tehát ezen biztos, hogy lenne keresni való.
1: Hogyha ezt pénzben akarjuk kifejezni, ez mekkora tétel lehet, ami így elúszik?
5: Hát erre pontos számot nehéz lenne mondani, de szerintem ez a rezsicsökkentéssel úgy legalább összevethető.
1: Lesz itt dolog akkor, bőségesen, mert hogy az egyiket kivezetni, a másikat bevezetni kellene, nyilván, de közben a kormányt köti a saját ígérete. Előbb tett egy ilyen félmegjegyzés, hogy egyszerre minden nem fog menni itt. Ez esetben mire gondolt?
5: Hát ugye most ez egy dolog, hogy a rezsicsökkentésről ki mit mondott az eddigiekben. Ugye azért itt sok minden más is elhangzott az elmúlt időszakban, csak hogy egy pár olyan példát mondjak, ami a jövő évi költségvetés terheli vagy terhelheti, ugye ami elhangzott ígéretek szintjén, ugye egészségügy plusz 500 milliárd évente, családi pótlék jelentős emelése, nyugdíjminimum emelése, SZIA csökkentés az alacsony keresetőeknél, katakiszélesítése, ugye szó volt nyugdíjas szépkártyáról, szociális, gyermekvédelmi, rendvédelmi, oktatási, egészségügyi dolgozók béremeléséről, tehát itt azért sok minden elhangzott, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, és elközben, ahogy elhangzott, hiányt kellene csökkenteni, és ezt a hiánycsökkentést egyébként a piac nagyon erősen el is várja, tehát hogyha nincs hiánycsökkentés, akkor ez az áprilisi forint erősödésnek ennek búcsút is inthetünk.
1: Ha viszont van hiánycsökkentés, valahonnan el kell venni, mert nyilván másképp ez nem fog menni, vagy pedig bevételt kell növelni drasztikusan, azt meg adóemeléssel szoktak, azt meg megígérték, hogy szintén nem lesz, úgyhogy igen, ez egy bonyolult képlet. Köszönöm, hogy megvilágította. Regős Gábort hallották, a Granit Alapkezelő vezető közgazdászát.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A napelemek szövetség is megszólalt a Tisza kormány által újra gondolt pályázatról, amely 15 000 családot érint visszanemtérítendő támogatás formájában az energiatárolók beszerzése kapcsán. Módosították az otthoni energiatároló programot. Itt van a vonalban Szilágyi László, a napelem szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi a gond vele, ha van egyáltalán, illetve mik a hozzáfűzni valók, hogyha tételesen végigmegyünk ezen?
2: Hadd legyek egy kicsit pozitív, mert rögtön a gondot mondjam. Először is nagyon örülök neki, hogy folytatódik ez a program, és nem törölték egy hónapokig, nem lehetett tudni, hogy mi fog vele történni. Több mint 132 ezer család háztartás adott be pályázatot, és ebből több mint 40 ezeren kaptak korábban értesítést arról, hogy befogadták, és sikeres volt a pályázat, és nagyon aggódtunk, hogy egyáltalán nem is fog bekövetkezni, miközben itt nagyon sok tagvállalatunk, nagyon sok kivitelező elkezdett már felkészülni erre, ezekre a telepítésekre, akár akkumulátorokat, invertereket vásároltak, tároltak. Tehát mindenképpen fontos az, hogy mi örülünk neki, hogy folytatódik ez a program. A módosításra tettünk csak néhány javaslatot, mert értesültünk mi is arról, hogy a pályázatot módosították, és az egyik másik olyan pont szerintünk olyan műszaki feltételeket támaszt, vagy olyan gazdasági feltételeket, aminek kicsit még szerintünk módosítani kellene. Ilyen volt például a keretösszeg, amit 2,5 millió forintról 1,8 millióra csökkentettek abban az esetben, hogyha valakinek már van meglévő napelemes rendszere, és csak tárlót szeretett volna hozzá vásárolni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a csökkentés, ami egyébként egyértelműen a napelem kivitelezők kecsújtja, ez nem teljesen kidolgozott, és lehetne egy kicsit finomítani.
1: Elnök úr, ez mennyiben sújtja a kivitelezőket? Mert hogy én úgy olvasnám, hogy ez a pályázókat, tehát a beruházó családokat sújtja.
2: Igazából volt egy nyilatkozat az államtitkár úrtól, amiben azt írja, hogy ezt az árkülönbséget igazából a kivitelezőknek az árrésűből, illetve a piaci áraknak a változásából, vagy akár árfolyam változásból kéne finanszírozni. Szerinte csökkent az ára az energiatárolóknak a piaci ára, és ezért a pályázók ugyanazt a berendezést tudják majd megkapni.
1: Önök szerint nem csökkent?
2: Szerintünk ez kicsit összetettebb, még hogyha maga az energiatárolónak az ára csökkenhetett is, egyébként ez nem teljesen így van, illetve hogyha már valaki ezt megvásárolta, mert készült mondjuk erre a pályázatra, kivitelező neki, ez ugye a korábbi áron vásárolta, biztos vannak olyan tárolók, amiknek csökkent az ára, van, aminek nem. Egyébként tudok konkrétan esteket, ahol egyáltalán nem csökkent az energiatárolónak az ára, viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy ebben a pályázatban nem elég csak a tárolót cserélni, hanem a napelemes invertert is cserélni kell. A legtöbb esetben szükség van erre is. Tehát hiába csökkent volna esetleg, és még egyszer mondom, a mi piac felmérésünk alapján ez azért nem teljesen igaz, hiába csökkent volna csak a tároló, az invertert is cserélni kell mellette, és ez a csökkentett összeg már nem támogatja azt, hogy valaki egy jó minőségű cserét végezzen el műszakilag megfelelő kivitelezővel. Szerintünk a korábbi 2,5 milliós keret lett volna az az összeg, amivel ezt biztonsággal, tényleg jó minőségben meg lehetett volna csinálni. Ezért a mi módosítási javaslatunk az volt, és ez nagyon érdekesen hangzik, de azt mondtuk, hogy ha valahol csak tárlót kell cserélni, anélkül, hogy az inverterhez hozzányúljunk, sajnos a korábban még 10 évvel ezelőtt telepített a rendszereknek az invertere nem képes lekezelni a tárlót. Tehát ahol nem kell, viszont ahol már kicserélték, és nem kell invertert cserélni, ott mi azt mondtuk, hogy adjunk még kevesebbet, legyen csak 1 millió 600.

0: mert abban az esetben tényleg meg lehet csinálni beruházást egy alacsonyabb összegben, ezért mi érdekes módon azt mondtuk, hogy adjanak még kevesebbet, ha tényleg csak tárolót kell cserélni. De abban az esetben, hogyha az invertert is ki kell cserélni, akkor a mi javaslatunk az volt, hogy lehet kevesebb ez a keretösszeg azért a célért, hogy többen tudjanak nyerni, és ez legyen 2.100.000, és maradjon a 2.5 millió, hogyha valaki pedig új napelemes rendszert épít. Tehát nem teljesen elzárkóztunk a módosítástól, vagy a keretösszegek átalakításától, hanem kiegészítettük egy nagyon-nagyon fontos résztel, ahol nem csak az energiatárlóról van szó. Felmérésünk szerint, bár nem látom a pontos pályázatokat, de ez akár a 80%-a is lehet a beérkezett pályázatoknak. Ez egy becslés, tehát mindenképpen nagy nagyságrendről van szó, amikor azt mondom, hogy invertert is kell cserélni a tárolóval együtt.
1: Meghallgatták már önöket? Vagy egyelőre mi csak a felvetésnél tartunk?
0: Megmondom őszintén, mivel mi is csak a sajtóból, illetve a pályázati űrlapról értesültünk a módosításokról, és ezt nem előzte meg szakmai konzultáció, bár többször találkoztunk az államtitkár úrral, és voltak beszélgetéseink, egyeztetéseink. Mi korábban arra kértük, hogy mindenképpen folytassa a pályázatot, ez meghallgatásra került, és tényleg folytatták, viszont mivel műszaki egyeztetésekben és a módosítási egyeztetésekben nem volt a szövetségünk bevonva, ezért mi egy levélben, egy módosítási javaslatcsomaggal aznap kiküldtük, amikor megjelent a módosítás, illetve felajánlottuk minden szakmai támogatásunkat, választ még erre azóta nem kaptunk.
1: Akkor azt még várjuk, és várjuk is meg, hogy mi lesz erre a reakció, és akkor erre visszatérünk. Nekem közben eszembe jutott egy kérdés, ha valaki most dönt amellett, hogy szeretne napelemet a tetőre, és szeretné hozzá a perifériákat, amik nélkül ma már kevéssé értelmes, lásd, amiről most beszéltünk például, akkor erre milyen pályázati lehetőségek vannak? Egyáltalán fut-e most olyan pályázat, ami megkönnyíti a beruházást?
0: Hogyha valaki most szeretne nulláról napelemet telepíteni, akkor jelen pillanatban nincs róla tudomásom, hogy erre lenne pályázati lehetőség. Ígéretek vannak majd különböző módon, de én úgy gondolom, hogy akár pályázat nélkül is érdemes azért ajánlatot kérni és megvizsgálni a saját fogyasztási szokásainkat, a saját ingatlanunkat, hogy lehessen számolni megtérülést, mert biztos, hogy változni fognak az energiaárak, biztos vagyok benne, hogy a felhasználási szokások is változni fognak. Tehát nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy egy jó beruházás lehet a napelem, akár pályázat nélkül is, ami jelenleg hát úgy van futóban, hogy aki már beadta a jelentkezését, annak van lehetősége majd a pályázatban részt venni. De most teljesen újonnan, úgy gondolom, hogy piaci alapon kell ezt megvizsgálni, és egyedileg kell meghozni majd a döntéseket.
1: Világos, köszönöm, hogy elmondta. Szilágyi Lászlót hallották, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnökét. Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti hídfő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a Szél-Kálmán tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídnál, illetve a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladás jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Megjelentek a friss KSH adatok, néhány mondatban erről most a gazdasági magazinban. Az egy évvel korábbihoz képest meglepő mértékben 8,7%-kal bővült a hazai ipari termelés mértéke augusztusban. Ez egyébként, hogyha szezonálisan is a munkanappal kiigazítjuk, akkor azért csak 1%-kal nagyobb növekedés a júliusihoz képest, de ezzel együtt egy trend kezd kialakulni, 3 hónapja folyamatosan növekszik a gazdasági kibocsátás Magyarországon az ipar tekintetében, és az év első 8 hónapjában összesen 3,4%-kal volt nagyobb, mint 2025-ben az azonos időszakban. Ez egyébként az adatok alapján a járműgyártásnak, a számítógép elektronikai és optikai termékek gyártásának és az ottani megugrásnak köszönhető. Van egy másik KSH adat is, 2,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának kiskereskedelmi forgalmát az idei augusztusi forgalom, ez pedig már a naptárhatástól megtisztított adat. Ez egyébként némi visszaesés júliushoz képest, növekedés egy évvel ezelőtthöz képest, és hogyha az egész évet nézzük, eddig január-augusztus közti időszakot, akkor 4,3%-kal haladta meg a forgalom nagysága az előző évit, ezek tulajdonképpen mind-mind jó hírek a magyar gazdaságról. Ehhez képest várunk egy költségvetést 2027-re, ezt október 15-e környékére ígérte a kormány, ami megmutatja, hogyan továbbot, és erre is nagyon várnak a piaci szereplők, mert hogy a kérdés persze az, hogy mire kell készülni, és mire készül maga a kormányzat. Van másik gazdasági jellegű hírünk is, az arról szól, hogy úgy tűnik, hogy a támogatott lakáshitelek piaca viszont lassan szépen elcsendesedik. Közel 17%-os visszaesést hozott az augusztus a lakáshitelek piacán, ezt számolta ki a biztosdöntés.hu, és az otthonstart iránti kereslet is érezhetően apadni kezdett. Ez vagy azt mutatja, hogy a családoknál elfogyott az erre szánható pénz, vagy pedig azt, hogy valamire várnak most is a piaci szereplők, de vajon mire várhatnak. És van még hírünk, nem jönnek a világpiaci hatások egyelőre szerencsére a benzinkutakra, a 95-ös benzin a mai adatok szerint és a holtankoljak.hu összesített adatai alapján 636 forint, a gázolaj pedig 709 forintos literenkénti áron kapható átlagosan. Tudják, ettől vannak eltérések lefelé, felfelé, nem is kicsik, attól függően, hogy hol tankolunk, találhatunk egészen más értékeket, számokat is. Rögtön folytatjuk, a Spirit FM-et hallják és a gazdasági magazint. Kérsz.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És az előbb adatokat ismertettem, most is jönnek adatok, csak másfélék. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ugyanis 2026 második negyedévében tovább nőtt a pénzügyi visszaélések száma. Ezügyben keresjük Luspay Miklóst, az MNB pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságának vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hogyha azt mondják, hogy új módszer van, akkor azt ismertessük is rögtön a hallgatókkal, hogy az mi lenne?
2: De úgy módszer olyan szempontból igaz, hogy most elsősorban vállalatok vannak célkeresztben. A módszerek alapvetően nem változtak, továbbra is a pszichológiai manipuláció a legnépszerűbb a visszaélők körébe, amikor az ügyfeleket megtévesztik és egy olyan helyzetet generálnak, amikor az ember azt gondolja, hogy ténylegesen vesz egy autót, vagy valami online piactéren valami árut, kifizeti és nem érkezik meg, ez ugyanúgy a csalásnak a része, vagy pedig felhívják az ügyfelet, hogy egy csalás, gyanús tranzakció van a számláján, emiatt meg kell neki adni mindenféle adatokat, ahhoz kapcsolódóan, hogy blokkolják ezt a tranzakciót, és ezzel gyakorlatilag az ügyfél kezdeményezi a tranzakciót. A harmadik ilyen, amikor pedig valamilyen oldalon keresztül megadjuk az adatainkat, és onnantól kezdve a csalók át tudják venni a hatalmat a számla fölött, és lebonyolítják a tranzakciót, amivel nekünk kárt okoznak.
1: Ez ugye sokféle módon történik, itt az unokázó csalásokat hallgattuk, a pszichológiai hadviselés legelterjedtebb részeként nagyon sokáig, ez van még?
2: Van, de ugye sajnos a visszaélők eléggé kreatívak, mindenféle új módszert találnak ki. Ugye voltak korábban mindenféle ilyen közüzemi számlákkal kapcsolatos visszaélések, amikor megszólalásig hasonló számlákat küldtek, és a gyanútlan ügyfelek ezeket nem nézték meg kellően alapossággal, és emiatt befizették. Van az, amikor valakinek egy eddig nem ismert rokona elhalálozott, és azért, hogy ő át tudja venni az örökséget, ezért kell előre utalnia. Tehát nagyon nagy a szortiment, alapvetően az közös ebbe, hogy mindig az ügyfélnek valamilyen kecsegtető, mágikus ajánlattal jönnek, vagy pedig valami kártól akarják megúvni. Az ember egy olyan tudatállapotba kerül, hogy nekem azonnal gondolkodás nélkül mindent meg kell adni. Alapvetően az emberek akarnak bízni, hogy aki őket felhívja, az pozitív, jó dolgokat akar velük tenni, és emiatt dőlnek be, és ezért lesznek áldozatai a visszaéléseknek.
1: Mondják, hogy az NFC-s csalás az igen elterjedt kezd lenni, de ennek a lényegét szerintem nagyon sokan nem értjük. Hogyan zajlik ez?
2: Ugye nem csak az NFC-s csalás, hanem elsősorban ugye számosságban valóban az NFC-s, tehát a kártyához kapcsoló visszaélések darabszámban ténylegesen magasabbak, de ott az érték az lényegesen alacsonyabb. Van az ugye az másik visszaélés típus, amikor az átutaláson keresztül károsítják meg az ügyfeleket, ott van az, amikor így megtévesztik az ügyfeleket gyakorlatilag, illetve az, amikor valaki egy ilyen tárca szolgáltatóhoz regisztrálja valakinek a kártyáját, anélkül, hogy ő szerette volna ezeket megtenni. De a jó hír ezekben az esetekben, hogy ezekről mi mindig kapunk a bankútól valami értesítést, és nagyon sok esetben az ügyfelek nem kellő gondossággal olvassák el ezeket az üzeneteket, és a fokozott stressz helyzetbe kiadják ezeket az adatokat, és így gyakorlatilag közrehatnak abba, hogy megkárosodjanak.
1: Önök is el szokták mindig mondani, és hát minden érdekvédő szervezet, hogy ha valaki felszólít minket arra, hogy valamit anélkül, hogy visszahívnánk, hogy ellenőriznénk, tegyünk meg, vagy ha arra szólítanak fel, hogy telepítsünk egy alkalmazást, mert az nekünk ahhoz kell, hogy nem tudom, túléljük a következő 24 órát, akkor soha, de soha ne hallgassunk erre. Tehát ne alkalmazásokat telepítsünk, ne utalgassunk, mindig járjunk utána, hogy miről van itt szó igazán.
2: Így van, jobban én se tudnám mondani. Én azt szoktam mondani, hogy ha valakit felhív esetleg a bank nevébe valaki, abban az esetben köszönj meg a hívást, tegye le, és keresse ki a banknak a hivatalos elérhetőségét, és kérdezze meg, hogy mi történt, van esetleg visszaélés. Gondoljuk át, hogy valóban biztosan mi nyertük-e meg az ötös lottót, biztosan mi nyertük-e meg az autót, nem biztosan valóságos tranzakcióról van ez szó, vagy pedig esetleg éppen egy csalásba próbálnak minket befűzni.
1: Nyert, de hát könyörgöm, nem is játszottam, nem baj akkor is. Tehát itt azért lehet gyanakodni, és hát hány ilyen önnyert mondat van az interneten is, ha máshol nem.
2: Az emberek szeretnek hinni a csodába, hogy éppen most velük történik valami jó dolog. Ugye vannak ezek online piacterek, amikor előre kérik, hogy adják meg mondjuk a postázási költséget, vagy mondjuk a befektetési csalások, amikor először kisebb összegekkel beszédítik az embereket, elutalgatják, akkor azok vissza is érkeznek, és a nagy összeg az végül is lenyelésre kerül a csalók által.
1: Hát jó, akkor a figyelem változatlanul az és az óvatosság az, ami iránymutató, nincs itt más, csak fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy mindig jönnek a csalók, és mindig többen lesznek, mert egyre nagyobb a kitettségünk a különböző kütyük, eszközök és mindenféle fizetési lehetőségek közepette.
2: Ez így van, alapvetően ez így van, de valójában a csalók azok ugye a fizikai térből átmentek digitális térbe. Hogyha megnézzük, hogy a 2000-es évek elején hány autólopás volt, és hány autólopás volt mostanában, jól lehet látni, hogy szignifikánsan visszaestek. Ezek a rossz fiúk átköltöttek a digitális térbe, ugye a védelmi berendezések az autókba, akár a fizikai bankfiókokba lényegesen megemelkedtek, és most ennek a tere van jelenleg az online digitális banki szolgáltatásokban is. És azért, hogy jó dolgokat is mondjunk, azért az előző évhez képest, meg a két évet ezelőtti számokhoz képest jelentős visszaesést tapasztaltunk. Ami egyrészt az ügyféledukációnak köszönhető, másrésztről pedig a bankok tényleg nagyon sokat tettek azért, az ügyfelek biztonságosabban tudjanak bankolni, és a banki rendszerek már fel tudják ismerni a családgyűjtő tranzakciókat, és adott esetben blokkolni is tudják.
1: És akkor még egy nagyon fontos dolog, ha bármi gyanús, akkor azonnal jelentkezzünk a saját bankunknál, nem kell szégyenkezni, más is járt így már van. Így, és mondjuk el, hogy bajban vagyunk, nézzenek utána, mi történik.
2: Pontosan, mindig azt szoktuk tanácsolni, hogy gondoljuk át, hogy ténylegesen egy olyan élethelyzetben vagyunk, ami valóságos, reálisa, és ennek megfelelően hozzuk meg azt a döntést, álljunk meg egy pillanatra, gondoljuk át, és csak utána lépjünk. Az a legjobb, hogyha fölhívjuk a hitelintézetünket, és ő biztos vagyok benne, hogy megfelelő támogatást fog tudni nekünk adni.
1: Luspay úr, köszönöm szépen, a Magyar Nemzeti Bankban kapcsoltuk a pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságának vezetőjét, Luspay Miklóst. Minden jót önnek, köszönöm.
2: Viszontlátásra.
1: És köszönöm önöknek is a figyelmet, jövünk holnap ugyanígy a Gazdasági Magazinnal, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Rónai Egont hallották, viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Halló, én, Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu. Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. 2 nap, 2 esemény, egy brutális évzáró hétvége.
3: Belépőddel út is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín-László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj és hanghatásra lehet számítani több település körzetében ma és holnap, valamint jövő héten kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és többfelé lehet eső.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
7: No, és akkor Lászlóval folytassuk a fórumot. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak adásunkba be, mert mondjuk nem tudják bele, mert például nem tudják fogni az ATV extrát. Túl vagyunk már elég sok mindenen, de Lászlóval most akkor belevágunk. Halló, László!
8: Üdvözlöm, András!
7: Én is önt!
8: Nagyon örülök, hogy újra szóhoz jutottam, ugyanis tegnap este tudtam beszélni kollégájával,
7: igen.
8: Andrással,
7: igen.
8: Azri Andrással, és én az egyház és az állam összefonódásáról próbáltam beszélni vele, ami aztán össze is jött, de kialakult közöttünk egy kis hídvita.
7: Igen.
8: És ezzel kapcsolatban feltennék önnek egy nagyon provokatív kérdést.
7: Igen.
8: Ha megengedi.
7: Persze.
8: Ön a Bibliának hisz, inkább vagy az antropológiának?
7: Hát kétlelkű vagyok ez ügyben, de azért inkább a második. Tehát, hogyha lehet választani.
8: És ha én ragaszkodnám hozzá, mivel nekem meggyőződésem, hogy a kettő kizárja egymást. És hogy csak egyet választhatnak.
7: Aha. Hát, akkor én szerintem az antropológiára szavaznék.
8: Jó, köszönöm szépen a választ. Én a másikat is elfogadtam volna, mert én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a hit az mindenkinek abszolút a legbelső magánügye. A probléma ott kezdődik, amikor ezt a legbelső magánügyet valaki közügyé teszi, ami még ennél is rosszabb, és erről volt a vita közöttünk, amikor állami szintre emelik.
7: Igen.
8: És én úgy gondolom, hogy ugye ennek a papnak a beszédjével kapcsolatban alakult ki ez a vita most országos szinten, ugye, aki a mise keretében úgy beszélt, olyan mondatokat használt, ami szerintem ő tulajdonképpen az én felfogásom szerint börtönt ért volna, mert én úgy gondolom, hogy az uszítás és a lázítás fogalmát tulajdonképpen, amit ő egy mise keretében megengedett magának, az kimeríti. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy ezt az embert, hát hogyha nem is ténylegesen, de legalábbis elítél valamilyen felfüggesztett börtönre ítéljék.
7: Hát azért mondjuk, szerintem azt nem érte el, ezt a fokát, az elmondott szó, de az, hogy sokan felháborodtak, azt én értem.
8: Igen, és tulajdonképpen én igazából nem is ezzel a agymosó és agymosott fanatikus pappal szeretnék foglalkozni, mert én szerintem mindenkinek jogában áll ilyen agymosottnak lenni. Én ezzel kapcsolatban az egyházak és az állam vezetésével összefonódásról beszéltem, azrásról, és szívesen beszélnék erről most önnel is.
7: Jó, csak annyit hagy engedjek meg magamnak kiegészítésképpen, mert ugye végső soron a kérdése alapján leegyszerűsítenem kellett az álláspontomat hit-nem-hit kérdésben,
8: igen,
7: hogy ahogy megyek előre az életkorban, és nem fogok erről hosszan beszélni, egyre több jel mutat arra, hogy azért a természetes fejlődése az emberiségnek emellett létezik valami magasabb értelem, vagy valami fajta rendező a világban, és vannak olyan jelek, ami alapján még az is lehet, hogy az embernek a viszonya ehhez a magasrendű teremtőhöz, vagy igazgatóhoz, az azt tudja eredményezni, hogy az ember saját életében olyan változások jönnek, amelyek abból fakadnak, hogy valamilyen személyes viszonyt alakít ki vele, és én ebben egyébként egyre jobban hiszek, de azért az anyag alapján tételezett világgal kapcsolatos elméletet inkább éreztem az eddigi életem során érvényesebb magyarázatnak. Ez így oké?
8: Oké, bár én azt hiszem, amit most ön mondott, az a zuhanó repülőgép effektus.
7: Igen.
8: Tudja, hogy zuhanó repülőgépen nem igazán találni a testet.
7: Igen, egyébként a világunk azért minden nap hoz olyan fejleményeket, amelyeket besorolhatunk abba, hogy a repülőgépünk zuhan.
8: Igen, ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy természetesen az ember nagyon-nagyon okos, és nagyon-nagyon sokat fejlődött, de ki tudja, hogy ennek a fejlődési korszaknak melyik is stádiumában vagyunk, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy bármennyire okosak vagyunk, tulajdonképpen még nagyon keveset tudunk. Uh-huh. És szerintem pont a vallásnak a kialakulása a tudatlanság volt az alapja. Uh-huh. És azért ismétlen bármennyire úgy gondoljuk, hogy mi már nagyon okosok vagyunk,
7: igen,
8: biztos vagyok benne, hogy több száz év múlva sokkal okosabbak leszünk, és amit nem tudunk megmagyarázni racionálisan, akkor ugyanúgy, mint több ezer évvel ezelőtt, hajlandók vagyunk egy bizonyos misztikum felé elhajolni.
7: Így van. Így van. Örülök, László, hogy erről beszéltünk. Van-e még valami közéleti jellegű meglátása is?
8: Igen. Igen. Arra szeretném felhívni a figyelmet mindenkit, hogy én természetesen nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez az Orbán rendszer megbukott. Annak még sokkal jobban örülnék, hogyha ezek az emberek a megfelelő helyre kerülnének. Ugye olyan helyre gondolok, ahol rácsok vannak az ablakon. De nekem vannak fenntartásaim az új kormánnyal, Magyar Péterrel szemben is, és pont többek között az egyházhoz való viszonyával a kapcsolatban. Én úgy látom, hogy az egyház velünk van, és mi elakaroljuk, és akkor ő segít nekünk,
7: igen,
8: ezt a szisztémát. Magyar Péter is mint ha fel akarná egy kicsit ölelni, mint ha tovább akarná vinni, és ez engem iszonyúan bánt. Tudomásul kell venni, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol elvileg a vallásnak az ország vezetéséhez semmi köze, amennyire én tudom, ugye meg van állapítva, hogy Magyarország egy szekuláris ország. Most ez szerint kellene tulajdonképpen tenni, cselekedni.
7: Hát, ha az alaptörvényt nézi, akkor pont az ellenkezője van megállapítva.
8: Hogy?
7: Hát, hogyha az alaptörvényt nézi, akkor sokkal inkább számítunk egy keresztény államnak.
8: Én szerintem abszolút nem, de haragudjon, nem tudok önnel egyet érteni.
7: Hát nézzük meg az alaptörvényt. Ez ugye lehet értelmezés kérdése is, de én amit olvasok belőle, az, hogy Magyarország inkább olyan alapon tételezi önmagát, amely közelebb áll a keresztény hagyományhoz, és mondjuk azt, hogy világnézethez.
8: Én viszont úgy olvastam ki, amennyire én ezt...
7: Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. Tessék.
8: Én nem tudom. Én mást olvastam, de hát ugye ön jogászol, tudom?
7: Én az vagyok, de hogy ezt azért nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy itt a kereszténység primátusa ki van mondva.
8: Én viszont azt olvastam valahol, hogy egyértelműen benn van az alkotmányban, hogy Magyarország szekuláris ország, ami azt jelenti, hogy a vallásoktól, az egyházaktól, a hitélettől teljesen független. Akkor én valahol ezt rossz helyen olvashattam?
7: Nem, hát egy korábbi verzióra ez igaz lehetett. Mert a lelkiismereti szabadságnak a deklarálása az önmagában szerintem ezt az általam felolvasottat ki ütné, de hát mondom, tehát 2012 környékén történt egy konzervatív fordulat, ha tetszik. Egy világnézeti fülkefor.
8: Hát én nekem ez a fülkeforradalom nagyon nem tetszik, mert végtelenül képmutatónak tartom.
7: Ja, az persze, ez nem kérdés.
8: Két okból tartom képmutatónak, az egyik, hogy egyik...
7: Az, amikor én liberálisként konzervatívabb vagyok, mint a keresztény konzervatív kurzus, azért az kemény. Na mindegy, öné a szó.
8: Azt akartam mondani, hogy azért tartom képmutatónak ezt a dolgot, mert tulajdonképpen ezzel az új verzióval, mint a történelemben nagyon sokszor, nagyon régen, tulajdonképpen a regnáló hatalom az egyház segítségét kéri, hogy a hatalmát fönntartsa. ha valaki, akkor ezt Orbán Viktor tökéletesen megmutatta, és sajnos azt kell mondanom, hogy az egyházak, bár én nem vagyok hívő, úgyhogy részemről tulajdonképpen csak egyértelmű a dolog, az egyházak ebben a partnerek voltak. Tehát tulajdonképpen, és ugye most akkor visszatérhetünk erre a papra, de hát nem csak rá, hanem bárkire, gyakorlatilag az egyházak a felajánlott barátságot, ami ugye természetesen iszonyú mennyiségű pénzzel, ingóval, ingatlannal járt, ezt nagyon szívesen elfogadták. De hát egyszer azért tartom képmutatónak a dolgot, hogy tulajdonképpen a hatalom, mint egy karöltve az egyházzal, be akarta betonozni magát. A másik, hogy azért is tartom képmutatónak ezt az egész dolgot, mert szerintem évek óta kimutatják, hogy a kereszténység, mint olyan Magyarországon, hanyatlóban van. De hát most már nagyon kevés keresztény ember van, meg kell csak nézni, hogy hányan járnak templomba. De már csak azért is hanyatlóban van a kereszténység, mert ha megnézzük azokat az embereket, lásd, akár az egyházon belül, akár az egyházon kívül, akik olyan lelkesen meldöngetve kereszténynek vallják magukat, hogy tulajdonképpen próbálok finoman fogalmazni. Nem tisztességes emberek. Még átlag szemmel nézve sem, nem hogy keresztény, vagy ilyen vallási szempontból nézzük. Hát most én nem akarom Orbán Viktor kereszténységét kétségbe vonni, de aki az egész élete arról szólt, hogy a hatalmat megszerezze, megtartsa. Ennek érdekében csatlop hazudott, amit el tud képzelni te. Az mennyire mondhatja magát kereszténynek, de ugyanúgy ott van ugye a keresztény demokrata néppárt.
7: Azt elismerem, hogy Orbán Viktor többször kapták azon, hogy nem mond igazat, vagy nem bontja ki a valóság összes szeletét. Az, hogy csalt volna, vagy lopott volna, azt azért nem állíthatjuk, mert személyesen az ő ténykedéséhez nagyon kevés bizonyított pénzeltűnés tapad. Én megmondom őszintén, hogy a családtagjainak a gazdagodásából lehet erre következtetni, de az, hogy személyesen ő nyúlt volna pénzeket le, azt egyelőre még én nem láttam bizonyítva. Sajnos ugye az ügyészségnek, hogy mondjam, ahogy Komlódi kollega fogalmazott a hétvégén a műsorban, szóval, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének van egy nagy felelőse, aki a főszereplőkön kívül hozzájárult ahhoz, hogy a közpénzekkel így, aki a főszereplők

0: hogy ő mindig elmondta, hogy az ügyészség csak a törvényeknek meg az alkotmánynak van alárendelve. Mondta ezt úgy, hogy hétről hétre együtt szotyizott a miniszterelnökkel a foci meccsen.
1: Kedves András, tulajdonképpen most ön az én szememben azt mondta, hogyha amennyiben nincsenek olyan papírok, amelyeken Adolf Hitler aláírás szerepel, hogy végezzenek ki 6 millió zsidót, és az országokat pusztítsák, gyilkolják az embereket. Ha nincsenek ilyen dokumentumok, akkor tulajdonképpen Adolf Hitler lehet, hogy nem is volt bűnös.
0: Igen ám, de hogy ott tanúvallomások, visszaemlékezések és dokumentumok támasztják alá azt, hogy Adolf Hitler bűnös. Éppen ez a különbség Adolf Hitler bűnösségének bizonyítottsága és Orbán Viktor megtévedésének a bizonyítottság hiánya között.
1: Én úgy gondolom, András, hogy ez tulajdonképpen csak hozzáállás kérdése.
0: Hát ez csak így lehet hozzáállni sajnos, mert ön a Bambi Presszóban bármit mondhat. Lehet, hogy ha a Bambi Presszóban beszélgetünk, akkor nem ezt mondom önnek. Én most egy műsorvezető vagyok, akit kötnek a törvények, így a média törvény is, meg a digitális tartalmaknak a szabályozása is. Az, hogy senkit nem vádolunk bűncselekményen megalapozatlanul, mert ahhoz egy bűnösséget kimondó ítélet kell. Ennél nem tudom lazábra venni a mércét, sajnos ez van. Rövid reklám is folytatjuk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Szél-Kálmán tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé. Nem érintik a Rudas Gyógyfürdő megállót. A villamos pályak karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Nos, folytassuk akkor Lászlóval nagyon gyorsan. Még fejezzük be, amit elkezdtünk, László.
3: Igen, hát tulajdonképpen, ugye itt Orbán Viktorral kapcsolatban volt az egy-két gondolat. Ugye itt az a hatalmas nagy probléma, hogy tulajdonképpen Orbánnal én úgy veszem észre, hogy igazából a szándék hiányzik azt, hogy felelősségre vonják. Ugye aminek ez egyik okozója maga az ő által odatett az igazságszolgáltatásban lévő embereknek a szerep, akik gyakorlatilag még legalábbis most is lojálisak vele szemben, gondolok itt elsősorban a főügyészségre, vagy az ügyészségre. A második tulajdonképpen ennek az akadálya az Orbán Viktor kormánya által 16 év alatt meghozott törvények. Tehát tulajdonképpen, hogy ők, amit csináltak, bűncselekményeket, azt tulajdonképpen a törvényekkel szentesítettek, vagy éppen megágyaztak. Neked legjobb példa például, ugye itt van ez a Nemzeti Banknak az ügye, hogy tulajdonképpen hány törvényt kellett meghozni ahhoz, hogy ezt az alapítványos dít el tudják játszani, és a 100 milliárdokat ki tudják lopni az ország kasszájából. Aha. És hozzá kell tennem, ugye itt van az új köztársasági elnökünk, Bak András.
2: Igen.
3: Akit én nem ismerem az urat, de ugye amennyire én hallom jogászkörökben, ön meg tud erősíteni vagy cáfolni, egy nagy tudású és független objektív embernek tartanak.
2: Igen.
3: Na most akkor kérdezem én, hogyan tud ez az ember kapásból egy ilyen hatalmas önkort lőni, hogy a főügyésznek egy olyan embert akart kinevezni vagy jelölt, aki tulajdonképpen, hát hogyan mondjam, az esetből értik. Hát ez körülbelül olyan, mint amikor a Mourinho felkérte a Real Madrid, hogy hozzon új szeleket a csapathoz, és legelőször fölküld egy olyan futbolistát a pályára, akinek el van törve a lába.
2: Igen.
3: Azt látom, hogy igazából bármennyire is az embereknek ez lenne az akarat, az lenne népakarat, hogy Orbán Viktor és a csapata tulajdonképpen börtönbe kerüljön, és ezt hangoztatja is az új kormány, de ehhez tulajdonképpen a szükséges lépéseket igazából nem teszi meg. Tehát én nem tudom, hogy Magyar Péter attól fél, hogy mik lesznek a következmények, mert ugye itt tulajdonképpen azt a 800 rangú embert elvitték a börtönbe, segítsen NKA a botrány. Hankó Balást.
2: Igen.
3: 800 rangú ember volt az Orbán kormányban, és tulajdonképpen ugye természetesen az az oldal egy hatalmas cirkuszt csinált az ő letartóztatásával, és lehet, hogy Magyar Péter attól fél, hogyha a nagyvezért is elviszik, megalapozott gyanúk alapján természetesen, nem azért, mert ő önként akar alkalmazni, mármint hogy Magyar Péter, hát én szerintem, hogyha valakikre van megalapozott gyanú, mondjuk ön jogász, én csak egy ilyen egyszerű horlakó vagyok, de hát, hogyha valakikre van megalapozott gyanú, akkor ezeknek az embereknek már mind előzetes letartóztatásba kellene lenni. És én most nem akarom előhozni a dolgokat, de hát ott van például ugye a Németh Szilárdnak a birkózó, ugye a Csepeli dolog, ott van Szijjártónak a lélegeztetőgépek, ott van Lázárnak a 40-valahány ingatlanja, Isten tudja milyen, mennyi ügye, ott van Rogán Antalnak az ügyei. Tehát én nem hiszem el, hogy ezek a dolgok átnézve, felülvizsgálva nem adnak okot egy alapos gyanú beterjesztésére, és akkor az alapos gyanú, ugye, ha jól tudom, akkor már ha más értem például az összejátszás veszélye miatt a letartóztatás megállat. Tehát nekem az a gyanúm, hogy tulajdonképpen igazából nem mernek hozzányúlni ezekhez az emberekhez, vagy azért, mert az a másod-harmad sorban lévő mostani kormánytagok, élükön ugye természetesen Magyar Péterrel, úgy érzik, hogy ha nagyon-nagyon megpiszkálják dolgokat, akkor esetleg ők is oda kerülnek a napra, vagy esetleg attól félnek, hogy tulajdonképpen itt a volt fideszesek, a Warner holdudvara, a megmaradt fanatikusokkal együtt olyan ellenállást szerveztek, ami gyakorlatilag egy ilyen, hát majdhogy nem már egy polgárháborúval fog folyulni.
2: László, megköszönöm a véleményét, és hogy beszéltünk egy kicsit erről az elszámoltatásról is. ezt is lehet így látni, én azért kicsit ezt másképp gondolom, de ez mindegy is. Enikővel folytatjuk, halló!
4: Halló! Jó napot kívánok, Enikő vagyok.
2: Kézicsokom.
4: Tulajdonképpen magamról annyit szeretnék csak elmondani, hogy pedagógus voltam, és áprilisban a választások előtt eljöttem nyugdíjba. Aha. Lesz, ami lesz a választások után, meglátjuk. Én a magam sorsát irányítom.
2: Aha.
4: Annyit szeretnék mondani még, hogy az ellenzékhez tartozok, viszont megszoktam mind a két oldalt hallgatni.
2: Az mit jelent, hogy az ellenzékhez tartozik? Milyen ciklusban az ellenzékhez?
4: A Fideszhez tartozom.
2: Értem.
4: Jó, úgyhogy én őket támogattam, most is. Annyit szeretnék elmondani, hogy Szijjártó Pétert nem értettem az elején. Járt itt, járt ott, utazgatott, stb. Aztán, hogy hozott 100 munkahelyet, 50-et, 150-et, igen ám, csak sok kicsi, sokra megy. Tehát voltak munkahelyek, és éltünk. Tehát mi, minket is hagytak élni. Aki dolgozott, ledolgoztam 40 évet, hagytak élni. Ennyit szeretnék Szijjártó Péter mentelmére mondani, tehát az, hogy mennyit utazott, mennyibe került, engem ez nem zavar. Örültem, hogy a honfitársaimnak van munkahelye. Ugyanúgy, mint nekem. Lanner Juditnak azt üzenném, hogy a pedagógusok megítélését kéne emelni. Nem az, hogy lejáratni őket, hogy lusták.
2: Én miért? Ezt mondta az új miniszter, hogy lusták a pedagógusok?
4: Igen, hogy nem emelik fel a feneküket, nem akarnak átmenni másik iskolába. 40 évig, tehát én meg láttam a munkatársaimat is, hogy mindent, a lelkünket kitettük. Tehát azt mondták, hogy sokan vannak az ügyeletbe, menjünk be puszira ügyelni. Bementünk. Este sokan vannak az ügyeleten gyerekek, maradjunk út puszira. Tehát nem hiszem, biztos, hogy itt is vannak olyan emberek, akik lógatják a lábukat, de a nagy többség nem. Úgyhogy, ja, és azt szeretném még mondani, hogy így a szülők szemébe is leértékelődtünk. Tehát én azért kimondottan a szülők miatt jöttem el dolgozni. Én még nem vagyok 65 éves, vagy nyugdíjba, bocsánat. Én még nem vagyok 65 éves, a gyerekek miatt dolgoztam volna.
2: Aha.
4: De amit a szülők maguknak megengednek, tehát hogy ők valamit gondolnak, hogy ezt így kéne csinálni, és hangoztatják nagy erővel, és mi meg, akik a konzervatív szállat képviseljük, csak nézünk nagyokat, hogy mit gondolnak ezek a szülők. Úgyhogy én ezért jöttem el nyugdíjba.
2: Uh-huh.
4: Aztán, tehát, hogy ezen azért a megítélésen kellene változtatni a Juditnak is, és nem leértékelni a pedagógusokat.
2: Uh-huh.
4: Amit még szeretnék mondani, hogy először is tehát a tiszásoknak, hogy legyünk békében önmagunkkal. Emberséget kérek, együttérzést, empátiát és együttműködést. Az előttünk álló feladatokat oldjuk meg együtt. Nem kell az, hogy most te fideszes vagy tiszás vagy, teljesen mindegy. Tehát a feladatok, az akadályokat meg kell oldanunk. És megfelelő kommunikációt. Tehát nézem az országgyűlést is, hát fölháborító, ami hang nem ott megy. Lehet, hogy kellene egy magyar tanár, vagy nem tudom.
2: Uh-huh.
4: És a legfontosabb, sajnos ugye a magyarok elég pessimisták, hogy ne csak a rosszat lássuk. Tehát lássuk, hogy hogy tudunk előre menni.
2: Igen.
4: Ez nagyon fontos.
2: Ugye onnan tudjuk ezt a Lannert Judit részletet, hogy a Fidesz-KDNP többek között Rétvári Bence egy évekkel korábbi a Klubrádióban elhangzott interjú részletét hozta nyilvánosságra, tehát ezt nem miniszterként mondta.
4: Értem.
2: Amellyel azt akarták illusztrálni, hogy a miniszter leereszkedően nyilatkozott a tanárok hozzáállásáról. Lanner Judit reagált erre a történetre, azt mondta, hogy visszautasítja ezt a támadást, és jelezte, hogy egy manipulatív módon megvágott, 3 évvel ezelőtti korábbi archívanyagról van szó, amellyel a pedagógusokat akarják ellenük hangolni. Az a teljes kontextus, hogy a teljes hanganyag az oktatási rendszer hibáit és a rendszer szintű beidegződéseket vizsgálta, nem pedig a tanárok általános elmarasztalása volt a célja.
4: Jó, de akkor most legyen szíves valamit. Tehát most legyen szíves akkor valamit a pedagógusok érdekében szólni.
2: Csak azért, hogy is mondjam, Enikő, azért a között van különbség, hogy valaki elemzőként általánosan elmondja, hogy milyen hozzáállást tapasztal a pedagógusoktól, meg a között, hogy valakit kineveznek, egyébként korábban nem volt ilyen, hogy oktatási miniszter, de kinevezik őt ennek, és azt mondja a pedagógusokra, hogy fel kell emelni a feneküket. Tehát, hogyha most én nem nézek utána, drága Enikő, akkor most mindenki azt gondolja, hogy az új oktatási miniszter lenézi a kollégákat. Ez így nem működik, Enikő. Tehát,
4: jó, értem.
2: Tökre örülök, hogy teszteli az én műsorvezetői éberségemet, de azért azt érzi, hogy van különbség a kettő között.
4: Persze.
2: Na jó, hát akkor csak csodálkozom.
4: Én mondtam, hogy én meghallgatom a másikat is. Tehát
2: de ez nem másik vagy egyik, hanem ez a valóság meg a ferdített, kreált valóság közti viszony. Kedves Enikő. Halló?
4: Itt vagyok, csak nagyon szakadozva hallom.
2: Igen, tehát hogy van különbség a valóság és a kreált valóság között. Mert ez az. Tehát ő, Lannert Judit 3 éve egy elemző volt, aki nyugodtan mondhatja, hogy szerinte a pedagógusok egy részénél ez egy általános mentalitás. Elemzőként ezt lehet mondani. Miniszterként? Igen.
4: A megítélésünk az nagyon-nagyon meredeken zuhan, tetszik érteni?
2: Hát igen, remélem, hogy ezzel az új oktatási tárca kezd valamit. Ez az ő felelőssége, hogy kezdjen valamit.
4: Én ezt szeretném.
2: Oké, csak akkor nem lehet egy évekkel ezelőtti hangfelvétellel a miniszternek az általános attitűdjét jellemezni, mert ez hamis beállítás.
4: Akkor nem fogom minősíteni. Én csak azt vettem észre, tehát, hogy meredeken zuhant a pedagógusok megítélése a szülők körében is, és hogy ezért tenni kell valamit. Akkor
2: annyira fontosnak tartom, amit mond, hogy én szeretném önt meghívni a déli adásba, és akkor folytatni önnel a beszélgetést.
4: Igen, hát nem tudom, hogy itt leszek-e, jó?
2: Hát, hogyha nem veszi föl, és nem tudjuk visszahívni, jó, akkor én leszek a legszomorúbb, de gondoltam, felajánlom ezt a lehetőséget, mert hogy nem akarom
4: nagyon
2: így...
4: Nagyon aranyos, én csak ennyit akartam különben.
2: Akkor megköszönöm, hogy tesztelt minket, és hogy elmondta a véleményét. Várom önöket szeretettel a déli adásban is. Viszlát!

0: babka.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Autódarú, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kellemes őszi idő várható, megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a magyar koncesziós infrastruktúra fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának 3. évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
0: Üdvözlöm Önöket, nézem közben egyébként a Facebook oldalunkon, hogy sokan reagáltak Enikőre, arra a pedagógusra, aki a tanárok érdekében szólt, és azt mondta, hogy a leendő vagy a már kinevezett igazságügyminisztertől azt várja, hogy felemelje a pedagógusokat, a társadalmi megbecsültségüket növelje, azt segítse elő, és hát ugye ennek kapcsán egy korábbi mondatát idézte, amely anyag 3 évvel ezelőtti, tehát szemben azzal, amit egyébként a Magyar Nemzettől az Origóig, az Origónát szinte mindenki megírt, kivéve a valójában sajtóként működő termékek, hogy mi volt Lannert Judit 3 évvel ezelőtt azon elemzése, amely azt mondta, hogy a pedagógus társadalomban még mindig jelen van az az áltas mentalitás, hogy emeljék, hogy nem emelik fel szívesen a feneküket, pedig ki kéne állni magukért, stb. Stb. Szóval ezt a mondatot tök simán kiforgatták. Jó, és ezt úgy állították be, mint hogyha ezt most gondolná oktatási miniszterként. Megyünk tovább, nem tudom, van-e bárki a vonalban? Tibor. Tibor itt van.
8: Tibor vagyok.
0: Üdvözlöm.
8: Üdvözlöm. Nagyon jó egészséget minden ATV dolgozónak és nézőnek és hallgatónak.
0: Annak is. Vagyok. Nagyon örülök.
8: Nagy öröm most, hogy Somos úrral, mert még nagyon szerettem volna majd Szabolcsból Rékával beszélni.
0: Rékával. Hát Réka még nincsen, de majd lesz. Majd utána nézek a beosztásban, hogy mikor. Jó, mindjárt. Jó. Úgyhogy hallgatom, hogy miért hívott minket. Nyugodtan.
8: Először is majdnem csatlakozik a fentét, akkor csak egy kicsit zártabban. Vagy más megközelítésből. 70 év feletti.
0: Igen.
8: Állampolgár vagyok. Fiatalon. Igen. Mi azt mondtuk, hogy nagyon értünk a sporthoz, így a focihoz. Gyönyörű volt az, olyan magyar bajnokság, a kettős rangon a négy stadionban, 75 ezer ember, néző. Ami azt jelentette, hogy ugye minden játékos magyar volt, tudtuk az összeállításokat, volt millió vitatkozó. Mert az én korosztályomnak nagyon lényeges az, hogy roma focista, farkas, most a farkas a lényeg, és János.
0: Igen.
8: Aki 1966 vasas játékos.
0: Hát meg 66-ban ki volt az angliai VB-n.
8: Igen, angliai VB-n.
0: Nem is akár hogyan játszott.
8: Braziloknak olyan kapásból rúgott, amelyet az információm szerint még most is a labdarúgó akadémián oktatják. Nem volt az, hogy roma származású. Másik, kiválasztottam Flórián, Albert Flórián.
0: Igen.
8: Aki viszont egyedül aranylabdásunk a császár.
0: Ez így van.
8: Nem véletlenül a két nevet így hoztam, hogy Farkas és Flórián, Farkas és Flórián egy országgyűlési képviselő úr
0: volt. Volt?
8: Igen, volt.
0: Volt. Közben beszúrom én is a történetében, hogy Réka lesz pénteken délután, és
8: igen,
0: vasárnap, amikor a fórum van, kora délután, jó? Tehát
8: igen,
0: megtalálja pénteken és vasárnap. Ma délután Angi lesz, Nagy Angéla, úgyhogy
8: igen,
0: ezekkel tudtam szolgálni most friss hírekkel. Szóval igen, ott tartottunk, hogy Farkas Flóriánnál
8: tartunk.
0: Igen.
8: Volt egy olyan roma felzártó összakló program, azt hiszem a Hida munka világában.
0: Így van.
8: Ahol ott is eltűnt milliárd forinttól több, dolván olyan másfél milliárd forint. Igen, ám most halljuk azt, hogy kiadják, az ott eddig is kiadták mindig, az ilyen és olyan, ugye, hogy nem lehet felelősségre vonni, de valami miatt védték Farkasra. Hogy miért? Hát én a hallgatóknak arra gondolok, hogy mindenki oldja meg, hogy mit gondol erről. Nekem külön megvan a véleményem, hogy miért. Abban az esetben, amikor a roma társadalom felmerül, olyan foglalkozást végzek, ahol az a közel 1 millió roma lakosság, de felnőtt képzésre veszek részt, nem más, mint autós iskola, és ugye elég sok roma, sőt néger, sőt magyar, teljesen mindegy, bőszínétől függetlenül oktatással foglalkozom.
0: Uh-huh.
8: Még másfél év is 50 év. Ezért a közlekedés a másik olyan kulcspozíció az én szívembe,
0: igen,
8: és ezért most nyilvánosan szeretném megdicsérni a mostani Vitézi Dávid urat, mint közlekedési miniszter, illetve beruházási miniszter.
0: Igen.
8: Az a munka, amit elvégzett az EU pénzek hazahozatára, illetve a közelben fejlesztések, akár közúti, akár vasúti fejlesztések, az megsüvegelendő. Kalapot emelek. Abban az esetben, hogy azt mondom, hogy politika, roma kérdés. A romák kétszer már az én életemben, egyszer, amikor kezdődött a privatizáció,
0: igen,
8: fekete vonaton, kapaszkodva utaztak újjáépíteni az ország. Rátolontolták azokra a szegény megyékre, így mondva idézőjebb, hogy szegény, mert nem szegény, már többször említettem, azért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt az ország két űrhajósa. Mind a kettő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei.
0: Igen.
8: Abban esetben vitézónak van, ugye, a közlekedés. Tömegközlekedés. Nagyon patentul foglalkozunk vele. De magával a stresszel szerintem egy kicsit kevesen. Mire gondol?
0: Igen.
8: Volt olyan előző kormány ígérete, hogy az adóbevallás ráfér és sör alá tépte. 2010-ben volt egy másik, hogy a pressz is ráfér és sör alá tépte. Hol van ez a sör alá tépte? Majd ígéret lett, hogy 2016. szeptember 1-ével a pressz módosítás. Most a pressz módosítás, mikor bele tudott csatlakozni az ATV műsorába, az ott megjelent meghallgatottak legtöbbet arról, hogy ez az átlagsebesség az autópályán. Az átlagsebesség autópályán jó dolog, de nem a kisebb réteget fogja szerintem érinteni, hanem azoknak, akik olyan teljesítményű személygépkocsijuk van, hogy átlagsebességben túlépik majd a 150 km. Mm-hmm. Mert akkor ugye 150 km van róla sebességgel mentek a 130 helyet, így gondolom én. Vitézi úr, ugye a Kresszel kapcsolatban, a Kressz módosítás, van egy fontos feladat most, a rolleresek, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése, szerintem ez egy tucat, mert ez egymás nélkül elképzelhetetlen, hogy ez megoldható lenne.
0: Igen.
8: De amikor a Kressz módosításról gondolkodunk, mondok rá csak egy példát. A mai képzés, a mai vizsgáztatás az tulajdonképpen olyan hosszú válaszok vannak, hogy amikor az a jelölt elolvassa 5-6-szor, ránéz, tudja, hogy mi az a válasz az én elméletemben. Nem az lenne a lényeg, hogy van egy teszem fel veszélyes utcanyarulat, hanem azzal a kapcsolatos vezetés elméleti kérdés. Mert a vezetés elméleti kérdések egyik legfontosabb, és ez az 55 kérdéses tesztlapon maximum van 5. Hát miért történik a közlekedési baleset? Elvesztjük a jármű feletti uralmat? Hogyan vesztjük el? Hát azért, mert megváltoztak útviszonyok, látás és egyenek. Én csak annyit tudok mondani, amikor tantermi elméletet oktatok, mert még a mai napig hiába felvitték azt online képzésbe, ha megkérdezem a szakembereket, te vagy a közlekedési miniszter, mi lenne az első kérdésed, vagy az első feladat, hogy végrehajtod, hogy megcsinálod. Körülbelül 80% a jogosítvány, első jogosítvány, mindegy, hogy milyen jogosítvány, vagy tantermi oktatás, mindegy, hogy segélymotor, hagyd ne soroljam. De abban az esetben, mikor megkérdezem magamtól azt, hogy miért is Szabolcs-Szatmár-Vereg vármegye, most már nem vármegye, hanem megye, Borsod, Somogy, miért ott legrosszabbak, teszem fel, megyünk egy személygépkocsi kategória vizsgánál, a legrosszabbak a vizsga eredménye. Miért Budapest és Pest vármegyében a legjobbak?
0: Aha.
8: De
0: és erre mi a válasz? Van erre önnek válasz?
8: Nekem van egy válaszom rá. Megkérdezem először azt, ugye kollégáktól, iskolavezetőktől, akár hatóságtól is, bizonyos dolog az, az utolsó mondják nekem most csak a totomba, a 13 plusz 1-es lehet. Ez nem más, mint a korrupció. De én nem vagyok benne, nem tudom, hogy mi a helyzet. De azt viszont érzem, hogy teszem fel Budapest és a megyébe, az óvodás kérdés, az általános iskolai kérdés, a középiskolai kérdés, a főiskola kevés van egyetemi kérdés, jobb, mert akármilyen kimutatásban nézzük a középiskolásoknak az eredményességét, ugye ott azonnal részen jobb ilyen eredmények vannak. Ezáltal, hogyha van az értőolvasás, rétőolvasás az maga egy közlekedés, mert a közlekedési logikához nincsen hasonlítható. Azért nincs hasonlítható, mert egész más logika kell hozzá. Egyetlen egy momentum. Abban az esetben, hogy egy agysebész műt, az egy professzor, több segítsége van, akár professzori, akár kisegítő személyzet. Itt viszont, mikor mindegy, hogy milyen járművet vezet, legyen az trolibusz, legyen az autóbusz, legyen a személygépkocsi, ott egyedül kell dönteni. És pillanatok alatt nem vetjük elő azt, hogy milyen jogszabály tartozik ide. És ezért a kérdésekre én semmi más nem, csak igen nem válasz lenne. Mondok egy példát. Van egy forgalmi helyzet. A forgalmi helyzet legyen négy szereplős. Ezért olyan, mint van egy kerékpár, elő van háromfogas kerék, hátul hat, ez 18 változat, de minden nagyhoz tudom, hozzá tudom, hátul kapcsolom a kicsit. Ugyanez van a forgalmi helyzeteknél is. Mert az, hogy egy, a kormánykerekes jármű. Hát az igen. De meg van jelölve, vagy A, B, C, D. Ez 16 kérdés. A 16 kérdés ugyanaz az egy kérdés, ugyanaz a két. Mert itt csinálnak, én végigvittem tantermi elmélet az összes online szert. Nagyon jó dolgok vannak benne. A videóprogramok, hogy nem engedi tovább lépni tulajdonképpen, addig még háromszor meg nem néz. De csak egyetlen egyet tudok mondani. Gyalogátként megközelítése. Távolról látok egy jelző táblát, esetlegesen egy útbókolati jelet. Ezek után a létő olvasás miatt, mikor megkérdezem, mert ötös szabályok közé is soroltam ezt, most vagyok egy olyan projektben, hogy ötös szabályok alapján a gyakorlati szakoktatóknak segélykönyv a belső használata. Egyedül csak a mi autós iskolán. Elmondanám, hogy a környékben 89 óta mi tulajdonképpen piacvezetők vagyunk. Elmondanám, hogy a 90-es években 7 országos érdekképviselet volt, 2-be vezető szerepet töltöttem be. Elmondanám azt, hogy pénzügyminisztérium 3 államtitkár, nem sorolom tovább. De megöregettem, mert 72. éves, de nyugdíjas vagyok, átlag nyugdíjam van, attól valamivel több. Dolgozok, többet dolgozok tulajdonképpen, mint egy fiatal, mert automatosabb váltósoktól oktatok, szombat-vasárnap is csak a megyeszékhelyen vizsgázta készítik fel, a másik a vidékre, ez a vidék ez nem más, mint Máté Szalka, ott is készítek fel tantermi elmélete, és felügyelem az egész céget, mint iskola vezető. Annyit tudok csak mondani, nagyon szeretném, hogy az ATV-ben csak egyetlen egy olyan lehetőség lenne, hogy közlekedési szakemberek társasága, egy ilyen benti fórum, amivel tudnánk ütköztetni, mert most péső hívtak, lesz egy fórum, hogy elutazok oda. Sajnos én mozgáskorlátot lettem, tudnánk ütköztetni, mert most péső hívtak,

0: nem volt szabaszom, vagy se.
1: Ott világos. Nézze, Lajos, rendkívül érdekes, amikről beszél, tényleg, de azt hiszem, hogy a műsor kereteinket túlfeszíti. Nem azért, na, mert... Szóval, mert
0: egyetlen egy másodperc.
1: Letelt.
0: Hello?
1: Letelt az egy másodperc.
0: Ja, az egy másodperc.
1: De mondja.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mondja, Lajos, mit szeretett volna mondani egy másodperc alatt?
0: Hát egy másodperc alatt semmi, percet akartam mondani.
1: Tessék?
0: Egy percet akartam mondani.
1: Ja, egy perc. Akkor megadom az egy percet, mondja. De az a baj, hogy most meg el kell mennünk reklámozni, és akkor utána megadom az egy percet.
0: Nagyon szépen megköszönöm.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél és a Károly körúton az Asztória felé. A 19. kerületben a Vaggottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az állatkerti körúton, a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: És már is folytatjuk Lajossal. Halló?
3: Igen, jó napot kívánok, én is Lajos vagyok, de nem az.
2: Igen, mert én azt elrontottam, mert tudnélik, ugye én simán lelajosoztam Tibort, de Tibor ezt nem észrevételezte, ezért utólag javítom magam, hogy ő Tibor volt, viszont nem Lajos, de ön Lajos, és ezért azt a megszólítást fogom alkalmazni, hogy Lajos.
3: Az jó lesz nekem, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
3: Lehetne egy pár szót az Újpestről?
2: Persze.
3: Hát mondjuk 57 óta voltam lila, vagyis hát vagyok is vele, de nem múlik el, mint a látva. Csak az a baj, utolsó 10 évben körülbelül, tehát csak a szégyen jut nekünk, mert ami Újpesten fog, megy az valami borzalm egyszerűen, ez érthetetlen.
2: Na jó, de ez, hogy mondjam, ez a fajta szégyen, ez így hétről hétre különböző érzéseket rejt, ahogy ön mondja, hogy szégyen, ugye? Mert nem feltétlenül szégyen a szégyen minden héten, hanem mondjuk azt, hogy ilyen fél évente visszatérő jelleggel szégyen.
3: Hát azért vannak ilyen hosszan elnyúló. Például én nem tudom, miért kell tárgyaljuk a visszaválni azt a áruló Kovács Zolit, aki szétszette az Újpestet.
2: Aha.
3: Hát eladta azt a cserezőgép kedvencet, a Szulicsot Fehérvárra, a Négót Fehérvárra, a Balogh Balázst, a Vindeket, meg a Heriszt a felcsútra, és utána visszajött. Igen. Hát mindegy most erről. De viszont az mostani Újpest nekem az aranycsapat jut eszembe.
2: A micsoda?
3: Az aranycsapat.
2: A mostani Újpestről?
3: Erről, ami most pár hete van.
2: Na.
3: Hát egyszer láttam egy beszélgetést a Puskással, és a riporter kérdezte, hogy mi a taktika, meg hogy dolgozzák, mi alapján építik fel a taktikát. Azt mondta a Puskás, hogy nagyon egyszerű a taktika, nekünk elől egyen vagy kettőbe többet kell rúgni, mert amit hátul a Gyula veszed.
2: Igen.
3: Hát ezek is, simán a kettő az garantáltan megvan minden meccsen.
2: Aha.
3: Úgyhogy ez a kapus is, de az is nem tudom, amióta a Balajca, abban itt nincs egy normális kapus. Jönnek ezek a külföldiek, egyik rosszabb, mint a másik. 3 éve talán hozzáhozták a kis Gundit, azt hittem, hogy lesz belőle valami.
2: Aha.
3: Egy nagy ragyogó, jó mozgású felépítés a kapus volt. Nem tudom, miért ment el Újpestről. Most már válogatott kerettag.
2: Azért, mert ugye nem... Én azt láttam, hogy az edzői elképzelésekben nem fér bele. Tehát hiába volt egy feltörekvő és jó adottságokkal rendelkező kapus, nem nagyon játszatták.
3: Hát ez a probléma.
2: Igen.
3: És milyen edzők voltak ott sorban? Gyakorlatilag a Vignyevics után egyik rosszabb volt. Volt az a szomorú szemű lengyel, azt megláttam, elsírtam magam. Most nemrég volt az a lengyel nevű, az a sok más alangzós nem, nem is tudom, hogy hívják.
2: Igen.
3: Olyan bánatosan nézett állandóan, az ember azt hitte, mikor... Azt
2: egyébként mikor szlovén volt, nem?
3: Si.
2: Nem szlovén volt?
3: Én nem tudom, én úgy emlékszem, hogy nem mindegy.
2: Hmm. Okay.
3: Na, most de nem ezért hívtam. Van egy... fölépült bennem egy gondolat, de nem vagyok benne biztos, hogy sokan osztják. Visszamegyek 22-es választásokig.
2: Igen.
3: Hát mentünk nagy boldogan választani, olyan volt a hangulat, meg előtte előválaszt, minden csibum cirkusz, ami kell, minden volt. És akkor lemegy a választás, hazamegyünk, néztük az eredményeket, és olhatlan mosolyolunk egyre fokozatosan, és a végén voltunk a négyen, azt összenéztünk, és ugyanaz a gondolat, ez mint egyszerre robbant ki mindenkiből, gyerekek itt minket nagyon-nagyon átvertek. És ezt mindenki úgy érezte, hogy ez valami borzasztó nagy, ha nem átverést mondtunk, hanem ennél erősebbet, mert nagyon mérgesek voltunk. Úgyhogy, és most megint ilyesmitől félek.
2: Aha.
3: Mert szerintem itt nem rendszerváltás volt most, hanem a Fidesz, de meggondolom, a Fidesz nem abból a, mit tudom én, 40 valány paprika Jancsiból áll, akik ott a parlamentben irétlenkednek, hanem van gondolom normális, komoly fiatal emberek a Fidesznél, és szerintem neki elegük van a kicsit megbudjant Orbánból, meg a Sleppéből, a Rogán, a Marista néni, a Lázár, meg a mit tudom én, ez a pár, ez őket akarják szerintem kidobni, és csinálnak egy új Fideszt.
2: Uh-huh.
3: Erről mi a vélemény?
2: Nem tudom. Nyilván az új Fidesz az begyűjtheti, ha megfelelő karizmával rendelkező vezető van, begyűjtheti a csalódott szavazatokat, de azért én még mindig nem látom, hogy Orbán Viktornak milyen alternatívája van.
3: Mert például én azért mondom, hogy szépen szisztematikusan felépítették ezt a dolgot, a legkönnyebben kezdték ezt, amúgy is impotens ellenzéket, Gyurcsányékat vetségesé tették, meg ellehetetlenítették. Utána a következő lépés az volt, hogy a barátját kivette ebből a Csimbum cirkuszból.
2: Igen.
3: Gergelyt, hogy szépen... Most jaj, erőt eszembe valamelyik nap már azt olvastam valahol, hogy a legszerűbb ellenzéki politikus a Gulyás Gergely.
2: Igen?
3: Valami ilyen felmérés alapján, hát ez vicc. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy szerintem ez lesz, hogy most csak azon szurkoljunk, legalábbis én azon szurkolok, hogy a, mit tudom én, a hiúsága és az egója nagyobb legyen a magyarnak, mint a pénzészsége. Tehát még ebből jó is lehet.
2: Aha.
3: Tehát, hogy csak ez varja azokat a nagy, nagyon, mert most már tényleg gátlástalan Orbán sleppet, és csinál valami normális dolgot. Aztán, hogy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle, mert azért néz az ember a kinevezéseket, meg a különböző dolgokat. Érdekes dolgok vannak. Eleve kijelentett, hogy aki utolsó 10 évben, vagy 15 évben politizált, azok közül szorba se jöhet senki.
2: Aha.
3: Na most ehhez képest a Varga Mihályt megtartotta, a Vitézit oda vette miniszterének, aki még tavasz, vagy egy-két éve még a Fidesz színeiben indult.
2: Ebből is látszik, hogy ez alapján nem nagyon lehet szelektálni, hogy ki politizált az elmúlt 15 évben.
3: Hát de ő kerekben ezt kérentette, hogy például, és mondjuk ilyen hatházi, meg ilyeneket szóba se jöhetnek, pedig az egy egyszemélyes kommandó volt gyakorlatilag.
2: Igen.
3: És az is érdekes, hogy a Ligetit félretették, mert...
2: Mondjuk hát 2024 előtt, ha összehasonlítjuk Magyar Péter... mondjuk azt, hogy társadalmi hasznosság szempontjából betöltött szerepét, és Hatházi Ákos társadalmi hasznosság szempontjából betöltött szerepét, akkor azért nem nagyon kellene azon gondolkoznunk, hogy a rendszer lebontásában melyik játszott nagyobb szerepet.
3: Hát igen, a Hatházi az egyedül volt, nem állt meg senki. A Magyar Péterben az, ami a nagyon becsülendő és nagyon tiszteletemért, hogy mit az a másfél-két év alatt csinált, az ember feletti volt. Tehát,
2: igen, én most csak a 24 február előtti időszakról beszélek.
3: Így van, és hát akkor gyakorlatilag akkor ő nem nagyon bontogatott semmit.
2: Nem.
3: A Fidesznek volt egy építőköve.
2: Igen.
3: Úgyhogy...
2: Igen, tehát ezért ezen az alapon szerintem nem olyan okos dolog szelektálni. De hát Magyar Péter is being Magyar Péter, tehát hogy azért senkit nem ítélhetünk el, mert önmagát adja.
3: Azt viszont teljesnek tartom, hogy mert ez teljesen félkevesztett csapat már ez az Orbán Péter társulat, ezeket már tehát nem, ezek tényleg belevitték volna az országot a tragédiába. Tehát, hogy őket el kell távolítani,
2: az
3: nagyon rendben van. Ez
2: világos.
3: Csak most azon kell rukkolnunk, hogy a fiatalok, mert mondom, nyilván én nem ismerem annyira a politikát, nyilván van a Fideszben egy pár fiatal, nagyon értelmesek, nagyon okos ember, mert azért tehát nem csak akik kiraktak a kirakatba idétlenkedni, azok a hát nem paprika Jánosik, nem komoly embered se.
2: Aha.
3: Úgyhogy mondom, én ettől félek, mert volt már egy csalódás az a 22-es, most megint ünnepel a nép Európai Vóriában van mindenki, hogy aztán jönnek, nem tudom, na.
2: Hát én ez már... elválik, Lajos, amiről beszél, hogy rövid távon megoldás lesz erre a dilemmára, azt nem tudom, de nyilván azért középtávon 3-5 éven belül ez elválik.
3: Azt már nem biztos, hogy én már meglátom, mert 77 éves vagyok.
2: Azért,
3: minden bajom, úgyhogy...
2: azért az még esélyes, hogy meglátja.
3: Aha.
2: Örülök, Lajos, hogy beszélgettünk. Köszönöm, hogy hívott. Éppen mondják a kollégák, hogy megszakadt a vonal Lászlóval. Van ilyen amúgy, amikor az ember tervez valamit is. László, halló? Halló?
4: Itt vagyok.
2: Üdvözlöm, parancsoljon. Még van 3,5 percünk.
4: Hajrá.
2: Figyelek.
4: Itt vagyok.
2: Figyelek.
4: Üdvözlöm, tisztelettel, András. Én is. László vagyok.
2: Én is önt.
4: Lenne egy tisztelet önjogász, ugye?
2: Igen.
4: Ugye ön tisztában van avval a fogalom, hogy mi az, hogy ártatlanság vélelme.
2: Hát igen.
4: Itt éltek el eddig. A fideszes idézőjel bűnösök közül. Jogerősen.
2: Hogy kit ítéltek el eddig?
4: Igen.
2: Hát szóval az elmúlt 4 hónapban?
4: Akár ebben 4 hónapban.
2: Hát szerintem ez egy irreális elvárás, hogy ez kellett volna, hogy történjen.
4: Maradjunk a jognál maradjunk. Tehát eddig nagyon-nagyon szépen megkérik mindenkit, hogy addig, amíg ez nincs jogerős ítélet, addig talán nem biztos, hogy itt már egy katasztrófa, jó, elsüllyedt az ország, jó, atombombával támadtak volna. De én ebben az országban élek, 73 éve.
2: Na jó, de László, ezt miért nekem címzi? Tehát azt lehet mondani...
4: Ön a vezeti ezt a műsort, és engedi, mint jogász.
2: Nem, pont ellenkezőleg, olyanokat... tehát az, ami történt a műsorban, az pont az, hogy felhívtam a figyelmet, hogy bűnösséget kimondó ítélet nélkül nem lehet ezt állítani.
4: Folyamatosan ezt hallja az ember.
2: Na de én meg amikor ezt elhangzik, akkor elmondom, hogy én mindig csak azzal tudok mit kezdeni, ha valaki azt mondja, hogy lop vagy csal, hogy nincsen bírósági ítélet erről.
4: Remek. Ebben megegyeztünk ebben a dologban, jó? Maradjunk, akkor folytatnám a foci meccsel kapcsolatban.
2: Igen.
4: Én hát nagy izgalommal néztem ezt a foci meccset tegnap, és arra gondoltam, hogy itt nagy adókapok lesz. És de úgy láttam, hogy itt egész kultúrát emegy, és egy óriási gesztus volt. Óriási gesztus volt, amikor a magyar játékos az alapvonalnál elesett, és oda ment az ukrán is felsegítette. Rohant a bíró oda, az a horvát bíró rohant oda, azt hitt, hogy ott valami inzultus lesz, felsegítette. Hát azért akkora gesztus volt, és azt mondtam, hogy gyerekek, hagyjuk a politikát a büdös francba, legyen, maradjon ez hogy sport, a sportnak abszolút tekintsük a futballt, igen, semmi másnak. De ne felejtsük el a politikát.
2: És én tudom is, hogy miről beszél, a magyar kapushoz ment oda a gólszerző 9-es játékos, Jaremcsuk, és felsegítette.
4: Nem a kapus, bocsánat, nem, játékos volt.
2: De volt egy ilyen jelenet is.
4: Azért lehet, hogy de ne, akkor folytatnám még annyival, hogy kiállították, lecserélték a Szoboszlait, és ott ment az ukránok közönség előtt. Megtapsolta őket. Nem gúnyosan.
2: Igen.
4: De megtapsolta őket. Tehát én azt mondom, hogy ez egy leakalappal, szerencsével győztünk, maradjunk, de győztünk, tehát végül is góra játszák a mérkőzéseket, és hát nem jobban játszottak az ukránok közül, tudomások, annak kellene, hogy én vérszurkolója vagyok a magyar válogatottnak. Aztán még valamit szeretnék, András, megkérdezni öntől a következő, van itt a Lennert hölgyel kapcsolatban, hogy miket mondott.
2: Igen.
4: Nekem, én a feleségem pedagógus, mint 10 évig iskolában dolgoztam.
2: Igen.
4: Minden rokonom pedagógus, minden rokon gyerekeim, stb. Ugye teljesen mindegy az a hölgy, mikor mit mondott. De az, hogy a pedagógusokat így megalázni, ilyen cinikusan
2: hogy?
4: Beszólni, hogy ki kell rúgni minden igazgatót, teljesen mindegy, mikor mondta ezeket a dolgokat, meg hogy emeljük fel a feneküket. Nem mondta?
2: Nem.
4: De?
2: Nem.
4: Hát nézzen utána.
2: Nem. Ezt írják a magukat jobboldali sajtóként emlegető orgánumok, és egyébként egy 3 évvel ezelőtt összevágott gondolatokat tartalmazó elemzést adnak közre, úgy eladva, mintha ez most történt volna.
4: Kimondta, akkor tessék egy otthidákot indítani, sajtópert indítani az ellenakért.
2: De ez nem így van, tehát hogy egy miniszter nem állhat bele az őt kritizáló termékekbe, amúgy meg szerintem nem ér ennyit az egész.
4: András, hogyha ez úgy van, amint önt mond, abban 10 másodpercben ez az ő jó hírének a megsértése.
2: Abszolút, jó hírnévének a megsértése, pontosan.
4: És jogában áll akkor, hogy pert indítson.
2: Így van, de ez nem kötelezettség, hanem ez egy jog.
4: Hát bocsánat, akkor megvédem a becsületemet, ha nem, akkor viszont a tűrje viselje el, amit mondanak róla.
2: Na de hát utána lehet nézni, hogy ez 3 éve volt.
4: Teljesen mindegy, mikor volt, így nem beszélünk pedagógusokról. Így nem beszélünk pedagógusokról.
2: Na de mondom, hogy össze van vágva ez a 3-4 gondolat.
4: Mondom, akkor meg ha összevágtak, akkor tessék ezt, akkor jogilag ezt arra kell helyre.
2: Igen, csak az ember a miniszterként egészen másként cselekszik. Tehát az, miért? Hogyha miért? Valaki mondjuk ellenzékből becsületének tudja megvédésére maga, pert micsoda, indít, az egy másik micsoda, dolog.
4: Mi, hogy néznek a pedagógusok erre a nőre? Hát akkor kikéri magának, hát akkor visszaállítja a becsületét, mert itt
2: hát,
4: azért
2: bukott a becsületet. Ezt más, mert akkor még egyszer el kell mondani az állításokat, és na mindegy. Önnek lehet igaza. Ideírom Angélának, hogy hívja önt vissza, nagyon megtisztelt, hogy itt erről beszéltünk, meg azokról, amiket ön fontosnak gondol. Szeretném, ha ezt folytatná a kolléginával, várja önt szeretettel, ideírjuk a nevét, telefonszámát, nem ide, hanem föl a vezérlőbe, és akkor önt vissza fogják hívni. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, köszönöm, hogy itt voltak, viszlát.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, Nordart.hu.
5: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kellemes őszi idő várható. A gyermekvédelem megújítására hívták fel a figyelmet az SOS Gyermekfalvak lakói is. A hétvégén lesz a Spár Budapest maraton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával, derül ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány. A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után három magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük egy állami fenntartásba került, a másik kettő ellehetetlenült. Az SOS Gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS Gyermekfalvak honlapján olvasható. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 000 CT vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új korszerű berendezés beszerzése. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csak nem 40 ezeren neveztek. A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
8: Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a húzós legfrissebb adása, a családról fogunk beszélgetni. Egészen pontosan talán a család pszichéjéről, ha van neki ilyen módon olyanja, meg mindarról, ami hat egy család működésére. Itt akár a családi tradícióktól kezdve a hétköznapi benyomásokig, amik érnek minket, sok minden szóba kerülhet, mert olyan vendégem van, aki ezzel foglalkozik. Lássuk is a névjegyét.
9: Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, párterapeuta és klinikai szakpszichológus. Családokkal és párokkal foglalkozik, a családi mintákat tárja fel párkapcsolati, familiáris működésük alapján. Azt vallja, hogy nem az a kérdés, hogy jó párt választottunk-e, hanem hogy mit teszünk és mit nem azután. Szívesen beszél transzgenerációs traumákról és feloldásuk lehetőségeiről, illetve a gyermekkori élmények egész életen átívelő hatásairól.
8: Kozma Vízkeleti Dániel, örülök, hogy itt vagy. Szia, Dani.
10: Szervusz, Egon. Neved rossz néven, a Dánielt használom. Ha benne van Elohim a nevemben, akkor ne hagyjuk ki belőle.
8: Oké, legyen ez. És akkor legyen az, hogy indítsuk el onnan a dolgot, hogy a családot egy evidenciaként kezeljük olyan módon, hogy hát ez egy ilyen működő egység. Tehát ott papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet, benne volt a Mézga család című sorozatban is. Aztán láttuk, hogy az sem volt olyan egyszerű. Emlékezzünk csak Paulára. És hát szerintem nagyjából ez mindig ennyire bonyolult is, csak jobban rosszabbul kezeljük. Azt mi dönti el, hogy hogyan tud és működőképes-e egy család?
10: Hú, van 3 hónapot, hogy ezt megválaszoljam.
8: Mert hogy hátradőlünk és csináljuk.
10: Rendkívül összetett, de hogy röviden összefoglaljam, a családnak 2 alapvető funkciója van, lélektani értelemben természetesen. Az egyik a biztonságérzet megalapozása, hogy a családban élőknek kiszámítható és stabil legyen az élete. Ez nagyon fontos a családban, ezt igyekszünk megteremteni. A másik legfontosabb funkció, hogy a rugalmas alkalmazkodással segítse a családot, meg minden családtagot a fejlődésben, meg hát, hogy élményekhez juttassa a családtagokat közösen, és hát ez a 2 alapvető feladat, ez finoman szólva ellentmondásban van egymással. A biztonságérzethez állandóságra van szükség, a rugalmassághoz meg mindig megújulásra. És tulajdonképpen az dönti el, hogy egy család jól működik-e, hogy eltalálja-e ezt a ritmust, áldoz-e a biztonságérzetre, az állandó dolgokra, szokások, rítusok, hagyományok révén, és áldoz-e a rugalmas alkalmazkodásra, mert a rugalmasság ugye nem csak a tornász családokban fontos érték, szóval áldoz-e arra, hogy kipróbálunk új dolgokat, új válaszokat keresünk, új megoldásokat, ha a régiek nem működnek.
8: Viszont hát a régieket meg hozzuk. Legalábbis egy jelentős részét elhozzuk magunkkal otthonról, meg a különféle tradíciók által, más részét meg megtanuljuk másoktól, és azt szépen beépítjük ebbe. De mégiscsak valami készlettel érkezünk egy kapcsolatba. Honnan tudható az, hogy a másikhoz illik-e az én készletem?
10: Erről nagyon szeretünk meggyőződni az ismerkedéskor. Nagyon sok fiatal kérdezi tőlem, hogy honnan fogom tudni, hogy mi illeszkedünk, hogy összeillünk-e, hogy az értékeink, a bioritmusunk, stb. Azonos-e. És az a tapasztalatom, hogy a házasság vagy a családi élet sikere nem azon fog múlni, hogy a megismerkedés, az összejövés, a kapcsolat kialakulásának pillanatában tényleg úgy jól összeillesztettük ezek a sok közöttünk a hasonlóság. Persze ez megkönnyíti az ismerkedést meg az összecsiszolódást, de sokkal izgalmasabb lesz, hogy mit kezdünk egymással a kapcsolat második hónapjában, második évében, második évtizedében, vagy akár azon bőven túl. Szóval nem a választáskor dől el, nem a párválasztáskor dől el, hogy jól választunk-e, sikerül-e.
8: Pedig erre törekszünk mindig. Abszolút. És mi szülők mindig tudjuk, hogy a gyerekeink jól választanak-e, vagy sem.
10: Így van, méltó-e hozzád, ugye, engedjük útjára a gyermeket. Szóval ez egy közkeletű vélekedés, hogy mintha ott tényleg így minden eldőlne, de ez körülbelül olyan, mintha a karrierünk eldőlne az állásinterjúnk pillanatában. Azt hiszem, hogy sokkal lényegesebb, hogy utána mit kezdünk egymással, mit hozunk ki egymásból, meg hát van egy csomó, szóval mindketten változni fogunk. Van egy ilyen közkeletű mondás, ugye, hogy amikor házasságra készül egy pár, akkor a nő bízik abban, a férfi majd megváltozik, illetve hát ő meg tudja majd változtatni.
8: Megváltoztatom.
10: Így van, a férfi meg abban bízik, hogy a nő nem fog változni. Na most mind a kettejük csalatkozni fognak, mert hogy mindenki változni fog, és nem abba az irányba feltétlenül, ahogy mi azt esetleg kívánatosnak tartjuk, és egy kapcsolat tényleg a harmadik évtizedben az lesz a lényeges, hogy például mit kezdünk egymás változásaival. Megváltozott a másik érdeklődése, elkezdett korán kelni, életközépi válságra adott nagyon adekvát válaszként hobbit vált, bioritmust vált, elkezd sportolni, és hogy tudok-e ebben társa maradni. És hát van egy csomó olyan életfeladat, amit egyszerűen nem tudjuk előre, hogy a másik hogyan fog reagálni. Azt, hogy milyen nagyszülők leszünk, az nem derül ki, mert nem tudjuk. Az majd akkor, de már csak a szülőség sem. Ugye, az majd akkor derül ki, amikor vállalunk legkisebb közös többszöröst, és együtt elkezdünk tanakodni, hogy ajjajjaj, eleget evett, eleget aludt, hétkor fürdetés, stb. De ez akkor fog
8: kikerülni. És melyik éjszaka ki kell fel, és hány éjszakát vállal az apa, és mennyit az anya. Pontosan. És akkor itt egy fontos dologhoz el is jutottunk, ami apa-anya kérdés. Én úgy vezettem fel a Mézga családtól kiindulva, hogy papa, mama, a gyerekek. Van egy társadalmi vita, és én akkor ezt most itt szóba is hozom. Van különbség egy nemű párok működése és külön nemű heteropárok működése között?
10: Engedd meg, hogy elsősorban a tapasztalataim és nem a szakirodalmi ismereteim alapján válaszoljak, hiszen dolgozom meleg párokkal, néha leszbikus párokkal is, bár ők inkább női kollégát keresnek, és természetesen a heteroszexuális kapcsolatra épülő számtalan családmodellel is, mert hogy az sem egységes, nagyon sokféle családmodellel találkozunk ugye manapság, mozaik családok, egyszülős család, stb. Különbözőek. Szóval, hogy az a tapasztalatom, hogy a meleg párok, és akik gyermeket nevelnek, az erre épülő családok nehézségei, kérdései, kételjei és erőforrásai döntő részt analógok a heteroszexuális kapcsolatokéval. Specialitás náluk nyilván mondjuk a coming out szintje, hogyha az egyikőjük szülei felé nem történhet meg ez a feltárás, akkor ott van egy nagy kiegyensúlyozottság, ami nyilván feszültségkelt.
8: Kiegyensúlyozatlanság.
10: Lesz. Kiegyensúlyozatlanság, köszönöm a pontosítást. De ez nyilván nagyon bosszantó lesz, de hát mondhatjuk, hogy ilyen heteroszexuális családokban is van, hogy mondjuk a párom szüleivel jóba vagyunk, közel laknak, sokat segítenek valamiért, az én szüleimmel nem annyira
8: jönnek az agyos stb.
10: Igen, szóval, hogy ez sem annyira különleges, hogy ilyen nem volt, úgyhogy úgy tudok röviden válaszolni, hogy sokkal-sokkal több a hasonlóság, és ráadásul nagyon sokat vitatkozunk azon, és a klienseim is gyakran kérdezik, melyik családmodellben leszünk boldogok? Mi az a családi konstelláció, az a forma, ami a boldogságot segíti, nem a formán múlik. Sokkal lényegesebb, hogy mit kezdünk egymással.
8: Én ezt a kérdést sem teljesen értem. Tehát szeretek valakit, nem azon gondolkozom, hogy milyen családmodellben leszek vele boldog, hanem hogy vele akarok boldog lenni. Mi a modellek közt ilyen módon a különbség? Mik között választhatok?
10: Párhuzamosan most 16 kapcsolat és családforma van a mi kultúránkban. Ugye a dédszüleinknél még egyet ismertek, ez a, amit te is említettél, papa, mama és a kettejüktől származó jelenleg azt hiszem 1,27 gyermek. Ez a nukleáris vagy magcsalád, de ugye van a többgenerációs család, a nagy család, az új egyszülős család, a mozaik családok különböző verziói. Ők már egyébként számosságban majdnem annyian vannak, mint a nukleáris családok.
8: De ezeket én nem választom, ez az élet maga. Tehát ez történik velem, és benne vagyok valamiben. Tehát az, hogy én egy mozaik családot választok, hát ilyen döntés nincs.
10: Érdekes, hogy így látod, nekem az segít, és az a tapasztalatom, hogy a klienseimnek is az segít, ha úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk az életünk aktív alakítói. Mi hozunk döntéseket, mi hozunk döntéseket egy válásról, ez és utána van. Mi hozunk döntést arról is, hogy az optimizmus győz a tapasztalat felett, és alapítunk egy mozaik családot, mert bízunk abban, hogy majd a második sokkal jobban sikerül. Nyilván, ha ugyanazokkal a mintákkal megyünk bele, akkor önmagában még nincs rá garancia, hogy majd ez jobb lesz. Szóval, hogy és a sort
8: jó, csak nem úgy, nem úgy kezdjük. Tehát nem onnan indul a dolog, hogy majd egyszer szeretnék én egy mozaik családban élni.
10: Igen, általában valóban a biztos, hogy az első elköteleződésünkre nem így készülünk. Bár, hadd mondjak önmagamnak is ellent, képzeld el, találkozom azzal, hogy vannak családok, ahol az a minta, és a, mondjuk a magam nemzedéke, az ifjú nemzedéknek azt adja tovább, hogy á, gyerekek, úgyis a második házasság sikerül. Vannak családok, ahol nemzedékekre visszamenőleg mindig a második vált be, és ezt továbbadjuk a gyerekeknek. Van olyan család, ahol ezt így ki is mondják, hogy úgyis majd a második sikerül, és találkoztam olyannal, hogy a ifjú nemzedék az első házasságát gyorsan letudja, gimi után, egyetem alatt gyorsan összeházasodnak, mert tudják, hogy ez az első nem, úgyis pár év alatt megy a lecsóba, sőt volt, akik fél év után elváltak, mert a másodikra érdemes koncentrálni. Szóval azt hiszem, hogy néhányan még olyanok is vagyunk, akik már eleve arra készülünk, hogy majd
8: ez lehet,
10: az ennedik.
8: Mondd.
10: De ritkán ezzel a szándékkal indulunk
8: persze.
10: el.
8: Na, az jutott eszembe erről, hogy persze mi ezeket mondogatjuk az utánunk jövőknek, hát a gyerekeinket felkészítjük az életre. De egyúttal beléjük is kódoljuk?
10: Ez a belé kódolás, ez a magam tapasztalat szerint úgy működik, hogy a felcseperedő gyerekek sokkal jobban hisznek annak, amit látnak. Vagyis látnak maguk körül egy csomó kapcsolatot. A miénket, a nagymamáikét, a családbarátaiét, nagynénikét, nagybácsikét, ha van idősebb testvérük esetleg azét. És ha ez összhangban van azzal, amit mi ezzel időben egyszerre közvetítünk szavak által, akkor könnyű dolguk van, jó, nagyjából a világ ilyen harmonikus, apa kb. Azt mondja, amit látunk rajta. Mondjuk mondom a fiamnak, hogy édes fiam, a nőkkel tisztelettel kell beszélni, köszöni szépen, árgus szemmel fogja figyelni, hogy én hogyan beszélek nőkkel. Az édesanyjával, a nővérével, a boltosnénivel, a szomszédasszonnyal, a főnöknővel, a tanárnénivel, a pszichológusnénivel, stb. És sokkal inkább azt fogja magába építeni, ahogy te fogalmaztál, magába kódolni, amit megtapasztal, amit lát. A szavaink azok inkább csak árnyalják ezt, ugyanis érzelemtelített helyzetben, ahol tétje lesz, döntést kell hoznia, lesz egy kapcsolati vita, ott sokkal inkább ahhoz fér hozzá, ami belé kódolódott, amit megtapasztalt, a szavak által közvetített ismereteknek csak a 10-20%-ához férünk hozzá ilyen stresszteli vagy érzelemteli helyzetben. Vagyis az fog nála bekapcsolni, amit megtapasztalt. Az a szerencse egyébként, hogy néhányan így aggódunk, hogy mi nem mutatunk jó mintát a gyerekeinknek, érdemes abba bízni, hogy ez a gyermek is a kép egy nehéz csomagot kap, mert mondjuk vitatkozunk, ő nem csak a mi házasságunkat látja, hanem nagynénikét, nagybácsikét, nagyszülőkét, stb. Szóval lesz több lehetősége ezt összevetni. Szóval, hogy igen, adunk útmutatást a fiataloknak, de leginkább azzal közvetítjük, hogy mi hogyan működünk egy házasságban, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket egymás felé. Mondjuk, amikor dolgozni indulunk, megpuszíjuk egymást, és akkor a gyerek látja, hogy jé, hát a kapcsolat az olyas valami, ahol így puszilódznak. Neki is ez lesz a természetes, felcseperedvén. Még egy mondat erejéig vissza kapcsolódva az előző témához, ha megengeded, azt tényleg azt tapasztalom, hogy az elköteleződésre készülő fiatal nemzedék, és hát manapság olyan bátrak a fiatalok, hogy a 30-as éveik második felében akár már készen állnak erre.
8: Igen, hosszan gondolkoznak.
10: 40-es éveik elején.
8: Alaposak.
10: Abszolút, megérlelik a döntés. Igen. Nem hebehúgyáskodnak, nem hamariak, ahogy a entek mondják a Gyűrűk urában. Szóval, hogy a fiatalok nagyon gyakran azt kérdezik, hogy szóval tényleg tapasztalják ezt a sokszínűséget, a sokféle családmodellt, és mivel hisznek abban, hogy a forma lesz a meghatározó, tényleg keresik, hogy most ez lesz, melyik a jobb? Nagyon hasonló kérdéseket tesznek föl, mint amit te korábban, hogy mi a különbség mondjuk a meleg párok meg a heteroszexuális orientációjú párok között, hogy mi a különbség a különböző formák között, és azt hiszem, hogy a hivatásom egyik megérleltebb üzenete, hogy nem a formán múlik. Nem azon múlik, hogy hányan élünk együtt, hogy mekkora alapterületen élünk együtt, sokkal inkább az, hogy tudunk-e érdeklődni egymás iránt, mert az érdeklődés visz közel a másikhoz, az ítélkezés biztos nem. Hogy tudunk-e jó hiszeműek lenni a másik iránt, hogy kifejezzük-e nyíltan az érzéseinket, meg a szükségleteinket. Ezt azért hangsúlyozom, mert az elvárásainkat manapság azt nagyon kifejezzük. A mögötte lévő szükségletet azt ritkábban, már pedig a társunk vagy a családtagunk abból fogja érteni, hogy nekem miért fontos az, amit nap mint nap szajkózok neki. Már pedig a társunk vagy a családtagunk abból fogja érteni, hogy

0: Gépet, vagy akár egyenesen letolom őket, hogy már megint rendetlenség van, ez borzalom.
1: Hányszor elmondtam?
0: Hányszor elmondtam, nem igaz, nem bírjátok megjegyezni, uh-huh. hogy a nagy poharak a második polcra, a kisebbek meg ide lejjebb, mert így. Ugye emögött valószínűleg az a szükséglet van, és ha egy picit önreflektíve tanakodok, akkor hozzáférek, hogy nekem a biztonságérzetemhez, a fizikai környezetemnek a rendezettsége hozzátartozik. Én akkor érzem magam biztonságban, amikor reggel kibotorkálok a konyhába, még ilyen félig nyílt szemhéjjal, és nem kell tanakodnom, hogy a nagy pohár az így fölnyúl, és ott van, és ha nincs ott, akkor az nagyon indulatkeltő lesz, mert az a biztonságérzetem elszáll. De nem ezt közvetítem, amiből lehet, hogy értenék a családtagok, hogy ez miért fontos, hanem azt szajkózom, hogy tessék rendesen kipakolni a mosogatógépet, amiből nem fogják érteni, hogy nekem ez miért fontos, azt fogják látni, hogy apa egy ilyen rigid persona.
1: De viszont a kettő között van egy alapvető különbség. Ha én nem mondom el, hogy miért kell, hanem csak veszekszem, én egy ilyen erős ember, én megmondtam, hogy kell. Ha elmondom, az a gyengeségem. Mert hogy rámutatok valamire, ami nekem probléma. És ezt a legtöbb ember félbeismerni.
0: Ezzel csak egyetérteni tudok, valóban a tradicionális nemi szereposztásban nem nagyon van benne, hogy ezt fölvállaljuk. Sőt, a klasszikus szereposztásban ugye pontosan így van, hogyha kimutatod az érzéseidet, vagy így a szükségleteidet, akkor az gyenge vagy, segítséget kérni, ugye az eleve annak a beismerése, hogy te segítségre szorulsz, az milyen dolog már. Pont azt gondolom, hogy a családi működés egyik mércéje, hogy megengedjük-e magunknak, hogy otthon ez vállalható, és megteremtjük-e otthon például az elismerés kultúráját, ahol szívesen visszajelzem, ha valami tetszik, vagy valamit megköszönök. Ez azért izgalmas, mert elterjedt vélekedés. Ugye a jót nem kell megköszönni, az természetes, teljesen természetes. Hát az a tapasztalatom, hogy de igen, és a családi kapcsolatok egyik nagyon erős építője, hogyha tudok köszönetet mondani, ha vállalom, hogy fú, ebben most tévedtem, ez nem így, vagy engedek, vagy odafordulok a másik felé.
1: Hát a szeretet kifejezése, abszolút. Hogy az az első hetekben nagyon erős, aztán az el tud kopni. Van erre egy klasszikus, a hegedűs a háztetőmben, ugye, amikor jentje? Igen. Azt kérdezi tőle a férje, hogy, hogy szeretsz-e?
0: Szeretném.
1: És erre elsorolja, hogy hát mosok rád, főzök rád. Miért kérdezel hülyeségeket?
0: Yes, ha nem szerel.
1: Hát ellátlak.
0: Igen. Igen.
1: És ezzel egy csomószor elfedjük azt, hogy érzéseket kéne kimutatni, és nem csak teljesítményt.
0: Így van. És ráadásul az, hogy főzök rád, mosok rád, mi ez, ha nem szerelem? Szóval, hogy ezekre kapok-e visszaigazolást, és kapok-e érte köszönetet, vagy ez így tényleg így bekerül, hogy jó, hát asszony, akkor főzött, meg meleg vacsora, ha férfi, akkor talicskával hordja haza a pénzt, mert a gyerekeknek mindenre szükségük lesz, meg biztos, fölfúrja szépen a polcot, ugye, ha megígérte, mégpedig 3 éven belül.
1: És akkor az elvárásoknak meg is feleltünk. De akkor utána jössz te. Mert hogy az elvárásoknak megfeleltünk ezen a szinten, de érzelmi szinten meg nem.
0: Pontosan így van, és akkor ott lesz jelentősége annak, hogy ne csak az elvárásainkat közvetítsük, hanem a mögötte lévő szükségleteinket. Tudjunk szólni, hogy ez nekünk miért fontos. Engedjük magunkat meglátni a másik által. Ez megint egy, ha tetszik, sebezhető pozíció. És hát igen, az a tapasztalatom, főleg egyébként a Covid óta, hogy a kollégáimnak, meg jó magamnak nagyon nagy forgalma van. Ez részben egyébként köszönhető neked és a munkatársaidnak, mert jó erős sajtója van a családterápiának hazánkban, de nem csak ezen múlik. Tehát, hogy tényleg az a tapasztalatom, hogy sok családnak szüksége van segítségre, kapcsolatterápiára, és a kollégák is felfedezték ezt, hogy érdemes ilyen irányú tanulmányokat folytatni, mert nagy igény van rá.
1: Mert hogy én rengeteget foglalkozom közélettel, politikával, óhatatlanul nekem eszembe jut, majd te helyre rakod, hogyha ez egy beleerőszakolt gondolat, hogy a közélet izgalmai, a politikai különbözőségek, a gondolkodásmódbeli eltérések ezügyben, azok nyilván megjelennek, ha nem is két ember között egy párban, bár ott ugye akkor rögtön felvül a kérdés két különböző értékrend,

0: él együtt, hanem a család, a tág családban, ami megrontja a viszonyokat, amik feszülté teszi a kapcsolatokat, anyóssal, apóssal, ki tudja, milyen lesz a viszony. Ezek mennyire szülemkednek be a hétköznapi családi működésbe?
1: Ha röviden akarok válaszolni, akkor nagyon erősen, de valószínűleg ennél több részletet vársz tőlem. Szóval, hogy több szinten. Az egyik, hadd kezdjem onnan, hogy az utóbbi néhány évben néhány a családi élettel egészen szorosan összefüggő kérdés átpolitizálódott. Ez például abból érezhető, akár a korábban említett LMBTQ együttélés, vagy az örökbefogadás lehetősége, de sok más a családon belüli szereposztás, a gyermekek oktatása, nevelésének a feladatköre. Szóval ez nagyon sok téma átpolitizálódott, és innentől, hogy ez kapott egy ilyen politikai töbletet, nagyon megnehezült az, hogy ilyen teljesen neutrális, higgadt, teljesen lecsupaszított szakmai párbeszéd folyjon ezekről. Mert rögtön társul bármelyik véleményhez, hogy na, ezt te biztos azért mondod, hogy. Tehát, hogy van egy ilyen irányú beszüremkedése, hogy családi életet érintő kérdések, azok megterhelődtek politikai témával. A másik az, hogy nem csak azoknál a családoknál, akiknek a megélhetése mondjuk szorosan kötődik a politikához, hanem a közélet eseményei minden család életébe megjelennek, foglalkoztatja őket, a családterápiás üléseken szóba jön.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Hétvégén rendezik a Spár Budapest Maraton Fesztivált a fővárosban, lezárásokra kell számítani. Ma is napos fátyol felhős idő lesz, de a következő napokban változékonyabbra fordul az idő. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncesziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csak nem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többen, mint tavaly szeptemberben. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Duna medrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csak nem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal, több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. Fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Black Stones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek. A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Családban élve nagyon szorosan törekszünk arra, hogy egyetértsünk egymással. És nagyon-nagyon meglepődünk azon, hogyha valaki más véleményen van, és rögtön bekapcsol, hogy általában ostobának, vagy erkölcstelennek, vagy mind a kettőnek egyszerre tartjuk azt, aki mondjuk más szabályok, más hiedelmek, vagy más értékek szerint
3: él. Sőt, sokszor nekem volt ilyen érzésem egy-két párt látva, olyan érzés, mintha megcsalnák egymást. Mert hogy te hogy őt, amikor én meg őt?
2: Köszönöm, hogy ezt behozod. Lélektani értelemben ugyanazt a kifejezést használjuk rá, ez az illojalitás, hogy a lojalitás egyik formája nyilván a szexuális hűség, a másik, hogy a párom értékeit akkor is tiszteletben tartom, ha ő nincs jelen, nem mondok róla rosszat, képviselem, vagy legalábbis nem teszek ellenében. Nos, nyilván egy nagyon markáns és egy ilyen felfokozott időszakban, mint amit mostanában élünk hazánkban, egy nagyon markánsan eltérő közéleti állásfoglalás az ilyen illojalitásnak számít, azt tényleg ilyen metaforával nevezhetjük, annak olyan, mintha megcsaltál. Járt a rendelőmben olyan pár, ahol az egyik őjük, ráadásul nem feltétlenül azon nemű, akit gondolnánk, elsírta magát, amikor megtapasztalta, hogy a párja nem ért egyet vele valamilyen meghatározó kérdésben. Vagy hát, ha egy akár tágabb családon belül, ugye nagyon sok család kérdezte tőlem tavasszal, a választások közeletével, meg rögtön utána, hogy húsvétkor lesz családi összejövetel, a nagypapa erre hajlik.
3: Hogy éljük fia... túl?
2: Igen, hogy hogyan ne essünk egymás torkának a közéleti kérdések, mert föl fog jönni, mert nem tudunk egy napot úgy tölteni, mintha ugye ilyen burokban lennénk, és akkor, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Szóval, hogy ezer szálon beszélődik.
3: Na, de ilyenkor mit mondasz? Azt, hogy próbálj nem belemenni mélyebben, vagy próbálj nem értéket választva reagálni, vagy hogy?
2: Hát tudod, a hivatásomnak az a kényelmes része, hogy én nem mondok konkrétumot, hanem addig kérdezek, amíg a kliens megszüli a saját megoldását. De mondok konkrét példát, mert nem akarom megkerülni a választ természetesen. A legtöbbször az segít, hogyha van egy számomra fontos személy, akivel egy bizonyos dologban nem egyezünk, az egy nem egyezés olyan lesz, mintha ez lenne az ő egyetlen tulajdonsága. Így észlelem őt. És ha teszek szellemi erőfeszítést, hogy igen, de van neki 87 másik tulajdonsága, vonása, véleménye, hozzáállása, abból a 87-ből elképzelhető, hogy 32 még nekem rokon szenves is, és lehet, hogy 16-ban még tökre egyezünk is, akkor tegyek erőfeszítést, hogy ez az egy nagyon markáns különbség, ami most így előre van tolva, ez ne írja fölül azt a 32-t vagy 16-ot, meg a többi, tudja kíváncsi lenni a többi 87-re. És amikor együtt vagyunk egy légtérben, akkor merjek kérdezni például a többiről is. Igen, ezt most megállapítottam.
3: De ez egyfajta terelés. Ami nem feltétlenül baj, félre ne értsd.
2: Konfliktus kerülés, kétségkívül, ugye a konfliktus kezelésre alkalmazott technikáknak az egyik érvényes lehetősége ez az elkerülés, amikor úgy érezzük, hogy nincs eszközünk feloldani egy konfliktust, vagy nincs rá kellő időnk, hogy asszertíven tényleg körüljárjuk. Na most ugye országunk közéleti eseményére egy családi étkező asztalnál, ha ez nem a hazánk legfelső vezetőinek étkező asztala, akkor nincs befolyásunk, hogy ott eldöntsük.
3: Meggyőzni meg úgy sem tudom a leves fölött.
2: Racionális meggyőzésnek teljesen ellenállnak az ilyen értékítéletből fakadó elképzelések és vélemények. És hát az tulajdonképpen egyféle csapda, hogyha belemegyek abba, hogy racionálisan meg akarok győzni, nem csak politikai kérdésekben, mondjuk egy húsevőt a vegán életmódról, vagy fordítva, nyilván föl vagyok vértezve 100 000 racionális érvel, de ez nem így dől el, hogy kapok egy csomó támpontot, és akkor majd így ezt mérlegelem. Szóval az egyik lehetőség például, ha a kíváncsiságomat fel tudom csiholni, és tudok érdeklődni azon másik tulajdonságai iránt, amiben még lehet, hogy egyezünk is.
3: Ami a legkisebb dolog is lehet, honnan van ez a recept, remek az étel, ja, és akkor innentől már másról beszélünk.
2: Abszolút, Klassinget hol vetted, lehet, hogy ugyanoda jánk. Tehát, hogy így keressük meg azt, ami összeköt. A mesterem néhai Rátai Csaba mindig azt hangsúlyozta, hogy Dániel, azt látod meg, amit feltételezel. Ezt, ha leegyszerűsítjük, akkor azt találod meg, amit keresel. Ha azt keresjük egymásban, ami szétválaszt pillanatok alatt, lehet, hogy mi is itt most hip-hop találnánk olyan dolgokat, hogy na hát ebben nem egyezünk, és akkor fejezzük is be a beszélgetést, ki fog veled itt egy asztalán ülni, de ugyanennyi szellemi energiával azt is tudjuk keresni, mi az, ami összeköt, mi az, amiben egyezni tudunk, és ha találunk ilyet, az pedig meg fogja könnyíteni azt, hogy előremutatóan és gördülékenyen társalogjunk.
3: És akkor visszakérhetünk a párterápiára.
2: Abszolút.
3: Mert hogy ez valójában az. Tehát, hogy ugyanígy kell meglátnunk a másikban 20-30 évvel később is azt, amiért egykor szerettük, vagy amiért egykor vonzódtunk hozzá.
2: Annyira jó dolgokat mondasz. Engedd meg, hogy egy-két kifejezésedbe belekapaszkodjak. Az egyik, kiejtetted a szádon a kell szót, és ez például hivatásomban egy ilyen nagyon meghatározó szemléleti elem, hogy kerüljük a kellt. Az a tapasztalatom, hogy ezek a kelljeink, tudod, egy derék asszonynak így kell viselkednie, egy igazi apa így mesél a gyerek, stb. Ezek a kelljeink, ezek inkább bekorlátoznak, feszülté tesznek. Törekszünk arra, hogy a beszélgetésekben a klienseink kelljeit inkább kicseréljük, lehet érdemes ajánlott, javasolt, szükséges szinonimák, vagy hát széles kör valamelyikére, ami talán egy picit megengedőbb.
3: Lágyít, igen.
2: Mert hogy talán jobban felszabadítja a gondolkodásunkat, hogyha ezt nem így kell, hanem így lehet, de lehet máshogy is, akkor merek tanakodni. Ez egy fontos vonatkozás, ami tényleg közel tud hozni. És nagyon örülök, hogy arra is utaltál, hogy meglátni azt, ami annó közel hozott bennünket. Nagyon gyakori tapasztalatom, hogy mondjuk 23 év házasság után eljön egy házaspár egy házassági krízissel, és azt mondják, hogy eszköztelenek vagyunk, hogy mi erősíthetné a kapcsolatunkat. Szeretnénk, tehát a szándék tényleg megvan bennük, hitelesnek érzem a szándékot, nem csak úgy mondják, tényleg, de azt mondják, hogy eszköztelenek. És ilyenkor, amikor visszaemlékszünk együtt arra velük, hogy mi hozta őket össze, és hogy mit gondolnak vajon most, mire volna szükség, általában arra jutnak a párok, hogy lehet, hogy ugyanaz erősíti a kapcsolatunkat, mint annó, egymásra figyelés, elismerés, gesztusok egymás felé, néhány bók, virág, együttes élmény, közös élmény, és aztán annak az érzelmi megosztása. Lehet, hogyha most itt kimennénk a térre, és megkérdeznénk csellengő fiatalokat, hogy mi kell ahhoz, hogy egy pár összejöjjön, ezt mind elmondanák, és az a jó hír, hogy ugyanezt tudja erősíteni egy kapcsolatot a 23. évben, vagy a 32. évben. Vagy
3: de mondod, a 23. meg 32. évet, az mondjuk egy életközepi válságnak a kellős közepe. Igen. Is lehet. Ott rendkívül sok csúnya dolog is szokott történni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy a fiatalabbtól megfiatalodunk. Azt gondoljuk, hogy egy másik az sokkal egyszerűbb, sokkal kellemesebb. Hát meg ráadásul nem rak rám terheket. És így tovább, és így tovább. Ezek ilyen teljesen közhelyes megállapítások. Igen. Na de mégis így működik.
2: Így van, ráadásul az egyéni életút, a párkapcsolati életút és a családi életút ugye párhuzamosan fut, és kölcsönösen befolyásolják egymást. Az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság ráadásul általában egybeesik azzal, hogy a párkapcsolatunk már olyan 2-3 évtizedes mainstream esetben, ugye, hogyha 20-as éveinkbe jöttünk össze, na hát 2-3 évtizedes kapcsolatnak valószínűleg tényleg az érzelmi ereje, a szövetség része már nem olyan erős, mint az első 3 hónapban, tehát kihívások fogják érni a kapcsolatot, és akkor a családunk, ha így fejszámolunk mondjuk 21 néhány éves kapcsolatból, hát olyan 11 néhány, annak a vége gyermekek születtek, mesélik, hogy ez sem egy ilyen laza, lezser, lebegős időszak. És az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság, meg ezzel időben egy belső párkapcsolati krízis, meg a családi élet nehézségei, ezek kölcsönösen rá tudnak erősíteni egymásra. Feszült vagyok a kamasz gyerekeim kapcsán, az életemben éppen fölteszem a kérdéseket, tényleg így akarok élni, vagy változtatnék? Summa summarum, a klienseim döntő többsége az a magam nemzedékéből kerül ki, vagyis igen, éppen az életközépi válsággal küzd.
3: Meg van egy olyan érzése most, hogy így hallgatlak, hogy nem jó otthon valamiért, ugye? Tehát, hogy feszült vagyok otthon, ugyanazokat a nyűgöket hurcolom minden alkalommal, és ugyanazokat viszem haza minden alkalommal.
2: Ebben nagyon könnyű valóban belecsúszni, és a figyelmünk tudatos irányításával erőfeszítéseket követel tőlünk, hogy ne így legyen. Akkor nem jó otthon, hogyha egész nap kecsölök miattuk, és hazaérek, ez most nem a magam szava.
3: És mi vár először. Engem otthon?
2: És mi vár? Belépek az ajtón, és így, és olyan terméket hoztál, puf, beletrafálnak, hogy 63 dolgot hoztam, azt az egyet nem, püf neki, azért kikapok, a többiért nem kapok elismerést, vagy itthon egész nap tettem az erőfeszítéseket, és akkor előkerül a gyerek, leülnék vele beszélgetni, húzza a száját, telefonnyomkod, stb. Tehát, hogy valóban nagyon könnyű ebbe belecsúszni, jön a hétvége, de az is csak gyomorgörcs, mert stb. Tehát, hogy ilyenkor És tényleg könnyű belemenni abba a csapdába, amire te utaltál, hadd legyek még konkrétabb. Nem csak az, hogy egy fiatalabb, izgalmasabb, stb., hanem esetleg alakulóban van egy párhuzamos kapcsolat. És összehasonlítok, elkezdek ismerkedni egy kolléganővel, egy netes ismerettséggel, vagy ugyanígy férfival természetesen, asszonyok is keresnek megerősítéseket, visszaigazolásokat. Szóval elkezdek valakivel ismerkedni, és hát izgalmas, és pesgünk, és...
3: És csupa kedveset.
2: Összehasonlítunk. Pontosan. Összehasonlítunk egy 3 hete alakuló kapcsolatot egy 23 évessel. Nem lehet összevetni. Természetes, hogy... Hát ez olyan, mintha lehet, hogy mindketten férfiak vagyunk, és mindkettőnk érdeklődésében az autók, azok megjelennek, mint amikor kijön egy új modell, elmegyünk a szalomba be, fú, de jó lenne, úgy haza, tettere, és akkor kimegyünk, és beülünk a 11 néhány éves
3: kommersz át.
2: Igen, ami persze már minden mozdulatát ismerjük, meg a hangjából tudjuk, hogy mi van vele, de hogy nem lehet összevetni, nem ugyanazt képes nyújtani. Egy ilyen új kapcsolat, 23 év múlva nagyjából ugyanott lennénk vele.
3: Szoktak azzal menni hozzád, hogy ebben se, tehát hogy nem eső után köpenyek, hogy baj történt, és valahogy helyreállítanám a kapcsolatot, hanem hogy érzem, hogy kicsit meg vagyok hűlve. Aha. Most kéne a segítség. Szoktak így menni, vagy már mindig
2: ritkább,
3: akkor megyünk,
2: de előfordul. Előfordul, ugyanakkor tényleg nagyon emberi jelenség, a hivatásomban úgy mondjuk, hogy ahhoz, hogy segítséget kérjünk, szenvedésnyomás kell, tehát tényleg akkor megyünk fogorvoshoz is, akkor mentem, amikor már nagy volt a baj, amíg csak úgy, tudod, ez a jó lesz még, majd, vagy hát így még lehet élni, évtizedekig nem lehetett, de hogy, szóval, hogy azt hiszem, hogy párterápiában is akkor fordulunk, nagyon-nagyon sok pár akkor ír, tényleg a bemutatkozó e-mailben az van, hogy ez az utolsó előtti pillanat, vagy már tanakodunk, hogy beadjuk-e a vállópert. Nyilván olyankor tudunk segíteni, de kisebb a mozgástér. Viszont nem erre kérdeztél, hanem arra, és ez tényleg örömteli, hogy vannak, akik a első probléma jelekre azt mondják, hogy hát van erre egy professzió, keressünk professzionális segítséget, és eljönnek életközépi válságokkal, vagy így érzem a kihívást, és fontosabb nekem az eredeti kapcsolatom, hogy azt megőrizzem, mert értékes, mert becsüljük egymást, mert szeretet van egymás iránt, mert van közös házunk, közös gyerekeink, közös vállalkozás, stb. Hajlandó vagyok erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében. Egyébként azt hiszem, hogy hivatásom másik legfontosabb tapasztalata, hogy akkor lehet egy kapcsolaton javítani, ha mind a két fél, vagy hát családi kapcsolatok esetén, ha minden fél azt mondja, hogy hajlandó vagyok erőfeszítésekre. Ha ez hiányzik, akkor a legfurmányosabb kérdéseim, vagy a legkimódoltabb feladatok sem fognak tudni segíteni, mert üzemanyag nem lesz.
3: Helyettük nem tudod megoldani.
2: Nem. Abszolút nem.
3: Tudod segíteni őket, de neki kell megoldani. És előjutott eszembe, lehet, hogy 19-re hívok lapot, hogy az van, hogy azt mondod, hogy engedjük el.
2: Ilyen nincs, hogy ezt én mondom, de olyan van, és az lehet eredményes párterápia, vagy eredményes terápia, hogy a benne élők azt mondják, hogy úgy döntöttünk, hogy elválunk, befejezzük. Ez eredmény például mondjuk egy olyan kapcsolatban, Adiléda, héjanász a zavaron, tépjük, marcangoljuk egymást, sérüléseket adunk és kapunk, tönkretesszük egymást. Persze mondjuk nyilván ennek hiány miből lennének a versek, szóval, hogy hozadéka is van, meg
3: jó,
2: költsége
3: de nem mindenki
2: is.
3: Adi.
2: De így van, nem mindenki fordítja ezt művészi alkotókészséggé. Szóval, hogy mondjuk egy hétköznapi esetben, ahol tényleg ez sérülésekkel jár, bántással jár, és azt mondjuk, hogy befejezzük ezt. És tényleg szeparálódni tudunk, tényleg véget vetünk a kapcsolatunknak, akkor ez lehet eredményes. Felelős kollega, szóval, hogy nekünk, a munkatársaimnak és nekem nincs feljogosítottságunk arra, hogy kívülről megmondjuk, hogy szerintem maguk váljanak el, maguk olyan cukik, hogy még vállaljanak 4 gyermeket, stb. Erre semmi, a 3 szakvizsgán nem jogosít föl, de kérdezni mindig lehet, és a kérdéseink azt a célt szolgálják, hogy a klienseink magasabb fokú tudatos rálátást nyerjenek a kapcsolatukra, és erre építve felelősebb döntéseket hozhatnak, például a kapcsolatukról, vagy a kapcsolaton kívüli események.
3: Ilyenkor megteheted, hogy rábólintasz, hogy te is úgy gondolod, hogy ez a jó döntés?
2: Ha ők meghozzák, akkor mondhatom, hogy ez jól hangzik. Együtt gondoljuk át, hogy mi lesz a hozadéka, és hogy tényleg legyünk megfontoltak, gondoljuk előre végig, hogy milyen buktatói lehetnek. Mert a törpök élete nem csak játék és mese. A legfelelősebb, legelőremutatóbb döntésnél is lehet, hogy lesz még egy-két kívül. Nem annyira könnyű lesz ezt keresztülvinni, és azt hiszem, hogy a szakmai lelkiismeretem arra vesz rá, hogy ilyenkor gondoljuk végig előre, mert az egy felkészültség, hogy igen, nagyon sok hozadéka lesz, de figyelni lesz szükséges arra, meg arra, meg arra. Például olyan párnál, ahol eldöntik, hogy elválnak, ott felelősségen végig kérdezni, hogy tök oké. Abszolút, elfogadom, rendben. Gratulálok a felelős döntéshez. Hogy lesz 2 hónap múlva, 2 év múlva, mondjuk megy középiskolába a gyermekük, hogy fognak meghozni egy döntést arról, hogy melyik középiskolába menjen. Hogy lesznek ott mindannyian a bankettjén, a diplomaosztóján, az esküvőjén, úgy, hogy most még tele vannak indulatokkal, meg nehéz érzésekkel. Tehát, hogy készüljünk föl az előttünk álló döntésünknek a folyamányaira.
3: Hát az úgy is nehéz lesz, nagy valószínűséggel.
2: Lesznek benne nehézségek.
3: Aszimmetrikusan alakul az életük, egyiknek van már párja, másiknak nincs, ez rengeteg újabb konfliktus. Azt szokták mondani, hogy nagyobbak a generációs különbségek ma, mint valaha a történelemben, mert élesebbek a technológiai szakadékok generáció között. Hát ezt állandóan emlegetjük. De közben szerintem az emberiség története az arról szól, hogy az utánunk következő generáció az mindig neveletlen, modortalan, tanulatlan, és nem tudom mi minden. Közben van emiatt most egy valódi feszültség generációk között? Kapsz erre panaszokat?
2: Feszültség tényleg mindig van. Én magam úgy tudom, először Hésziodosz időszámításunk előtt 7. században írta le, hogy volt egy aranykor, ugye, amikor mi, és akkor ez a mostani fiatalok, hát ez borzasztó, sárkány fogadta.
3: Talán a huligán szót nem használ.
2: Igen. Legalábbis Trencsényi Valda Felimre fordításában nem ez szerepel. Szóval, hogy és azóta valóban minden nemzedék, és sanszos, hogy előtte is minden nemzedék elmondja, hogy a én időmben, és akkor ezek a mai fiatalok, hát a sárkányfogvetemény elkorcsosult emberfajzat. Az viszont tény, hogy most ez az érdeklődésünk középpontjába került, talán a felgyorsulás miatt. A mi civilizációnkban, a kultúránkban a markáns életmódváltások mondjuk ilyen néhány száz évente köszöntöttek be, egy-egy komolyabb fordulat, ugye az iparosodás előtte a gazdasági stb. Tehát, hogy úgy persze a akkor élő nemzedékeket mindig kibillentették az egyensúlyából. Szóval, hogy ez a felpörgetettség, ez biztos, hogy nem kedvez annak, hogy az egyes nemzedékek könnyebben megtalálják azt, ami összeköti őket. Vannak nagyon előremutató próbálkozások, Benelux államokban, meg Skandináviában például az idős otthonokat az ovikkal egy épületbe helyezik el, és ott a élet két vége, megtanulnak egy picit együttműködni, meg kontaktálni, és mindenki arról számol be, hogy neki ez jó, mert a hétköznapokban olyan életstílust alakítottunk ki, ahol az egyes nemzedékek nem annyira találkoznak egymással, tehát hogy ez a vasárnap nagyinál pörkölt nokedlivel, uborka salátával ízű chips, és akkor ez mindenkinek kiszámítható, már ez is inkább ritka.
3: Miközben tehát, még 50 évvel ezelőtt a családok éltek együtt, szülők, nagyszülők, gyerekek.
2: Igen, meghatározó volt, tehát hogy az biztos, hogy lesz ezzel dolgunk, meg hogy nagyon más a egyes nemzedékek nyelve, meg a élet fontos dolgaihoz való hozzáállása, például az, hogy egy munkahelyhez hogyan áll a különböző nemzedék, és mondjuk akkor a magam generációjába tartozó HR vezetőknek nagyon meggyűlik a baja azzal a nemzedékkel, aki a munkahelyét az élete egyik kiteljesítése eszközének tartja, nem pedig az alkalmazkodás fő célja.
3: Meg életcél.
2: Meg így ugye. Van.
3: Viszont nekem most eszembe jutott még valami erről, hogy a mesterséges intelligenciát ezer mindenre használjuk, van, aki a szerelmi életét is azon keresztül éli, meg a pszichológiai életét
2: abszolút
3: is. Ami hát szerintem elég veszedelmes, másrészt lehet, hogy kikapcsol benneteket hosszú távon a körforgásból, mert hát majd én ezt megbeszélem az asszisztensemmel, aki egy AI karakter, és nem veled. Erről mit gondolsz?
2: Tapasztalom. Nagyon sok kliens mondja, hogy mielőtt akár eljött, vagy amit velem megbeszélnek együtt, arról megkérdezik az AI-t is. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy most persze még piedesztára emeljük a technikai újdonságot, azt hiszem még bőven tanuljuk a használatát, még inkább rácsodálkozunk, de ez mindig így volt, amikor a világháló elterjedt. Oh, milyen csodálatos dolog ez az internet. Aztán rájöttünk, hogy meg veszélyei is vannak. Tehát bizakodó vagyok, hogy néhány év alatt kialakul egy ilyen jó használat, hogy erre való, arra használom. Például mondjuk nagy adatbázisokat az AI pillanatok alatt összehasonlít nekem, és kinyeri a lényegét, ezzel nagyon megkönnyíti az életemet. De azt hiszem, hogy a magam hivatásában egy nagyon lényeges dolgot nem tud az AI, ezt mentalizációnak hívjuk. Nagy nyelvi adatbázisokból kinyeri a gyakori választ, de az nem a tiéd lesz.
3: Általában ez szokott lenni.
2: Így van. Tehát, hogy 1000 emberből, aki hasonló kérdést tesz föl, általában erre jut, de az nem a tiéd, nem lesz. Ez a személyesség hiányzik belőle. Persze az AI nagyon ügyes, én is szoktam vele játszani, néha jókat mosolygok, mert nagyon bravúrosan elhiteti, hogy ő nagyon rád van szabva, ugye a nyelvi megfogalmazásait azonnal illeszti, hogyha ilyen udvarias nyelven kérdezek tőle, ő is úgy válaszol, ha megkérdezem, figyelj, vágod, lőjél már némi infot, ő is rögtön átveszi ezt a habitust, de nem lesz személyes, és hát szóval, hogy ezt az érzelmi ráhangolódásra nem képes, mert olyan nincs neki.
3: Kozma Vízkeleti Dániel, köszönöm. Rengeteg mindenről beszéltünk, és hát rengeteg mindenről kellett volna még, vagy ezekről bővebben.
2: Mert hogy szerte
3: majd
2: ágazol.
3: Egy másik alkalommal.
2: Köszönöm.
3: Örülök, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a húzós, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Fábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egy francia és egy japán tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Az élő szervezetekben található tükörmolekulák működésének megfejtéséért a francia André Kagan és a japán Kenzo Soai kapja az idei kémiai Nobel-díjat. Egyes molekulák, például az aminosavak két egymás tükörképének számító változatban léteznek. Sokáig a kémia egyik nagy rejtélye volt, hogyan alakulhat ki ez a fajta aszimmetria. Az indoklás szerint a francia és a japán tudós felfedezései döntő jelentőségűnek bizonyultak azoknak a kémikusoknak, akik gyógyszergyártási célú reakciókat terveznek. Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on és ahol belefutnak ebbe az adásba. Ma egy különleges műsor lesz, ilyen még nem volt, három vendég van a stúdióban. Ficsor Kristóf, Sauer Dávid és Pál Erik. Szervusztok! Remélem, jól mondtam a neveteket.
3: Igen.
4: Hát majdnem Pál Erik Trisztán, de köszönöm szépen a felvezetőt.
2: No, szóval, akkor köszöntelek benneteket. Úgy ismerkedtünk meg, hogy találkoztunk az AI Summiton, ahol ti voltatok az MKIK Hackathon győztes csapata, az egyes csapat. Nem így öten voltatok akkor, de most itt csak három szék van, ezért vagytok hárman. Ja, azt szeretném kérni, mivel ott azt ti is mondtátok, hogy nem együtt dolgoztok, hanem külön-külön, egy kicsit mutatkozzatok be. Elkezdett?
4: Jó, persze, kezdem. Tehát én Pál Erik Trisztán vagyok, a Gorilla Go-nak a társalapítója, amivel mi foglalkozunk egy mondatban, hogy cégeknek segítünk emberközpontú AI rendszereket implementálni.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Én Sauer Dávid vagyok, én az Anétannél dolgozok, és a legnagyobb nemzetközi enterprise ügyfeleknek segítek AI automatizációban. Emellett foglalkozok saját applikációfejlesztéssel, illetve a magyar KKV-knek is segítek AI automatizációban, illetve AI bevezetésben.
2: Kristóf?
6: Üdvözlök mindenkit! Én AI automatizációval kezdtem, és tulajdonképpen azóta váltottam, és egy saját projekten dolgozok, egy ilyen automatizált weboldalon, amin minden folyamat automatikusan lefut és értékesítésre kerül.
2: Na, ezeket majd azért kifejtitek később bővebben egy kicsit. Szerintem kezdjük onnan, hogy sokszor műsor elején meg szoktam kérdezni, hogy ki mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, de ti túl fiatalok vagytok ehhez. Ugye titeket inkább azzal nyüstölnélek, hogy minek készültetek, amikor mondjuk gimnazisták voltatok?
5: Én például informatikusnak készültem kezdetektől fogva, több mint 10 év vagyok a szakmában, úgyhogy nekem egy kicsit adta magát a helyzet, és innentől fogva, amikor bejött maga az egész mesterséges intelligencia, akkor amit láttam, hogy mekkora lehetőség van benne, és mennyi terhet le tud venni a vállamról, akkor én egyben elkezdtem ezzel foglalkozni. Előtte is dolgoztam már automatizációval, de az sokkal manuálisabb volt.
6: Én teljesen más területet képviselek. A logisztikai ügyintézőnek készültem elsődlegesen, és utána később a Renault Trucks-nál kezdtem el dolgozni. Úgyhogy nekem ez teljesen így ilyen side projektként jött be.
2: És hogy jött be?
6: Elkezdtem nagyon érdeklődni. Láttam, hogy ez egy új technológia, meg egy új lehetőségeket hozott be, és nagyon érdekelt, és így elkezdtem ilyen közösségekbe járni, illetve az AI klub által is még jobban megismertem ezt a...
2: Az olyan, mint egy kocka klub?
6: Igen, mondhatni. Akiket ez érdekel, azok ilyenkor összegyűlnek ezen az eseményen, és akkor ott mindenki a saját projektjét is be tudja mutatni, illetve vannak különböző hackathonok, ilyen kisebbek is, és akkor ott lehet fejleszteni közösen.
2: Erik?
4: Hát én alapjáraton, amikor gimnazista voltam, én ilyen életművésznek készültem, nem nagyon volt akkor még meg a terv. Aztán utána szépen az évek során kirajzolódott, hogy mindenképp vállalkozó szeretnék lenni, és amikor elkezdtem én vállalkozni, akkor már az AI az bejött így teljesen a köztudatba, tehát az a ChatGPT megjelenése után kb. Egy évvel volt, tehát én például azt nem is tudom, hogy milyen AI nélkül vállalkozni.
2: Ez érdekes kérdés egyébként, hogy nektek ez már ennyire a, mondjuk neked a 10 éve dolgozol még nem teljesen, de nektek ez az egész munkátokat átöleli az AI.
5: Át is alakította,
2: igen.
6: Meg szerintem a mindennapjainkat is már tulajdonképpen hétköznapi életben is rengeteg olyan dologhoz már egyben azt kérdezem meg, és nem pedig.
2: Igen. Ezt már magamon is kezdem észrevenni, és kezd aggasztani is egy kicsit. Egyébként egy nap körülbelül hány órát töltötök az AI-jel?
4: Hát én szerintem egy nap van, amikor szerintem 10-12 órát, de akkor azért dolgozok, tehát azt hozzá kell tenni. Alapjáraton, hogyha csak az ilyen átlag életemben vett AI használatot nézzük, akkor szerintem mondjuk egy óra.
5: Hát a munka az nekem is ilyen 13-14 óra körülbelül, és hogyha marad idő még magamra, akkor még ott is becsúszik azért.
6: Hát nekem is munkára ilyen 4-5 óra legalább, és hogyha privát dolgokra pedig legalább egy
2: Ha 13-14 órát dolgozol éjjel, akkor nálad nem nagyon mondható el, hogy kevesebb lett a munkád tőle, nem?
5: A munkám nem lett kevesebb, az output az viszont sokkal nagyobb lett, tehát egyszerre sokkal könnyebb több dologgal foglalkozni és multitaskingolni. Sokszor mondjuk az én feladatom az inkább az eredményterméknek az átnézése és annak a validálása, mint sem az, hogy mondjuk tényleges kódot írjak, vagy jobban utána menjek dolgoknak, hiszen meg fel tudom használni az aktuális tudásomat. Itt inkább arról van szó, hogy ki tudom szervezni az egyes munkafolyamatokat, és így bár több dolgot kell átnéznem.
2: Kollégáknak vagy agentöknek?
5: Agentöknek. De több dolgot kell átnéznem valójában, de egyszerre tényleg több dolog tud futni párhuzamosan, így ezért egy emberként jelentősen megnövekedett az, amit le tudok rakni az asztalra, és ez látszik is.
2: Csak ettől nem dolgozol kevesebb időt?
5: Nem, sajnos van, hogy néha többet is, de próbálok ezen kontrollt venni, és kicsit jobban irányítani ezt. Ez az olyan, mint egy drog lényegében.
2: Igen.
4: Hát én nálam, tehát egyáltalán nem lett rövidebb a munkaóráim száma, de ahogy mondta a Dávid, hogy az output az jóval több, viszont a multitasking az szerintem egy kifejezetten nehéz dolog, hogyha az ember az AI-ról beszél, hiszen hogyha nálam például egyszerre fut mondjuk 5 AI beszélgetés, 5 agenttel beszélgetek egyszerre, akkor ugye amíg az egyik dolgozik mondjuk akár fél óra, 40 percig, addig én elfelejtem, hogy ott igazából miről is volt szó, és kimegy belőlem az, hogy bele vagyok merülve abba az egy feladatba. Mert 3 másikat csináltam ugye közben, ameddig az az agent dolgozott. És ezért én például azt látom, hogy nekem hasznosabb az, hogyha maximum egyszerre csak 1-2 agenttel dolgozok, mert akkor tud a végén az output tényleg nagyon-nagyon jó minőségű lenni.
2: Tehát akkor egészen új munkastratégiákat kell kialakítani, ha az ember ennyire dolgozik. Egyébként ezt egyedül dolgozzátok általában, vagy azért van mellettetek egy kolléga, akihez lehet szólni többet, mint a AI-hoz?
4: Hát én mellettem van egy kolléga, ugye Gutléber Erik ugyanúgy a társalapítója a Gorilla Go-nak, mi igazából ketten csináljuk, ezen felül meg én alvállalkozókkal dolgozok így nagy számban.
5: Nekem napközben, hát én remote-ban dolgozok, úgyhogy igazából maximum, hogyha meetingem van, akkor beszélgetek valakivel, illetve otthon van a párom, de például elég jól tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal Slack-en, illetve egyéb üzenetváltó platformokon, úgyhogy maga a kontakt megvan, csak kevésbé szóban, inkább írásban és haszink.
2: Csak meg ugye sokan azt mondják, hogy ez is az elmagányosodásnak egy remek módja, hogy az ember már nem is egy emberrel dolgozik, akivel ki tud menni egy kávét inni legalább, vagy rosszabb időkben, régi időkben rágyújtani mondjuk, hanem egy géppel.
5: Hát inkább ez a kérdés, hogy mit teszünk, hiszen hogyha azt veszük, hogy a kollégáinktól általában segítséget kértünk jobb esetben, nem pedig a konyhai beszélgetéseket hiányoljuk, akkor ezeket az információkat most meg tudjuk kapni az AI-tól ugyanúgy, tehát őket is hagyjuk jobban arra fókuszálni, amivel szeretnének, vagy amivel kéne dolgozniuk. Úgyhogy szerintem ez plusz lehetőség, inkább az a kérdés, hogy egy cégen belül mennyire figyel arra, hogy maga az emberi kontaktus megmaradjon. Itt gondolok arra, hogy akár munkaidő utáni események szervezése, vagy bármilyen egyéb olyan dolog, ami tényleg az embert rakja vissza a központba, és figyel arra, hogy ezek a kontaktusok megmaradjanak.
2: Nálad?
6: Hát nálam igazából napközben ugye irodában dolgozom, este pedig általában egyedül, amikor otthon így fejlesztgetek külön, azért igen, érdekes, hogy teljesen megváltozott ez, mondjuk nem a Netflixet nézi az ember, hanem inkább leülök, és akkor még egyet fejlesztek így az este folyamán.
2: Mit fejlesztettél utoljára a Netflix helyett?
6: Például most egy saját weboldalamon dolgozom.
2: És azt is AI-jal csinálod, te tudsz azért programozni, nem?
6: Csak részben.
2: Uh-huh. Mennyire veszi el szerintetek a programozást az AI?
5: Hát szerintem nagy részben. Szerintem egyre kevesebb programozó ír kézzel kódot. Magára a tudásra szerintem szükség van, és később is szükség lesz. Már nem a kódíráshoz, hanem azt megérteni, azt a kódot, amit az agent írt. Illetve szerintem az is fontos kiemelni, hogy a programozás tudásnak mindig a logika volt szerintem az alapja, és a logikának a fejlesztése. Enélkül elég nehéz az agenttel dolgozni. Bár nagyon kreatívak tudnak lenni, azért meg kell tudni mondani, hogy mégis mit szeretnénk, milyen technológiákat szeretnénk használni, és ezeket hogyan szeretnénk használni, hogyha egy olyan rendszert szeretnénk alkotni, ami később hosszú távon fenntartható, és nem csak kirakjuk valahova, és 2 hét múlva már használhatatlan. Ami szerintem fontos, hogy egyre többen hoznak létre applikációkat, és az elején mindig van az a folyamat, hogy nagyon jó, mindenki nagyon jól érzi magát, amíg megcsinálja, de végén ezt el kell kezdeni marketingelni, ki kell adni az ügyfeleknek, és amikor ezeket elkezdik használni, akkor amúgy szerintem visszajön az emberi kontakt, mert itt az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, amik pedig nem gépektől jönnek, hanem emberektől mindig.
4: Hát én amit gondolok, az az, ahogy egyébként a Dávid is elmondta, tehát érteni kell azt, amit csinálunk az AI-jal. Nem lehet csak az AI-ra rábízni azt, hogy most konkrétan old meg ezt a problémát, és ő abban meg fogja oldani, hanem nekünk meg kell adni nekik azokat az eszközöket, meg kell adni neki azt a logikát, ami szerint mondjuk építse meg, amit ő meg szeretne építeni. Viszont az kifejezetten érdekes, hogy mondjuk nálam, az én generációmban, amikor mi voltunk 12-13 évesek, és ott voltunk általános iskolában, én mindenkitől azt kaptam, hogy programozó legyél, ebben lesz a pénz. És a sors fintora egyszerűen az, hogy aki erre hallgatott, én hála az égnek nem, tehát én nem tanultam egy konkrétan programozónak, viszont aki erre hallgatott, és nem fejlesztette magát azon kívül, hogy csak programozás, azt most az AI nagy valószínűséggel le fogja váltani.
2: Igen, ezzel el is nyargalhatunk az a kérdéshez, hogy ti mit javasoltok a még nálatok is fiatalabbaknak? Mit csináljanak?
4: Fejlesztik magukat, lehetőleg egyetlen
2: de
4: egy.
2: Jó, fejlesztik magukat, mire? Hogyan?
4: Hát lehetőleg egyetlen dolgot válasszanak ki, amiben ők jó akarnak lenni, és arra próbáljanak mondjuk egy AI megoldást készíteni. Tehát az AI-t is lehet tanulni, lehet azt tanulni, hogy az AI-hoz hogyan kell beszélni, hogyan kell promptolni, hogy az a végén egy jó eredmény dobjon ki, de emellett az is fontos, hogy valami, amit szeret csinálni az ember, arra fordítsa az idejét, és akkor azt ötvözze az AI-jal, és végül egy tök jó eredmény lehet belőle.
5: Hát rácsatolnak erikre, itt tényleg az a fontos, hogy egyrészt keressenek valamit, amit szeretnek csinálni, hiszen hosszú távon csak azt lehet...
2: Tehát gyakorlatilag egy hobbit kell keresni? És azt eljósítani?
5: Akár ezt is mondhatjuk. Az biztos, hogy én a programozói tudást nem vetném azért ennyire el, szerintem azért fontos, és most már egyre könnyebb ezt megtanulni, akár AI segítségével is. Itt inkább tényleg az a fontos, hogy valamit keressenek, amivel hosszú távon majd ők tudnak foglalkozni, és mélyítsék el a tudásukat ebben. Például egyre nehezebb lesz mondjuk juniorként elhelyezkedni, hiszen az AI a belépő szintű munkát fogja elvenni kvázi legelőször. Na most akkor mit csináljon egy fiatal, hogyha nem tud pályakezdőként dolgozni? Ami igen. Szerintem a legegyszerűbb ilyenkor, hogy keressenek a saját életükben egy problémát, és ezt próbálják megoldani.
2: Tehát például nincs munkájuk.
5: Akár azt is. Akár azt is, de tényleg egy valós problémára próbáljanak meg valós megoldást hozni, és egy ilyen, ez többet ér konkrétan, mint bármilyen egyéb papír, hiszen az bizonyítja, hogy egyrészt nagyon jó gondolkodásuk van, problémamegoldó készségük van, és szerintem ma ez egyre fontosabb, illetve hogy fejleszték a kritikus gondolkodásukat, hiszen az ilyen nagyon sokszor szeret halucinálni, és nagyon fontos, hogy egyrészt ne higgyünk el mindent, másrészt meg tudjunk bekérdezni, mert sokszor a válaszokból derül ki az, hogy mégis mi volt ott a probléma.
2: Azt mennyire gondoljátok reálisnak egyébként, hogy valaki otthon fejleszgeti magát valamilyen szakterületen, stb., és akkor onnan már egyszer egyből középvezető lesz egy vállalatnál?
4: Én, amit látok, szerintem most lesz egy olyan váltás, hogy ez az alapgondolat, hogy mindenki menjen dolgozni, és mindenki egy ilyen 8-tól 4-ig tartó munkahelyen legyen, szerintem át fog fordulni abba, hogy mindenkinek meg lesz a saját kis vállalkozása, szerintem rengeteg egyéni vállalkozó lesz, és mindenki majd valamit meg fog oldani, mindenki valamit alkotni fog. Hosszú távon szerintem az, hogy az AI átvesz nagyon sok munkakört, egyébként jó lesz az emberiségre nézve, mert mindenki önmegvalósítani fog tudni.
5: Én nem gondolom feltétlenül, hogy mindenkinek egyrészt középvezetőnek kell lennie.
2: Nyilván nem, csak a juniorsága után valami középnek kéne lennie.
5: Hát medior valaminek, igen. De az nem feltétlenül középvezető. Ami szerintem inkább fontos az, hogy tehát el lehet menni egyetemre ugyanúgy, tehát nem azt mondom, hogy senki ne menjen egyetemre, csak azért, mert itt az AI. Fontos a domain tudás, fontos, hogy ezeket megszerezzük. Inkább az, ami szerintem itt kifejezetten értékes, hogy ezeket a magukat a tudásnak a megszerzését gyakorlatilag tudjuk bizonyítani, hogy miért tényleg képesek vagyunk, és nem csak egy papírunk van róla.
6: Hát már nagyon jól összefoglalták előttem a srácok a dolgokat. Nekem is hasonló, én is hasonlóan gondolom ezeket.
2: Akkor ti mind a hárman elég optimistán néztek az AI-os világunkba.
4: Én egyértelműen.
6: Igen.
5: Én is alapvetően.
2: De elmúlt hetek különböző kimenekülő, kilépő, nem kezelt agentjei és a világ nagy lassítási programjai azok titeket megérintettek? Mint mondjuk szakértőket?
5: Annyira nem, hogy őszinte legyek. Egy első körben ezek bármikor megtörténhetnek, egy ilyen kilépő agent például, ezekre jó felkészülés, hogyha ezzel például tisztában vagyunk. A lassítás, most ez is egy olyan dolog, hogy kérik, hogy lassítsunk, mégis dobják ki az újabb modelleket, szóval egy kicsit kicsit nem ugyanazt csinálják, mint amit a szájuk mond. Ilyenkor mindig azért bejön azt, hogy mi az, amit hype-olunk, és mi az, ami marketing ebből az egészből.
4: Hát a lassítás az szerintem nem fog soha megtörténni, hiszen hogyha Amerika mondjuk úgy dönt, hogy mi lassítunk az emberek védelmében, akkor Kína nem fog lassítani. Akkor Kína
2: ez fog jönni. Ez valószínűleg így van.
4: Igen, így van.
2: Akkor ez az egész egy marketing duma?
4: Inkább.
5: Szerintem igen.
2: Jó, akkor legyünk optimisták. Abban is, hogy mondjuk azért itt felmerülnek kihalási események, meg egyébek, amit azért nehéz optimistán nézni, de bízunk benne, hogy ezek nem lesznek. Iskola. Ti szintén nemrég jártatok még iskolába, úgy ahogy. Szerintetek, ugye most forrong ez az egész iskolai dolog, amikor én 10 évvel ezelőtt valamilyen CSL programban ott tartottunk, hogy tableteket osztottunk iskolában, hogy tudják használni, most már tudjuk, hogy nem segítettünk, hanem inkább ártottunk. Most körülbelül ugyanígy tartunk az AI-jal, hogy kéne is használni, meg nem is kéne használni, meg jó lenne használni, meg jó lenne érteni, meg kritikusan gondolkodni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ti hogyan látjátok ezt?
4: Mindenképp tanítani kell az AI használatot az iskolákban.
2: Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ti hogyan látjátok ezt?

0: iskolás voltam, akkor kezdtek megjelenni a zsebszámológépek. És akkor ment a paláver, hogy hát de most hát azért az, hogy két hatjegyű számot összeszorozzak, az igazán megoldható. De azért mégiscsak a számológépet választottuk, mondjuk a két egyegyű ott azért megy fejben.
1: Szerintem inkább megint az a fontos, hogy összetudunk adni nagyobb számokat is fejben, a kérdés az, hogy kell-e. Hiszen maga az eszköz arra van, hogy felgyorsítsa a folyamatot, nem arra, hogy kiváltsa feltétlenül a tudásunkat. Az iskolákban mindenképpen szükséges az, hogy tanítsák a mesterséges intelligenciát, a veszélyeit, a használatát. Szerintem a szülőknek is bőven van felelősség ebben, illetve az iskoláknak is, hogy mi az, amit számon kérnek. Most azt kérjük számon, hogy kész van a házi, vagy hogy van kész a házi. A legjobb példa szerintem a matek érettségi, amikor a végeredmény önmagában nem elég, a pontoknak a nagy része arra jár, hogy levezetjük, hogyan jutottunk el a megoldásig. Hogyha mondjuk egy szülőről beszélünk, akkor például szerintem nagyon fontos, hogy együtt akár leüljenek a gyerekkel, átbeszéljék azt, hogy tudják az AI-t felhasználni, hogy az AI-t gondolkodásra használja, és nem feltétlenül arra, hogy kidobja a lehető legegyszerűbb megoldást, hanem hogy vezesse rá. A szülőnek például lehetősége van összerakni már most is egy olyan agentet, ami nem válaszolja meg a gyereknek a kérdését, hanem inkább segíti őt rávezetni. Azt, hogy tudatosan használjuk ezt az egészet, hogy megtanítsuk a gyereknek azt, hogy például mi az, amit nem írunk bele az AI-ba, gondolok itt személyes adatokra, a képekre, hiszen ezek az átlag felhasználók szent modellek a bőven tanítanak modelleket, ugye azokon az adatokon, amiket mi beleírunk. Úgyhogy itt inkább a tudatos felhasználás, és az, hogy hogyan használjuk az eszközt magát, az, ami szerintem kiemelten fontos, és mind az iskolának, mind a szülőnek felelőssége.
0: Ezért is nagyon praktikusak az olyan kampányok, amiben mondjuk az én korombeliek elkészítik, hogy néztek ki a 80-as években, amiről egyébként csak a fiókig kéne elmenni, és ott van 50 kép, de helyette inkább feltöltjük és megcsináltatjuk.
2: Szerintem is egyébként visszatérve, nagyon fontos, hogy otthon közösen mondjuk a szülő a gyerekkel együtt közösen megnézzék, hogy működik a modell, meg hogy ne felügyelet nélkül használják otthon a gyerekek.
0: Jó, nem tudom, vannak-e gyerekeitek, meg nem is tartozom a műsor tárgyához szorosan, de mondjuk ti AI-jal foglalkoztok, tehát nektek vannak gyerekeitek, ők előnyös helyzetben vannak, mert apa vagy anya ért hozzá. Most vannak egy csomóan, akik nem foglalkoznak AI-jal, nem is dolgoznak vele, nem is ismerik. Ott már azért úgy el tudom képzelni, hogy 10-12 éves korban körülbelül egy szinten lehetnek.
1: Ez biztos, de ilyenkor megint bejön szerintem a szülőnek a kicsit az extra felelősség és a lehetősége is, hiszen az AI nagyon jó abban is, hogy elmagyarázza, hogy kell használni. Tehát ha egy szülő szeretné megkérdezni magát akár az AI-tól is, hogy milyen lehetőségé van annak, hogy a gyereket így és így tanítsa, akkor már itt nagyon jó tippeket tud adni, és igazából napi 15-20 perc ráfordítással már rettentő jó eredményeket lehet elérni. Gondolok itt akár arra is, hogyha mondjuk éppen vezetnek a munkába, bármelyiknek van már beszédmódja, tehát élő beszéddel tudunk beszélni, mintha csak egy telefonhívásban lennénk. Tehát még plusz időt sem kell igazából keresni rá, tehát az autóban meg tudom beszélni, hogy mit csinálják mondjuk a gyerekkel, hogyan tanítsam, vagy hogy csak éppen magyarázza ezeket az új AI funkciókat, hogy képbe legyen a szülő is vele.
0: Én nyugdíjasokat tanítok AI használatra. Nekik is mindig azt szoktam mondani, hogy fényképezőgépet soha nem tudunk megkérdezni róla, hogy kell vele jó képet csinálni. Az AI-t meg tudjuk kérdezni, hogy vele hogy kell valamit jól megcsinálni, és viszonylag jól el is fogja mondani.
1: Igen.
0: Tehát ez egy óriási előny. De akkor térjünk egy kicsit rá a vállalati üzleti felhasználásra. Szerintetek, ugye itt is az a mondás, hogy rengeteg vállalati bevezetés van, és igen, alacsony az a százalék, ahol ez jól sikerül. Minek a függvénye ez?
3: Hát elsősorban mindenképp annak a függvénye, hogy az alapadatok, az alapfolyamatok legyenek kidolgozva egy cégnél, mert a legtöbb magyar KKV-nál ott ez nincsen kidolgozva. A legtöbb magyar KKV az össze-vissza Excel táblákba vezet dolgokat, van, aki papíron vezet dolgokat, és hogyha arra húzzuk rá az AI-t, ami már alapból is egy káosz, akkor az AI azt fogja csinálni, hogy ebből az alapkáoszból csinál egy még nagyobb káoszt. Tehát az első sor, vagy az első lépés minden cégnél, hogyha AI bevezetésről van szó, akkor annak kell lennie, hogy az adatokat helyre tegyük, legyen egy normális adatbázis, legyenek a folyamatok kidolgozva, az egésznek a logikája legyen meg, és erre viszont már nagyon-nagyon hasznos AI rendszereket lehet építeni.
0: Hát a Excelben van, az még nem elég ehhez. Mondjuk jól van Excelben.
3: Hát jó, hogyha van Excelben, kezdésnek jó, De vannak ennél jelentősen jobb lehetőségek.
2: Mondjuk hozzá lehet csatolni bizonyos modelleket az Excelhez is.
0: Igen.
2: És azt tudja akkor ugyanúgy kezelni a táblázatokat. Igen.
1: Ami szerintem itt ki

0: Kifejezetten fontos az első körben az, hogy legyen a folyamatoknak gazdája. Hogyha elkezdünk folyamatokat kialakítani, amiket utána automatizálunk, ezek valakinél legyenek meg, tudjuk, hogy mit csinálnak, tudjuk, hogy ki az, aki a nap végén felelős érte, hiszen az AI semmiért nem fog felelni a nap végén, mi leszünk személyként a felelősek a magukat a meghozott döntésekért, és minden egyéb másért, amit az AI csinál. Az is fontos, hogy mérjük az adatokat, illetve magát az egész folyamatot, hiszen hogyha nem mérjük le, hogy mi volt előtte és mi volt utána, akkor nem nagyon van mihez viszonyítani. A vállalati kommunikáció cégen belül is nagyon fontos, mert hogyha például a munkavállalók rettegnek attól, hogy most az AI elveszi a munkájukat, akkor gatekeeping lesz, és nem fogják átadni azokat az információkat, amikre szükség van. Itt a cégvezetésnek van felelőssége abban, hogy biztosítsa őket, hogy nem az ő munkájukat veszi át, hanem az adminisztratív részt, azt a robotikus, manuális dolgot, amit alapvetően sem biztos, hogy nekik kéne csinálniuk, csak nem volt rá például jobb erőforrás. Ha ezt átviszi, és ők tudnak helyette más csinálni, akkor ők is sokkal hasznosabbá válnak.
1: Ez egy nagy kérdés, és ha tudnak helyette más csinálni.
0: Hát ez megint szerintem céges gondolkozás, hiszen hogyha a cégvezető egy hosszú távú céget szeretne, egy hosszú távú, egy jól működő céget szeretne építeni, akkor fontos a munkavállalónak a képzése. Tehát ő meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ők tudjanak előrelépni, nem csak tőlük kell elvárni, hanem ezeket meg is kell tudni teremteni. Rengeteg képzés van, akár AI kapcsán is, és szerintem itt van nagyon nagy lemaradás, hogy például a bevezetés magánál ez nem történik meg, hogy nem küldjük el a munkavállalókat. És ami talán a legnagyobb rizikófaktor is, hogy ne higgyük azt, hogy a cégben nem használják az AI-t, mert a legtöbb ember belép akár a saját ChatGPT akuntjába is, ami kifejezetten problémás GDPR szempontból, hiszen személyes adatok belekerülnek, amiknek nem kellene.
1: Meg céges adatok,
0: igen. Úgyhogy itt azért bőven van probléma, nem árt tisztában lenni, és inkább kontrollálni ezeket a körülményeket. Nincs olyan cég szerintem, ahol a munkálók nem használnak AI-t. Inkább az, hogy mennyire tudatos ez, mennyire tudjuk karbantartani, illetve kordában tartani ezeket akár, mert rettentő hasznosak tudnak lenni, de azért kontrollálni kell.
1: Mennyire lehet ezt a shadow AI jelenséget, amikor mindenki a saját eszközét használja, kontrollálni?
0: Hát ha mindenki a saját eszközét használja, hogy kifejezetten nehéz, mert ugye nincsenek adataink. Én szerintem az, hogy milyen kommunikáció történik erről, hogy megadjuk-e azokat az eszközöket a saját munkavállalóinknak, amikre szükségük van, hogy milyen nyitott a kommunikáció arra, hogy egyáltalán nekik mire van szükségük a munkájukhoz, illetve az is, hogy erre fordítunk anyagiakat, hiszen ezek a túlok. Nem a legdrágábbak, és tényleg néha kisebb erőforrással, ráfordítással is rettentő nagyot lehet ugrani produktivitásba, azt viszont sajnos rá kell szánni.
1: Másrészt az, hogy a kollégák használják, az azt jelzi, hogy szeretnék használni. Ne?
0: Így van, és ami viszont kifejezetten jó, hogyha egy ilyen céges jelbevezet is történik, akár egy ChatGPT, akár egy Claude AI-ról beszélünk, ugye ez jár egy admin panel, látjuk, hogy mekkora a felhasználása, tehát itt is már rögtön számokat kapunk arról, hogy milyen aktívak a munkavállalóink, hogy egyáltalán milyen keretek között tudnak dolgozni, és itt is fontos, hogy kereteket tudunk magának a számlának is szabni, tehát hogy mielőtt elszaladna itt a számla, be tudjuk állítani, hogy mik azok a költségkeretek per felhasználó, tehát nem az lesz a végén, hogy kapunk egy millió számlát, hanem tényleg itt azért jelentős kontrollunk van felette, és ami kifejezetten fontos, az adatbiztonság, céges adatok, személyes adatok, és a többi.
1: Ezt a saját cégnél, egy kis méretű cégnél viszonylag könnyű megteremteni, nem?
2: Hát igen, egyébként viszonylag könnyű, hogyha mindenki közrejátszik abból, hogy ez könnyű legyen. Viszont abból kiindulva, hogy az emberek szeretnének AI-t használni, és hogy alapból is használják a saját kis ChatGPT-jüket, kifejezetten hasznos tud lenni, hogyha köréjük építünk egy olyan rendszert, ahol azokból a folyamataikból, ahol mondjuk ő eddig meg kellett írni egy e-mailt, utána kellett néznie bizonyos adatoknak, és abból valamit megfogalmazni, olyan feladatokat csinálunk, hogy a AI-ja már előre megadott logikai szabályok alapján megírta mondjuk azt az e-mailt, embernek csak át kell néznie, oké, vagy nem oké, és ennyi.
1: Tehát egyelőre még azért azon mondjuk, hogy ne küldje el az AI magától.
2: Olyan dolgokat elküldhet, ami mondjuk kevésbé lényeges. De mondjuk, hogyha egy árajánlat kiküldéséről van szó egy leadnek, azért azt nézze át az ember a legvégén.
3: Igen, ezeket érdemes kontrollálni, mielőtt itt kimegy élesbe, anélkül, hogy emberi jóváhagyás lenne.
0: Én tényleg attól függ, hogy mi az, amit kiküldünk. Tehát ha mondjuk egy belső tudatbázisból kell egy support feladatra válaszolni, ezt ugye ilyenkor nagyon egyszerű jóváhagyni, és azt mondani, hogy persze ezt küldje ki, de egy árajánlatnál azért ott tényleg jó, hogyha van kontroll.
1: Szerintetek egyébként ebben milyen fejlődés lesz? De nem abban a levelet, hogy küldi ki, mert az szerintem azért még sokáig ott marad az embernél, hogy tényleg vállalja a felelősséget, és tényleg az menjen ki, amit szeretnék. bár megosztok így veletek meg a hallgatókkal egy apró történetet, hogy pár héttel vagy hónappal ezelőtt előfizettem egy kisebb Claude előfizetésre. Megjött a számla, örültem, hú de jó, lefűztem a könyvelőnek, odaadtam, mondta, hogy na, hát ez úgy rossz, ahogy van, kérjek egy másikat. Mondtam, hogy hát, biztos kötök egyszerű lesz kérni a Antropiktól egy másik számlát, kérdeztem, miért az egy nagy cég? Mondom, hogy viszonylag igen. Na mindegy, megkérdeztem a Claude-tól, hogy hogy kell ezt csinálni, elmondta, mit csináljak, mit írjak, kinek írjam, hova írjam, mit küldjek el. Elküldtem, 3 perc múlva kaptam rá választ, és 4 perc múlva visszautalták a különbözetet. És ezt nem hiszem el, hogy ezt ember csinálta, sőt, biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy nem.
2: Biztos, hogy nem.
3: Igen. Tudod, hogy nem ember csinálta.
1: És szerintem azért ez egy elég jó példa arra, hogy ezt milyen szintig lehet eljutni. Egyébként ő is mondta, hogy ha van még kérdésem, amit írtam, akkor azzal már átkapcsol egy emberre, ha megnyomom ezt a válaszgombot. Körülbelül így zajlott.
0: A kérdés ilyenkor, hogy mennyire tudja megérteni az AI valóban a problémát, milyen guardrail-ek mellett működik. Sokszor az van, hogy például egy ilyen előfizetés-visszafizetésnél sokkal olcsóbb visszafizetni a cégnek az előfizetésnek egy havi árát, mint ténylegesen egy support agentnek foglalkozni magával a feladattal, mert az óradíjak konkrétan drágább. Úgyhogy tényleges attól is függ egy kontextus, amit ilyenkor ugye meg tudunk adni. Tehát amikor előfizettél, akkor látszott, hogy te vagy mondjuk, mint most fizettél elő először.
1: Igen.
0: Tehát itt tudja már az AI, hogy alapvetően neked jobb ügyfélmegtartás miatt mondjuk visszafizetni most, hogyha látja, hogy ezt minden hónapban eljátszod, akkor biztos, hogy mondjuk továbbítja most mondjuk egy human agentnek, vagyis egy kollégának, akinek fogja határozni, hogy ezt most meg lehet-e
1: lépni. Ne, egyébként rossz áfa volt felszámolva, és azt utalták vissza. Tehát nem akartam kibújni az előfizetésről, és nyertem egy darab hónapot. Jó, akkor szerintem még egyszer fussunk neki annak, hogy miért buknak el a projektek? Három jó tanács egy magyar KKV-nak, hogy mire kell nagyon odafigyelni. Legyen adat,
2: legyen ember, aki ellenőriz, és hosszú távon fejleszteni, optimalizálni, és akkor lesz a végére kerek a sztori.
0: Szerintem egyrészt a nyitottság erre az egész történetre, hiszen itt azért mégiscsak ki kell nyitni magunkat mentálisan is. A másik az, hogy mindenképpen a kollégák felé legyen egy megfelelő kommunikáció, hogy ne féljenek és ne féltsék a munkájukat. Illetve amit még szívesen hozzátennék, az, hogy a kollégáknak a fejlesztését azt tartsuk fönn. Tehát lehet, hogy nem fogunk fölvenni még 10 ember, de azokat a munkaállókat, akik van, azokat tartsuk meg, őket fejlesszük, és igazából legyenek ők az alapja a cégnek, adják át ők az információt arra, hogy mi az, amit lehet gyorsítani és automatizálni.
3: Szerintem tulajdonképpen az alapja az, hogy legyen egy rendszer, és ne az legyen, hogy olyan adatokra engedjük be az AI-t, ami egy káoszra, mert abból nem fog tudni jól működni.
1: Nem összeget kérdezek, de szerintetek körülbelül mondjuk van egy 10 fős KKV, na mondjuk ilyen, ennek az, hogy az adminisztratív működését AI-osítsa. Nem is azt kérdezem, hogy mennyibe kerül, inkább, hogy mennyi idő alatt térülhet meg.
2: Mennyi idő alatt térülhet meg?
1: Hát... Vagy mennyi munkába kerül, vagy valami?
2: Hát munkába azért, mit tudom én, szerintem egy 2-3 hónap odafigyelt fejlesztés az kell rá, viszont megtérülni, amint be lesz ez vezetve, ők egyből fogják érezni azt, hogy mennyivel, de mennyivel könnyebben megy a munka, és mennyivel több munkát tudnak elvégezni.
1: De ez a 2-3 hónap munka, ez a te munkád, vagy a ti munkátok, vagy az övék?
2: A mi munkánk, egyértelműen. Ebből mondjuk egy kötőjel 2 hónap a tényleges fejlesztése, mondjuk az első verziónak, és utána pedig az optimalizálás.
0: Hát inkább az a fontos szerintem, hogy mi az, amit lehet automatizálni, egy jó felmérés kell az elején, és itt az elején ugye nyilván a cégnek is van egy beletett hozzáadott értéke, hogy elmondja, hogy mik az ő folyamataik. A 2-3 hónap fejlesztés az simán benne van, szerintem amint bevezetjük, ez rögtön érezhető, hogy mennyi terhet vesz le. Anyagilag szerintem az körülbelül fél éven belül elkezd már bőven megtérülni, de itt tényleg attól függ, hogy mennyi ismétlődő feladat van, ezeket mennyire adják át a kollégák, de nagyon sokszor elég könnyű erre rájönni, hogyha elkezdünk beszélgetni, és kinyitjuk ezeket a topikokat, nagyon könnyen rájönnek ők is arra, hogy ezt lehetett volna egyszerűbben, vagy jobban, vagy akár még le sincs írva. És már ott is segítünk nekik nagyon sokszor, hogy definiáljuk magát a folyamatot, ami eddig mondjuk nem volt definiálva.
1: Ugye nagyon sokak számára az, hogy AI-t be kéne vezetni, azt úgy hallják ebből a műsorból, abból a műsorból, a tévéből ez folyik, bárhol, bármikor. Ti, mint fejlesztők, mi alapján választanátok fejlesztőt?
2: Hát egyrészt...
1: Tudom, adom a névjegyem, de hogy az, mi az, amit én, aki igénybe akarok venni egy fejlesztőt, és hát itt ül velem szembe három szimpatikus fiatalember, de honnan tudjam, hogy egyébként jól dolgoznak?
2: Hát szerintem, hogyha egy cégvezető leül beszélni egy fejlesztővel, vagy egy ilyen céggel, aki ezzel foglalkozik, akkor azt kell néznie, hogy a cég az hogy áll hozzá az ő cégéhez. Tehát, hogy mennyire lesznek alaposak, mennyire foglalkoznak azzal, hogy ez az adott cégnél, akinél bevezetnénk az AI-t, nekik ez idegen, és még új, és nem értik, és mennyire tudja lefordítani nekik konyhanyelvre azt technikai gondolkodást, ami viszont ahhoz kell, hogy ezt le is lehessen ugye fejleszteni.
0: Szerintem első körben, ami ilyenkor mindig bejön, az a kritikus gondolkodásnak megint a fontossága. Vissza kell kérdezni a fejlesztőnek a kérdéseire, illetve az ő ajánlatára, vagy bármire, amit mond. Meg kell tudnia indokolni azt, hogy ezeket, amiket kiválasztott, akár technológiákat, akár megoldásokat, hogy miért pont ezt a folyamatot szeretnéd automatizálni, és talán az a legkönnyebb, a miért pont ezt. Hogyha ezt meg tudja jól válaszolni, akkor valószínűleg megértette a problémánkat, és fog nekünk tudni segíteni. A legegyszerűbb az, hogyha elkezdjük valami apróval, azt bemérjük, és tényleg ezt lehet egy ilyen 2-4 hetes pilotba csinálni, és annak már rögtön látszódik az eredménye. Hogyha itt volt eredménye, akkor lehet tovább mozogni, és akkor el lehet kezdeni még mélyebben automatizálni, vagy akár bevezetni.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy először valamilyen apróbb feladatot érdemes automatizálni, és akkor abból látszik már, hogy hogy dolgozik.
1: Az jól működött.
3: Igen, és utána lehet tovább menni.
1: Na, csak azért kérdezem, mert ugye szerintem nincsenek róla adataim, de amikor informatikai fejlesztésekről beszéltünk, ott is mindig volt egy óriási szakadék az informatikus, meg a nem informatikus között, és már amit kérdeztem, az is rossz volt, főként, hogyha utána megkérdeztem, hogy jót kérdeztem, mert mondta, hogy nem, teljesen értelmetlen volt a kérdés is, és akkor innen kezdve igen nehéz, mondjuk ez is szerintem tipikusan inkább kisvállalati probléma, mert nagynál van informatikai vezető, vagy van olyan menedzser, aki ért hozzá, de egy kisvállalatnál nincs.
2: Ott nincs. Hát én ezért is szoktam azt mondani, hogy kicsit viccesen, hogy egy jó tolmács kell egy sikeres AI bevezetés. Ez egy jó tolmács, aki egyszerre ért konyhanyelven, és egyszerre ért fejlesztő nyelven, és ennek a vége lesz egy kerek történet.
0: Az AI bevezetés magában még nem csak egy informatikai projekt, hiszen folyamatokat is kell optimalizálni, és amikor ezek bejönnek, akkor szerintem már a cégvezetők is, illetve akár a kisebb vállalkozók is jobban belelátnak abba, hogy mi az, amit ők szeretnének elérni, vagy mi az, amit ők hozzá tudnak tenni, és itt sokkal jobb szerintem a közös munka ilyenkor, hiszen nem csak az van, hogy programozás, vagy valami olyan dologról beszélünk, ami számukra teljesen megfoghatatlan, hanem nagyon hamar látják az eredményét annak, amiről beszélünk.
1: És tulajdonképpen akkor egy AI bevezetés az egy vállalat átalakítást
0: lényegében
1: is
0: igen.
1: Jelent.
0: Uh-huh. Igen.
3: Igen.
1: Jó, hát akkor átalakítottuk a vállalatokat is. Ez is megvolt. Viszont azt látjuk, hogy beszéltünk arról, hogy lassítás óta, mióta elkezdték lassítani, azóta kijött 50 új szolgáltatás kb. Ti hogyan tartjátok magatokat napra készen?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem nagyon sokan elrontják azt, hogy egyszerre mindent próbálnak megtanulni, mert fölmegy az ember Instagramra, és egyből 50 videó van, ahol 50 különböző új AI modell jelenik meg, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy találjuk meg azt a 2-3-4-5 szoftvert, AI modellt, AI megoldást, amit megtanulunk, és fogunk tudni ténylegesen használni, ahelyett, hogy mindenbe belekezdünk, elkezdünk 20 különböző projektet, de végül nem érünk semminek a végére.
0: Nekem a munkám nagyjából adja magát, hogy minden nap ezzel kell foglalkoznom, és így a hírekre eléggé rá vagyok állva, illetve a legtöbb AI-t út a munkám során használom is, tehát lehetőségem van őket kipróbálni. Ha kijön valami új, akkor egyből én azért gondolkozni szoktam, hogy ha megnézem, és a demo az túlságosan színes szagos, akkor azért ott vannak fenntartásaim. Amit a legjobban szeretek csinálni, ez a validáció, tehát mondjuk egy meglévő feladatot, amit már egy másik rendszerrel megcsináltam, azt odaadom egy új túlnak, megnézem, hogy mennyire tudja ezt jobban, gyorsabban, lassabban megcsinálni. csinálni, és nálam itt általában tényleg ez a legfontosabb, hogy van-e valós érdemi növekedés, akár teljesítményben, vagy bármi másban, amiért mondjuk megéri váltani, és ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket ki is próbáljuk, ne csak olvassunk róla, mert mindenki szeret nagyon sokat posztolni ezekről, meg kell találnunk azt a pár hiteles forrást, akikről tudjuk, hogy ők tényleg olyan dolgokat mondanak, amiket megéri hallgatni, és akkor szerintem elég ezt a pár forrást figyelni, és amik itt becsorognak, azokat kipróbálni, akár saját magunk is, és nem csak elhinni azt, amit hallottunk.
3: Én például, amikor így híreket keresek, új információkat, akkor a LinkedInről szoktam általában, és utána azokat a azt keresem meg az interneten, hogy ez hogy működik, illetve hogy ki érdemes-e kipróbálni.
1: Most itt a lehetőség, mondtok 2-3 szerintetek hiteles forrást, ahol érdemes, ahol tényleg az lesz, és nem csak az, hogy nem tudom, tehát hogy most újra lehet csinálni 80-as évekbeli fotókat. Szerintem. Olyan fejlesztés, ami egy azért nem csak a ti szinteteken érdekes, hanem a átlag emberén is.
0: Szerintem a szakmai csoportok általában a legjobbak erre, akár Facebookon, akár Discordon, ahol bárhol máshol meg lehet ezeket találni. Itt azért elég jó információk szoktak lenni, és ami kifejezetten fontos, mondjuk az a komment szekció, amikor tényleg a szakemberek kommentelnek alá, és akkor egyből látjuk, hogy mi ez a hype lényegében, ami ott becsorog. Én szeretem nyomon követni a nagy gyártóknak akár a YouTube csatornáit is, és itt azért is szeretem őket, mert általában rövid videókat raknak föl, nem fél, illetve egy órásokat. Itt nagyjából tényleg nagyon gyorsan elmondják, hogy mi az új történet, és már neki is lehet ugrani. Úgyhogy nekem ez a kettő, ami így első körben meg szokott jönni, illetve a Hacker News, amit így kifejezetten követek.
2: Én hozzám internetről csak úgy eljutnak az infók, tehát nincs egy ilyen konkrét hely, ahonnan nézem. Viszont ami nekem hiteles forrás mindig, az a közegem, tehát a más vállalkozó barátaim, akik használnak XY AI modelleket, és akkor ők tudják nekem mondani, hogy mondjuk ezt bevezettük, és hú, ez mondjuk mennyire ténylegesen hasznos, tényleg megkönnyítette a munkát, és akkor én is ránézek arra, de az a baj, hogy a netről annyi mindent hall az ember, hogyha arra mindegyikre ránéznék, akkor nem lenne időm csinálni semmit.
1: Igen, ez így van. És ti a lemaradástól nem féltek?
2: Én nem.
3: Én igen, alapvetően azt látom, hogy egyre nagyobb a zaj, és hogy egyre több információ van, amit így nem lehet így feldolgozni ilyen tempóban.
1: Kéne egy AI-re.
3: Igen.
0: Én félni nem félek, bár érezhető, hogy ha az ember elmegy egy hét szabadságra, akkor már elég könnyű lemaradni, viszont ezt a lemaradást elég könnyű is behozni, hogyha megvannak a megfelelő eszközeink, akár csak az AI-nak a megkérdezésével, akár arra, hogyha van egy agentünk, ami össze tudja foglalni nekünk, hogy mi történt az elmúlt héten, úgyhogy azért vannak megoldások erre, de valóban elképesztő tempóval haladunk.
1: Igen, valamelyik vendég egyszer azt a példát hozta föl, hogy nem tudom, milyen híres AI szakértő megérkezett egy konferenciára, és megkérdezték tőle, hogy mik a legfrissebb dolgok, és mondta, hogy sajnos nem napra kész, a repülővel jött, és nem volt net.
0: Igen, az sajnos benne van a pakliban.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert ugye sok cikket olvasunk arról, de amit te mondtál, az is egy picit hasonló, hogy amikor 5 AI agenttel dolgozol, akkor kezd egy kicsit zizivé válni az ember nyilván.
2: Igen.
1: Amit egy sima multitasking közben is megérzünk egyébként, hogy legalábbis én abszolút, hogy itt valamit írok, közben telefonálnak, közben jön egy e-mail, jön egy harmadik, jön egy negyedik, és a végén azt kell mondani, hogy stop, most meg kéne állni, és valamelyiket legalább befejezni. Hát, hogy az AI-nak azért vannak ilyen hatásai is, ezektől ti mennyire tartotok, vagy milyen módszereket használtok, akkor te agentből csak kettőt egyszerre.
2: Igen, igen, lényegében. Hát meg ezen kívül még ami én nekem mondjuk működik, hogy megvannak a ilyen fő feladataim, mondjuk értékesítek, meetingelek, stb., és akkor ameddig tart a meeting, addig az AI agentök dolgoznak. Tehát most is mondjuk itt ülünk, de otthon most 2 AI agent, ami fejleszti egyik ügyfelemnek a projektet.
1: Irigyellek. Jó.
0: Ami nálam általában beszokott válni, az, hogy én általában hosszú agenteket futatok, tehát hogy kiadok egy feladatot, az általában fut akár egy másfél napig is. Itt ami nagyon fontos, az idő, amit előtte a tervezésbe beleül az ember, ez a szakmai része, itt tényleg a tervet nagyon jól meg kell írni, hogy egy agent magát el tudja vezérelni akár egy napon keresztül.
1: Mit csinál egy napig egy agent?
0: Fejleszti a szoftvert, amit mondjuk, amit most éppen dolgozok. És hogy miért csinálja ezt? Azért, mert folyamatosan validálja például magát is, teszteket futtat, nem csak megírja ezt a kódot, hanem azt több nézőpont szerint teszteli. Ilyenkor ugye nagyon sok terhet levesz az én vállamról, ami nálam bevált, az az, hogy megnézem azokat a dolgokat, hogy mik azok a folyamatosan ismétlődő dolgok a napi munkarutinomban, amik megvannak, és hogyha valamit már elkezdek kétszer-háromszor megcsinálni ugyanúgy, akkor azt elkezdem automatizálni. És akkor így lényegében tényleg ki tudom szervezni azokat a dolgokat, és így még hosszabban fognak fogni ezek az agentek, de nekem tényleg több időm van arra, hogy egyszer, mondjuk egy tervet megírok, akkor egyszer én egy tervvel foglalkozok. Nem csinálok egyszerre három tervet, azt az egyet csinálom meg jól, aztán kiadom egy agentnek, hogy akkor azt hajtsa végre, és lehet, hogy elkezdem én a másikat, vagy elmegyek egy kört futni. De szerintem ami nagyon nagy lehetőség, hogy itt például ami megvan, hogy akár mondjuk lemegyek sétálni a parkba, itt is tudok beszélgetni az agentemmel, ami nem a fejlesztés fogja elvégezni, hanem lényegében csak az ötleteimet fogja a séta végén összefoglalni. És így, amikor kimentem a természetbe, kicsit levegőztem, kicsit kitisztult a fejem, de közben mégis történt valami. Itt azért bőven lehet idősporolni, a kérdés az, hogy mit csinálunk ezzel a megsporolt idővel, mert nagyon sokan csak többet dolgozunk ebben a megsporolt időben.
1: Jó. Múltkor egyik vendégem azt mondta, aki agentben nagyon profi, hogy viszont egy dolgot nagyon komolyan javasolna mindenkinek, aki agenttel akar dolgozni, pláne kezdőként, hogy a működőképén soha. Már tesztkörnyezet, tesztgép, egyebek.
2: Hát attól függ, hogy mivel dolgozik az ember. Tehát, hogyha mondjuk most a hallgatóságot nézzük, aki mondjuk nem konkrét titkos API kulcsokkal és veszélyes dolgokkal foglalkozik, annak nyugodtan fut.
1: Hát, mondjuk azt az egyszerű példát hozta föl, hogy két drive-on van egy csomó fotó, és akkor azt mondta neki, hogy jó, akkor ezeket szinkronizálja. És ő rontotta el nyilván, de az eredménye az lett, hogy ami csak az egyiken volt, azt onnan is letörölte. Holott nem egészen ezt gondolta a szinkronizálás alatt, de ez benne volt abban, amit ő utasításnak adott, hogy ez is egy megoldás.
0: Ebből lehet tanulni is egyrészt.
1: Igen.
0: A legfontosabb az, hogy mindenről legyen biztonsági jelentésünk.
3: Igen. Mielőtt elindítjuk a folyamatot, mielőtt rábíznánk a képeinket, vagy olyan dolgokat, amiket mondjuk egy van belőle, és nincs belőle másolat.
0: Szerintem az mindenképpen fontos, hogy az agentnek legyen meg a külön kis sandbox, vagy az a terület, ahol ő dolgozhat, és legyenek leszabályozva az, hogy mi ez férhet hozzá. Ennek nem is kell ma már feltétlenül a saját gépünknek lennie, akár a klónnál, akár az OpenAI-nál van lehetőség arra, hogy a felhőben fussanak ezek, elszeparált környezetbe, de akár mi magunk lokálisan futhatjuk ezeket Dockerben. Én mindenképpen azt javaslom, hogyha lehet, akkor inkább az elzárt környezetben, de tényleg attól is függ, hogy mi van a saját gépünkön, hogyha például van rajta olyan kulcsok, amiket ő mondjuk tudna használni, és mi ezt nagyon nem szeretnénk, akkor nem árt, hogyha tényleg elszeparáljuk, vagy csak gondolok itt arra, hogy a böngésző hozzáfér és a kompjúter use mellett azért tényleg nem árt, hogyha azt a rizikót azért fenntartjuk, hogy bármihez hozzáfér, úgyhogy tényleg jobb, hogyha elszeparáljuk.
1: Tehát legyünk azért óvatosak.
0: Mindenképpen.
1: Ez egész AI használattal érdemes óvatosnak lenni, nem? Tehát, hogy mondtátok már ezt a kritikus gondolkodást, ami nem tudom, majd minden műsornak az állandó mondása, hogy kritikusan gondolkozunk. Ennek ellenére azért az AI-nak szinte bármit elhiszünk. Vagy legalábbis nagyon sokan szinte bármit elhisznek. Vagy nagyon nehéz meggyőződni róla, hogy amit mond, az nem igaz.
0: Hát ez szerintem ilyen emberi hiba lényegében. Hogyha valaki nagyon magabiztosan állít valamit, azt nagyon szeretjük könnyen elhinni, hiszen ott a kész információ, nincs több dolgunk, mi pedig lusták vagyunk, és ezt így elfogadjuk. Ezért fontos, hogy egyrészt mindig kérdezünk vissza, akár emberről beszélünk, akár AI-ról, és kicsit vetkőzzük le ezt az emberi lustaságot, hiszen ha most kérdezünk valamit, akkor például ha már a forrásokban néz körül a ChatGPT vagy a Claude, akkor ezeket a forrásokat ő már listázza. És nekünk tényleg a legtöbbször csak annyi lenne a dolgunk, hogy ezeket a linkeket akár megnyissuk, belenézzünk, ahelyett, hogy elfogadjuk készen azt, amit állít. Nagyon sokszor futok bele én is abba, hogy kérek egy választ, és a válaszról tudom, hogy nem jó. Ilyenkor nyilván visszakérdez az ember, de hogyha nagyon lusta lennék, és csak elfogadnám, és kimásolnám egy e-mailbe, akkor például a personal brand az elég könnyen sérül.
1: Igen.
0: Tehát szerintem itt a saját felelősségünk az, hogy ezt egyrészt kezeljük, és ezt a lustaságot egy kicsit le kell vetkőzni. Legyünk lusták máshol, ahol jó, automatizáljuk a folyamatokat, amiket 50-szer csinálunk egy nap, de hogyha egy ilyet kapunk, akkor ne higgyük el egyből, és nézzük meg, tényleg utána ott a lehetőség, sokkal kevesebb idő még így is, úgyhogy duplán kell megnézni, mint az, hogy utána hibázunk, és azt kijavítsuk, sokkal drágább.
1: Jó, akkor így, hogy ti napi 5-10-13 órát foglalkoztok az AI-jal. Legyen az a záró kérdés, hogy szerintetek 10 év múlva hogy fogunk élni? És ráismerünk-e, mai szemmel ráismerünk-e majd arra?
2: Én szerintem semmiképp, és nem, is
1: nem ismerünk rá?
2: Nem fogunk ráismerni szerintem, mert addigra, tehát olyan exponenciális fejlődés lesz itt a következő 10 évben, de a következő egy évben is, hogy teljes mértékben meg fog változni szerintem a embereknek az élete, mindenkié.
1: De miben fog megnyilvánulni?
2: Hát akár abban, hogy mennyire lesz az releváns, hogy egy ember dolgozik. Mennyire lesz az releváns, hogy az embernek kell lexikális tudás. Stb. Ilyesmi dolgokban. Igazából minden nap. Mindennapi dolgokban.
0: Te belegondolok abba, hogy voltak ilyen rajzok, ugye, hogy képzelik el az emberek az életet x év múlva, és itt a repülőautókat vízen láttak például jelenkorunkra, ami tudjuk, hogy azért messze van a valóság, mindenki azzal közlekedik.
1: Jó, és az önvezető autó se jött be, pedig hát, azt is már bőven annak igen, kéne lenni.
0: Már bőven. De hát ezért mondom, szerintem lehetetlen most kitalálni azt, hogy mi lesz itt akár 5 vagy 10 év múlva is. Biztos, hogy meg fog változni az életünk, az, hogy milyen mértékben, az egy remek kérdés. Elég szerintem azt megnézni, hogy a telefon milyen mértékben változtatta meg az életünket. Az, hogy mennyire néhány embernek például már számítógépe sincs feltétlenül, mert a telefonján intéz mindent. Úgyhogy attól is, nagyon sok dolog függ attól, hogy milyen modellek fognak kijönni, mire lesznek ezek képesek, az embereknek milyen lesz a biztonságtudata, hogy ezeket a túlokat hogy fogjuk tudni használni, mennyi lesz a számítási kapacitás, és azért itt bőven van probléma áramból, vízből, meg egyéb környezeti tényezőkből is, úgyhogy még nagyon nehéz belőni, hogy mi lesz itt.
3: Én is azt látom, hogy nagyon nehéz ezt így ilyen időtávra megállapítani, hogy most milyen irányba fognak menni a dolgok, de én azt gondolom, a kétkezi munkák azok meg fognak maradni ilyen asztalos, vagy tehát hogy vannak olyanok, amiket nem lehet kiváltani.
1: Vagy legalábbis túl drága.
3: Igen, igen.
1: Ugye robotokról nem is beszéltünk ebben a műsorban, de ezt most nem is fogunk, mert a műsor idő végére értünk, úgyhogy robotokkal akartok beszélni, akkor vissza kell jönni valamikor. Nagyon szépen köszönöm kedves nézőknek a figyelmet. Ha tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, ha nem tetszett, mondják el. Köszönöm, előre is köszönöm, de szerintem 3 ilyen vendéggel tetszett a műsor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Sauer Dávid, Páli Erik és Ficsor Kristóf volt a vendégünk.
2: Köszönjük.
4: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: szerintem.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Napos fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósul a szerv adományozás. Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
0: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM-en. Vendégünk dr. Szilágyi Béla baptista szeretetszolgálat elnök. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, de tudom, hogy egy perce estél haza Indonéziából. Előtte voltak a kollégáid Nepálban, Kolumbiában, Venezuelában. Szóval nagyon pörgős volt az elmúlt egy vagy két hónap. Mesélj, mi volt a program Indonéziában? Miben segítettetek, vagy mit csináltatok pontosan?
3: Sajnos nagyon különleges volt az elmúlt néhány hónap, hiszen rengeteg olyan természeti katasztrófa történt, ami egymásnak adta gyakorlatilag a kezet, és Indonéziában az indonézek egy kis túlzással azt mondják, hogy a 3000 szigetükön minden héten van egy földrengés. Ugye abszolút a tektonikus lemezek folyamatosan mozognak Indonéziában, de az egész ázsiai térség az nagyon érintett. Bangkokban volt nemrégen ez a flashflood, amikor gyakorlatilag az egész várost elöntötte a víz. Nepálban volt a földcsúszamlás, illetve ez az árvíz, amit okozott. Pápuai Guineában szintén volt földcsúszamlás, illetve ott folyamatos az egymásnak feszülés és a fegyveres konfliktus, ugyanúgy, mint Myanmarban ez folytatódik. Rengeteg myanmári menekült van Indiában is, és Tájföldön is. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy folyamatos éhezés van szinte Mongóliában, úgyhogy sajnos az egész ázsiai térség az nagyon érintett ezekben a különböző katasztrófákban. Arra kért bennünket a Baptista Világszövetség, hogy ők összegyűjtik azokat az ázsiai szakembereket, akik már ebben dolgoznak, és volt olyan, aki 10-15 éve, vagy éppen most szeretnének elkezdeni a humanitárius segélyezésben dolgozni, hogy ugye az Óbudai Egyetemen már 6 éve folyik a humanitárius menedzser képzés, de vigyük ki nemzetközi szintre is, és az ő baptista szakembereiket segítsünk felkészíteni arra, hogy egyrészt, hogyha lehet, akkor megelőzhessék ezeket a katasztrófákat, és erről majd fogok mondani később egy pár mondatot, vagy hogyha már megtörténtek a katasztrófák, akkor azonnal szakértelemmel, de méltósággal tudjanak segíteni azoknak, akik áldozatai lettek ezeknek.
0: Említetted az Óbudai Egyetemet, korábban talán egy évvel ezelőtt már beszéltünk róla, hogy van ez a képzés. Lehet-e még jelentkezni, kik jelentkeznek, vagy kinek a jelentkezését várjátok, és pontosan mit tanítotok? Ne felejtsük el, hogy ez angolul van ez az oktatás, hiszen ide olyan embereknek, akik külföldön tudnak dolgozni, ugye?
3: Mindazoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének elhelyezkedni, vagy már a humanitárius segélyezésben, nemzetközi munkában dolgoznak, de érzik azt, hogy szükségük van további ismeretekre. Ez egy posztgraduális képzés, tehát BA vagy MA diplomával lehet jelentkezni. Most szeptemberben elindult ez a képzés, úgyhogy legközelebb majd jövő július-augusztusban nyílik meg a jelentkezés, és jövő szeptemberi kurzusra lehet jelentkezni. Mert ez egy egyéves képzés, valóban angol nyelven folyik, sok-sok nemzetközi diákunk is van, és tanítjuk a humanitárius segélyezésnek az elméletét, gyakorlatát, katonai-civil együttműködést, nemzetközi kommunikációt, menekültekkel kapcsolatos munkákat, nemzetközi jogot is oktatunk, emberkereskedelem, tehát hogy elég széles a képzés. Képzést, jelentős 140 kontaktóra képzést, tehát minden szombaton vannak ezek az alkalmak, ezek az órák online, szakdolgozatot kell írni, és a végén pedig szakvizsga van.
0: Nagyon kemény, Indonéziába is elvittétek ezt a képzést, mennyire volt rá kereslet, mennyire volt rá igény, vagy hihetetlenül sokan jelentkeztek? Vagy lelőttem a poén.
3: 18 országból 64 jelentkezőnk volt. Természetesen elég sokan jelentkeztek Indonéziából is és Indiából is, de több más ázsiai országból voltak. Még egyszer mondom, voltak, akik már régi szakemberek voltak, és itt gyakorlatilag tényleg valóban a nemzetközi jogtól az elmélet, a gyakorlat, volt szimulációnk, ahol kivittük mindezeket a diákokat és terepviszonyokat teremtettük a számukra, de hogyan kell pályázatot írni, hogyan kell a beszámolót elvégezni, hogyan kapcsolódjanak különböző kultúrák, hogyan kapcsolódjanak a donorok és a végrehajtók, ez mind-mind az oktatásnak a része volt. Illetve van egy nagyon fontos dolog, hogy mi általában természeti katasztrófát szoktunk mondani, mondjuk egy földrengésre, vagy egy árvízre. És valóban természet okozza magát azt a veszélyhelyzetet, ami előáll, de igazából katasztrófa azért lesz, mert az emberi megelőzés nem volt elég jelentős. Ugye azt láttuk, hogy a nepáli árvizet azt nem lehetett volna megakadályozni. De mondjuk, amikor Magyarországra érkezett az árvíz, azért, mert Magyarország már felkészült volt, mert megvoltak a gátrendszerek, mert azonnal tudott segítséget nyújtani, és az úgymond nyúlgátakat, vagy az új gátakat fel tudták építeni, azért, mert be van tiltva például az, hogy árvízterületre építkezzenek, ezért Magyarország erre a katasztrófára felkészült volt, és ezért nem volt olyan jelentős hatása. Mondjuk Fülöp-szigeteken azt látjuk, hogy amikor érkezik egy ciklon, és az rengeteg tengervizet hoz, azért halnak meg nagyon sokan, és sajnos a szegény réteg közül, mert ők az árvízterületen lévő telkeket tudják csak megvásárolni. Tehát eleve olyan helyszínre építkeznek, sajnos nagyon rossz minőségű házakat, mert erre van pénzük, ezt hívjuk úgymond kitettségnek, és mivel nem felkészültek az emberek arra, hogy egy ilyen katasztrófa helyzetben mi fog majd történni, és hogyan lehet védekezni ellene már előre, ezért sajnos nagyon sok a halálos áldozat, és nagyon sokan veszítik el az otthonukat. Többek között ezt is oktattuk, hogy hogyan lehet felkészülni előre egy-egy katasztrófa elhárítására.
0: Most valami szöget ütött a fejembe, azt mondtad, hogy természeti katasztrófa, de hát valóban a természet okozza, de tulajdonképpen az emberek életében bekövetkező változás, halálesetek, sérülések, és egyáltalán minden elköltözés lesz a katasztrófa tulajdonképpen, mert az, hogy kijönt a víz elméletileg, ha ott nem lakik senki, akkor azt nem hívjuk természeti katasztrófának, de ott lakik 50 ezer ember, vagy fél millió ember, akkor azonnal természeti katasztrófa. Tényleg ebben még bele se gondoltunk. Beszéljünk egy kicsit az elmúlt hónapokról, nagyon sokat mentetek, nagyon sok helyen segítettetek. Összefoglalnád, hogy milyen munkát tudtatok végezni Venezuela, Kolumbia, de Dél-Amerikában volt egy nagy hullám, és utána pedig ugye Nepálba mentek Pavel Celaciék, ugye onnan is láttam, bejelentkeztek. Milyen időszak volt ez a szeretett szolgálat életében? Mesélj erről egy kicsit.
3: Amikor a venezuelai földrengés megtörtént, és már azonnal lehetett látni, hogy sajnos elég jelentős volt, illetve Venezuela azonnal nemzetközi segítséget kért, akkor pont Pavel Celaci, a veszélyhelyzetkezelési igazgatónk volt az, aki az önkénteseiből, ápolókból, orvosokból, tűzoltókból, alpinistákból összeállított egy 10-12 fős csoportot, illetve 6 kutyát arra készen, hogy kutatásmentéssel a romok alatt keressék meg a túlélőket. Sajnos mi nem rendelkezünk repülőgéppel, úgyhogy nem tudtunk saját géppel menni. A kereskedelmi járatokra pedig 4 napon keresztül nem kaptunk helyet, illetve volt olyan járat, aki azt mondta, hogy bennünket elvinne, de a kutyákat nem. Egy ilyen katasztrófánál, hogyha nem viszünk kereső kutyákat, akkor az olyan, mintha az egyik karunkat levágták volna. Itt sajnos túl sok idő telt el ahhoz, hogy kutatásmentéssel menjünk, ezért humanitárius segítségnyújtással mentünk, és tudtunk a helyi partnereinkkel együtt élelmiszert, ivóvizet, víztisztító rendszereket, higiéniai eszközöket rendelkezésre bocsátani azoknak, akik érintettek voltak ebben a katasztrófában. Az volt a viszonylag szerencsés magában az elhelyezkedésében, vagy a lokációjában, hogy a fővárost nem érte a földrengés. Viszont a repülőteret igen. Úgyhogy emiatt csak egy viszonylag közeli városban, Venezuelában tudtunk leszállni, és onnan kellett aztán autózni. Azért jelentős az, hogy a főváros nem annyira érte a katasztrófa, mert így a helyszínen mindent meg tudtunk vásárolni, ami szükséges volt. Ez igazából a logisztikát meg a szervezést tette egyszerűvé, hogy nem úgy mondjuk, mint Haitiről, mindent külföldről kellett hozni. Itt a főváros éppen maradt részein be tudtunk vásárolni a helyi partnereinkkel együtt, és el tudtuk vinni azokra a területekre, elsősorban ott a partszakaszon, ahol nagyon-nagyon sokan, 80 ezer ember volt az, akit ki kellett telepíteni. Erre rá talán 2 hétre, ha jól emlékszem, volt a kolumbiai földrengés, szomszédos ország, viszont nagyon érdekes volt, és nagyon sajnálatos volt, hogy Venezuela előtte elvitt gyakorlatilag minden figyelmet. És ugye te szakember vagy, beszélgettünk az úgynevezett CNN effektusról, hogy ami a médiában megjelenik, ami a televízióban, újságban, rádióban hírt kap, az van. Azt a donorok, azt a mindennapi emberek, sőt, sajnos sokszor még a szakemberek is arra figyelnek, és oda akarnak menni segíteni, és ott tudnak segíteni, ami kevésbé, mondjuk, mint Kolumbia. Kolumbia nagyon kevés figyelmet kapott, nagyon kevés megjelenést kapott. Ennek ellenére el tudtunk oda is menni segíteni, és ott is tudtunk kézzelfogható segítséget nyújtani. Az egy hegyvidéki, egyébként nagyon érdekes módon kávéter, termelő vidék volt, ahol ez a katasztrófa történt, és tudtunk ott segíteni, viszont Kolumbiára rá megint csak talán 2 hét telt el, vagy 10 nap telt el, jött a nepáli földrengés.
0: Nepál ez pedig... Ez a föld másik fele.
3: A föld másik fele, Ázsia, ugye izgalmas az, hogy hegyen. Nagyon magas, rengeteg hegymászó jár, arra Nepál egyébként is egy valamilyen oknál fogva érzelmileg ilyen kiemelt térség, tehát úgymond szendvicsbe fogta Kolumbiát a megjelenések tekintetében, az ismertség tekintetében, és aztán megint nagy figyelem fordult Nepálra. Igazából ott nagyon-nagyon sok kihívással találkoztak a kollégáink, Pavel Celászló és Szabó Márk. minimum azért, mert 3-4-5 ezer méteres magasságban kellett segíteni. Tehát ez a fizikai szervezetet nagyon, nagyon megteheti.
0: Nehezen kapsz levegőt, ritkább a levegő.
3: Nagyon-nagyon elfáradsz, és
0: hamar elfáradsz.
3: Gyakorlatilag egy 100 méteres séta olyan, mintha sok-sok kilométer gyalogoltál volna 50-100 kilós felszerelésben. Tehát ez nagyon megterheli a szervezetet. Másrészt pedig hosszú órákon keresztül kellett autózniuk ahhoz, hogy a földrengés sújtotta területre érjenek. És nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, illetve hát a Lacinak és a Márknak a sok-sok tapasztalata volt az, hogy egyáltalán a kormányzati és a katonai checkpontokon őket átengedték, mert hogy nemzetközi segítséget hozunk, és így aztán tovább tudtak menni, de amikor hazértek, elmondták azt, hogy 70 földcsuszamlásról tudtak. 70 földcsuszamlás az, amiről ők hírt kaptak, és kettőben ők maguk is benne voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mennek az hegyi utakon, tényleg 3-4 ezer méter magasságban, és az egyik földcsuszamlás előttük egy fél kilométerrel történt, amikor az útnak a fele gyakorlatilag eltűnt a mélyben, és hál' Istennek nem ők, vagy ők nem voltak érintettjei, viszont sok-sok órát kellett várni, aztán pedig egy másik útvonalon kellett menni, de rossz esetben akár alattuk is eltűnhetett volna az út.
0: Na, ez nagyon kemény munka lehet, és mindig becsülöm, hogy a Laci tényleg mindig ott van mindenhol, azért egy-két helyen már forgattunk együtt, hála Istennek, és ezt folytatjuk. Van most azért, volt egy missziótok, meg lesz egy missziótok, amit nagyon szerettünk, az egyik a Sulipak program volt, ugye ez augusztusban hirdetitek meg. Elmondod, hogy mi is ez tulajdonképpen csak két mondatban, és hogy sikerült. Viszont már egyből átmegyünk mindenhol, mert most ugye tele van a social media az, hogy már mindenki a karácsonyra készül, olyan vicces, nem, hogy október 7-e van, és mindenki karácsonyra készül, szóval hogy nagyon, nagyon átmegyünk, és nektek ott pedig ott a cipős doboz akciótok. Na mind a kettőről, gyorsan kezdjük a Sulipakkal, hogy sikerült?
3: Nagyon örülünk annak, hogy újra sokan mellénk álltak, és több mint 3000 csomaggal tudtuk megörvendeztetni azokat a gyerkőcöket, akik egyébként nem nagyon tudtak volna hozzájutni tanszerekhez. Igazából itt azt kértük, hogy tolltartót, ceruzát, füzetet, tollat, vonalzót, körzőt, ilyesmit, tehát valódi iskolai felszereléseket tudjanak adni azok, akik készek erre, és ezeket vittük el azokra a településekre, ahol talán a legszegényebb gyerkőcök élnek, és nekem is volt egy olyan élményem, hogy egy kislány kinyitotta a csomagot, és örvendezve kiáltozott, hogy még sosem volt olyan ceruzám, ami nem volt kihegyezve. De nagyon érdekes, hogy ő annak örült, hogy végre van egy olyan ceruzája, amit először ő hegyezhet ki, úgyhogy ilyen apró dolgok is örömet jelentenek ezeknek a gyerkőcöknek, és valóban néhány hét múlva elkezdődik a cipősdoboz akciónk, ahol több mint 400 gyűjtőhelyen várjuk majd azokat, akik készek arra, hogy a cipősdobozba beletegyenek iskolaszereket, valamiféle különleges ajándékot, mondjuk egy játékot, valamiféle sapkácsálat, olyan édességet, ami nem romlik meg, egy kis sampon, szampan, tusfürdő, ceruzák, zsírkréták, ilyesmik.
0: Mondj egy-két, lesz kiemelt központi gyűjtőhely most Budapesten, lesz-e valami különleges meghirdetés, terveztek erről tájékoztatót, sajtótájékoztatót, vagy valami nagy kick-offot, szokott lenni ilyen, ugye?
3: Igen, igen. Bízunk abban, hogy az idén is a Városház téren felállhat a cipősdoboz várunk, ahogy az elmúlt években, úgyhogy igazából ott a Deák tér mellett várjuk majd leginkább azokat, akik tudnak jönni, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha tudnak csatlakozni hozzánk, de egyébként mondom 400 helyszín, illetve azokat, akik tudnak jönni, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha tudnak

0: az átok is ennyi gyereknek tudtok segíteni, de az meg egy katasztrofális dolog, hogy ennyi gyereknek szüksége van erre, nem? Most erre mondjál valamit, nem tettem fel kérdést, van egy kommentát, légy szíves, jó?
1: Én annak örülök, hogy nagyon sokan vannak, akik készek arra, hogy adjanak. Sajnos azt látjuk, hogy mindig lesznek közöttünk olyanok, akik valamilyen oknál fogva rászorultak. És tudod, mi nem fogjuk azt kutatni, hogy az a gyermek azért nélkülözik, mert a szülei ezt, azt, amazt csináltak, vagy így úgy dolgoztak, vagy éppen nem, hanem számunkra ezeknek a gyermekeknek a segítése a fontos. Egyébként pedig más területeken nagyon sokat dolgozunk azért, hogy minél többen a munkavilágába tudjanak dolgozni, minél többen a saját keresetükből tudjanak élni, és minél inkább fejlődjön az a környezet, ahol sokan vannak nehéz helyzetben.
0: Hogy vegyem elő a legszomorúbb témát, a Tabita házat. Mondasz róla két mondatot, ugye elkezdtétek, építettétek, jöttek rá támogatások, nagyon sokan segítettek, nagyon sok önkéntes van. Egy mondatban röviden, Trütko kollégám is segített nektek, vagy sokat tesz ezért az ügyért. Hogy áll ez most, működik, mire számítotok, mit vártok, mire van szükségetek? Mesélj erről két mondatot.
1: Illetve te magad is voltál kint, úgyhogy köszönjük, hogy te is segítettél megismertetni a Tabita háznak a munkáját, ami én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy sokkal inkább az életről és a méltóságról szól, mint az elmúlásról. Sok olyan gyermekünk van, akik valóban segítséget tudtak kapni a legnehezebb helyzetekben, a szülők mellett ott tudtunk lenni, akár egy gyermek elvesztésekor, de akár akkor is, amikor ezek a szülők 24 órában, 7 napban, 31 napban, 365 napban vannak a gyermekük mellett, és mi azt fel tudjuk nekik ajánlani, hogy menjenek, kapcsolódjanak ki, menjenek el színházba, menjenek el egy kirándulásra, töltődjenek föl olyan élménnyel, ami aztán segíti őket továbbra is az ő gyermekük gondozásában, és ezekben az időszakokban, tehát egy-egy színház, egy-egy kirándulás alatt mi természetesen gondoskodunk a gyermekekről, ezt hívjuk a mentesítő ellátásnak, és nagyon sokan igényt tartanak erre, hogy ilyen módon is ott álljunk a család mellett, vagy pszichológiai, lelki tanácsadással ott álljunk a családok mellett, illetve nagyon érdekes az, hogy sok olyan szülő jön vissza önkéntesként segíteni más szülőket, aki sajnos már elveszítette a gyermekét, és tudja, hogy milyen trauma ezen átmenni, és ő azt mondja, hogy én a saját tapasztalatból szeretnék más szülőknek segíteni. Úgyhogy ezért nagyon nagy áldás, és nagyon nagy öröm, hogy egy új, nagy, funkcionálisabb Tabita házat építhettünk, hamarosan átköltözhetnek a régiből, a gyermekek. Természetesen mindig van ilyen segítségre szükség egy-egy kórházi felszereléssel, egy-egy ágyal, díszítéssel. Szeretnénk azt, hogyha ez nem kórház hangulatot árasztana a Tabita ház, hanem inkább egy ilyen nappali hálószoba, egy otthon tudna lenni, azért, hogy méltósággal tudjunk gondoskodni a gyermekekről és segíteni a szüleiknek.
0: Akkor beszélgettünk, vagy voltunk ott, akkor mondtad azért a jó hír, hogy nagyon sokan jelentkeznek önkéntesnek, és sorba kell őket állítani, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan. Most is így van? Jönnek sokan? Tehát...
1: Jönnek az önkéntesek, és van egy kifejezetten úgymond önkéntes képző programunk, hiszen itt ez egy különleges helyzet, és különleges helyzetben különleges felkészítésre van szükség, de hogyha valaki mondjuk egy mesét szeretne olvasni, vagy játszani szeretne, vagy valamilyen módon más viszonylag egyszerűbb önkéntesi tevékenységet végezni, nem feltétlenül csak mondjuk egészségügyihez kapcsolódót, akkor őket is szívesen várjuk. A munkatársaink megadják számukra a megfelelő felkészítést, és örülünk, hogyha így kapcsolódnak hozzánk.
0: Köztudott, vagy szoktunk róla beszélgetni, hogy baptista lelkész is vagy. Hogy lehet ilyenkor a szülőkkel beszélgetni? Milyenkor a tanácsadás lényege, hogyan tudsz nekik segíteni. Jól emlékszem, hogy ezt még annak idején Szenci Sanyi kezdte el, aki alapította az egész baptista szeretetszolgálatot, és talán az ő hagyománya.

0: viszed tovább, vagy viszitek tovább, ugye, vagy az ő vízióját viszitek tovább, minden szívét, lelkét beletette ebbe a történetbe. Beszéljünk, még van egy pár percünk ennek a lelkisége, hogy, hogy jelenik meg benned, és mit mondasz a szülőknek?
1: Én már régen megtanultam azt, hogy inkább hallgatok. Sok-sok évvel ezelőtt az egyik barátom elveszítette a közeli hozzátartozóját, és próbáltam őt vigasztalni. Próbáltam baráti szavakkal, a Szentírás igéivel vigasztalni őt, és azt mondta, hogy Béla, annyira jó lett volna, csak leülsz mellém, átölelsz és csöndbe vagy. Megtanultam azt, hogy sokszor a jelenlét, és az, hogy meghallgat tyúk a szülőket, hogy ki tudják önteni a lelküket, el tudják mondani azt, hogy éppen most ebben a szakaszban, ahol az ő gyermekük tart, mi az, ami a legjobban fáj, mi az, ami bizonytalanság, mi az, amivel nem tudnak megküzdeni, vagy mi az, ami öröm, mert éppen le tudtak küzdeni egy helyzetet, és hogyha ők kérik azt, hogy hogyan tudsz vigasztalni, vagy milyen tanácsot tudsz adni, akkor nagyon-nagyon óvatosan próbál az ember, de csak akkor, hogyha ők kérik, sokkal inkább a meghallgatás és az együtt, a jelenlét az, ami fontos.
0: Nehéz megszólalni ezután. Egy, kettő, nagyon patetikus pillanatban hagyjuk abba a beszélgetést, de én nagyon-nagyon kívánom, hogy minden sikerüljön, amit eltervezel, vagy elterveztek, és mindenhol segítetek, mert szerintem ez egy fantasztikus munka, és mi a sajtó oldalára úgy tudunk segíteni nektek, hogy minél több teret adunk, hogy minél több helyen elmondjátok, hogy ki miben tud segíteni, és folytassátok ezt a munkát. Én gratulálok hozzá, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Szilágyi Bélát hallottuk, a Baptista Szeretett Szolgált elnöket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló.
1: Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
2: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig szintén nem kevésbé izgalmas, ki tanítja meg dolgozni a juniorokat, ha az AI egyébként elvégzi a munkájukat. Nos, hát igen, mit jelent pályakezdőnek lenni a generatív AI korában, amikor nagyon sok feladatra mindenki használja már a mesterséges intelligenciát, és azok a junior belépő feladatok, amiken keresztül egyébként a fiatalok megtanulják a szakmát, azok talán kikopnak, eltűnnek, de hogy lesz ebből majdan döntésképes vezető? Erről beszélgetünk Koltai Verával, az IFUA horvát partnerével, illetve a Szervezet és Működés Kompetencia Központ vezetőjével. Szervusz Vera, és köszöntelek az Álláspontban. Segíts egy picit. Valójában tényleg a juniorok vannak most a legnagyobb veszélyben a mesterséges intelligencia miatt?
3: Szervusz Attila, én is köszöntöm a hallgatókat. Ez egy szuper izgalmas kérdés. Nagyon sok olyan munkakört látunk, ahol az AI hatékonyan tud segíteni a munkavállalóknak, illetve a cégeknek. Tipikusan olyan munkaköröknél tudja az AI a jelenlegi tudása alapján átvenni a feladatokat, ahol sok a rutinszerűség, nagyon jól struktúrált feladatok vannak nagy mennyiségben, és ahol ellenőrizni is kell utána az outcome-ot. Itt az a szerencsétlen helyzet van a juniorok kapcsán, hogy mindig egyszerűbb nem felvenni munkavállalókat, mint elbocsájtani, és ezért a junioroknál indult el nagy mennyiségben ez a trend. Ha csak egy számot mondanék, akkor az Egyesült Államokban az elmúlt 18 hónapban 36%-kal csökkent a meghirdetett junior álláshelyek száma.
2: Ez egy borzasztóan magas szám. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen ennyivel kevesebb munkaerővel oldják meg a vállalkozások, vagy szerepátalakulás van a háttérben. Tehát kell az a junior, még akkor is, hogyha drágább felvenni, tehát hogy vagy mi van a háttérben? Ez egy óriási szám, 36%.
3: Ez egy óriási szám, és azért fontos megemlíteni, hogy nem csak az AI miatt 36%-kal csökkentek a álláshelyek, hanem egyéb hatások, gazdasági visszaesés is van a háttérben. De a kérdésedre visszatérve, itt azért egy nagy átalakulási folyamat van, és rövid távú gondolkodás van a cégeknél, ezt viszonylag egyszerűen meg tudják lépni, és ténylegesen rövid távon azt látjuk, hogy csökken a meghirdetett álláshelyeknek a száma.
2: Oké. Hogy nézett ki a régi klasszikus junior modell? Hogyan működött? Tehát ha mondjuk egy frissen végzett pályakezdő belépett egy vállalathoz, akkor mik voltak ezek a klasszikus lépések? Nyilván kössük majd utána össze az AI-jal.
3: Ugye, amikor belépett a munkavállaló, sőt egyébként tehát a legtöbb cégnél, ha ma belép egy munkavállaló, akkor egy nagyon világos karrierutat vázolunk fel neki, hogy hogyan kerül junior pozícióból majd egy idő után át medior pozícióban, hogyan lesz senior, vagy akár direktor egy vállalatnál. Ennek volt egy nagyon intenzív betanulási időszaka, ahol a vállalatok többsége azt az utat választotta, hogy rutinszerű feladatokon keresztül egyre komplexebb témákba beavatva a fiatalt, eljutatta oda, hogy értse a vállalat működését, értse az üzleti összefüggéseket, és nagyon komplex feladatokat is fokozatosan el tudott látni. Ez az, amit az AI most egy kicsit megfordít.
2: Miért voltak egyébként ezek a rutin feladatok, amiket ugye te is említettél, rendkívül fontosak egy szervezet életében, illetve az egyén életében is?
3: Szerintem nagyon jól leírja a junior szót a pályakezdő magyar kifejezés, mert amikor valaki az iskolapadból kikerül, akkor nagyon sok új kompetenciát, skillt kell megtanulnia. És ennek egy része az a munkával kapcsolatos, és itt a rutin feladatoknál fokozatosan tanult be egyszerű feladatoknál, megértette az alapösszefüggéseket, megértette az üzleti gondolkodást, azt, hogy az adott vállalatnak mi a kultúrája az adott vállalatban, hogyan kell akár generációknak együttműködni, együtt dolgoznia, és ezért tulajdonképpen ezek a rutin feladatok voltak azok, amelyek hozzájárultak a gyors betanuláshoz.
2: Ugye ez az adatgyűjtés, ez a riportkészítés, különböző kevésbé izgalmas adminisztratív feladatok, amiken keresztül ugye ezek a képességek kifejlődtek. Na de ugye pont ezek kezdenek el elhalványulni, vagy akár el is tűnni itt az AI világában. Ezt jól látom?
3: Jól látod, egyébként ennél komplexebb feladatok is eltűnnek, tehát hogyha nézed mondjuk akár csak a HR világát, akkor mondjuk egy HR ügyfélszolgálat is olyan, ahol nagyon sok rutinszerű feladat van, egyszerűen be lehet tanulni, látod azt, hogy milyen problémákkal jelentkeznek a munkatársak, ezek eltűnnek, ezeket ki tudja váltani az AI, és ugye egyel komplexebb szint az, amivel majd a junioroknak kell foglalkoznia, már ezeket a megoldásokat kell tudnia értelmezni, illetve jól kell tudnia promptolni az ügynököket ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát.
2: Azért két olyan dolgot mondtál, ami talán nem minden hallgató számára teljesen világos, hogy a promptolás, illetve az ügynökök, ugye az ügynök szó hallatán mindenki sok mindenre gondol, segíts egy picit, ezek mit jelentenek, illetve ezeket a képességeket, ezeket hol szerzi meg a pályakezdő? Erre fel kell készülni munkáltatóként, hogy ezeket meg kell tanítanunk nekik, tehát ez lesz majd az új junior lépcső, vagy az új onboarding része kell, hogy legyen, vagy ezeket valakinek, illetve a pályakezdőnek előre meg kell szereznie, mielőtt munkába lép.
3: Tehát az ügynökök azok, akik tulajdonképpen az AI alapú munkatársaink lesznek, és ők a segítőink.
2: Oké, okay. Promptolás?
3: Alapvetően ez a feladat delegálás, tehát amikor kérdezek az AI-tól komplexebb módon, ezt hívjuk promptolásnak.
2: Oké, okay. És akkor a második része a kérdésemnek ugye az volt, hogy erre fel kell készülni már előre, mint pályakezdő, valahonnan ezt a tudást meg kell szereznem, vagy ez a teher a munkáltatóra hárul, és igazából része kell, hogy legyen egy klasszikus onboardingnak a jövőben, hogy én erre felkészítsem a jövő munkatársait.
3: Szerintem is. Tehát azt látjuk, hogy már nagyon fiatal korban elkezdik használni ezeket a túlokat. Én, hogyha csak a saját gyerekeimre gondolok, akik 11 és 14 évesek, ők már natív módon használják ezeket a technológiákat, de biztos, hogy a munkáltatónak is ez egy feladatkör lesz, hogy aki még ezeket az eszközöket nem tudja használni, azokat oktassa, és ez egy kulcskompetencia lesz a jövőben.
2: Oké, ez nagyon fontos. Visszakanyarodva a beszélgetés elejére, ugye említetted a 36%-ot, ami egész egyszerűen itt van a fejembe is, és nem fog eltűnni egy ideig. Mi a helyzet a szervezetekkel? Ugye, hogyha kevesebb juniorom van, akkor ez a szervezeti piramis is változik. Hogy változik ez az AI korában?
3: Talán ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan alakul át a szervezet. Ugye azt látjuk, hogy most rövid távon a juniorok száma nagyon jelenül teljesen csökken, de már Magyarországon is vannak olyan vállalatok, akik az ügyfélszolgálatot agentik módon oldják meg, vagy akár teljes tevékenységet. Például most láttam egy biztosító társaságot, ahol a teljes kárrendezési folyamatot átadja az AI-nak. Ezekben a szervezetekben ugye a szervezeti piramis teljes egészében újra gondolásra kerül. Egy sokkal laposabb szervezeteket fogunk látni a jövőben, kevesebb vezetői pozícióval, illetve hát ezek a vezetői, hagyományos vezetői pozíciók is át fognak alakulni. Hát aki most egy vállalatban dolgozik, az sajnos nem tud hátradőlni és azt mondani, hogy majd innen megyek nyugdíjba, és ez a pozíció lesz a végleges, hanem ebben az átalakulásban biztos, hogy az ő szerepe is változni fog. Gondoljunk csak bele, ugye már említettük az ügynököket, hogy a vállalati hierarchiában jelenleg azért a vezetői szinteket azt szerint határozzuk meg, hogy hány direkt riportja van, hány beosztottja van egy vezetőnek. Egyre inkább az lesz a trend, hogy azt fogjuk nézni, hogy hány ügynöke van, és hány segítője, aki robot.
2: Wow! Ez mennyire jövő? Tehát ez mennyire látjátok, hogy ez Magyarországon az elkövetkezendő 6 hónapnak lesz mondjuk a témája, vagy az elkövetkezendő 3 évnek? Tudom, ez kristálygömb kérdés, mert nyilván ahogy fejlőd, amilyen ütemben fejlődik a mesterséges intelligencia, nyilván nehéz lesz megbecsülni, de mégis azért kíváncsi vagyok.
3: Nagyon gyors az átalakulás, de én azt gondolom, hogy azért Magyarországon is ez a trend még várat magára, meg a technológia fejlettsége is még gyerekcipőben jár. Tehát nem tudjuk azt, hogy 6 hónap múlva milyen technológiákkal fogunk tudni együtt működni, együtt dolgozni, és attól függ, hogy hosszú távon ez mennyire gyors ez a trend, hogy tényleg a technológiát az hogyan tudjuk lekövetni. De azért a technológiai változást általában a szervezetek lassabban követik le. Tehát én azért óvaintenék attól, hogy 6 hónap múlva Armageddont vázoljunk föl. Ez egy lassabb folyamat lesz, de azért néhány éven belül minden vállalat számára gondolkodás lesz, hogy hogyan kell átalakítani a munkaköröket, a kompetenciákat, és hogyan változik az egész szervezeti hierarchia, szervezeti struktúra.
2: Ugye a munkavilága egy nagy társasjáték, van munkáltató, van munkavállaló, és egy picit a munkavállalói oldalra kanyarodva, elsősorban a pályakezdőkre koncentrálva, ugye említetted, hogy az ügynökökkel való bánásmód, vagy az AI agentekkel való bánásmód, illetve a promptolás, ez mindenképpen egy kulcskompetencia így a jövőre vonatkozóan, akár időkorlát nélkül, de mégis mik azok a további kulcskompetenciák, amikkel egy modern pályakezdőnek rendelkeznie kell, pontosan azért, hogy ne a klasszikus junior szintet várja, amikor belép egy munkáltatóhoz, és abban gondolkozzon, hogy hát az évek meg a rutin majd megment, és eljutok ugye a nyugdíjas korig, mert ha jól értettem egyébként, akkor tényleg élethosszig való tanulásra van szükség. Visszatérve, mik azok a kulcskompetenciák egyébként?
3: Te is említetted ezt a tanulási képességet, ez nagyon fontos lesz. Tehát egy folyamatos transformációban vagyunk, ahol a technológia is folyamatosan változik, és amilyen kompetenciára ma szükségem van, mint munkáltató, lehet, hogy 2 év múlva már másra lesz, tehát folyamatosan kell tudni tanulni, és folyamatosan kell tudni a változáshoz alkalmazkodni. Szerintem ez a 2 olyan kulcskompetencia, ami az elkövetkezendő időszakban nagyon hangsúlyosan jelen lesz.
2: És életkortól függetlenül, meg akár egyébként pályaszakasztól függetlenül is fontos.
3: Igen,
2: lesz.
3: Igen, abszolút.
2: Okay. Ugye nagyon sok interjúban elhangzik az a kérdés, hogy komfortosan érzi-e magát, ugye akár egy pályakezdő, akár egy már tapasztalt szakember, ugye az AI használatával kapcsolatban. Erre sokszor az a válasz szokott ugye érkezni, hogy igen, használom, akár napi szinten. Na de mégis mit jelent az, hogy a munkavilágában használni az AI-t? Tehát nem csak bepötyögni egy kérdést, vagy nem csak promptolni, tudni, hanem egyébként mit kell tudni egy AI-jal kezdeni általánosságban egy munkahelyen? Összefüggéseket keresni? Kontextusba tenni valamit? Mi az a képesség, ami mégis azt mondatja, hogy az AI mellett igenis szükséges az a humán kontroll, és kell az a munkaerő?
3: Alapvetően ugye a munkahelyi környezetben, ugyanúgy egyébként, mint a mindennapi világban, azért kell, hogy legyen egy kritikai gondolkodás, és kell, hogy legyen egy üzletértésünk. Tehát anélkül, hogy érteném, hogy milyen összefüggésekről beszél az AI, nem tudom kontrollálni azokat az eredményeket, amiket kapok, és erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy értően dolgozzuk fel ezeket az eredményeket, hogy lássuk, hogyha hibázik az AI, és ez nem csak halucináció, tehát ugye tudjuk azt, hogy az AI hajlamos arra, hogy konfabulál, kitalál történeteket, hanem az is lehet, hogy rávilágít egy összefüggésre, ami első ránézésre igaz, de aztán kiderül, hogy mégsem az. Van egy kedvenc példám, és tegnap kipróbáltam direkt, hogy még mindig igaz-e a példa. Ha megkérdezzük most az AI-t, hogy 5 percre van tőlem az autómosó, és gyalog vagy autóval menjek, akkor biztos, hogy egy magabiztos választ fogunk kapni, hogy érdemes gyalog menni. Meg se kérdezi, hogy az-e a célom, hogy lemosassam az autómat, vagy az a célom, hogy sétáljak, hanem ő már adja a választ, és ezt az összefüggést nekem kell értelmeznem. Ez most egy nagyon egyszerű példa, de ugye egy munkahelyi környezetben nagyon komplex problémáknál is segít az AI, és hogyha ezt rosszul értelmezem, akkor akár egy nagyon fontos üzleti döntés is félremehet.
2: Ez az üzletértés, amit ugye említettél, ez talán egy mentorálási kérdés is lehet, vagy egy tanulási, onboarding kérdés. Ugye régen hogy nézett ki, hogyha valaki jött egy munkahelyre, akkor volt mindig a rangidős, aki elkezdte betanítani különböző munkafolyamatokra. Na ez az AI világában hogyan működik? Tehát azok a cégek, akik ügyesek, ők hogy használják az AI-t mondjuk onboardinghoz, illetve hol jelenik meg a mentor szerepe? Tehát hol jelenik meg a humán erő azon túl, hogy ugye beszéltünk az üzletértésről?
3: Azt látjuk, hogy a betanulási folyamat az átalakul, és el kell fogadni a cégeknek azt, hogy erőforrást kell erre allokálni. Tehát adott esetben lehet, hogy sokkal költségigényesebb lesz a betanítási folyamat, hiszen sokkal nagyobb fókusza lesz a mentor szerepének, és a személyes együtt dolgozásnak is nagyon nagy szerepe lesz. Tehát itt lehet az, hogy a mentor több időt fog a mentoráltjának a betanulásába beletenni, fókuszáltabb lesz a betanulás, és ugye kérdezted az AI szerepét, az AI maga is a betanításba át tud venni, amint már említettem, rutinszerű feladatokat, tehát tudok az AI-jal is betanulni, de amikor tényleg komplexebb üzletértéssel kapcsolatos kérdésekről van szó, akkor ott a mentornak lesz nagyobb szerepe.
2: Szerintem ettől Magyarországon nagyon távol vagyunk, jól látom én ezt? Tehát nagyon sok munkáltató továbbra is egy nagyon egyszerű mesdjén használja az onboardingot, főleg pályakezdőknél, és kevésbé nyitottak az AI használatára. Sokan talán félnek is, mert ugye nincs meg a megfelelő jogszabályi környezet sem hozzám. Te hogy látod?
3: Ugye vannak cégek, és szerintem vannak iparágak, ahol azért előszeretettel használják az AI-t, és így az onboardingnak is része az, hogy az AI támogatja. Sőt, egyébként egyre több olyan céget látunk, ahol a felvételi kiválasztási folyamatba is alkalmazzák az AI-t, akár úgy, mint feladat, tehát nézik azt, hogy a jelölt mennyire használja jól az AI technológiát, akár egyébként a CV-knek az elemzésére, értelmezésére. Az biztos, hogy még nagyon hosszú az út, mert vannak szektorok, meg vannak vállalatok, amelyek kevésbé használják az AI-t, és a HR folyamatoknál pedig még kevésbé.
2: Mi az a top 3-as képzeletbeli rangsor, amit egy mai modern magyar vállalatnak mindenképpen, vagy Magyarországon működő vállalatnak be kellene tartani ahhoz, hogy ne maradjon le az AI korszakából? Tehát hol kellene az AI-t elsőként bevetni, mondjuk akár egy HR szempontból, ha nézem, akkor nyilván a kiválasztásban ugye tud segíteni, tud támpontokat adni, de mégis mi az a képzeletbeli 3-as?
3: Ez egy jó kérdés. Alapvetően egyébként az AI használat az egy pilot keretében próbálható ki a legegyszerűbben. És akkor mondok egy másik számot, ami azért egy kicsit visszaveti a lelkesedésünket, hogy az elmúlt időszakban az MIT publikált pont egy évvel ezelőtt egy kutatást, amely azt mutatta, hogy a vállalatoknál, amelyeket Amerikában vizsgáltak, az AI projektek 95%-a bukott el. Tehát van egy nagy lelkesedés az AI iránt, de az, hogy hogyan használjuk, és hogyan lesz ebből tényleg megtérülő beruházás, azt még keresik a vállalatok. Tehát óvaintenék most mindenkit attól, hogy általánosan bevezessenek, vagy egy vagy két területre használják, meg kell vizsgálni az adott vállalatot, az adott vállalati környezetet, és kell találni olyan területeket, ahol hatékonyan tud segíteni. Ilyen lehet tényleg az operációs területen azon feladatok, amelyek rutinszerűen gyakran előjönnek. Ez lehet, hogyha HR-nél maradunk, mondjuk a HR ügyfélszolgálat, bérszámfejtés, vagy akár toborzás kiválasztás is, de ugyanígy lehetnek egyéb területek, nagyon gyakran egyébként mid-office ügyfélszolgálat jellegű területeken kezdenek, mert ott azért vannak nagyon standard kérdések, amiket ki tud váltani az AI.
2: Ha megnézem a pályázói oldalt, tehát a fiatalokat, ugye említetted, hogy vállalati oldalon komplexebb feladatokba vonják be őket. Nyilván akár már a tanulmányaik során végeztek komolyabb projektmunkákat. Hogyan tudja ezt egy fiatal, mondjuk akár egy interjú sorozatban nyomatékosítani, hogy ő nem csak ismeri az AI-t, tehát tudja, hogy milyen modellek léteznek, hanem valóban tudja értően használni. Mit tanácsolnál neki?
3: Ugye egy interjú során azért nagyon nehéz ezeket a kompetenciákat kiemelni. Szerintem tényleg a korábbi projekttapasztalatokat érdemes megmutatni, és minél több konkrétumot mondani, hogy ő a gyakorlatban hogyan használta. Vagy egyébként egy egyszerű kereséssel azért sok mindenre rájöhet, hogy az adott vállalat hol használja, mit használ, és erre rá tud csatlakozni, rá tud erősíteni, és az szerintem nagyon meggyőző tud lenni.
2: Látható, hogy akkor ez egy munkaerőpiaci előny, hogyha valaki rendelkezik ilyen képességgel, jól látom, ugye?
3: Abszolút.
2: Oké. Okay. Viszont a felelősség, és akkor egy picit lekerekítve a mai témát, illetve lezárva, az oktatásban, a munkáltatónál, illetve a munkavállalónál is rejlik. Legalábbis a mai beszélgetésből számomra ez derül ki, hiszen van egy oktatási oldal, ahol ezeknek a képességeknek egyébként a kifejlesztésére szükség van. Van a munkavállalói oldal, ahol ennek az adaptivitását kell egyébként megteremteni, illetve az üzleti értést kell ugye hozzátenni munkáltatói oldalon. Jól gondolom?
3: Abszolút, tehát ez a 3-as, ez együtt kell, hogy működjön. Ugye az oktatási irányról kevésbé beszéltünk. Alapvetően azért a hazai gyakorlat ebben is elmaradt, tehát biztos, hogy az egyetemeknek is nagyobb fókusz kell helyezni arra, hogy ebben segítsék a hallgatókat. Én a saját gyerekeimre visszautalnék még egyszer, hogy azért náluk az iskolában egyre inkább előjön az, hogy hogyan lehet jól használni ezeket az eszközöket, de ez egy hosszú távú kérdés, és nagyon gyökeres átalakítást igényel. A munkavállalói oldalról szerintem sokat beszéltünk, és látható az, hogy én, mint jelölt, én, mint munkavállaló nagyon sokat tudok tenni azért, hogy technológiai affin legyek, hogy sokat tanuljak, és hogy készüljek arra, hogy egy folyamatos változásban kell nagyon gyorsan nekem is reagálnom. És hát a munkáltatói oldal az, amelyik ezt a terepet biztosítani tudja a fiataloknak. Szerintem az nagyon fontos, hogy el kell fogadni, hogy lehet, hogy annak ellenére, hogy kevesebb juniorra foglalkoztatok, magának a junior programnak az összköltsége, az lehet, hogy az első időszakban magasabb lesz. Tehát ez nem egy költségmegtakarítás, hanem ez egy befektetés, de egy újfajta működésbe való beruházás.
2: Közös befektetés bizonyos szempontból oktatási, vállalati, illetve munkavállalói oldalon egyaránt. Egy rendkívül pezsgő téma, amit mindenképpen radaron kell tartani. Én nagyon köszönöm vele az idődet, illetve az inspiratív gondolatokat. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra álláspont, itt folytatódik a Spirit FM délutánja. További jó rádiózást kívánok, köszönjük.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről. Több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány kedden döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek, a kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést, Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadiüzemeket céloztak. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és egy kutatás friss adataival kezdjük. 2026. harmadik negyedévében a magyar munkavállalók és vállalkozók dolgozói jóléte vagy jól léte 57 pontot ért a 100 pontos skálán. Mindenről Bajár Ábel számol be nekünk, az Európion kutatási igazgatója, aki vonal végen, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, tehát negyedévente fogjuk megcsinálni ezt a dolgozói, vállalkozói jólétet mérő indexet, ami különböző komponensekből áll. Nyilván ez 50, ha azt mondjuk, hogy 57, könnyű így azt mondani, hogy oké, ez mit jelent a 0-tól 100-ig terjedő skálán, de a különböző alindexeket, amiről mindjárt beszélhetünk esetleg, figyelembe véve, illetve ezeknek az átlagát nézve, összességében az jelenthető ki, hogy az olyan szempontokban, ami túlmutat az anyagiakon, tehát szándékosan ez az index nem az anyagi jólétről szól, hanem a általános anyagi szempontokat meghaladó, azokon túlmutató dolgozó jólétről.
2: Ez egy ilyen közérzeti felmérés, ugye?
3: Abszolút, ez egy jó megfogalmazás, ilyen közérzeti felmérés. És szándékosan kihagytuk belőle az anyagiakat tudjuk. Tehát tudjuk azt, hogy EU összehasonlításban, OECD összehasonlításban, fogyasztói bizalomban, problématérképeken keresztül, tehát tudjuk azt, hogy a magyar társadalom rendkívül elégedetlen a bérszínvonallal. Ez nem újdonság. Azt viszont nem annyira tudjuk, hogy a egyéb szempontokban hogy érzi magát, és hogyha ezeket az egyéb szempontokat agregáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ez az 57 pontos, vagy 57 pontos átlag, ez azt jelenti, hogy azért nincs akkora nagy dráma, tehát egy csomó szempontban, amire mindjárt átérhetünk, alapvetően inkább jól, vagy legalábbis semlegesen vannak a magyar munkavállalók.
2: Az, hogy milyen problémát érzékeltetnek egy ilyen kutatásban, vagy mi az, amit a legpozitívabban láttatnak magukról, az mennyire illeszkedik például egy nemzetközi trendbe? Mennyire ugyanazok a gondjaink, mint a tőlünk nyugatabbra vagy keletebbre élőknek?
3: Akkor megint erre válaszként megint a pénzzel kell kezdeni, tehát az egyértelmű különbség, hogy különböző nemzetközi kutatásokban kiderül, hogy nálunk így a megélhetés, a bérszínvonal, az anyagiak sokkal nagyobb problémát jelent. Mindenhol probléma jár, tehát mindenhol probléma ez, mindenhol ott van a probléma térkép tetején, nálunk ez megkülönböztetett probléma. Ez a kutatás viszont szándékosan még egyszer nem erről szólt, hanem például ilyen dolgokat néztünk benne, hogy a munkahelyük felé mennyire elkötelezettek, mennyire végzik a munkájukat motiváltan, mennyire érzik magukat biztonságban a munkakörükben, mennyire félnek a mesterséges intelligenciától, mennyire érik meg stresszesen a munkavégzést, és ezekből állítottuk össze ezt az átlagot. Erre most így kapásból nem tudok nemzetközi összehasonlítást mondani, mert nyilván akkor egy nemzetközi kutatást kellett volna erre csinálni.
2: Világos. Nem csináltam. Jó, akkor nézzük azt, hogy mi legnagyobb problémánk.
3: Egyértelműen a stressz. Tehát, hogyha ezeket az alindexeket külön-külön vizsgáljuk, és ugye ezt az 57 pontos átlagot veszük alapul, akkor az úgy jön ki nagyjából, hogy a stressz, úgy hívtuk, hogy stresszmentesség alindex, nem a legügyesebb megfogalmazás, de ez egyetlen olyan terület, ahol nem érjük el a semleges 50-es szintet, itt 48-47,7 az átlagpont. Tehát az olyan kérdésekre vonatkozó válaszok, amelyek azt mérik, hogy mennyire érzik magukat stresszesen, mennyire ül rá ez a magánéletükre, tehát egy sor ilyen kérdést feltettünk a stresszre vonatkozóan, sokkal negatívabb válaszok érkeztek, mint például a spektrum másik, a skála másik oldalán a mesterséges intelligencia jelentette veszélyekre vonatkozóan, amitől messze nem féljünk annyira, sokkal inkább lehetőségként tekintünk.
2: Milyen tehát pozitívak vagyunk? Ez például egy kifejezetten pozitív hír.
3: Igen, és egyébként nem árulok el sok újdonságot, ha azt mondom, hogy rendkívül sok AI kutatást végzünk, mert mi másról kutatnak 2026-ban az ember sokat, mint az AI-ról, és konzekvensen az jelenik meg, hogy érzi a magyar társadalom ennek a jelentőségét természetesen, tisztában van az ilyen veszélyekkel, mint a munkahelyek megszűnése, helyettesítés, most már ugye egzisztenciális veszélyekről van szó, de hogyha ők a saját munkakörükre gondolnak, hát konkrétan hogy őket személy szerint mennyire fenyegeti az AI, nem érzik annyira ezt a veszélyt. Vagy azért, mert nincsenek vele tisztában, vagy tényleg úgy gondolják, hogy, vagy reálisan gondolják úgy, hogy azt a fajta munkakört nem fenyegeti annyira, de összefoglalva sokkal inkább lehetőségként, mint veszélyként tekintenek a mesterséges intelligenciára. Ez az index 65 pontot kapott, jóval meghaladva az átlagon.
2: Hogyha azt kérdezi az ember, hogy különböző generációk hogy állnak ehhez, akkor én azt gondolnám, hogy a fiatalokban van a legtöbb kérdés, de közben a legtöbb optimizmus is egy fiatal emberben szokott megfogalmazódni. Ezt visszaigazolna egy ilyen kutatás?
3: Nagyon jó a kérdés, és ez volt az egyik legérdekesebb eredményünk, visszatérve a nagy átlagra, tehát a Wellbeing Index átlagjára, ez az 57, amiről beszéltem. Nagyon érdekes, hogy ez korral, ez az index növekszik. Tehát az idősebb generációk azok, akik összességében jobban érzik magukat. Fel lehet tenni egy csomó releváns kérdést, hogy vajon azért van-e ez, mert jobb a munkájuk, nagyobb biztonságban vannak-e, kevésbé érzik például az AI veszélyeket, mert nekik már csak X évük van, az Y, a fiatalok Y éve helyett, vagy a fiatalok kritikusabbak, magasabbak az elvárásai. Nem tudjuk a pontos mechanizmust, nem egy ilyen kutatás a okokozati mechanizmusra nem tud választ adni, de az, hogy van egy ilyen generációs, ha szakadék lehet, hogy túlzás, de tendencia mindenképpen, miszerint az idősebbek jobban érzik magukat, még egyszer, nem csak anyagiakban, vagy nem anyagiakban, azon túlmutató szempontokban, mint a fiatalok, ez egyértelműen kirajzolódott a kutatásból.
2: Hogyha konklúziót kell levonni, már pedig talán érdemes, akkor azt ki lehet mondani, hogy a magyar dolgozók inkább jobban vannak, mint kevésbé? És ha egy kicsit stresszmentesebben élnénk, akkor nagyjából a problémáink jelentős részén túl is lehetnénk?
3: Azt gondolom, hogy igen, hogyha tényleg így nagyon le kéne szűkíteni az egész kutatás konklúzióját, ez valami olyasmi, hogy a anyagiakon túl is van élet, az anyagiakkal természetesen nem vagyunk megelégedve okkal, de a munkaerőpiacon azon túl is van élet, és az anyagiakon túlmutató területeken, mint például a motiváció, elkötelezettség, mesterséges intelligencia használat, a biztonság, tehát az ilyen soft szempontok szerint messze nincs akkora dráma, mint amúgy a magyar közvélekedésben számos területen ezt meg lehet tapasztalni a számok nyelvén is.
2: Bojár Ábel, az Európium kutatási igazgatója. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Erdős Évával folytatjuk a gazdasági magazint, aki a hitelsikerek.hu szakértője, és akivel arról beszélgetünk, hogy tud-e egy fiatal ma lakást venni Magyarországon? Segít-e ebben neki a hitelpiac, vagy segítenek-e a szüleik, vannak-e vállalati támogatások, és így tovább, és így tovább. Kedves Éva, jönni a szó.
2: Köszönöm szépen. Hát egy fiatal tud venni hitelt, hogyha sokféle kedvezményt igénybe vesz, és még a szülei is tudják támogatni, de azért ez nem ilyen egyszerű. Az látszik, hogy a piac az még mindig annak függvényében, hogy ugye most volt egy nyári időszak, amikor mindenki szabadságon volt, és az otthonstart sem pörgött annyira, egy kicsit lanyhult, de azért azt el kell mondani, hogy 2026-ban minden csúcsot megdöntött a hitelkihelyezés a lakás vonalon, hiszen 2024-ben, amikor megtörtént a fordulat, akkor még egész évben durván ilyen 1300 milliárd forint került kihelyezésre, most viszont 2026-ban ez úgy tűnik, hogy meg fog duplázódni. Tehát én azt mondom, hogy igen, van nagy kereslet, van nagy lelkesedés, az otthonstart nagyon sokat számított. A visszaesés egyrészt a nyárnak köszönhető, másrészt annak, hogy azért azt látjuk, hogy vannak különböző bejelentések, és bár az elhangzott, hogy ami jó, azt ez a kormány is meg fogja tartani, azért itt vannak feltételezések, hogy nem biztos, hogy így marad. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzetünk jelen pillanatban nem rossz, de jónak sem mondható. Ehhez mondok egy-két viszonyszámot. Hogyha valaki igénybe akarja venni a kedvezményeket, tehát ilyen babavárót és mindenféle egyebet, és akar egy otthon start hitelt fölvenni, akkor az azt jelenti, hogyha szeretne egy 70 milliós ingatlant megvenni, ehhez egy 450 ezer forintos nettó havi jövedelme van, akkor 40 millió forintra jogosult, ami azt jelenti, hogy 300 hónap alatt neki durván a törlesztő részlete 186 ezer forint körül lesz. Ha ez az otthonstart valamilyen oknál fogva megszűnik, mert ugye itt tudjuk, hogy itt fix 3%-os kamat, ha ez az otthonstart valamilyen oknál fogva megszűnik,

0: a piaci kamatozású hitel között, hiszen ugye az egyiknél fix 3%, vagy még egy kicsit van olyan hely, ahol kicsit alatta is el lehet érni, a piaci kamatozású az 6 fölött van, tehát a duplája. Ez azt jelenti, hogy ugye a nettó havi jövedelem kevesebb hitelre elég, ugyanakkor a törlesztő részlet mellett. Tehát a kérdés az, hogy egy fiatal tud-e lakáshoz jutni, az nagyon-nagyon kétséges, hogy ez most így jelen pillanatban hogy tud megoldódni.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy régen teljesen hétköznapi volt, hogy az a cég, amelyik magához akarta kötni a fiatal munkavállalóját, megpróbál például hiteltámogatást is nyújtani számára. Ebből maradt már a bármi is? Vannak még ilyenek egyáltalán?
0: Vannak, csak ugye ez nem azt jelenti, hogy a mai helyzetben, hogyha én elmegyek valahova dolgozni, akkor mondjuk egy 30 évig ugyanott dolgozom, vagy 20-ig. Tehát, hogyha
1: hát ez egyfajta röghözkötés, persze.
0: Igen, de hát hogyha az a cég ad támogatást, nem biztos, hogy én saját magam elhatározásából fogok munkahelyet változtatni. És akkor már is vége van ennek a történetnek. Tehát, hogy itt, amikor hosszú távon gondolkodok, akkor nagyon, amit már ugye kezdünk megszokni, vagy kell, hogy megszokjunk, hogy annyira változik körülöttünk a környezet, hogy nagyon okosan kell ilyenkor figyelni, és attól függetlenül, hogyha én azt mondom, hogy igen, sok minden változhat, és eznek a sok tényezőt nyilván nem tudom előre meggondolni 20 évre, akkor is belevágok ebben, mindig, hogy kell, hogy legyen egy B verziónk, hogyha ez nem jön össze, akkor mit fog történni. És akkor bele kell vágni, ha valakinek van stabil vállalkozása, stabil munkahelye most, akkor végig gondolva a környezeti változókat, azért én azt gondolom, hogy még mindig van olyan lehetőség, amit érdemes figyelembe venni és kihasználni.
1: Úgy kezdődött a beszélgetésünk, hogy vannak találgatások arról, hogy hozzányúl-e a hitelprogramokhoz a kormány, már a támogatott hitelprogramokhoz természetesen. Na de, hogyha azt gondoljuk, hogy igen, akkor ez nyilván előre is hoz hitelfelvételt és ingatlanvásárlást adott esetben, mert hát jobb körülmények alig, ha lesznek ilyen pénzügyi környezetben, mint ami most van.
0: Igen, sajnos nagyon kevés az információ arról, hogy mi történik. Ugye láttak most is a kihelyezett kormányülést, amiből tegnap ugyan volt egy bejelentés a katával és a vagyonadóval kapcsolatban, meg az ECO-val, hogy akkor mi is történik, de alapvetően ezek ilyen csepegtetett információk, és nem látjuk, hogy mi a vége. A társadalmi egyeztetés, ami mindig elhangzik, azt én kis feltételekkel fogadom, hiszen van rá egy hét, hogy bárki megírja a véleményét, de most, hogy ezt milyen mértékben veszik figyelembe, erről sajnos visszajelzésünk még nincs, hogy itt bármi megtörténne. És ugye azt tudjuk, hogy az előző, talán két hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, ugye itt az uniós pénzek hazahozatalánál is volt egy olyan feltétel, hogy az állam kitettségét a különböző kötelezettségvállalásoknál csökkenteni kell. De most az egyik ilyen a kamattámogatási rész is. Amikor az állam itt nem csak egy feltételes módon, tehát nem garanciát vállal most itt, jelen pillanatban, hanem pénzt ad ezekhez a hitelekhez. Ha most pénzszűke van, és azért az látszik, hogy pénzszűke van, akkor nyilvánvalóan onnan tudok ehhez hozzájutni, hogyha ezeket majd megnyírbálom. És ne felejtsük el azt a 2004-es történetet, ami elkezdődött a devizahiteleknél, hogy ott is megszűntek a kamattámogatott hitelek, és cserébe jöttek be a devizahitelek. Mert a piaci hitelnek, ahogy én is említettem, egyrészt a keretfeltételeit, hogy nagyon magas jövedelem kell hozzá, és magas is a kamata, azért azt nagyon kevesen tudják teljesíteni, már pedig az építőiparnak működni kell. Ehhez képest ugye még azt látjuk, hogy a támogatásokból valamiféle bérlakás építési programba is szeretne ez a kormány belevágni, és akkor ugye itt lehet a dilemma, hogy akkor saját lakás vagy bérlakás, itt az átlag emberek tudatát abban formálni, hogy magántulajdon vagy bérlés, az nem egy egynapos folyamat. Tehát ez egy hosszú távú kérdés, még nem látunk belőle semmit, de ez is egy alternatíva lehet majd.
1: És hát nyilván a bérlakás program meghirdetését azt nagyon várja a társadalom egy jelentős része, mert hogy ez lenne az, amit igen régóta remélnének azok, akik saját lakáshoz nem tudnak jutni.
0: Ez így van, csak a kérdés az, hogy ott mennyi lesz az, amit fizetni kell.
1: Hát igen, tehát de hát... ezek

0: a bér, az nem szociális bérlakások.
1: Hát hogyne, ezek piaci alapon épülnek majd nyilván, tehát
0: így van,
1: itt a magántőke bevonása egyúttal meghatározza azt is, hogy nem pár tízezer forint lesz az ára.
0: Egy részről, másrésztről, hogyha egy ilyen bérlakás konstrukciót kidolgozunk, akkor ugye ott is többféle támogatás lehet. Lehet, hogy az állam ad valamiféle támogatást, lehet, hogy ezeket önkormányzati vagyonkezelésbe adja, lehet, hogy azt mondja, hogy és egyébként a cégek majd így támogathatják a munkavállalóikat. Tehát, hogy sokféle lehetőség van ebben is. Csak hosszú távon gondolkodni, vagy bármiféle koncepciót kialakítani, anélkül, hogy nem tudjuk, hogy az irányító hatalomnál, a törvényalkotóknál mi van a fejekben, és melyik irányt és milyen módon szeretnék választani, így ez ilyen kis találgatás, hogy most a feketére rakjam, vagy a pirosra, mert nem tudjuk.
1: Hát szerencsés esetben az egyikkel nyerünk, és a másikkal nem vesztünk sokat, és akkor még jó is lehet.
0: Erdős Éva. Nagyon jó mondat.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Viszont hallásra.

0: Kozák és Közterek. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Népszerű téma, gyakorlatilag ez olyan, mint pár évtizeddel ezelőtt két férfi ember között a foci volt, hogy azt valahogy szóba kellett hozni. Most nincs olyan társaság, ahol előbb-utóbb nem kerül szóba a mesterséges intelligencia. Vagy azért, mert használjuk, vagy azért, mert irtózunk tőle, vagy azért, mert félünk tőle, vagy azért, mert remélünk tőle valamit, de valahogy ez mindenhogyan téma. A Brand Guide AI társalapítója egy márkastratéga, Serfőző Péter a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ezzel valamit nyilván társadalmi méretben előbb-utóbb kezdenünk kell, és ez nem csak a magyar társadalom problémája, hanem az emberiségé lesz, és láthatóan mindenfelé próbálnak valamiféle határt szabni, miközben fejleszteni is, de a hétköznapjainkat is meghatározza, a legapróbb dolgokat is ma már. Mennyire tudunk alkalmazkodni?
2: Hát azt gondolom, hogy alkalmazkodnunk kell, hiszen aki nem alkalmazkodik, az valamilyen szinten le fog maradni. Úgyhogy én is, ahogy tapasztalom, akár a hétköznapokban, hogy mondjuk korábban, ha volt egy kérdésünk, a Google-hez fordultunk, manapság már inkább az AI-hoz fordulunk, és lehet, hogy jobb válaszokat is kapunk, mint a kereső óriástól.
1: Miközben a Google sem buta ám, mert bocsánat, hogyha a Google-be beírjuk a Google keresőbe azt, amit keresünk, rögtön felkínálja a saját AI megoldását.
2: Így van, hát nyilvánvaló is alkalmazkodik, úgyhogy ez azt gondolom, hogy nem csak így a mindennapi életben, hanem a szakmai területeken is így kell, hogy legyen, vagy így is van, vagyis legalábbis így látom, hogy aki lemarad, az kimarad, és valahogy egyébként azt szoktam mondani, hogy ez az AI ez olyan, mint egy ilyen gyorsuló vonat, amit így látunk, hogy így szalad előttünk, sose tudjuk talán utolérni, de szemmel kell tartanunk és követnünk kell.
1: Hát ráadásul ez azért is jó hasonlat, mert leugrani a gyorsuló vonatról az is egyre veszélyesebb és egyre reménytelenebb vállalkozás. Ebből a szempontból is ez egy igen plasztikus példa. Egy csomó szakma képviselői rettegnek attól, hogy mi lesz velük. Miközben akik nyugtatják őket, azt mondják, hogy aki különlegeset tud, aki tehetséges, aki egyedi, őt főleg, hogyha kreatív szakmákról beszélünk, nem fogja tudni pótolni az AI. Egyetért ezzel?
2: Igen, én azt gondolom, hogy és ebben is hiszek, hogy én azt láttam, hogy a mi körünkben is nagyon sok designer olyan munkát végez, aminek nagyon alacsony a hozzáadott értéket. Mondok egy példát, bejön egy ügyfél, és azt mondja, neki piros kör kell. És akkor megrajzolja a piros kört, vagy létrehozza. És ebből is nagyon sok volt a piacon, és az AI azt gondolom, hogy ezt felgyorsította, ezt a fajta tisztulást, hogy azok tudnak a piacon maradni, akik megkérdezik, hogy oké, de egyébként miért akarsz piros kört, és elkezd azon gondolkodni, hogy milyen megoldás van, mert valóban, vagy sokszor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, amit kérnek tőlünk, hanem hogy megpróbáljuk megoldani a problémát, ami valós mögötte. És hogyha ebben az AI-t is tudjuk alkalmazni, akkor pedig hatékonyan tudjuk ezeket a dolgokat megoldani. Szóval én azt látom, hogy alkalmazkodnunk kell, és kell, hogy beépítsük a munkafolyamatainkba az AI-t.
1: A cégek nyilván abban érdekeltek, hogy az AI-t minél hatékonyabban használják fel, és minél kevesebb munkaerőt foglalkoztassanak pont a kiváltás jegyében. Meg fogjuk gyorsan találni ezt az egyensúlyt, vagy itt óriási céges problémákat fog okozni az, hogy túlhajtjuk ezt a reményt, hogy majd az AI mindent rendbe rak nekünk?
2: Én azt gondolom, hogy nem jó gondolkodás az, hogy egy az egybe kiváltja az AI az emberi erőt, hanem inkább az emberi erőt tudja többszörözni, vagy sokszorosítani. Tehát, hogy inkább azok a cégek, akik abban gondolkodnak, hogy meghagyják az emberi kreativitás, gondolkodás, és itt most persze a saját szakmámat látom jobban, és ők alkalmazzák a saját munkájukban az AI adta lehetőségeket, ez hatalmas kapukat nyit ki, és több akár gyorsabban lehet hasonló minőséget létrehozni, vagy adott idő alatt több dolgot lehet elvégezni, vagy megcsinálni, és ezzel azt gondolom, hogy a megbízók ügyfelek is jól járnak.
1: Van a reklámiparban például most egy egészen furcsán kibontakozó tendencia és visszavonuló tendencia egyúttal. Ugye az AI tartalmazó reklámok, például a tévészpotok esetén oda kell írni, hogy a hirdetés AI felhasználásával készült. Ez így oké is, de a kutatások szerint ezt a nézők elsőprő többsége elutasítva fogadja. Tehát látjuk, hogy nem igazi, látjuk, hogy nem valódi ember beszél ott hozzánk, és azt mondjuk, hogy ezt kikérjük magunknak. Miközben persze sokkal egyszerűbb töredékolcsósággal meg lehet oldani egy AI hirdetést a televízióban, de mégis mi azt mondjuk rá befogadóként, hogy kösz, ezt nem kérjük.
2: Igen, én azt gondolom, hogy most egy ilyen vadnyugati időszakban élünk, ahol még keresi magát, keresi a helyét az AI a termékekben, tehát az outputban, és egyértelmű, hogy az emberek nem, tehát hogy a kutatások, ahogy ön is mondta, alátámasztják, hogy nem fogadják jól ezeket, tehát nyilvánvalóan próbálkoznak a márkák is, próbálkozik mindenki, hogy mit, mire, hogyan lehet használni, és én azt gondolom, hogy meg fogja találni minden a helyét, le fog ez csitulni, le fog rendeződni. Marha gyorsan változnak az AI világában a dolgok, tehát nem is merném azt mondani, hogy egy év, vagy három hónap, vagy öt nap, egyszerűen változik, és minden a helyére fog rázódni. És én azt gondolom, el fog ülni ennek az AI-nak a nagy hype-ja, és szépen beépül azokba a munkakörökbe úgy, ahogy szükségük van a cégeknek, márkáknak.
1: Önök, a szakértők arra szokták felhívni a figyelmet, főleg a kisebb cégeknél, ahol pillanatok alatt belebolondulnak az AI nyújtotta lehetőségekbe, amik sokkal nagyobbak, mint amit egy kisebb cég megengedhetett korábban magának, hiszen nem voltak saját grafikusai, nem voltak saját fotósai. Most viszont hát határa csillagos ég, hogy ez így nagyon jó, csak éppen meg kellene teremteni a cégnek az arculatát előtte, amihez aztán még az AI segítségével is, de ragaszkodni fogunk. Ez ma mintha elmaradna egy sok esetben.
2: Ezt nagyon jól látja, ezt nagyon jól látja. Én is most ezért küzdök, vagy ezért kommunikálunk nagyon sokat az ügyfeleinknek is, hogy ne essenek ebbe a csapdába, hogy azt látják, hogy mindent létre tudnak hozni, mert hogy hiányzik mögülle pont az a szakmai látásmód, tudás, tapasztalat, ami szükséges ahhoz, hogy ne ugyanúgy nézzenek ki ezek, ugye ön is, a hallgatók is biztosan fölismerik már azokat a hirdetéseket, amik tucatszám ellepik a közösségi médiát, mert egyszerűen nincs mögötte a márka, nincs mögötte a hangnem, nincs mögötte a személyiség, hanem ugyanabból az általános generatív dologból táplálkozva jönnek létre, és ezzel igazából csak vesztenek a márkák, mert hogy nem lesznek megkülönböztethetőek, nem lesz meg az a márka hangnem, amire szükségük lenne. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy néhány időre van szükség, hogy ez kitisztuljon, és megértsék a kisvállalkozók is, hogy hát nem minden jó, ami ingyen van, vagy gyorsan, olcsón előállítható.
1: Hát majd megtanuljuk, mert kénytelenek leszünk. Ugye az a gyorsuló vonat, amit említett az elején, arra inkább felkapaszkodni kéne, mint leugrani.
2: Így van.
1: Serfőző Péter, köszönöm szépen. A Band Guide AI társalapítója volt a vonalban. Maga is márkastratéga és a 12 ügynökség alapító vezetője, és még sok minden más, amit most nem fogok elsorolni. Szóval köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai gazdasági magazin végére az Európai Uniós bővítési tervek, illetve annak állása és hatása, ami témánk. Zalai Csabát hívtuk, az NK Államtudományi és Nemzetközi Tudományokkal Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanárát. Örülök, hogy itt van, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Most hallunk arról, hogy az Európai Bizottságnak különböző bővítési hullámokban vannak tervei. Ugye itt van 10-11 ország, Ukrajna, Moldova, a nyugat-balkáni országok, amelyeknek a csatlakozásáról van szó. Az egyikről hamarabb, a másikról később, de minden esetre valamiféle folyamatban vagyunk. Nem tudom, hogy mennyire készültek arra kutatások, nyilván kellett, hogy készüljenek, és mennyire nyilvánosak az eredmények, hogy milyen hatással lenne az unió működésére, vagy akár ránk itt Közép-Európában, hogyha a Nyugat-Balkán csatlakozna az Európai Unióhoz.
2: A bizottság tegnap nyilvánosságra hozott felülvizsgálata éppen ezt a célt szolgálta. Ennek egyébként két része van. Van egy általános politikai keretfeltételeket vizsgáló rész, amely általánosságban vizsgálja azt, hogy az unió egyáltalán fel van készülve a következő csatlakozási hullámra, és akkor annak az intézményi, a döntéshozatal, a szakpolitikák és a költségvetésre vonatkozó részeit vizsgálja, és emellé készült egy 135 oldalas részletes elemzés, amely az egyes szakpolitikák terén megvizsgálja azokat a lehetséges kihívásokat, amelyeket hát elsősorban Ukrajna csatlakozása jelentene az adott szakágazatokra. Magyarán ez a munka most indult el, a bizottság tegnapi javaslat csomagja tulajdonképpen azokra a kihívásokra próbál javaslatokat megfogalmazni, de a végén a tagállamok fogják eldönteni, hogy azok a javaslatok, intézkedéseket, amit a bizottság felvázolt, azok helyesek, megfelelőek-e, és megfelelően orvosolják ezeket a kihívásokat. Tehát, ha úgy tetszik, a startpisztoly most dőrent el, és a jövő heti állam és kormányfői tanácskozáson lesz az első stratégiai vita arról, hogy ezek a intézkedések, javaslatok megfelelőek-e, vagy kell adott esetben még ezekkel szigorítani.
1: Itt van egy politikai konszenzus Magyarországon az ügyben, hogy a nyugat-balkáni bővítés az Magyarország érdekeit. Albánia, Moldova, Montenegro állnak talán a legközelebb a csatlakozáshoz, és hát persze Ukrajna kérdése a nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet egy háborús időszakban zökkenőmentesen lebonyolítani, de hát ez a vita, ez a hallgatók előtt zajlik, hiszen évek óta erről rengeteget beszélünk. De ha ez a megállapodás így társadalmi szinten nálunk, és még szerte Európában megvan, hogy ez jó lenne, ezt mivel támasztjuk alá? Milyen bizonyítékai vannak annak, hogy mondjuk a politikán túl gazdasági értelemben is hozna és nem vinne?
2: Azt kell tudni, hogy ez a csatlakozási vita az most az ukrán csatlakozás fényében, tehát 4 évvel ezelőtt kapott ismét újabb lendületet, ami nem független attól a nemzetközi szinten történő nagy változásoktól, amely egy jóval kiszámíthatatlan geopolitikai helyzetet eredményez, ahol a korábbi szövetségesekre, így az elsősorban az Egyesült Államokra sem tud az unió támaszkodni, miközben a kihívások, ugye lát Oroszország egyre nagyobb problémát jelentenek az unió számára. Tehát az unió megpróbál, és ugye ezt a von der Leyen bizottság azzal a mottóval, hogy egy geopolitikai bizottságot próbál építeni, azzal próbálja erősíteni a pozícióit, hogy a körülöttünk lévő országok azoknak a természeti forrásai, azoknak a gazdasági ereje, és azoknak adott esetben a technológiai tudásuk, azokkal felvételezve az unió megpróbál ebben a globális versenyben nagyobb erőt képviselni. És hát Ukrajna esetében éppenséggel a katonai technológia az, ami például a drón technológiák kapcsán jóval az uniós fejlesztések előtt jár, tehát itt maga az ukrán hadsereg, maga az ukrán katonai fejlesztések is jelentős hozzáadott értéket képviselnek, de adott esetben az Ukrajna területén található erőforrások, nehéz fémek, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nyilván a stratégiai autonómiát erősítik az uniónak. Tehát elég sok olyan érvet lehet találni arra vonatkozóan, hogy Ukrajna, de adott esetben a Nyugat-Balkán esetében is ezen országoknak csatlakozása többek között a migráció, az embercsempészet, az illegális bűnözés terén adott esetben jócskán javítani tudja ezeket a kihívásokat az uniót számára.
1: Viszont a bizottság most megfogalmazott olyan feltételeket, amelyek új újak lehetnek a csatlakozni kívánó országoknak, sőt, akár még azt is mondhatjuk, hogy talán joggal húzzák fel rajta az orrukat, hogyha a többieknek nem kellett. Nekik például miért kötnek ki egy 15 éves próbaidőszakot, egy úgynevezett védelmi intézkedési rendszert, amely azt a célt szolgálna, hogyha nem felelnek meg mégsem ezek a csatlakozó államok az Európai Uniós alapvetéseknek, akkor lehessen őket büntetni a mostaninál könnyebb módon. Egyébként pont velünk sajnos, pont Magyarországgal és éppen Orbán Viktorral példálóznak az Európai Bizottságban ez ügyben.
2: Ebben önnek tökéletesen igaza van. Ugye a csatlakozást a nap végén nem csak a csatlakozandó országba kell adott esetben népszavazással megerősíteni, hanem az unió tagállamaiban is, és hát tudjuk előre, hogy a csatlakozási szerződés ratifikációját egy sor tagállamban népszavazáshoz kötik. Tehát a nap végén ezeket a kérdéseket olyan szinten kell tudni rendezni, hogy a közvélemény ezekben az országokban támogassa a csatlakozást, és azt gondolom, hogy a közvélemények megnyugtatására vonatkoznak ezek az intézkedések, amelyek sajnos részben a magyar, részben a lengyel, de gondoljuk vissza a 2007-es román bolgár csatlakozásra, ahol a schengeni kritériumokat nem tudták ezek az országok teljesíteni. Éppen ezért az ő schengeni csatlakozásuk gyakorlatilag egy 13 évvel később, ugye 2025. január 1-én következett be. Tehát ezeket a rossz tapasztalatokat összegezve egy jóval szigorúbb feltételrendszerhez igazítaná a bizottság a jelenlegi működést, amely egyfajta vészfékként tudna működni abban az esetben, hogyha visszacsúszás történne akár a jogállamiságban, akár a egyéb téren. De ilyen szempontból ez a kérdés, amit ön is felvetett, ami egyfajta másodlagos tagságot feltételez, ez nem új keletű az Európai Unióban. Ha gondoljunk csak vissza, akár az euró bevezetése, akár a schengeni tagság kapcsán, még mindig vannak olyan országok, amelyek vagy az egyikben, vagy a másikban nem vesznek részt. Tehát ez a többsebességes Európai Unió, ez nyilván egyre inkább felmerül, minél több tagja van az uniónak.
1: És hát eltérőek az álláspontok is, ráadásul ott van például a franciák vagy a németek álláspontja, amely arról beszél, hogy előbb egy reform folyamaton kell végigesnie, végigmenni az Európai Bizottságnak, magának az uniónak tulajdonképpen. Mielőtt a bővítésnek nekiállnának, addig a többiek meg azt mondják, hogy minél tovább húzzuk, annál rosszabb lesz a helyzet, mert hogy kell a bővítés az európai stabilitáshoz. Ez kétféle gondolkodás nyilvánvalóan.
2: Így van, és ez a vita, ez tulajdonképpen már évek óta zajlik, és a tegnap nyilvánosságra hozott javaslatcsomagja a bizottságnak tulajdonképpen azt a nagyon fontos üzenetet tartalmazza, hogy nincsen előfeltételre szükség, tehát az a két folyamat, ha úgy tetszik, párhuzamosan mehet egymással együtt. Ezzel kvázi pontot tesz az íre. A nagy kérdés az, hogy az élen haladó tagjelöltek országok esetében milyen menetrendet fog a bizottság majd letenni. Ez várhatóan a következő két hétben fog megtörténni, és akkor látjuk majd, és valószínűleg én ezt feltételezem, hogy Montenegro esetében egy gyorsabb csatlakozási menetrendet fog adott esetben egy céldátummal is meghatározni a bizottság, míg Ukrajna esetében valószínűleg ez egy kicsit a távlati homályba fog majd veszni ez a céldátum, pontosan azon nagyobb kihívások miatt, amiről az előbb beszéltünk.
1: Tanár úr, köszönöm szépen. Éppen a tájékoztatás. Zalai Csabát hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Köszönöm.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm a figyelmüket, és a Gazdasági Magazin ér most véget itt a Spirit FM-en. Holnap ugyanebben az időpontban jövünk, ezt a mait. Somodi Sormos Eszter szerkesztette, én pedig Rónai Egon vagyok. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
7: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thai-ban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
10: Halló? Én, Letuj profilkép.
9: Az Óbudai szigeten?
10: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
9: AuraBay.hu.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
12: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
13: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az azbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 millió forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az azbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot, a kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, a Spirit FM műsora pedig minden nap ugyanebben az időpontban jelentkezik, gyakorlatilag az egyetlen napi kulturális műsor a magyar rádiózásban, úgyhogy így hallgassák, és Cserdi Zsolt szerkesztette, ráadásul ennek is legyenek tudatában, és még megfejelem azzal, hogy itt van a vonalban Gubik Petra, Jászai Díaz színésznő, énekesnő, a Madách Színházban személyesen Eva Peron. Szervusz,
14: üdvözlök mindenkit, szeretettel, sziasztok!
1: Hogyha egy ilyen darabot bemutat egy színház, annak nyilván súlya van, 50 év, 50 éves legendája ez a musical színpadoknak, meg hát a filmművészetnek is, ma már ugye Madonnához kötjük Eva Peron alakját a vásznon, de Magyarországon is van egy nagyon komoly előélete. Lényegében a Rock Színház, ami akkoriban egy teljesen unikális, forradalmi dolog volt, ezzel indult a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kovács Kriszta volt az első Evita. Ezek ilyenkor, amikor egy ilyen darabra készülsz, eszedbe jutnak, vagy szövegkönyv, zene, kotta, próbák és kész?
14: Hát abszolút mindenféleképpen, azért az ember utána néz, hogy előtte kik játszották el ezt az ikonikus szerepet, mert azért azt meg kell említeni, hogy az Eva Peron, darabba töltött szerepe, amit Andrew Lloyd Webber és Tim Rice megírt közösen, azért ez tulajdonképpen az operával vetekvő musical, ez nekünk színészeknek a pályánkon, színésznőknek ez mindenféleképpen ez egy mérföldkő. Már csak azért is, mert maga a figura komplexitása is ad egyfajta, tehát színészi kihívást is, másfelől pedig a zenei anyag, tehát egy olyan énektechnikát igényel a paletta minden színével kell dolgozni, az operai magasságoktól, a pop-rock, ugye rock, mert a rock is nagyon erősen jelen van benne, de akkor tulajdonképpen ott van a finom árnyalás, a klasszikus, de a pop, tehát a könnyű zenei hangképzésnek mindenféle színét meg kell villantani benne.
1: Kihívás? Nehéz?
14: Szoprán magasságok. Abszolút, igen. Szerintem ez most tényleg egy olyan előadás, hogy amiből ebből nem tudunk futószalagon egy szereposztással duplákat játszani szerintem, mármint ami a főszereplő dolgát illeti.
1: Hát hárman is vagytok rám, őszintén szólva. Ekkorát nem hibázott Szirtes Tamás, hogy azt mondja, hogy ráteszem a voksom, és vele megyünk végig, mert hát ráadásul ezt is tömbösítve játssza a Madách Színház, tehát most vagytok egy szériában, és majd, ha jól emlékszem, akkor jövő februárban lesz újra egy ilyen nagyobb darab ebből.
14: Igen, és azt, hogy a nézők, a hallgatókkal ezt most érzékeltessem, tehát ez most 40 darab előadást jelent. Tehát ebben a blogban, az első blogban 40 darab teltházas előadásunk van, hál' Istennek minden jegy elkelt, és a következő blog pedig majd februárban lesz, amire már a jegyet is meg tudják venni a nézők.
1: Amikor például láttad Madonnát ebben a filmben, mert hát nyilván láttad a filmet, akkor úgy eszedbe jutott, hogy áj, de jó lenne ezt eljátszani egyszer? Vagy ezt az élet így hozza magával csak?
14: Nem, abszolút. Én gondolkodtam ezen, nekem édesanyám a Móri Zsigmond Színházban látta ezt az előadást sok-sok évvel ezelőtt Horváth Margittal, és őt annyira elvarázsolta a Margit játéka és jelensége, mint Éva Peron, hogy ő, emlékszem, hogy én még kislány voltam, és anyukám mindig azt mondta, hogy úristen, hogy amikor a Horváth Margit kiállt, és akkor elénekelte a Don't Cry For Me Argentina című dalt, hogy miért kell, hogy sírja Argentina, hogy ő mindig azt mondta, hogy úristen. Szóval akkor nyilván én még terven sem voltam, tehát nem gondolta, hogy majd születik egy lánya, aki valaha majd ezt fogja énekelni a Madách Színház nagy színpadán. Ezzel így el is szoktunk így bélázni, meg anya múltkor említette is, hogy hát ez neki annyira hihetetlen dolog, hogy ő ezt így sose gondolta volna, amikor ő annó ott ült a nézőteren, és ezt nézte. Szóval igen, nagy dolog, és maga a filmben ugye van egy csodálatos dal, amit a webbel kifejezetten azt hiszem, hogy ez nem is volt benne az eredeti műben, hanem az kifejezetten a Madonnának írta, You Must Love Me című szám, és ez a darab második felében van, a második felvonásban, és nekem az a kedvencem. Ugye az a magyar fordítása, hogy szeretned kell, amit ugye az Eva Peron a férjének énekel, a Muannak, amikor már tudja, hogy baj van. Ugye Eva Peron figurája azért is vált igazán misztikussá és mítosszá, legendává, ha úgy tetszik, mert nagyon fiatalon, tragikusan halt meg, mindössze 33 évesen. És ez alatt a rövid idő alatt ő igazából egy olyan történelmi jelentőségű, hát hogy is mondjam, és politikai jelentőségű hőssé és alakká vált, nagyon megosztó ikonná vált az ő népe körében, de tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nem csak Argentinában, hanem a spanyol ajkúak körében, és így ezáltal a világon is egy megosztó ikonná vált, hogy ez valami, ez mindenféleképpen figyelemre méltó életrajz, hogy valaki ennyire rövid idő alatt hogyan tud ennyire jelentőset alkotni, és mint egy ilyen személyiség tulajdonképpen kultusszá.
1: Ugye ez nagyon fura személyiség az övé, mert hogy valószínűleg ő nem volt soha rossz ember, de nagy valószínűséggel olyan erővel akart valamire jutni, ami bizonyos erkölcsi gátlásokat engedett átlépni benne. És amikor feljutott oda, ahova feljutott a tetejére, ugye ő volt az államelnök felesége, a második ember tulajdonképpen az államban, még hogyha nem is állami pozícióban, bár a legvégén azzal is megpróbálkoztak. Akkor hirtelen rájött arra, hogy honnan jött és mivel tartozik annak a népnek, ahonnan ő jön. És ettől az egész egy ilyen elemelkedő figurává vált. Az argentinok mind a mai napig virágesővel szórják tele a sírját, folyamatosan tele van virággal, friss virággal. Nekik olyan, mint nekünk mondjuk, hát most mit mondja, Petőfi Sándor, szóval, hogy valami olyat jelképez, ami a szabadság, ami az egyenlőség, ami a szeretet.
14: Hát igen, de és közben pedig egy nagyon... igen, a Petőfi iránti rajongást, azt nagyon, nagyon, azzal egyet tudok érteni, de egyébként pont az Andrew Lloyd Webber 1981-ben mondta azt ki, hogy az Evitát, ezt a darabot egyfajta figyelmeztető történetnek szánták. A politikai szélsőségekről, tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedi magát befolyásolni, akár mondjuk egy nép, egy egész tömeg, egy olyan karizmatikus személyiségtől, mint mondjuk Éva.
1: Hát persze, tehát, mert ez izgalmas, hogy hát Perón diktátor volt, az ő férje egy diktátor volt, és ezzel szemben, vagy ennek ellenére volt Éva olyan, amilyen.
14: Igen, igen.
1: Gyakorlatilag és eladta a diktatúrát.
14: Igen, és mondjuk még ide mondanám ugye a demagógiát, mondjuk, ami azt jelenti, hogy amikor elmondja Éva folyamatosan ugye a később Evitává vált kultikus személy, mert a nép becézte őt Evitának, ezt ugye spanyolul azt jelenti, hogy a mi Évácskánk, tehát ez lett a beceneve, innen az Evita. És igazából ő mindig ezt mondta, hogy én egy vagyok veletek, tehát közületek jöttem a munkásosztály, én tudom, hogy mit éltetek át, én ugyanonnan jövök, ahonnan ti, és talán tőlem senki nem érti meg jobban a ti helyzeteteket, és eddig nem segített rajtatok senki, de majd én igen. Én majd felemellek benneteket oda, ahová érdemesek vagytok, amire valók vagytok, és előttörlöm ezt az arisztokrácia és a munkásosztály közötti vonalat, vagy megpróbálok hidat építeni közé. Tehát nagyon nagy szándékai voltak, és azt hiszem, hogy olyan tetteket, amiket ő végrehajtott, fanatizmus nélkül, én ahogy így emészkedtem ezt a karaktert, nem lehetett volna. És nem lehetett volna. Tehát minden olyan ember, aki ilyen nagy dolgot hajtott végre a világon, iszonyatosan megosztó figura volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki valamit nagyon csinál, és az teljes elhivatottsággal teszi, mindig fog ellenlábasokra lelni. Tehát mindig lesz olyan, aki megpróbálja őt megfúrni, és mondjuk azt fogja mondani, hogy a Don't Cry For Me Argentina című szám lehet, hogy nem a néphez egy teljesen őszintén szóló opusz, hanem lehet, hogy egy tökéletesen politikailag megszerkesztett, hogy is mondjam, monológ. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert hogy kifejezetten azt mondja, amit a nép hallani akar. Szóval én ezen is nagyon sokat gondolkodtam, amikor én átrágtam magamat az Eva Perón figuráján, vagy amikor például kint Londonban megnéztem a West Enden az előadást. Egy nagyon modern felfogásban.
1: Nagyon lett. Különbözik például, a tiétektől?
14: Igen, ábrázolásban mindenféleképpen, mármint hogy ahogyan a rendezői koncepció felrakta a színpadra, mert az ott kint egy abszolút mai, tulajdonképpen egy lépcsőre felrakott, tényleg fizikailag úgy kell képzelni, hogy egy revű lépcsőre felrakott előadás, nagyon modern megközelítésben, és show a lényeg, tehát hogy tényleg egy showszínházi előadást lát az ember, és tulajdonképpen az arcokon keresztül érzi azt, hogy most akkor ki mit játszik, meg ilyesmi, mert nincs konkrét, nincs változás, nincs díszlet, semmi, csak brutálisan erősen felrakott előadás, nekem egyébként nagyon tetszett a kinti előadás. És a miénk nyilván más, de nem is hasonlítanám össze a kettőt, mert az biztos, hogy az Eván van a hangsúly, tehát az Evita megformálásán. És azon, hogy az embereket is azt látom például, hogy amennyire maga Elton, vagy maga amennyire a Tim Rice és a Webber megírta ezt a zenét úgy, hogy is mondjam, hogy ők maguk is megosztják a hallgatóságot, mert én azt gondolom, hogy van a Tim Rice szövege, és van a Webber zenéje, ami ugyanúgy vitatkozik az előadásban, hogy most nekem higgyél, mint ahogy ugye a Che Guevara figurája bele van, tulajdonképpen egy ilyen fikcióként bele van.
1: Ha már hoztam Petőfit, ebben a darabban ő az igazi Petőfi, persze, csak Che Guevara legendája elhalványulni látszik, bár Dél-Amerikában azt mondják, hogy kevésbé, mint szerte a világban, Evitáé pedig most is lángol. Tehát, hogy valahogyan ez a légies nő, ez a saját népe által istenített nő valahogy túl tudott érni peront, diktatúrákat, és gyakorlatilag lassan egy több mint fél évszázadot, sőt, jóval több mint fél évszázadot.
14: Igen, nekem azt tetszik például ebben az előadásban, és van is egy olyan kardinális része, amikor konkrétan egymásnak feszül, és ez a feszültség ad szerintem valami izgalmat ennek az előadásnak leginkább. Az a feszültség, hogy most kinek higgy. A Che Guevarának, aki folyamatosan ítélkezik, és megkérdőjelezi az Eva döntését. Most azt hiszed, hogy a nép most el akarod velünk hitetni, folyamatosan ezt kérdezi, hogy a nép érdekében cselekszel. Nem lehet, hogy csak magadat építed, a te imidzsedet építed ezzel. Vagy most te tényleg komolyan közülünk jöttél, vagy csak felkapaszkodsz mások hátán, hogy a saját érdekeidet élesítsd, vagy részesítsd előnyben.
1: Mennyire mai kérdések ezek, Petra? Mennyire mai kérdések?
14: Igen. Én azt gondolom, hogy folyamatosan aktualitása van a történetnek, nem véletlenül került elő most ez a Madách Színház repertoárjára is, ezt gondolom, mert folyamatos örökérvényűség, mondom, demagógiáról, politikai szélsőségekről, és nekünk színészileg egy nagyon, nagyon izgalmas és kihívásokkal teli feladat.
1: Akkor most mondjuk el a beszélgetés végére, hogy a mostani sorozatban nem lehet jegyet kapni, a februárira viszont még lehet, úgyhogy ha valaki Evita történetére kíváncsi, úgy, ahogy Szirtes Tamás most színpadra tette, és ahogy mondjuk Evitát Gubik Petra és művésztársai hozzák, akkor most még megveheti rá a jegyet. Szerintem ez így a végére oda kívánkozott. 50 éves jubilómát ünnekli az Evita, és mit sem kopik. Hála többek között Gubik Petrának. Petra, köszönöm szépen.
14: Én is köszönöm szépen.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy könyvről fogunk beszélni színház után, de színházról is fogunk beszélni, ha könyvről beszélünk, mert hogy Gáspár András színművész rendező a vendégünk, aki ráadásul a negyedik könyvét jelentette meg augusztusban, és ez a negyedik könyv Gáspár András Gáspár írói néven jelenik meg most már, hiszen ezen a sorozaton

0: így szerepel a neve.
1: Igen.
0: Örülök, hogy itt vagy, szia!
1: Jó napot kívánok, szervuszak van. Igen, ez a jutalom kirándulás 2065, gondolom, erről fogunk beszélni.
0: Erről gondolnám, hogy beszéljünk. Ez egy ilyen disztópikus, a jövőben játszódó, visszakacsintó könyv, ami a jelenben is valamit jelent a fiatalok számára? És egyáltalán a fiatalok számára szól-e?
1: Igen, tehát ugye a helyszínünk az a 2065-ös Hunnia, egy közép-kelet-európai nagyhatalom, és hát nem kell sok képzelő erről hozzá, hogy...
0: Vannak ilyen ambícióink?
1: Vajon miből? Hát szerinted nem volt ilyen ambíció?
0: Ja, de, ja, bocs, elfelejtettem.
1: Meg hát ha csak a vármegyékre gondolsz, meg az ispánokra, stb. Azért voltak ilyen irányú törekvések.
0: És sikeresek az... voltak ezek szerint? A te könyvedben.
1: Az én regényemben én inkább egy veszélyt fogalmazok meg, és ez a történet, ez gyakorlatilag 2019-20 környékén kezdett el bennem formálódni. És tehát ott, figyelj, hát én benne élek ugye a politikába, és valahogy most így, ahogy felhívtál, így visszatekintettem az eddigi műveimre, és igazából rájöttem, hogy én politikus író vagyok. Akárhogy is, ugyanis a 2021-es Héj nélküli regényem, ami egy távoli szigeten játszódik, ahol az egy olyan vallás van, hogy az újszülötteknek az arcára, miután megszületnek a sámán, egy híjat van, minek következtében vakon élik az életüket. Ott egy olyan hit van, hogy az ember boldog csak is vakon lehet. Nem véletlenül 2020-as években kezdett fogalmazódni ugye ennek a sztoria. A következő könyvem, a Tiszta, az meg a Meroving borzalmas korban játszódik, polgárháború, véres polgárháborúk időszakában, amikor a katolicizmus zászlaja alatt próbálja hatalm alá hajtani Európát a frank nép, akik közben pedig brutálisan pogányak és durvák, és az én főhősöm ebben az áll katolicizmus zászlaja alatt formálódó világban keresi.
0: Ez is hogy jutott eszedbe?
1: És a vége, csak mondom neked, a vége annak a regénynek, a Tisztának, ugye ez az első felnőtteknek írt regényem, a tisztító tűz. Úgyhogy amikor egyszer csak megjelent ez így, nem tudom, fél éve ez a, vagy talán már kevesebb ez a program, akkor azt mondtam, Jézusom, jó, nem vagyok Nostradamus, de a 2065-ös regény, az pedig Hunniában játszódik, és bizony 43-ban itén, Közép-Kelet-Európában egy polgárháborút vizionálok, amiből aztán kifejlődik egy olyan nagy birodalom. Itt jön be a science fiction, ugyanis egy innovációs nagyhatalom lesz ez a régi Magyarország, ami aztán fura népszavazás útján, ahol körülbelül 98% szavaz ugye a Hunnia névre, egy gazdasági nagyhatalom lesz innovációi révén, és hát itt lép be a tudomány, hogy lesz ez az ország ilyen. Ekkora nagyhatalom, ennek megvan a magyarázata természetesen a regényben. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy egyszerűen én nem szeretem a hazugságot, nem szeretem a diktatúrát. Jó, a demokrácia, tudjuk, hogy jobbat nem találtak ki, de valahogy én ebben hiszek. És az új generációban, ugye kérdezted, hogy szól ez az új generációnak. Hát ennek a regénynek a főhősei élnek ebben a áldemokratikus rendszerben ott 2065-ben, elindulnak egy jutalom kirándulásra, amiről kiderül, hogy ez egy nagyon durva új innovációja az államhatalomnak, ami arra törekszik, hogy megtalálja az utat az emberi elme valóságteremtő képességéhez, és láncra fűz, átalakítsa az emberiségnek a valóságteremtő képességét, és láncra fűzze, olyan valóságot teremtsenek, amit a hatalom akar. És ezek a fiatalok az Újút gimnáziumnak, állami alapítású Újút gimnáziumnak a növendékei rádöbbennek a második jutalom kiránduláson, hogy miről szól ez a történet, és elkezdenek lázadni. És én egy lázadó generációt kezdtem írni ott a 21-22-ben kezdtem a regényt írni, és ennek az igényét fejeztem, hogy erre van szükségünk, ez kell nekünk. És aztán, hát nem tudom, gondolom, te egyetértesz velem, hogy ezért történt olyan dolog, ami igazolta, hogy mintha nőne fel egy ilyen.
0: Igen, de nem vagyok hajlandó téged Nostradamusnak látni. Főleg azért nem, mert azt mondod, hogy itt majd fegyveres felkelés lesz. Tehát ezt kikérem, hát, magamnak nem.
1: Így ne is legyen, tehát én csak...
0: Te is tévedhetsz, jó?
1: Így van, tévedhetek, és ez egy felkiáltójel, hogy mire kell figyelnünk minden pillanatban. És tényleg nem akar, tehát ez egy kalandregény, ez egy disztopikus kalandregény, ráadásul egy sorozatnak az első etapja, tehát hogyha ezt a a fiatalok young adult, idős, vagy az idősebb olvasók kezükbe veszik, és sokan veszik kezükbe, akkor a kiadó tervezi a második, harmadik rész, és csak annyi, hogy én tovább gondolom, mert Hunniából kilépünk a világba, aztán a világból az univerzumba, úgyhogy ez a három epizód lépcsőfokait jelzi ez a kis jövőkép.
0: Te rengeteg felé és módon vagy művész, tehát itt most mondhatom, ugye hát a színművész az alaprendező, író, drámatanár, szinkron, televíziós műsorvezetés, rádiós műsorvezetés, itt mint hogyha két marokkal habzsolnád azt, amit eléd rak a világ. Ebben az, hogy írsz, mennyire fontos, mekkora szerepet játszik most?
1: Figyelj, én próbálok mindent párhuzamosan csinálni, és azzal az igénnyel, hogy mindenben a, nem tudom, a szívem, lelkem és intellektusomnak a maximumát adjam. Rám bízott a, nem tudom, jó Isten, kiliben hisz, gondvisel és a többi, rám bízott valamilyen csomagot, és én ezt megpróbálom a végletekig kihasználni. Úgy, hogy közben egy nagyon egészséges párkapcsolatban élek, tehát nem csapongok ide-oda, gyönyörű feleségem van, fantasztikus gyerekeim. Tehát én próbálok a növendékeimnek is, ugye mondod a drámaiskolánkat, és hogy működik ez, hogy a drámaoktatás például most kihatott a könyvre is, hiszen a könyvfesztiválon most a 31-en csináltunk egy kalandjátékot a könyvfesztivál területén a növendékeimmel. Három helyszínen játszottunk, és vonzottuk be a nézőket ennek a történetnek a világába. Tehát minden mindennel összefügg. És az is, hogy most akkor dicsekedhetek, most szereztem a DLA fokozatot, Marosvásárhelyen doktori tézis munkát írtam, és például itt egy nagyon fontos dolog, ami visszaköt megint a színházhoz, Iglódi volt a mi mesterünk, neki volt egy zenésmesterség módszere, amit oktatott a színművészetén, én tanítványa voltam, és a doktori dolgozatom neki állít emléket az Iglódi módszernek, és most felkértek arra a tanárok, illetve ott az egyetem, hogy ebből jelenjen meg könyv. Úgyhogy lehet, hogy az lesz az ötödik igazából, nem is a hirtalomkirándulás következő epizódja, hanem a doktori. És itt, tehát minden mindennel összefügg, és az, hogy én tanítom ezt a módszert a drámaiskolámban, és ebből születik egy ilyen dolgozat, abból ugye talán majd a nem tudom, így a tudományos körökbe bekerül ez, mert állítólag ennek színháztudományi jelentősége van ennek a munkának, amit letettem az asztalra, és én igazából csak annyi, hogy a lelkem egy darabja, mert az Iglódi nekem nagyon fontos volt. Úgyhogy ez akkor szerintem szívből írok.
0: Igen, valószínűleg ez a legfontosabb, ez egészet ilyen nagy vehemenciával szívből belülről működteted. Nem feladat, hanem az élet maga.
1: Ez így, ahogy mondod, igen.
0: András! Akkor ajánljuk még egyszer. Jutalomkirándulás 2065, disztópikus történet, egy kicsikét a jövőbe, egy kicsit visszakacsintva a jelenre. Azt gondolom, a fiatalok nagyon pontosan fogják érteni, hogy mi miről szól ebben a könyvben, hiszen ebben nőttek fel.
1: Igen.
0: Ebben a világban.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Én nagyon köszönöm.
0: Gáspár András a szerzője, tehát a könyvnek, így keresik, Gáspár András Gáspár. És igen, a Jutalomkirándulás 2065-ről beszéltünk. Szia!
1: See ya.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Lesz egy kétnapos fesztiválja a Múz Színháznak, azt ünnepelendő, hogy 10 éves az Orpheus és Euridike, ami Simkó Beatrix, Trisa, koreográfus és táncművész munkája. És hát vele már beszélgettünk itt ebben a műsorban, úgyhogy újra köszöntöm szeretettel. És hát a múló időt ez a 10 év mutatja, de egy táncos pályafutása meg nem akkor kezdődik, amikor elvégez egy iskolát, úgyhogy ez a 10 év ez mit sem jelent, ugye? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Az alkotó társam Grecsó Zoltán, az együtt hoztuk létre ezt az előadást 2016-ban, és nem gondoltuk volna akkor, hogy valóban a pályáknak ezen a részén 10 évig végig kísér minket egy előadás ilyen.
1: Ez már eleve furcsán kezdődött, mert hogy a Víg Színházban volt a bemutatója, ami táncelőadásoknak nem szokásos helyszíne.
2: Valóban ez egy rendhagyó együttállás volt, hogy abban az időben volt 2 külsős táncprodukció a Víg Színháznak a házi színpadán, ami egy nagyon ideális intim tér lehetőséget adott, és ezt később is meg tudtuk valósítani más helyszíneken. Ugye most a Múz Színházba költözik erre a 2 napra az előadás, és nagyon jó élmény volt, hogy a Víg Színház közönsége a kortárs tánc, a budapesti kortárs tánc közönséggel folyamatosan találkozott, és a nézőtéren különböző érdeklődésű és korosztályú nézők voltak minden alkalommal, szinte telt ház jelen az előadáson.
1: Amivel be is járták a világot, már nem a közönséggel sajnos, hanem az előadással magával. És mennyi, igen, 10 év, az szerintem az pont elég idő, hogy reális kérdés legyen, hogy mennyit változott az előadás?
2: Az előadás egyébként maga a dramaturgiájában és a mozgásanyagában nem változott semmit. Mi változtunk sokat, de azt mondják a nézők nagyon jó visszajelzésben, hogy ez nem nagyon látszódik, de azért mi ezt érezzük nem csak a testünkben, de nyilván a gondolkozásunkban is, hogy amikor létrejött ez a produkció, és amit akkor mondjuk gondoltunk egy párkapcsolatról, ami ahogy felépítettük ezt az előadást is, az ugye nagyon sok gondolattal, meg ahogy értünk és változtunk, különböző élményekkel rakódott tele. Tehát így mondhatjuk, hogy minden előadás más belülről, azzal, hogy mi is folyton változunk, emberileg, szakmailag is.
1: Van, amit ma másképp fogalmaznának meg? Ez azt is jelenti egyúttal?
2: Nem gondolom, hogy másképp fogalmaznánk meg, mert mindez ami most is foglalkoztat minket, meg amivel akkor is foglalkoztunk, ez egy nagyon általános érvényű dolog, ami akár a férfi oldalon legfőképp inkább ez a megmentés témája, a bizalom témája, és a különböző látásmódok és értékrendeknek a ütközése, ez 10 év alatt nem porosodott ez a téma és megközelítés.
1: Hát az biztos. Ez a mi bajunk is egyébként, nem hogy 10 év alatt az emberiség történetében sem, de hát visszanyúlunk elég mélyre Orpheus és Euridike történetében. Ez egy jubileumi fesztivál, ez 2 napot jelent ez összesen, viszont 2 napnyi workshopot. Az hogyan lesz?
2: Igen, tehát helyet kap a pénteken este egy film, amit Zömölki Dániel rendezett, és az előadás nyomán egy táncfilm adaptáció, illetve szombaton az előadás ismét látható, és mindkét napon tematikus workshopokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Lesz páros workshop, amit ketten vezetünk Grecsó Zoltánnal. Az előadás egyes szegmenseiből lehet ízelítőt kapni, illetve az egyéni workshopokon az időre, a változásra, és az előadásban megjelenő témákra is fogunk reagálni, és ezek töltik meg közönségtalálkozó, kiállítás, megnyitó és buli ezt a 2 napot.
1: Buli. Egyébként meg a Múz Színház egy kicsikét olyan, mint a saját állandó játszóhelye, nem?
2: Igen, nekem most már az elmúlt hosszú évek során, 4-5 év alatt állandó partnerintézményi és játszóhelye alakult, és a Víg Színház után egyébként ennek a produkciónak is a új otthona lett a Múz Színház.
1: Akadozik a vonal, úgyhogy ezt elég gyorsan kénytelen leszek rövidre zárni, bár még egy csomó mindent kérdeztem volna, de akkor koncentráljunk egy kicsikét a lényegre, az pedig ugye nem más, mint hogy pénteken és szombaton 9-én és 10-én lesz az Orpheus és Euridike jubileumi fesztivál a Múz Színházban. A Múz Színháznak is érdemes mondanunk a címét, bár remélem sokan tudják, hogy a 11. kerületben a Körösi József utcában található. És hát egyébként is Simko Beatrix Trisát ott találják különféle előadásokkal. Most éppen nézem, hogy hát nem sokkal később a Back to Basic című szólóestje is ott lesz.
2: Igen, az sajnos nem hozzám kapcsolódik az előadás. Nekem majd februárban lesz újra a Sivatag előadásom és egy új produkcióm a Múz Színház.
1: Oké, akkor figyeljük, követjük és köszönöm. Tehát akkor még egyszer a lényeg, Simko Beatrix Trisa és Grecsó Zoltán hozták létre 10 évvel ezelőtt az Orpheus és Euridike című előadást. Ezt ünneplik most a Múz Színházban október 9-én és 10-én egy kétnapos workshoppal és magával az előadással. Jó szórakozást kívánok a résztvevőknek, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a Kultúra, amit Cserdi Zsolt szerkesztett. Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadsz, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, Nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, Nordart.hu.
5: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
10: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
12: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, és azt gondolom, hogy ma olyan témákat fogunk érinteni, amik ilyen szerteágazóak. De inkább kezdeném azzal, Bojár Ábel ugyanis itt van velünk, szervusz, hogy olyan kutatást hoztál nekünk, nem fogunk most még beszélni a kutatásra, csak egy olyan kutatást hoztál nekünk, ami jól tudom, hogy akkor még nem került nyilvánosságra.
13: De nem került nyilvánosságra, ezt így nektek hoztam ajándékba, és remélem, hogy beszélhetek róla.
12: Nagyon csak szépen.
14: Kaptál már ajándékba közvéleménykutatást?
12: Egyébként nem.
13: Ez egy
12: nem.
13: Biznisz modell, ajánlom figyelmet.
12: Emlékszem, hogy egyszer írtam a három kívánságba, és ott közvéleménykutatást kértem, nem tudták teljesíteni, Dévényi Tibi bácsi nem teljesítette nekem.
14: Én kérek elnézést.
12: Bezzeg a Jeges Dunában gőzgombócot bármikor szívesen intéznek. de én nem kaptam ilyet, vagy Pataki Attila Batman jelmezben is előad bármilyen dal, de nem, közleménykutatást nem kaptam, és a szüleimtől is 5 éves koromtól kezdődően minden évben közleménykutatást kértem, és csalódottam, bontottam
13: ki. Méltó gyermekkorod volt, de most így bepotoltam.
12: Kinéztem az udvarra, ott áll az új Lamborghini, így átkötve szépen most, és a közleménykutatásom apu, és azt mondta, nem fiam, az az idén sincs.
13: Az drága műfaj.
14: És te is irigyelted a többi gyereket, aki viszont kapott közleménykutatást.
12: Ezeket fú, mennyire, meg tudtam volna őket ölni, azt kell, hogy mondjam. Na, hadd mondjam el a témáit ennek a közleménykutatásnak, amiről ma beszélni fogunk, viszont nem ebben a blogban még. A hozzád eljutó információk alapján hogyan értékeled Magyar Péter kommunikációját a parlamenti közvetítésekben? És akkor lesz ilyen is, hogy az alábbi jelzők közül melyek jellemzőek szerinted Magyar Péter felszólalásaira, jelöld be az összeset, amelyek szerinted igazak rá, hihetetlen számok jöttek ki, és nem is hiszek ezeknek a grafikonoknak, de hát ez a valóság, és mint bizonyára találkoztál vele, Magyar Péter sokat posztol és kommentel a Facebookon is, ezekről a megnyilvánulásairól mi a véleményed? Mutatom az eredményeket.
14: Kedves rádióhallgatók.
12: Kedves rádióhallgatók, bemutattam az eredményeket, remélem sikerült lefülelni őket. Nem, részletesen beszélünk ezekről, szerintem nagyon érdekes számok jöttek ki, és az ATV-n is egyébként ennyit elárulhatok, foglalkozni fogunk vele a szélesebb közönség előtt, bár egyre többen vagyunk itt a provokatőr közösségben, és hú, mennyit beszéltem, és itt van ez a kata, meg vagyonadó. Na István, mondja egy provokatív állítást, kérlek, a katára.
14: Hú, könnyű katát bajba vinni, ezt teszi most a
12: Tisza. De kifizetni?
14: Várjál, nem kitalálok egyet, gyorsan. Mégiscsak igaz volt a Tiszától kiszivárgott adóemelési program. Na, és ebben a hangsúlyban természetesen.
12: Így van.
13: Egyébként szerintem ezen viccelődhetünk, de ez egy érdekes. Tehát az első olyan próbája az új kormánynak, ahol talán ez az ellenzéki kritika, hogy mi megmondtuk, és adóemelésre készülnek, és nem hittetek nekünk, és lám-lám, ez így van. Természetesen elég jól ki lehet védeni, tehát mondjuk így a vagyonos emberek, milliárdosok megadóztatását védeni politikailag ritkán működik, de az, hogy a katával kapcsolatban adóemelés történik, ez a keretezési kísérlet, még ha van is egy jó válasz erre a kormánynak, van ebben ellenzéki potenciál, és ilyen szempontból ez egy potenciális csapdahelyzet a kormánynak.
14: Van, valóban, hogy ez működőképes lesz ez a keretrendszer, vagy újabb fideszes bukfenc, azt hiszem attól függ majd, hogy mennyi katás érintett abban, hogy ez az adóemelés az fájjon neki.
13: Igen. Tehát akik eddig is katások voltak.
14: Akik eddig is katások voltak, és magánszemélyeknek adtak, és mondjuk nem volt egy olyan nagy összeg, mint amin havonta valaki 200 000 forintot összekatázott, és ez nem is tud most bővülni, mert hiszen mondjuk olyan a vendégköre, vagy olyan a foglalkozik, olyan szolgáltatást, és a többi, és a többi, és megmarad ugyanúgy a 200 000 forintos bevétele, tehát nem tud élni azzal a további lehetőséggel, azzal a bővüléssel, hogy most ők cégeknek, meg más címen is számlázhat, akkor neki tényleg ugye a 200 ezerből a fele marad meg, és eddig ugye 150 maradt meg, tehát ő ezt érthető módon nem fog neki örülni. Na most tényleg ettől függ, hogy mennyi a katásokon, és az új katásokon, az új belépőkön belül az arány.
13: A másik serpenyő,
14: ugye 100 politikailag.
13: Igen, tehát 100 ezerre becsülik szerintem azok számát, akik most beléphetnek a régi új katába.
14: Igen.
13: Tehát a még régebbi és új katába. És hát a kettő eredményén múlik szerintem, hogy ez mennyire lesz népszerű.
14: De lesz, akinek fájni fog.
13: Lesz, akinek fájni fog. Illetve szerintem az is tök fontos kérdés, hogy mennyire érett ez a társadalom arra, hogy belássa, hogy az 50 000 forintos adó az alacsony volt. Irreálisan volt alacsony, és indokolt az emelés, illetve a bújtatott foglalkoztatás elleni lépések, például ne lehessen csak egy ügyfélnek számlázni. Hogy mennyire értik meg azt, hogy lehet, hogy nekem ez fáj, lehet, hogy én jobban jártam volna a régebbi adót az 50 000-rel, de azért az alacsony volt. Tehát, hogy így legyen egy ilyen belátása az embereknek, hogy lesz-e ilyen belátás az embereknek.
14: Szerintem ez talán egy magyar társadalom az olyasmi, hogy ezt mindenki belátja, ha nem érintett. És abban a pillanatban, hogyha érintett, akkor már kevésbé belátó és jobban fáj. De mondom, ez szerintem teljesen érthető. Én látok pozitív jeleket egyébként. Kettőt említenék, az egyik az Rajcsányi Gellért, a Mandiner korábbi főszerkesztője, uh-huh. aki elővette a kata megszüntetésékor írt cikkét, uh-huh. és arról posztolt, hogy végre egy fair, megalapozott kata változtatás adóemeléssel, és ezt kellett volna csinálni a Fidesznek is, és nem megszüntetni a katát. És erről írt, hogy, és ezt már akkor megírta a Publicisztikának, és tök érdekes volt, amit írt a bejegyzése végén, hogy soha annyi gratulációt, támogató üzenetet nem kapott a fideszesektől, mint amikor ezt megírta annak idején, hogy nem megszüntetni, hanem kb. Ilyenre kellett volna átalakítani a katát. És a másik pedig Trombitás Kristóf, aki az utóbbi időben látom, tudom,
15: mit látsz?
14: Jó van.
15: Mit látnak a rádióhallgatók?
14: Az, hogy benyomtam a Trombitás Kristóf gombodat, azt láttam.
16: Kedvence neked?
14: Szóval, hogy ő is hasonló szellemben értekezett, hogy ez egy teljesen korrekt, egyébként kb. Azt írt el, amiről mi most beszélgettünk, uh-huh. hogy de azért lesznek vesztesek, de hogy ez egy korrekt átalakítás, és lássuk be, hogy az 50 ezer forint az nevetséges volt.
16: Igen. Hát jó lenne, ha a mostani nagyobb ellenzéki párt mondjuk nem úgy érvelne a kata adó emelés ellen, hogy valójában ők ezt korábban félig beszántották. Tehát kicsit hitelesebb lett volna, hogyha ezt az ilyen konstruktívabb hozzáállást, amit most ezek szerint a fideszes influencerek is megengedhetnek maguknak, ők ezt mondjuk képviselték volna a kormányon, és nem most ellenzékből találnak ki, hogy ez így nem oké. Ez
14: tulajdonképpen a Fidesz összes politikai témájára, amit igen. megpróbálnak felkarolni, érvényes, nem? Ja. Hitelesség, 16 év után.
15: Ja.
12: Anno érdekes módon ez a kata döntés volt az, amely igencsak megosztotta a fideszes influencer tábort, amely egyébként tudjuk, hogy hogy működik. Egy rövid zárójelet tartani. Trombitás Kristófnál én azért vágtam pofákat, mert én érte haragszom, tehát ő egy tök okos srác, és ehhez képest gyárt olyan tartalmat, amilyet. És még csak nem is azt mondom, hogy propaganda tartalmakat gyárt, hanem ilyen végtelenül cinikus, lenéző, nem tudom, tehát én szerintem ez nem az ő rangja, nem az ő szintje, nem innen indult még a köztévében, azt hiszem, hogy az Ez itt a kérdés című műsort még ő kezdte el, és voltak olyan beszélgetései, amelyekkel én végtelenül nem értettem egyet, hogy egyáltalán ez a tematika része volt, de korrektül végigvezetés értelmiségi módjára ültött, mert ő egy értelmiségi fazon. És akkor ehhez képes jönnek ezek a tartalmak, tehát érte haragszom.
14: Ugye irgalmatlanul jó publicisztikákat írt a pálya kezdetén a Malmerre. És olyan igazi így polgári, néztük, hogy ez jó, és aztán lett, történt, ami történt. Én, ahogy most figyeltem, hogy a választások után, mintha már nem ezt a önirónikusnak tűnő cinikus.
15: Hát az Apáti Bencivel
14: de annak barátságát. Vége, mármint nem ennek a barátságnak, hanem hogy ennek a korszakának. Szerintem ez ilyen gyászfeldolgozási valami lehet, próbált magával valamit kezdeni, és ez jött ki belőle ez a valóban nem túl színvonalas tartalomgyártás, de most az utóbbi időben szerintem ér jókat.
16: Nekem uh-huh. egyébként tetszik, hogy most így végigvesszük így az ex-megafonos influencereknek az arcpolitikáját, tehát én szívesen ráülök erre a vonalra, hogyha
14: témát
16: akarunk váltani. Nem csak, hogy a másik véleget,
15: ott van Szakács.
16: Igaz, ott van Szakács Pisti, tehát így mindennek van kontrasztja. Tehát attól függ, hogy mi ezt hasonlítjuk.
14: Azért Szakács Pistit nem küldeném el, hogy a nevemben totózzon, nem?
15: Paradit 13-an voltak?
14: 13 plusz egyet, az pár ízért. Bár volt régen ez a mellételi találat, hogyha nem találsz el egyet sem, azért is fizettek, és az is baromi nehéz volt.
15: De
14: a mesternek sikerült.
15: Egyrészt, hogy valószínűleg AI-jal gyártatta le, vagy ő maga töltött le egy AI tartalmat, és akkor, mert általában az AI szokott ilyeneket csinálni, hogy léci, akkor az aradi 10X-ekről most már akkor így kell fogalmazni, ezután is a történelemkönyvekbe is így kerül be.
14: Az aradiak.
15: Az aradiak.
14: Ez a megengedő.
15: Az aradi csapatról léci, és akkor csinálj nekem egy fotót, és akkor megcsináltam, és akkor nyilván akkor neveket is ellenőrizni kellene. Valaki vakon megbízik a technológiában, akár a ChatGPT-ben, Gemini-ben, vagy nem tudom mi a cseh, az hülye. Egyébként ezt tudom mondani, nem szabad benne bízni, ellenőrizni kell. Ettől függetlenül ráerősített arra a toposzra a Szakács Pisti a stílusából adódóan is, meg amilyen fotókat tölt föl magáról, meg másokról, hogy ő egyébként neki erről halványgőze nincsen, hogy hányan voltak az aradiak, és hogy hívták őket.
16: De most megtanuljam.
15: De nem baj, én azt gondolom, hogy őt ezt erősíti, és mindenből tud ő reklámot csinálni, ő hergel, tehát, van egy olyan kasztja az influencereknek, akiknek egyetlen feladatuk van, hogy hergeljenek. Akik az elemi ösztönöket piszkálják föl a MAK szavazókban, a fideszesekben, az Orbán hívőkben, és ezért minden reakció, bármit is kövessen el, minden reakció szerintem őt erősíti.
13: De lehet, hogy én naív vagyok, de engem tényleg őszintén érdekelne, hogy az ő lelkének a valódi magja az így hol áll. Tehát most például, amikor boldog szűnapot kíván Putyinnak, egy gyönyörű Putyin, azt hiszem, kicsit megéjájozta keretében. Azt is. És megtapsikolja magát, hogy ezzel most miért
14: jó Putyin felhelyett. Van a képen egyébként. Ebben még nem futottam
15: nem
14: bele.
15: Nem látod, de
13: csak érdekelne, hogy neki ez egy valódi meggyőződése. Tehát neki ez egy valódi meggyőződése. Ő azt gondolja, hogy Magyarországnak Putyinnal jóba kell lennie. Tehát az orosz barátság az egy fontos eleme a magyar külpolitikán. Tökre érdekelne, hogy ezek az emberek, nagyon messzire mentünk, tudom, bocsánat.
15: De
13: nagyon érdekelne, ezeknek az embereknek ez mennyire őszinte meggyőződés?
14: Szerintem az, de ez rendkívül képlékeny és hullámzó. Ez nem saját meggyőződésük, hanem a követő tábor és a Fidesz irányvonalának a hű követése, és hogyha ez fordulna, akkor az ő meggyőződésük is változna. Tehát szerintem én nem, tehát azt gondolom, hogy vannak mélyebben és okosabban provokáló influencerek, hát a Szakács Pisti ő nem. Tehát ő,
13: de lehet, hogy hatásosabb egyébként. Mert a nép gyermeke.
14: Igen. De mi a hatás? Mi a hatás haszna?
13: Több embert meggyőz. Most ennél a példánál ragadva az, hogy a mi orosz barátságunk az egy fontos dolog.
14: Hát, jó.
13: Lehet.
14: Jó. Még sok ilyen április 12-t kívánok akkor Szakács Pistinél és a magyar társadalomnak is, hogyha így sikerült a meggyőzés.
15: Van ennek beszéljünk még róla. Lehet, hogy izgalmasabb, mint a Kata, vagy sokakat jobban
13: érdekel ez. Hozzám.
15: Igen, gyorsan rákerestem, mert én korábban ezzel foglalkoztam. Van egy William Swann nevű szociálpszichológus, identitás fúzióként nevezte meg ezt a folyamatot. És ha nem arról beszélünk, és ezért nem fontos szerintem az, hogy ez most az ő véleménye, vagy pártérdeket követ, vagy annak az identitás csoportnak próbál megfelelni, mert hogy tök mindegy. Mert hogy összemosódik ez az egész. Az algoritmusok azok nagyon-nagyon hasonlóan működnek a mesterséges intelligencia esetében, mint az egyén esetében. Tehát az, hogy én egy adott inputra milyen outputot adok, az már végig fut rajta, mint egy lehalkítom a telefonom, mint egy emlékekből, szociokulturális környezetből, nevelésből, vérnyomásból, időjárásból, és még mondhatnék 16 ezer ehhez hasonló inputot, abból következő outputtá válik, vagyis nagyon-nagyon ritka az olyan, vagy egyáltalán nincs is olyan, hogy az ember valós, saját, egyedi, saját identitásának megfelelő választ adjon valamire, hanem már kialakultak ezek az algoritmikus pályák. Ebből következően, ha egy pártnak, egy identitás csomagnak megvan ez a, hogy mondjam, elrendeződése, hogy te belépsz abba a pártba, belépsz abba az identitásba, és mint egy jó szupermarketben tudod, hogy az első polcon ez van, a csokik vannak, és akkor végigmész. Ha ez így végigfut rajtad, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy honnan jön az üzenet. Lényeg az, hogy ez az egész ami kijön a szádon, az már egy introjekció. A külső tekintély vagy eszme, és itt már olvasom fel, úgy épül be a belső énbe, hogy a hordozója már nem képes felismerni annak külső eredetét. Tehát annyit ismételgette Szakács Pisti azt az üzenetet. De mondhatnék nagyon sok ehhez hasonlót. És nem csak a jobb oldalról, bal oldalról is, hogy már nem válik ketté az, hogy hol kezdődik ő, és mondjuk hol ér véget Orbán Viktor. És ebből következően nincs neki kognitív diszonanciája.
14: Ezt most elképzelem.
15: Ebből következően nincs neki lelkiismeret furdalása, hogyha belenéz a tükörbe, mert sokan még mindig azt hiszik, hogy ezek az emberek mondjuk egész nap hazudnak az ő narratívájuk szerint, este belenéz a tükörbe, és akkor beleköp, hogy úristen, én valami egészen mások. Nem. Ő már a saját egyéniségét azt azonosította egy csoportidentitás.
13: Tök világos.
15: És onnantól kezd meg
13: Abszolút igazad van, szerintem ez a téma egyébként így a politikai pszichológiának a legalapja, hogy mi alapján tudnak kialakulni politikai identitások, és ilyen szempontból nem is Szakács Pisti személy a lényeg, hanem a MAG szavazó. Mert amit te most így körbeírtál, függetlenül, hogy melyik párt, függetlenül, hogy Fidesz-Tiszás, mert Tiszának is kialakult már a MAG szavazója, a MAG szavazó így működik. De szerencsére azért a pártverseny, bármilyen demokrácia, látszott demokrácia, valódi demokrácia, azért nem csak a MAG szavazók közötti interakciókon múlik, hanem vannak gondolkodó emberek. És az az érdekes számomra, vagy azt gondoltam volna, hogy az influencer világ az ilyen lehet, mert az mégiscsak egy szellemi munkabasszus. Tehát ott azért úgy a dolgokat fel kell dolgozni, tájékozódni kell, üzeneteket meg kell tudni fogalmazni, adott esetben átfogalmazni. Azt gondoltam volna, hogy ők talán felülállhatnak ezen a fajta pszichés folyamaton. De lehet, hogy nem.
14: Sőt, szerintem úgy részei, hogy közben gerjesztik is.
13: Igen.
14: Tehát, meg hát most szegény Szakács Pistitől...
13: Soha nem beszéltek róla, szerintem még ennyit.
14: Hát az utóbbi időben azért, berobbant a közéletbe. Tehát, hogy igen, bármilyen hülyeséget elkövethet, és nincs tulajdonképpen a saját közönségétől ennek retorziója, mert miért lenne? És az, hogy ugye mi sokat szenvedünk azzal, hogy a témától függően rakosgatnak minket a nézőink ide vagy oda. Főleg azok a nézők, akik nem folyamatosan követik a műsort, csak épp beesnek egy produkcióra. És van egy blokk, amiben két téma a Magyar Péter hibáiról szól, abban a pillanatban már ementén, ez a séma, viselkedés séma mentén, már be is toltak minket oda. A következő két blogban mondjuk arról beszélünk, hogy Orbán Viktort már rég börtönbe kellett volna zárni, és többé, és többé, akkor, ha valaki akkor esik be, akkor meg úgy tol abba a pillanatba. És hogy hát, hogy amit mi csinálunk, és nem csak mi műsorkészítők, hanem egyébként a közönségünk is, mert hát mégiscsak van ennek azért jelentős tábora ezeknek a műsoroknak, meg ennek a gondolkodásmódnak. Hát az azért macerás, nem? Tehát így utána nézni, belegondolni, sokkal egyszerűbb ezeket a mintákat, hogy fogod, leveszed nagyon a polcról, azt kész, megvan, elfogyasztod, politikailag elfogyasztod, és kész, tök jó. És még ki is elégít, mert hiszen olyan termék, amit te is gondolsz, hát ez marha klassz, hát itt akkor a hatalmas egymásra találás van. De hála az égnek, hogy azért szerintem azért elég sokan vannak, akik szeretnek. Most nem lenézően mondva ezt, hogy gondolkodni. Már úgy értem a gondolkodni, hogyha jön valamilyen információ, akkor azon agyalnak, hogy na várjál. Fú, ez múltkor még nem ezt mondta ugyanaz a politikus, hogy is volt, amikor, és akkor utána néz meg ilyenek.
13: De nem ez egyébként, amit mondasz, helyesen nem ez az egész Tisza projektnek a legnagyobb akadálya, csapdája, nehézsége, hogy eléggé félkész ez. Amit mondasz, helyesen nem ez az egész Tisza projektnek a legnagyobb

0: politikai térkép felület. Van neki széle, meg van neki bal széle, van neki jobb széle, de kb. Mégis igen. Csak a Tiszáé az meg minden. Minden, aminek egyetlen egy közös nevezője van, az, hogy a NER-nek kellett buktatni.
1: Olimpia kapcsán szerintem sok kérdésre választ fogunk kapni, csak még annyit engedjetek meg, mert kiegészítve Istvánt, ezen gondolkodtam, szerintem ez a kognitív energia megtakarításnak a törvénye, de majd valaki megírja a kommentekbe, ha rosszul mondom, mert hogy az emberi agy alapvetően biológiailag egy tök lusta gép. Tehát van a világ, amely rohadt komplex, politikai, gazdasági, morális kérdések, és a probléma ott kezdődik, és ez okozza egyes kutatók szerint, nemrég olvasni, egyébként ez tök jó kis kutatás, hogy az okozza a törzsesedést, a törzsiséget, hogy már olyan mennyiségű információ áramlik be az emberbe, hogy egyszerűen nem tud egyenként ezen elgondolkodni. Egy politikai elemző, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt naponta egy témát kellett, hogy feldolgozzon, ott könnyebben tudta a saját véleményét belehozni. Most naponta 20 témát kell ezeknek az influencereknek valami konyhakészen a saját követőik elé tálalni, mert hogy mindenki beszél róla, és neki sincs rá energiája, és a befogadónak sincs rá energiája, hogy egyenként ezt szétszálazza, hanem ezért kell egy központi algoritmus, egy üzenet, hogy mindegyikre azonnal rá tudjon csapni, hogy hopp, ez most miről szól. Mert neki a megélhetése múlik rajta, hogy ne hibázzon, és ha központilag megvan az üzenet, akkor pedig működni fog. A másik pedig, hogy amit gyorsan még elmondom, aztán mert már időnk van, hogy amit István is gyakran tapasztal, és szerintem én is sokszor belefutottam, az az, hogy egyes politikai vélemények ügyében olyan szintű támadásokat kapunk a kommentfalon, és most nem magunkat sajnáltatva, hanem a gyűlöletnek a mértéke azért, mert más véleményünk van, mint másoknak. Ez csak egyetlen magyarázat, vagy egyetlen dolog magyarázhatja ezt, hogy az embereknek már nincs saját identitásuk, hanem csoportidentitásuk van, és ha mi a saját véleményünkkel ezt a csoportidentitást megtámadjuk, azt a pártot mondjuk, vagy azt a politikust, az számára olyan, mintha én az ő életére törnék. Ilyen élményt okoz benne, és ezért van az, hogy ilyen egészen végletes kommentek és gyűlöletek jelennek meg a kommentfalon.
2: Abszolút. Mármint én nem vagyok ugyanebben a helyzetben, mint ti, de együtt tudok ezzel érezni.
1: Majd ezután.
2: És nyilván mondjuk Amerikában ennek így hatványozottan ezerszeresi, ami ott dől. De azért annyiban egy kicsit így árnyalnám azt a képet, hogy amit ti mondjuk láttok egy kommentfalon, és tudom, hogy soknak tűnik, meg intenzívnek tűnik, de azért merem remélni, hogy ez a ti követőiteknek, néző hallgatóitoknak mondjuk egy törpe százalék.
0: Ja, persze.
2: Tehát a csendes többség az... Néz, hallgat, kussol, vagy ha nem kussol, akkor jó. Árnyaltan.
0: De
2: tehát azért általában az extrémet jó. Látod, mert az extrém érzés az, aminek szükséged érzed, hogy kifejezd. És aki van. Egy kicsit olyan elgondolkodtató, vagy mérsékeltebb érzéseket táplál felétek, az mondjuk nem biztos, hogy kommentál, vagy kevésbé.
1: Oké, irány Afrika, rövid szünetet tartunk, és akkor megnézzük, hogy ebben a kaprinyák ügyben mi újság van, mert hogy tovább gyűrűzött. Mi sem gondoltuk volna. 20 másodperc, nem tudom, ennyi a szünet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Arra panaszkodtunk itt egymásnak a szünetben, hogy készülünk, én is nem tudom hány oldal jegyzet, vagyonadó, kiírogattam számokat, gyököt vontam, és akkor most mondtam volna még három matematikai kifejezést, de azt hiszem, ez egy kis maxoltam, ami így hirtelen eszembe jutott. És akkor nem használjuk fel, mert így elkalandozunk, de mi ilyen típusú műsort csinálunk. Mindegy, azért törekszünk arra, hogy témánál maradjunk, de majd máshol behozzuk a vagyonadót. Be tudjuk hozni akár ide, hogy valakinek van arra pénze, hogy elmenjen egy ilyen szafari arisztokrata. Ez 11.500 euró.
2: Csak 4 milliótól induló.
3: Az csak 4 millió. Az még nem vagyonadó.
1: Igen. Induló, kalahári sivatagi hímoroszlán kilövésével párosuló valamire.
2: Kalahári sivatagi oroszlán?
3: Mert szerintem hol vannak oroszlának itt?
1: És a szolgatkertben.
2: A kalahár is. Miért? Jó, nem vagyok ebben. Ennyire nem. Engem ott politikai része érdekelt, és na, csak meglepett ez a kalahár is sivatagi oroszlán.
1: Hát, ezt is kiírtam. A nőstény oroszlán korábbi tarifája 6000 euró, a páros csomag 14000 euró. István, befizethetnél engem.
2: Páros csomag? De mi a páros csomag? Két vadászlő, vagy egy oroszlánra, vagy hát
1: remélem,
2: egy oroszlán
1: hogy
2: két?
1: Mi ketten mehetünk.
3: Nem tudom, tehát így kezdjük már az ilyen nagyon banális közhelyel, hogy így élünk így egy világban, ahol itt talán van egy olyan folyamat, globális folyamat, amely nagyjából azért úgy mindannyian megtudunk, hogy egyet tudunk érteni, hogy para, ez a klímaváltozás, élővilágnak a visszaszullás, ez kevesen vitatják, hogy ez probléma. Csak hogy ilyen világ, nem állítom, hogy az oroszlánok, mint faj jövője, ennek így a legnagyobb problémája, de az, hogy ilyen világban az emberek szükségét érzik annak, és ennek intézményes keretet teremtenek, és üzletet csinálnak abból, hogy a világ egyik legszebb állatát, csúcsragadozóját, ami ott van a Lion Kingben, tehát olyan szinten benne van a kultúránkban, olyan szinten benne van a kultúránkban, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy ezt így ki lehet lőni pénzért. Ezek önmagában beteg dolog, független attól, hogy ki csinálta, független Gajdos László szerepétől, független a magyar politikától. Mennyire beteg már az, hogy ebből biznisz van, nem? Vagy naiv vagyunk?
1: Hát ez Mondjuk itt a hírt, bocs, csak
2: ja, jó,
1: ja, nagyon elkalandoznánk, aztán visszatérhetünk erre, meg beszélni fogunk arra, hogy mi is ennek az értelme, mert látom, István is írt egyet a Facebookra, aztán neki esett mindenki.
2: Az biztos, azt hittem,
1: hogy
2: ez halálnyugis téma, mert hogy arról írtam, hogy milyen jó, hogy a Fidesz, hogy a Tiszapár most nem azt csinálja, mint a Fidesz, hogy van probléma, azt meghosszabbítja a bicskéig, hanem lám, van a nyilvánosságnak kontroll funkciója, és ezért fognak ezzel foglalkozni a Tiszánál is, ez tök jó, ez az egész. Hú, és én azt hittem, hogy ez egy nyugis.
1: És, hát, és belekötött?
2: Gyakorlatilag az életveszélyes fegyegetés nem, de majdnem.
3: De mi volt az ellenérv?
1: Azt én írtam meg, aztán kitöröltem.
3: De mi volt az ellenérv, vagy mi volt a...
1: Ne, hadd mondjam el a hírt, mert valaki nem tudja, szóval itt van ez a Kaprinyák Tibor nevű Tiszapárt országgyűlési képviselő, és az élő környezetét felelős bizottság alelnöke, de nem országgyűlési képviselő, ez hülyeség, ugye?
3: De hogy én úgy tudom, hogy igen, Tiszás képviselő.
1: Oké, akkor bocsánat.
3: Ettől valaki különben
1: nem beszélnek. Igen, ennek a élő környezeti felelős bizottságnak az alelnöke, és miatt igen. Fontos ez.
3: Igen, na, igen.
1: Jó, megkeveredt, elnézést. Szóval afrikai vadászatokon készültek róla felvételek, elejtett nagy macskákkal, hím és nőstény oroszlánnal, bivajjal, antilopokkal pózol, és akkor kijöttek hírek, hogy mennyibe kerülnek ezek a különböző vadászatok, kijött azóta az is, hogy nem tudom hány ingatlana van, jó, mindegy, ebben nem is mennék bele, mert szerintem ez az érdekes, hanem Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a frakció és az elnökség hétfőn napirendre tűzik a Prinyák ügyét. Uh-huh. Mit kéne csinálni vele?
3: Tök jó kérdés. Engem egyébként nem is annyira az ő ügye, nem az ő ügyét tartom a legérdekesebbnek ebben, hanem az, hogy Gajdos László milyen védekezésre szorult, amikor valójában nem az ő minisztériumában van, egy vizsgálóbizottságnak volt a tagja, vagy parlamenti bizottságnak volt a tagja. Ő a vadászatot ugye eltávolította az ő minisztériumától, nem pontosan, hogy értem, hogy miért, de ezzel támadják, uh-huh. hogy bezzek, hogyha ott lett volna, akkor ez nem történt volna meg, de ugyanígy megtörtént volna, mivel ez 2025-ben történt ez a történet. Tehát, hogy így érdekes, hogy egy ilyen ügyből egy már-már a tisztára, a tisztás politikusokra veszélyesnek tűnő ügyet lehet konstruálni, ami egyébként egy tényleg borzasztóan optikailag csúnya ügy, de érdekes, hogy egy miniszterig ez így el tud jutni.
2: Mert szimbolikus. Uh-huh. Semmilyen Zsolt miatt uh-huh. leginkább, én azt gondolom. Tehát a Semmilyen Zsolt uh-huh. és a vadászat az olyan, ugye a NER-nek van, a NER bűneinek vannak ilyen, az egy hatalmas halmaz, de vannak ilyen kiemelkedő szimbólumai, az egyik az a luxizás, a másik például volt a kék plakátok, ugye, amiből szintén uh-huh. lett ilyen Tiszás Purpárli, aztán a Semmilyen Zsoltos is egy ilyen kiemelkedő, mert hogy a keresztény és a puritán, és akkor meg azt láttuk, hogy helikopterből izére, szegény télapó
3: előtte. Lázát ne hagyd ki.
2: De vannak jelek. Igen. És hogyha a Tisza valami hasonlóba fut bele, uh-huh. akkor a Tiszás táborban, ami pont az előző etapban beszéltünk róla, hogy mennyire színes uh-huh. Politikailag is, identitásilag. Ebben a Tiszás táborban azt az egy pontot viszont biztos, hogy benyomja, hogy azt nem akarjuk, hogy ezek olyanok legyenek, mint amiket sikerült leváltani. Azért szavaztunk rátok, hogy ne olyanok legyenek, és ez baromi erős. És ebben ez nyilvánul meg. És én ezért írtam azt, és azért gondoltam azt, hogy na, ez egy pozitív történet, mert hogy milyen jó korrektül reagál, legalábbis most azt gondoljuk, aztán majd meglátjuk, hogy hogy döntenek hétfőn, milyen korrektül reagál erre Magyar Péter meg a Tisza párt.
3: Igen.
2: De ami nekem nagyon nagy csalódás volt ott a poszt után, nem is az, hogy most az emberek engem elküldtek ide-oda, oda, hogy a 99%-uk nem foglalkozott ezzel, a politikai résszel. Én a vadászathoz nem értek, van róla véleményem, én nyilván nem lövöldöznék le oroszlánokat, se, meg egyebeket se, de ismerem a másik oldal véleményét, ismerem a vadászoknak.
1: Azt nem a vadállatok véleményét.
2: De én erről nem mertem.
1: Mit mond
2: nem.
1: erről Szimba? Mit gondol a vadászatról?
2: Ez jó kérdés.
1: Vagy Bambi.
2: Szegény Bambi. Na, hogy szóval azt gondoltam, hogy ez nyilvánvaló, hogy ez most nem arról szól, hogy hanem arról szól, hogy ez egy politikailag hibásnak tűnő döntés volt, hiszen az élő környezetért bizottság alelnöki posztja igenis mutat némi ellentmondást azzal, hogyha valaki hobbi vadászként oroszlánokat igen. lő le.
3: Kollektív trigger.
2: Tartalmilag, megjelenésében, szimbolikájában az ottan egy nem jó döntés. És hogy ezt belátják és korrigálják. Nem, az emberek jöttek ezzel, hogy
3: De pont ezért jönnek.
2: Húst, Dévényi. Amikor eszed a húst, eszedbe jut a szenvedő, tyúkket recben még jobban szenvedő.
1: Egyébként sír. Eszébe jut, hogy már láttam, amikor evett húst, végig potyognak a könnyei.
3: Sírok. De pont ezért, amit te mondtad, tök teljesen, hogy azért, ez olyan kollektív trigger, tehát teljesen igazad van. Tehát onnantól kezdve, és nekem analógiaként, hogy mit jön szemben? Az iskola kezdési támogatás plakátja. Arra is úgy ráugrattak az emberek, hogy basszus, ez a tudta-e plakát kampánysorozatra emlékeztet, és teljesen releváns volt, hogy egyébként ez egy valós támogatás, nem volt annyira demagóg, nem volt gyűlöletkeltő, és mégis így reagáltak, és erre is így reagálnak, tök igazad van, és onnantól kezdve, hogy ez egy ilyen kollektív triggerként működik, már-már ilyen PTSD-szindromaként, onnantól kezdve tök mindegy, hogy egyébként jól reagálják le. Tök mindegy, hogy jól reagálják le. Mi örülünk annak, hogy jól reagálják le, és valamilyen szinte lehet, hogy az emberek is örülni fognak annak, hogy jól reagálják le, de attól még a kommentelőkben a trigger az, ami meghatározó.
2: Igen, de az gyógyíthatja a jól reakciót. Tehát, hogy én is ezt gondolom egyébként, legalábbis eddig, ahogy a Tisza párt működött, abból kiindulva, vagy a Tisza kormány, tulajdonképpen bármilyen hibát elkövethetnek, csak olyat nem, ami szimbolikusan a Fideszre utal vissza. Ott izé van. Ott kaszára kapára mondja a Tisza közösség, és akkor ott
3: nincs. De sok ilyen van, és nagyon sok ilyen van, mert mégis csak 16 év volt, tehát sok ilyen van, és sok ilyen lesz még.
1: Az a bajom ezzel az egész témával, hogy két topik egybe van mosva. Az egyik a vadászoknak a témája. Hogy mit gondolunk róluk? Van-e hasznuk egyáltalán az élő környezet védelmében? És nincs kétség a felől egyébként, hogy van. És én nagyon is egyetértek azokkal, akik szeretnék ezt a kasztot megvédeni, hogy olyan jelzők, olyan narratíva ragadt rá a vadászokra, ami nem feltétlenül fedi a valóságot, és nagyon sok haszna van annak, amilyen munkát ők végeznek. Csak ez a probléma, hogy itt volt egy Semmilyen Zsolt, itt van egy Stolbuci, és akkor még sorolhatnám, akik a nyilvánosság felé mutogatják a vadászatot, hát azok nem a legszebb és a legegészségesebb, legsportosabb, legtermészetesebb oldalát emelik ki ennek, hanem nem tudom, a tivornyák, a pálinkázás és az élvezetből gyilkolás jut hirtelen egyből eszünkbe. Ezzel lehetett volna javítani az elmúlt évtizedekben, ez nem történt meg. Csak Trencsényi Dávidot hadd hozzam ide, vele vívtam egy komment csatát az István posztja alatt, direkt nem fogok olyasmit mondani, mert egyébként én nagyon kedvelem a Dávidot, abszolút out of the box gondolkodása van, és nem vádolható azzal, hogy fideszes lenne, vagy tiszás lenne, hanem amit ő gondol. Tehát neki tényleg van egy olyan szűrője, ami egyedi. Zárójel bezárva, de ez nagyon fontos, hogy ő mondta azt, hogy az a fotó, ami megjelent emberünkről, Kaprinyákról, az egy egészen más mutat, és a vadászok körében, az ő belső vadászati formanyelvükben, zárt szubkultúrájukban, az igazából a tiszteletadásnak a jele. Mert hogy én azt kifogásoltam, hogyha valaki telipofával vigyorog az optikába, ott van előtte egy leölt állat, hát az nem azt mutatja, hogy ő bármit is érezne, vagy tudom én, tiszteletet érezne mondjuk az élő környezet irányába. Megkérdeztem vadászismerősömet, megmutattam neki ezt a fotót, és azt mondta, hogy ezen kaszton belül, a vadászokon belül egyébként sokak számára visszatetszést kelt ez a fotó, mert tényleg van a tiszteletadásnak, ennek a rituálénak egy olyan szintje, ahol van ilyen típusú fotózkodás, csak ott nincs vigyor, gyakran szalutálnak, akkor az állat szájába valamit raknak, a lőtsebet letakarják, tehát hogy megvan ennek a szabályrendszer, a belső etikája, ami egyébként abszolút nem valósul meg ezen a fotón. Uh-huh. Tehát hogy sokan elítélik még úgy is a fotót, hogy vadászok, de hogy nem ez a lényeg, hanem mondom még egyszer, a két dolog össze van mosva. És az egyik az, hogy azt az érvelés, én nem tudom elfogadni, hogy hát ez a vadászok itt egészen, nem, könyörgöm. Tehát azért van egy évezredes archaikus hatalmi toposz. Van egy leigázott természeti lény, ráadásul egy szimbolikus természeti lény, ami fölött egy vadász basszus telipofával vigyorog, nem tudom másképp mondani, és ott van előtte egy leölt állat. Nekem ne jöjjenek azzal, hogy egy szubkultúrán belül az egészen más jelent, mert még ha igaz is, akkor is 1 millióból 999 000 egészen mást fog jelenteni az. És annak szimbóluma van, és az az ember valamit képvisel, és tudjuk, hogy a politika nagyrészt szimbólumok, kommunikációnak a hálózata. Nem az, hogy ott belül ők mit gondolnak ilyen zárt bizottsági üléseken, nem. Ez az ember sajnos azzal a néhány fotójával ebből a pozícióból kiírta magát.
3: És te úgy teljesen igazad van, és úgy kezdted ezt a gondolatot, hogy a vadászatnak ugyan van egy pozitív funkciója, nem értesz egyet az ilyen unblock vadász ellenes érzülettel. Én nem értek a vadászathoz, de azt gondolom, nem az oroszlánokra vonatkozik, nem az oroszlánok kinyírására vonatkozik talán ez, hanem inkább ilyen ökoszisztéma egyensúlyba tartása erdészet.
1: Erre felolvassatok egy cikket, van ilyen, hogy canned hunting, konzervvadászat. Dél-Afrikában mintegy 350 magánfarmon körülbelül 8000 oroszlán tartanak fogságban, kifejezetten turisztikai és vadászati célra. Ezen canned hunting során az állatot egy teljesen zárt vagy szigorúan bekerített területre terelik a fizetős vadász elé, így menekülési esélye sincs. Az állatvédő szervezetek jelentései szerint a gyengébb szezonokban a vadászatra kiengedett ragadozókat nem ritkán szándékosan éheztetik, vagy gyógyszerekkel leszedálják, hogy a kliens biztosan és kényelmesen lőhesse le őket a fotóhoz.
3: Hát ez nem beteg.
1: És ezt a vadászok a saját védelmükben írják, vagy iratják ezeket a cikkeket.
3: De akkor, Lécimon,
2: artikulált már nekem. Ez a vadászokat akarta védeni? Ja, hogy nem vadon élő állatokat lövünk le, mi jó fejek vagyunk. De artikulált. Leszed állt izét? Házi cica?
1: Ja, ja.
3: De figyelj,
1: mi jó emberek vagyunk.
3: De artikulált már nekem ugye a vadászatnak a pozitív hasznát, mert te nyilván nem ez. Tehát tök egyetértünk, nyilván nem
1: ez. Hát ilyen állománygyérítés.
2: Vadgazdálkodásban van, persze.
1: Persze, állománygyérítés.
2: Abszolút. Hát ugye most nemrég volt nagy vita a kotorék vadászatról. Ja, amikor a kotorék ebek mennek be, és akkor a róka lyukban végeznek a rókával, meg hát a kis rókákkal is, és hogy általában a kutyák is megsérülnek, meg a rókák is, meg a, és hogy hát ez nem jó, és ugye Gajdos László mondta, hogy ezzel valamit valóban kezdeni kell, és akkor jöttek utána a kotorék vadászattal foglalkozó vadászok, akik vadgazdálkodásban dolgoznak, és elmondták, hogy oké, csak ez a leghatékonyabb módja annak, hogy mondjuk a róka állomány az ne szabaduljon el, ne szaporodja túl magát, és akkor viszont az, annak a Bambi is majd a kárát fogja látni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ilyenek vannak, és ez, van egy ilyen, egyfajta ilyen kiegyensúlyozó haszna ennek, csak amikor belép a hobbi vadászat, akkor...
3: A kalahári sivatagban, a kalahári országban, biztos, hogy...
2: Ott akkor azt szokták mondani, hogy de ugye ilyen, oké, ők nem profi vadászok, és nem erdészek, de hogy hivatásos vadászok, tehát ők is tudják ugyanolyan szinten művelni a vadászatot, ergo ők is részt tudnak venni kvánt hobbi vadászként, de mégis ebben a vadállomány egyensúly tartásban. Hát ott már egy kicsit, na, oké, és aztán innen meg csak egyre úgymond lejjebb van, és akkor eljutunk oda, hogy leszedált csámborgó oroszlánokat, akik tényleg, tehát így berakják a célkeresztbe, nem, hogy ő az oroszlán, és akkor őt kéne lelőni, hogy ez
1: igazi
2: meg,
1: férfiak, ez meg
2: már, ez már tényleg a legalja, és ezért mondom, ez a tisztelet, de hogy én tudom, hogy ezek a rituálék így megmaradnak, és egyébként a vadászoknál, ahol ez valóban egy ilyen belső erkölcsi, meg morális indítatásból is ott van, és hivatásnak tekintik a vadászatot. Ők hozzák ezeket a hagyományokat, és de ez nagyon régről jön, nem? Az a tisztelet, amikor kvázi majdnem egy az egyben győzték le a vadállatokat. Még az nagyon-nagyon az őseink, és ez maradt így fent már. De azért egészen más is már történet, nem?
3: De nem nekik kéne leghangosabban tiltakozni, hogy bocs, ezek nem mi vagyunk, ezt nem így kell csinálni. És nekem egyébként kicsit süketített a csend, mert igen, én kiderült, hogy nem értek hozzá, azért, mert soha nem hallottam még egy ilyen markáns kijelentést egy igazi közhasznot végző vadásztól, hogy mi azért vagyunk, hogy ezt csináljuk, ez nem arról szól. Hiszen ez a distinkció egyáltalán nincs meg.
1: És Kaprinyák miért hallgat? Tudom, hogy most egy olyan közhangulat van, ismerem ezt a szitút, ahol megszólalni nem lehet, olyan nem tud mondani, hogy ne essen neki.
2: Az biztos.
1: Rengeteg ember, és a legtöbb, hogy jó, az hülyeség. Szóval sokan igaztalanul, és olyan dolgokat is oda belekeverve ebbe, amiről aztán abszolút nem tehet, de nekem tényleg csak ennyit, ha esetleg nézi ezt az adást, nyilván nem. Akkor, vagy fogja. Akkor csak ennyit magyarázzon meg, hogy egyrészt, hogy mi a tiszteletadás azon a fotón, tehát ha érez bármit az állatok iránt, akkor ott azon a fotón, hogy jelentkezik a tiszteletadás, amit én nem látok, mert nem vagyok ennek a kasznak beavatottja, szánom bánom, de az arcodon, drága barátom, az a mosoly, az a teli vigyor, a vadalma, az micsoda?
2: A tisztelet mosolya.
1: Komolyan, de tényleg, ez most tudom, kicsi drámai lett, bár én szeretem az ilyen szüneteket, ami nem rádióbarát, de mondj már erre valamit, Léci. Miért vigyorogsz?
2: De mert egyébként, ami engem nagyon dühít ebben, és akkor ezt meghagyom neked, ezt a drámai részt, és nem kontrázok rá, hogy még drámaibbat mondjak neked, elfejtettem a nevét. De nem, mert mindig rosszul mondott. Amikor először beszéltük róla, akkor elkezdtem Kapirnyáknak mondani, mert úgy könnyebb kiejteni, és nem bírok kijönni ebből. Szóval nem ilyen drámai, csak ami engem milyen elgondolkodott ebben az egészben, az, hogy mennyire működik ebben a történetben. Egyrészt a pártlogika, másrészt meg az a jó öreg buborék effektus, hogy ugye a pártlogika az volt, hogy hát itt van ez az ember, itt volt nekünk a kampányban, együtt csináltuk végig, most is itt van velünk együtt. Bajtársak vagyunk, találjunk már neki valami pozíciót, és akkor találtak neki egy ilyen pozíciót. Mondjuk ő ott esetleg mondhatta volna, hogy nem biztos, hogy feltétlenül, de hát gyarló az ember, oké, mert azért parlamenti alelnöknek, vagy bizottsági alelnöknek lenni, az mégiscsak valami. És utána meg ez a buborék effekt, a politikai buborék effektus, hogy teljesen mindegy, hogy te mit próbálsz erről így mélyebben előásni és magyarázni, hogy mi a véleményed, tehát nem belemagyarázni másikba, csak elmondani, hogy te hogy látod ezt az egészet. Kapásból zárulnak a buborékok, és az van, hogy már pedig kaprinyákot meg kell védeni. Mert ő a miénk, ő a mi emberünk. És hiába mondod azt, hogy de, hello,
1: meg kell magyar... ölnöm Frank Drebin.
2: Hello, magyar... Magyar Péter mondja azt, hogy itt valamilyen következménye lesz ennek a történetnek, mert hiba.
1: Nem, ő azonnal váltanak.
2: Nem, még most nem, mert
1: lassú,
2: még nem.
1: Lassú
2: még nincs meg.
1: Hát ugye olimpia még ügyéről majd beszélni.
2: És tudom, hogy ez így működik meg minden, csak azt gondoltam, hogy ebben a vadászat történetben azért, hogyha készítenétek egy felmérést, én azt gyanítom, hogy azért a magyar társadalomnak a nagyobb része az nem támogató azért a vadászattal szemben, és egyébként ebben benne van vastagon a NER, meg semmilyen, de a NER az van olyan, amihez hozzányúltak, és nem változott fekáliává, de tényleg. Mert ezt is összenerezték, nem? Nem tudsz a vadászatra úgy gondolni, hogy ne az jusson eszedbe, hogy vadászati kiállítás, semmilyen Zsolt, meg mennyit Nimród magazin, és a többi, és a többi. És hogy pont
1: ki a süsű hangja?
2: Bodrogi Gyula.
1: Bodrogi Gyuszi bácsi és Tóth András, amikor a legkülönfélébb show műsorokban nem ezekről a témákról beszélnek, nem arról, hogy például ez a canned hunting, ez ilyen is van a világban, és ez mennyire felháborító, és mennyire nem. Vagy láttunk egy fotót, aki vigyorgott mondjuk egy állatteteme fölött, és ez mennyire nem. Tehát, hogy a népszerűségüket nem arra használták, és a kettelésüket, hobbiukat, hogy azt tisztára mossák, nem, hanem a legkülönfélébb berúgós sztorik, kimentünk ott az erdőben, szarvasbőgés, három nap múlva mentünk haza, Tivornya, jól éreztük magunkat, mert nem bírták ki, hogy ne sztorizzanak, és ne legyen ekkora arcuk.
2: Amúgy ez milyen jó, amikor már csatakrészek vadászok kóvályognak 3 napig az erdőben, azért az megnyugtató, nem?
1: Azért remélem egymásra nem lőnek soha. Azért vannak ebből is balesetek. Innen folytatjuk, és akkor jön az a bizonyos kutatás, amit én már nagyon várok, bár én már láttam, megmutatom még egyszer. Erről fogunk beszélni. Mindjárt jövünk, rövid szünet.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Nem bírtuk ki, hogy ne sztorizzunk, vadászatról beszéltünk, még mindig ennyire foglalkoztat ez a minket. De muszáj tovább mennünk, mert nagyon fegyelmezett hármas vagyunk. Itt van egy 1600 fős közvéleménykutatás. Felolvasatom nagyon röviden, amit én így összegyűjtöttem belőle, aztán majd kiegészítgeted, és meg tudjuk mutatni. Meg tudjuk majd mutatni ezeket így egyenként, úgyhogy onnantól kezdve átadjuk neked a szót, és akkor segítesz nekünk magyarázni. Tehát a teljes népesség körében relatív többségben vannak azok, akiknek nem szimpatikus Magyar Péter parlamenti megszólalása, 37% elutasító, 31% támogató, miközben a felszólalásait a társadalom leginkább az indulatossággal és az arroganciával azonosítja. Ezzel szemben a közösségi médiás jelenléte jobban rezonál a választókkal, a Facebook posztjait és kommentjeit a teljes lakosság 38%-a értékeli pozitívan, a bizonytalanok körében pedig jóval alacsonyabb az elutasítottsága a digitális térben, mint az országgyűlés falai között. És akkor arra kérném most a kollégákat, hogy mutassuk meg ezt az első ábrát, és itt magam elé veszem, elvileg ezt most technikailag meg tudjuk
3: minden oldani. Minden idők legrádióbarátabb pillanatai.
2: De nem, hát ez szóban is elhangzik.
4: Én megkérdeztem a kollégától, hogy ez működik.
2: Szóban is elhangzik, és akkor átadnám neked a szót. Ez a hozzádejutó információk alapján hogyan értékeled Magyar Péter kommunikációját a parlamenti közvetítésekben? Vagy bocs, még
3: nem, csak három mondat is, utána te jössz, csak hogy ugyanazokat, ugye beszélgettünk a műsor előtt is erről, ugyanezeket vettem én is ki, hogy engem azért meglepett, hogy a teljes népességet nézem, mert a pártszimpátiánál ott azért ott sejtettem, hogy ott nagyon komoly és radikális eltolódások lesznek, de hogy amikor a teljes népességet néztük, akkor vagy néztétek, kutattátok, akkor ugye valami olyasmi jött ki, hogy majdnem fele-fele az aránya annak, akinek szimpatikus mindaz, amit Magyar Péterre a kommunikációban, akár a Facebookon, akár a parlamentben tesz, és kb. Ugyanannyi, akiknek viszont nem szimpatikus, és hogy milyen szinten utasítják el, az megint egy más kérdés, mert az már bontás, de hogyha ezeket így összerakjuk, akkor ez ilyen 50-50, és az engem meglepett egyébként.
5: Én azért nem mennék el, a párt szimpátia szerinti bontás, vagy a kire szavaztál 2026-ban szerinti bontás mellett.
2: Csak arra kérnek, hogy tényleg az első ábráról beszéljünk most, jó? Lehet, hogy erről szerettél volna, csak hogy szűkítsük, mert aztán haladunk.
3: Melyiket mutattad meg a rádió hallgatóknak?
5: A parlament.
2: Hát ez a hozzádejutó információk alapján hogyan értékeled Magyar Péter kommunikációját a parlamenti kampányban.
5: És szerintem pont abban van a lényeg, tehát, hogy gondoljuk végig azokat az ügyeket, amikről sokat beszélünk, napirenden vannak, és születtek közvéleménykutatások a kormányváltás óta. Rengeteg ilyen ügy van, és mindegyiknél azt lehet látni, nyilván Rácsács Bilincs, 17. alkotmánymódosítás, a közhatalmi mozgások, tehát minden ügyben azt lehetett látni, hogy a teljes népességnek, ahogy egyébként a választásokon ki is derült, a magyar társadalomnak a döntő többsége, adott esetben kétharmados többsége a Tisza mellett van. És most meg egyáltalán nem. Tehát itt történik valami, amiről a miniszterelnök úgy gondolja, hogy fontos, úgy gondolja, hogy erre van egy társadalmi igény, és ezekből a számokból úgy tűnik, mintha nem lenne, vagy legalábbis nem ilyen formában. És ezért nem mennék el a pártszimpátia szerinti bontás mellett, mert ha megnézzük például azt a sort, hogy azok körében, akik a Tiszára szavaztak áprilisban, alig vannak többségben, 56% azok köré, akik azt mondják, hogy ez oké, okay, hogy nekik ez szimpatikus. Ez szerintem egy aggasztó jel, és az is aggasztó jel, hogy nagyon sok olyan kérdés van, felsoroltam például a elszámoltatás kérdése, ahol itt nem csak a tiszások akarnak valamit, hanem a mi hazánkosik is akarnak valamit, a párt nélküliek is akarnak valamit, tehát kvázi össztársadalmi konszenzus van abban, hogy ez a jó irány. Hát itt egyáltalán nem ezt látni, tehát azt lehet látni, hogy például a mi hazánk szavazói körében majdnem ugyanolyan mértékben ellenzik, vagy ugyanolyan mértékben antipatikus nekik az, amit Magyar Péter csinál a parlamentben, mint a Fidesz szavazók körében.
3: De megmondom, benne van az, hogy azért Palockaival legalább fideszes szintű csörtéket vív.
5: Hát én lennék Magyar Péternek a tanácsadója, akkor minimum azt mondanám, hogy egy fokkal vissza, mert ez szerintem ilyen, különösen ilyen támogatottsági szintek mellett, aminek még mindig örvendhet a Tisza, aggasztója.
3: Úgy, mint,
5: hogy most még van egy türelem, most még van egy magas támogatottsága a Tiszának, de lehet, hogy ez rá fog égni. Tehát, hogyha ez a stílus tényleg széles körben nem rezonál, és amikor tényleg konkrét népszerűtlen ügyekkel össze fog kapcsolódni, mert lesznek ilyen ügyek, már talán most is vannak.
3: Szerintem ez a lényeg. Hogy amíg a úgymond buli van, idézőjelbe téve, és letartóztatás van, meg számonkérés van, meg pozitív hírek érkeznek, így jön az uniós pénz, és megint lebukott egy fideszes, és a többi, meg közutálatnak örvendő fideszes arcok tűnnek el a közéletből, mert hogy kirúgják, és addig ez működik, és hogy ha viszont ugyanez a stílus marad, de az már azzal kötődik össze, hogy mondjuk el kell magyarázni, hogy miért nem lesz valamilyen beígért jóléti intézkedés.
5: Béremelések
3: akkor az nem, hogy
5: béremelések, elmaradó béremelések.
3: Nem, hogy hasznos lenne, vagy nem, hogy működne, hanem hogy pont az ellenkezőjére is tud fordulni.
5: Igen.
3: Ez tök érdekes. A mindegy. Végül is november 1.
2: Mehetünk a következő ábrára, amit gondoltok.
5: Abszolút.
2: Lapoznánk. Kedves kollégek, kérlek segítsetek nekünk lapozni.
3: Melyik lesz?
2: Az alábbi jelzők közül melyek jellemzőek szerinted Magyar Péter felszólalásaira, jelölt be az összeset, amelyek szerinted igazak rá. 16 év feletti népesség és százalékban. A teljes népesség szerint a két legjellemzőbb tulajdonság az indulatosság, 43% és arrogancia 41%, és még a Tisza szavazók 37%-a is indulatosnak, 23%-a pedig arrogánsnak látja.
5: Igen, tehát itt is az van, hogy szándékosan kiegyensúlyozott jelzőlistát tettünk a válaszolók elé, 5 pozitív, 5 negatív, és hát 2 negatív jött ki a legerősebben, ez az indulatosság arrogancia. Ez aggasztó. Tehát megint csak az, hogy nem a humoros. Például szerintem egyébként Magyar Péternek, én azt gondolom, és egész biztos, hogy a tiszások többsége, mint ki is derül, azt gondolja, hogy azért van humora.
3: Vannak jó beszólása.
5: Igen, vicceseket mond. De mégiscsak az indulat, meg az arrogancia ezen átüt. Sok tiszás szerint is. Tehát megint csak ugyanezt tudom mondani, hogy ezek így aggasztó jelek.
3: Hogy a indulatos és arrogáns ilyen magas szinten van, sőt, ugye ez lett az első kettő, az valahol meglepő, meg nem is, hogy a Fideszes válaszadóknál ez még inkább érvényes, az abszolút, és ugye az, hogy a Tisza szavazóknál 37% mondja azt, hogy indulatos, és 23% azt, hogy arrogáns. Az elsőre úgy nekem úgy tűnt, hogy itt most akkor ez illeszkedik ebbe a mintába, de aztán ugye ott van a harmadik, hogy érthető. És az nekem a tiszásoknál lehet, hogy átírja. Tehát azt mondja, mert ez úgy néz neki, hogyha szóban elmondhatná a voksait, hogy figyelj, Magyar Péter indulatos és arrogáns, de ez baromira érthető, és ez
5: kell. És igaza van. És amúgy igaza van. Igen. De megint csak visszakerülve, lesz olyan úgy, amikor viszont nem lesz igaza. Amikor sokan úgy érzik, hogy nem lesz igaza. És egy olyan helyzetben, ha még ehhez arrogáns is, az problematikus lesz.
2: Igen, nekem alapvetően ez volt az egyetlen problémám talán ezzel a kutatással, hogy... Hát, hogy szeretünk jó emberkedni. És nagyon sokak számára valójában pozitív hatást kelt az, amit Magyar Péter csinál, de amikor be kell vallani, akkor jó ember vagyok, és elítélem azt, amit látok, mert van egy ilyen belső reflexünk, egy öntudatunk, vagy éppen az a kulturális környezet, amiben létezünk, hogy ez alapvetően inkább egy elítélendő dolog, ha ő ezeket a szavakat használja akár az ellenzékre, ezért inkább azt mondom, hogy indulatos és arrogáns, miközben nekem ez rettentően bejön, ez a bűnös élvezet.
3: Na de ezt meg aztán végképp nem tudom mérni.
5: Szerinted a magyar...
2: Ez mérhetetlen.
5: Érdekes a felvetés, de... A magyar ember szerintem nem szégyelli megmondani, hogyha valami bejön neki, még akkor sem, hogyha egyébként ez alpári stílusba történik.
3: Igen.
5: Én valahogy igen. Nem gondolnám igen, azt, hogy... És egyébként sokan meg is mondják, tehát azért sok... Tehát nincsek többségben ugyan, de ez a testem harmada azt mondja, hogy bejön. Én nem gondolom, ezek ne lennének így őszinte vélemények, hogyha erre próbálsz így kiukarni, hogy valójában bejön nekik szimpi, de ezt kell mondanom. Hát figyú, hogyha nem ilyennek tűnne nekik Magyar Péter, akkor nem ezt mondanák szerintem.
3: Mondjuk mindig van ez a közeghez való igazodás, tehát hogyha épp a közeg az egy ilyen kompromisszumkészebb, polgáribb, úgymond, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor valakit megkérdezinek arról, hogy most Magyar Péternek mit gondol az ilyen olyan felszólásaira, akkor sokkal visszafogottabban reagálnom. De hogy mi jár a fejében, azt nem tudjuk. Azt lehet, hogy úgy kéne mérni, hogy mennyire jellemző erre egy 0-10-es skálán, hogy azt hogy a barátainak azt mondja, hogy szerintem Magyar Péter túl kemény volt Rétvári Bencivel, de magában azt gondolja, hogy jól megfingatta a kis KDNP-st. De ezt azért nehéz nem így mérni. Hogy kössön össze gondolatokat. Ezt mondja a barátainak, de közben ezt gondolja Rétvári Bencé.
2: Én azért több tudatosságot vélek felfedezni Magyar Péter kommunikációjában, mint oly sokan. Tehát tény az, hogy most gyakran ösztönszerűen kommentel, reagál, de ez még mindig a nagy tervnek a része, én azt gondolom. És ugye volt itt április 12-én egy választás, valamire kapott egy felhatalmazást, én azt gondolom, hogy arra kapott nagy részt. Arra a hangulatra, amit 2 év alatt megalapozott, amit most visz tovább, tehát akkora hullámokat vert, hogy ezek a hullámok még kicsapnak a partra, és lehet, hogy majd eljön az a közvéleménykutatás, az a mérés, az a saját belső mérésük, mert ezek szerint van nekik. Ugye Hanendrének is rá kellett már pirítania egy picit. Ami után azt mondják, hogy jó, akkor elkezdünk a picikét, mondjuk a polgáribb és konszolidációra törekvő választók irányába moccanni. Addig pedig a vérmesebb, a vért inni kívánó és harcos természetűeknek igyekszünk megfelelni, de lehet, hogy van egy ilyen timeline, és lehet, hogy ez fel van írva, hogy akkor ezt most egy évig tolja, vagy mondjuk januárig, és akkor onnan jön puhulás, mert azért ezt mégiscsak egy irányított dolog. Tehát amikor ő egy beszédet elmond a parlamentben, azt azért lehet puhítani akár ChatGPT segítségével is.
5: Ja, igazságtalan lesz a hasonlat, és nem is gondolom komolyan, csak arról, hogy majd eljön a puhulás ideje. Nem tud nem eszembe jutni, hogy hány évig vártuk ugye a NER konszolidációját, hogy majd Orbán Viktor is elkezd egyszer középre beszélni.
3: Most már tudtuk.
5: És egyszer levedli ezt az ilyen radikális populista gunyáját.
2: Szerintem ő ezt játszott, tehát nem volt egyféle Orbán Viktor kommunikációja, nem voltak olyan megjegyzések, amik ilyen nagyon mi hazánkos, radikális, szélsőséges, aztán következő nap pedig, mint egy...
5: Volt egy skálája, mozgott egy skálám.
2: Korrekt európéjér állt ki.
5: Szerintem korrekt európéjérig nem ment el, addig szerintem nem mert elmenni. Nyilván volt...
3: Azt nem merte meg akáztatni.
5: Volt egy mesdje, ami játszott, de én azt gondolom Orbán Viktorról, hogy még a legkorrekt európéjérebb, jól mondom a felső fokára, jó, korrektebb európéjér énje is volt annyira radikális, ameddig mondjuk, hogyha Magyar Péter elmenne, akkor így ez a megmaradt, nem tudom, 50, nem tudom, hány százalék tisztelés, így teljesen ki lenne. Tehát az teljesen más pályán játszott. De visszatérve arra, amit mondtál, és talán rá is térhetünk erre a kommentre.
2: Hogy igen, menjünk a harmadikra, ha szabad kérnem.
5: Hogy azt szerintem érdekes ezen a harmadik ábra, hogy a kommentjei viszont, vagy a kommentelése, a Facebookon történő pályafutása, szabad így fogalmaznom, mint ha jobban bejönne az embereknek, mint a parlament, pedig a legkeményebb dolgokat, vagy a legmeredekebb dolgokat szerintem ott csinálja. Tehát amilyen cikkek alatt, ahogy kommentel, a tök független sajtót küldi el oda, ahova szerint el kell küldenie, engem ez meglepett a kutatás, vagy ez szimpatikusabb az embereknek, mint a parlament. És ez nem annyira kis különbség, tehát mondjuk ki, hogy itt például az látni, hogy 38%-nak szimpatikus, és csak 33%-nak nem az. Ezek az arányok fordítva voltak a parlamenti.
2: Magyar társadalom kollektív tudattalanjában a parlament az még mindig egy ilyen szakrális, méltóságteljes tér. Ez tükrözi az idősebbek 43%-os elutasítása. A közösségi médiás trollkodást, utcai fórumok harci stílusát, azt meg egy az egyben beviszi ebbe a kupolaterembe, de az meg annak a terepe. Ehhez szoktak hozzá
5: ott
2: az
5: belefér,
2: emberek.
5: Tehát ott belefér.
2: Igen, és az idősek is ezt így kezelik, hogy az egy ilyen tele szemetelt, tele hányt, tele mindent csinált valami, hely, ahova én nem szívesen megyek, vagy ha olyanom van, akkor pont azért megyek oda, hogy ott levetkőzzem ezeket a civilizációs békjókat. De mondom, még mindig van egy olyan szentség egyáltalán a miniszterelnöki pozíciónak, a politikusi pozíciónak, uh-huh. hogy hát ő nem beszélhet így. És ezt uh-huh. hétről hétre hallom, lehet, hogy egy 10 év alatt fog átmosódni a tudatunk, hogy már mi is úgy kezeljük majd a politikust, mint egy influencert. Mert jelenleg ez nincs meg, uh-huh. hanem ezen fennakadunk.
3: De nem kéne mégiscsak a felelősség szint tjéhez képest valamelyest másként működni egy politikusnak, és én nem gondolom, hogy legyenek szerintem.
2: Hát ez boomer vélemény, hogy... igen.
3: Hát, ja.
2: Donald Trump ezt nem lájkolja.
3: Igen, most eszembe jutott.
2: Aztán a világ legutóbbi, egyik legnagyobb.
3: Legutóbbi, legtökéletes, legkiváló politikusa, igen. Mondjuk leghatékonyabbnak, az sajnos hát, elmondhatjuk.
2: De politika, ez ilyen.
3: Az milyen, mert tényleg ez a félidős választás, hogy mindenki be van tojva, hogy ha nyer Trump, azért nem lesz jó, hanem akkor meg azért van, mint hogy a konzervatívok. Na, hogy szerintem itt benne van az is talán, vagy most így néztem ezeket a számokat, és így gondolkodtam, hogy rám milyen hatással van Magyar Péternek a ilyen-olyan-olyan szereplése, mert hogy felületenként való szereplése, hogy Facebookon, amikor felrak egy ilyen posztot, vagy oda kommentel valakinek, az valóban az belesimul abba a közegbe, és akkor ott hátott aztán a nikkek háborúja, nem? Tehát itt már mindenki megszokta, hogy ilyen küzdelmek vannak, hogy kész, oké, az ilyen. De a parlamenti közvetítést, amikor nézed, akkor mégiscsak az, hogy egy ember egy másik emberrel szembe feszül. És például én, amit Magyar Péter csinálja, azt nem tudnám csinálni. Tehát nekem ez nem lenne, nem tudom, mim, hogy így álljak bele emberekbe, úgyhogy olyan távolságra van tőlem, mint most te.
5: Ja.
3: Ott ül. És akkor ezek, én tényleg nem tudnám csinálni. És azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Tehát, hogy
2: ezt most velem tudod megtenni.
3: De és azt élvezem, ráadásul. Azt gondolom, nem vagyok ezzel egyedül, mert hát nem is megy mindenki el politikusnak. És ez valószínűleg egy politikusnál egyébként, főleg akinek az volt a küldetése, mint Magyar Péternek, hogy egy leválthatatlan rendszert kellett leváltania, ez valószínűleg pozitív tulajdonság, hogy ő így tud kommunikálni, és így tud beleállni ezekbe a vitákba szemtől szembe. Ugyanakkor meg átlag emberként meg nekem ez már egy kicsit riasztó, mert bennem meg az van, hogy én ezt így nem tudnám, és hogy mi kell ahhoz, hogy ez valaki így tudja. Nem tudom, ez mennyire volt érthető.
5: Tökérthető. De van egy másik szempont. Mondtad, hogy megvédted, vagy megmagyaráztátok, hogy Facebookon miért népszerűbb. Tehát ott belefér, ez egy ilyen közeg. Uh-huh. De az a gondolat, ezen nagyon egyedül vagyok? Vagy nagyon ilyen túlértelmiségi gondolat azt mondani, hogy a miniszterelnök ne a Facebookon töltse az idejét? Tehát önmagában az, hogy mennyire, hogy külön térkép készül arról, hogy hol kommentel. Erre külön weboldal született. Tényleg? Olyan, nem vág, elmondom. Nem
2: vágom.
5: Persze. Tehát az, hogy így, ez ő csinálja,
3: nem szóval.
5: Gyakornok csinálja, Claude csinálja a browserében, ki csinálja
2: ezt? Hadd meséljem el, ez nagyon jó sztori, hogy valamit bekommentetlen a 24 alá, amikor Vindis Lászlóval meccselt most az ÁSZ elnökkel, és írt neki egy ilyen cinikus üzenetet, és utána az ATV Facebook oldalán átvette az ATV ezt. Én pont ott böngésztem az oldalt, látom, hogy épp most tették ki, és nem túlzok, egy perccel később kim volt Magyar Pétertől az ATV-s poszt alatt a kommentje.
5: Ja.
2: Uh-huh. De mondjuk most tudjuk, hogy felvett nem kevés social médiást, és akkor ezen vekengenek egyébként a fideszes influencer oldalon, hogy hát fejenként 1 millió forint. Ti azért le se hajoltatok, srácok.
5: Igen. De akkor kijelentető szerinted, hogy ezt nem ő írja?
2: Nem, szerintem az alapüzenetet ő írja. Én úgy hallottam, nem tudom, nincs info, de belsősöktől ezt hallottam, meg újságíró kollégáktól, hogy a saját oldalára ő írja, és akkor onnantól kezdve ugyanazt az üzenetet pedig már teríti a csapat. De hogy veszik észre, hogy egy perc, tehát ki jön az, szerintem van nekik egy ilyen listájuk, hogy mely oldalakon, ha megjelenik egy új poszt abban a témában, akkor automatikusan. Tehát szerintem ezt egy...
3: Hát feliratkozgatnak.
5: De ezt úgy kell képzelni, hogy van mondjuk 50 social-esnek.
3: Mennyit vettek fel? Hány social-es tényleg?
2: 20?
5: Mindegy, 20-valahánynak hozzáférés az ő oldalához, és egyszerre szimultán sokan.
2: Ja. Igen, ezek megbízható emberek véletlenül. Ja. Tehát ők maguk nem írnak, Magyar Péter megírja, és ők terítik.
5: Mondjuk ez egy életszerű.
3: Álommeló.
2: Figyelj, gyorsan, le kell tudnunk a kötelezőt, a kutatás módszertanáról egy 4-5 mondatot.
5: Reklám blokk következik. Ez online zajlott, mobil applikáció és web applikáció alapú. Az a jó ebben, hogy ezt ilyen nem is 24, hanem 12 óra alatt meg tudjuk csinálni egy országos reprezentatív mintára, ezért tudtuk elhozni.
2: Valaki kérdezte egyébként, Kovács József, köszönjük szépen a Kovács. És akkor gyorsan én is felhasználom, hogy full nem ide passzol, ne haragudjatok, de olyan kevés kérdés érkezett, hogy Borostomi miért nem kérdezte Ceglédit a médiapiacos interjúban az 500 millióról, amit az öt kapott. Tessék. Nagyon egyszerű, mert hogy beszélgettem előtte Cegóval, és azt mondta, hogy pont ugyanannyit tudok elmondani, vagy pont annyit tudok, mint te is. Tehát amit Hont András 23 posztban és interjúban elmondott, ő adani, vagy pont annyit tudok, mint te is. Tehát amit

0: holnapi témák közé, mert szeretünk hergelni. Viszlát, ez volt a provokatőr már a szatátásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.

0: Rákóczival. Minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Túl vagyunk a japán nagydíjon, és a hétvégén már jön is a világbajnoki versenyfutás következő állomása Mandalikából, viszont hát bármennyire is szeretnénk a pályán történtekkel foglalkozni, vagy éppen azzal, hogy mire lehet majd számítani itt a Marc Márquez Jorge Martin külön versenyfutás következő fejezetében, nem erről fog szólni az adásunk első, hát 20-25 perc egészen biztosan, hiszen bármennyire is szeretünk a valós történésekről beszélni, hát a MotoGP beledobta a malomkövet a pocsolyába, és mindent a feje tetejére állított a 2027-es szezontól kezdve. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 198. adása, és beszéljünk arról, hogy miért szeretjük azt, amit a Dorna, illetve a MotoGP kitalált.
2: Miért szeretjük? Hát, köszöntök én is mindenkit. Először szerintem kezdjük, mit szólsz azzal, hogy aki esetleg még nem hallotta, hogy hogyan fog kinézni a MotoGP-s hétvégék összetétele 2027-től, akkor ezen suhanjunk végig. Ugye az első szabad edzés az továbbra is 45 perc hosszú lesz, ebben nem lesz változás. Ami már innentől kezdve kapásból következik, az ugye az, hogy a második edzés is, vagyis hát az edzés helyett ugye szabad edzés lesz, második szabad edzés péntek délután. Ez viszont egy óra helyett mindösszesen 30 perc lesz, tehát hogy itt már bukik egy elég jelentős mennyiségű pályaidőt a MotoGP-s csapatok gyakorlatilag mindegyike. Majd... jön az első csavar az történetben, mert hogy jön egy sprint időmérő már pénteken délután, ez 15 perc hosszú lesz, és ez úgy fog kinézni, hogy mindenki egyszerre kiviharzik majd a pályára, tehát, és ebben a 15 percben megpróbálja megfutni a legjobb időt.
1: Tehát ez gyakorlatilag úgy fog kinézni, mint hogyha az edzésnek az utolsó 15 percét levennéd az edzésről, és igazából egy külön pályára gurulást
2: nem, az edzésnek ugye az utolsó 30 percét veszed le, csak 15-t kapnak. Jó, vissza, és azt is időmérő formátumban, igen, tehát hogy ezt már nem értem, mindegy. Aztán ugrunk szombatra, FP3-mal kezdődik a nap, de ez is már csak 20 perces, tehát hogy rövidebb, mint az eddig megszokottak. Majd jön ugye a nagydíj időmérő Q1-es része, ez 15 perc hosszú, és ebben mostantól kezdve minden versenyző részt vesz majd, és innen, aki tovább jut a Q2-be, a top 12, az harcolhat majd nyilván az első 12 pozícióért külön a Q2-ben, ami szintén 15 perc hosszú lesz. Szombaton délután MotoGP sprint, ahogy az eddig is volt, ez nem változik egyáltalán, és ugye nyilván a sprint quali rajtrácsa, vagy a sprint quali időmérő alapján áll fel itt a rajtrácsa a sprinten. A vasárnap már itt ugye megint egy változtatás van, hogy nincsen most már a MotoGP-seknek sem bemelegítő edzése, hanem Moto3, Moto2, MotoGP nagy díj lesz a sorrend, és annyival viszont megkönnyítették a MotoGP-s csapatok dolgát, hogy 10 percig vagy 10 perce tovább nyitva lesz a box utca, tehát hogy kivezető köröket lehet tenni akár többet is, és akkor meg lehet próbálni, hogy a motor, hogyha mondjuk összetört korábban, jól sikerült-e összeszerelni. Így első ránézésre, ami nekem szemet szúrt, és hát itt eléggé ledobta szerintem mind a kettünk az égszíjat ezzel kapcsolatban az agyunk, hogy nem értem a logikát a mögött, hogy miért a top terméked pálya idejéből veszel el? Hogy ez miért jó? Tehát, hogy ha valaki kimegy egy MotoGP-s verseny hétvégére, akkor én azt gondolom, hogy nem Moto3 meg Moto2 miatt fog kimenni, hanem azért, hogy láthassa a MotoGP-s versenyzőket minél többet a pályán, és nem azért, hogy most éppen a kivetítőn nézze, hogy csörögnek a boxban. Tehát, hogy ez már egy tökre értetetlen dolog számomra. Ugye, ami még fontos, hogy ezt úgy vesszük fel ezt az adást, hogy szerda délután van, tehát azt még nem tudjuk, hogy a Moto3, Moto2 hogyan fog kinézni a hétvégék során, de nagy valószínűséggel ugyanúgy. Amit én meg tehát, hogy ettől nekem, ezért sokan összevesztünk már, vagy sok kritikát kaptunk mind a ketten emiatt, hogy a Moto3, Moto2 szabad edzésért nem tudunk úgy lelkesedni, és a Moto3, Moto2 időmérő sem igazán az a hétvégének a csúcsvillanata egyikünk számára sem, szerintem ezt elismerhetjük mind a ketten, hogy mi miért gondolkozunk így. Ezt szerintem látszik minden szempontból, nézettségi szempontból, érdeklődés szempontból, hogy nem értem, hogy miért a MotoGP ide veszünk el, mikor a Moto3, Moto2 péntek délután 40 meg 45 perceket megy ezen a rohadt pályán, bármelyiken.
1: Nem értem én se, tehát, hogy az a fő probléma, hogy amikor a MotoGP-t szeretnék nagyjátenni, a MotoGP-t akarják még jobban előtérbe helyezni, ez egy tök jó gondolat. És egyébként eddig minden abba az irányba is terelődött, hogy a fő terméket még jobban kihangsúlyozni, és még inkább a reflektorfénybe tolni. És ennek ugye van valamilyen szintű következménye, ugye, hogy ha valamit előtérbe hozol, akkor papíron a többi, amivel addig mondjuk egy szinten volt, vagy közelebb volt, az kicsit háttérbe szorul. Ehhez képest azt látjuk, hogy minden eddigi döntés után most hoznak egy olyat, amivel amennyivel mondjuk a paddockban, meg egyéb frontokon előtérbe helyezik magát a GP-t, a legfontosabb részével kapcsolatban viszont pont, hogy hátrébb helyezik.
2: Igen.
1: Ja, azzal, hogy kevesebb időt töltenek a versenyzők a pályán, mert azért a nap végén mégiscsak az a fő attrakció, hogy lehet bármiféle csilivili social terméket gyártani, lehet bármiféle csilivili sorozatot, vagy egyéb tartalmat gyártani vele kapcsolatban, újra gondolni a hétvégének a felépítését, de az a legfontosabb, hogy maguk a MotoGP-s versenyzők mennyi ideig vannak a pályán, mert arra adod el a jegyet, ahogyan te is fogalmaztál. Igen. Ehhez képest meg azt látjuk majd, hogy a jelen állás szerint azért valamivel kevesebb pályaakciót fog kapni a néző, hogyha fizet azért az élményért, amit megkaphat a helyszínen. Azért, hogy cserébe még kevesebb izgalmas pályaakció is legyen, mert azért tegyük hozzá, ugye a MotoGP-vel kapcsolatban szerintem nagyjából hasonlóan gondolkodik mindenki, hogy ott az edzés is tud érdekes lenni, meg maga az FP1 is, meg a szabad edzés is tud érdekes lenni, meg az önmagában véve is hordoz annyit külön extra történetszálat, amit ki lehet bontani, fel lehet dolgozni, meg lehet nézni is azt, hogy ugye a világ legjobb motorversenyzői a jelenlegi legjobb motorokon mennek. De az, hogy ezzel ellentétben viszont ott van a Moto3 meg a Moto2, ami akármit csinálhat konkrétan, lehet akármennyire sótlan, egyértelmű, már-már unalmas kategória sokszor, és én ezt vállalom, ezt a véleményemet gond nélkül bárkivel szemben, hogy a Moto3, Moto2 az nagyon sok szempontból csak egy teher egy-egy verseny hétvégén, főleg ugye a szabad edzések.
2: Hát meg ilyen mennyiségben, tehát hogyha ennyi szabad edzése van a Moto3, Moto2-nek, akkor tényleg azt gondolom, hogy totálisan felesleges. Tehát nem kell ennyi pályaidő.
1: Sőt, gyakorlatilag ott tartunk. Most hirtelen nem számoltam utána, de lehet, hogy a motokettesek több időt tölthetnek.
2: Hát számoljunk utána.
1: A verseny hétvégére való felkészüléssel.
2: Úgyis itt van indonéziai hétvégén.
1: Mint
2: nézzük.
1: A MotoGP-sok, ami azért nonsens akárhogy na nézed. Na, igen. De akkor számoljunk. Ugye
2: a MotoGP-nek most ez úgy néz ki, hogy van egyszer 45 perc, meg 30 perc, az 75, meg 20 perc, az 95 perc. Ennyi.
1: Igen.
2: Meg hogyha beze számoljuk, de azt a 10 percet ne számoljuk bele, amit a kivezető körökkel fognak itt el bohóckodni majd.
1: Igen, tehát hogy az igazából csak ilyen gyors csekkolásra elegendő, de hogy érdemi adatot nem tudsz abból kigyűjteni nyilván. Ezzel szemben ugye jelenleg, és ugye jelenlegi információnk alapján jövőre is úgy néz ki egy Moto2-es hétvége, hogy van egy 40 perces első szabad edzés.
2: Igen.
1: Egy 40 perces edzés.
2: Hát ez már 80.
1: És egy 30 perces.
2: Az 110.
1: Szombat délelőtti. Tehát, hogy és gondolj bele, hogy ők viszont mennek egy időmérőt és egy vasárnapi futamot. És értem, hogy van egy olyan megközelítése is ennek, hogy ha kevésbé tudsz rá felkészülni, meg kevésbé tudsz mindent lemodellezni, akkor több a váratlan tényező.
2: De, okay, de, akkor...
1: de könyörgöm, a versenyzőknek meg ugye pont az a problémája ezzel az egész új rendszerrel, ugye beszéltünk erről a legutóbbi adásban is, vagy ami, igen, a legutóbbi adásban, hogy ugye pont az a problémája például Francesco Bagnaiáéknak, hogy így is nagyon sok olyan szituáció van, amikor koppig kell húzni a kart, és ezek megnőnek, csak még kevesebb időt tudsz rá felkészülni.
2: Tehát ebből... Igen, meg ha a legnagyobb kategóriában nem adsz nekik sok időt, hogy felkészüljenek, akkor miért a MOT 3, MOT 2-be adunk nekik több időt? Logikát nem látok csak mögötte, hogy ennek mi értelme van, hogy a MOT 3, MOT 2 több időt kap arra, hogy egy egyszerűbben felkészíthető technikát gyorsabb, vagy több ideig lőjenek be. Tehát ezt nem értem. Nyilván mondom, tehát még egy kicsit ebben a szempontból vaktában lövöldözünk, mert nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy direkt csak azért egyelőre csak ezt a hétvégi GP formátumot jelentették be, mert hogy lehet, hogy ezt megfuttatják ugye csapatoknál, és hát a csapatok is a gyártók ráborítottak, a versenyzők meg ugye szerintem majd meglátjuk, mit mondanak, nem hiszem, hogy nagyon elégedettek lesznek, de hogy azt akartam mondani, hogy valószínűleg még ezért nem tudunk semmit a Moto 3, Moto 2-ről, mert hogyha nagyon nagy a nyígás a versenyzők részéről, akkor lehet, hogy még variálnak azzal. Én legalábbis még reménykedem benne, hogy inkább akkor azt mondják, hogy figyeljetek, menjetek ti délután 45 percet, és akkor elveszünk a Moto 3, Moto 2-től még egy 10-10 percet, mert hogy senkinek sem fog hiányozni az, hogy most ők 10-10 perccel kevesebbet mennek. Nem tudom, meglátjuk.
1: Nekem az a kérdésem felét, hogy ez most miért volt annyira hirtelen sürgős, hogy ezt így most a hét kellős közepén bedobják egy olyan időszakban, amikor úgyis jönnek egymás után a verseny hétvégén.
2: Azért, mert nyilván el kell kezdeni a csapatoknak készülni, és meg a versenyzőknek is fel kell készíteni ezt, erre magukat, és még valamilyen szintű, ugye mostanában ez nagyon népszerű, társadalmi egyeztetés lehet, hogy folyik majd itt a pedokon belül, hogy akkor ezt hogyan tudnák adott esetben finom hangolni. Én ezt tudom elképzelni. Meg hát nyilván ezzel
1: én
2: is
1: betudom... Én gonoszabb leszek.
2: Igen.
1: Na, addig sem arról beszélnek, hogy elvinnék őket Katarba.
2: Hát nem elvinnék, el fogják őket vinni Katarba. Hát de tudod, erről küldtem a Discordon a mémet, hogy ugye a drékes, hogy nem, esőben nem versenyzünk, de aktív háborús zónába oda megyünk, mert az nagyon jó, meg nagyon kell nekünk. Tehát, hogy nem tudok mást így elképzelni, szerintem egyszerűen muszáj volt. Most már eljött az a pont, tehát azért, ha belegondolsz, azért elég rendesen a szezon végén járunk, nem lehet az, hogy most itt egyszerűen fogod magad, és akkor így Bambi így a közepébe, csak a utolsó pillanatokba bejelented, hanem valamilyen szinten ezt még muszáj lesz megfuttatni. Kíváncsi leszek nagyon a versenyzői reakciókra, ugye erről kérdeztél már Ausztriában is egy pár versenyzőt, és ugye például Marini azt mondta, hogy azok a versenyzők, akiknek folyamatosan ott vannak az elejébe, ők nem fognak örülni, mert nyilván akkor nekik egy-egy ilyen blama, az sokba kerülhet adott esetben, de azoknak, akik kvázi le vannak maradva, azoknak ez érdekesebb lehet. Egyébként összességében magát a... Tehát, Én annak például örülök, hogy nem lett Q1, Q2, Q3. Mert ugye erről is volt szó, hogy klasszikus Forma 1-es időmérőt rendeznek, hogy Q1, Q2, Q3. Hát az halál lett volna. Tehát akkor nem tudom, hogy akkor mit csinálnak, akkor szombaton egy métert sem mehetnek egyáltalán, egy percük se lesz a időmérő előtt, hogy ezt hogy akarták kivitelezni, tehát ez szerintem eleve egy nonsense kategória volt. Tehát ennek én tudok örülni. A két időmérő még talán így a legkevésbé fájóbb. Tehát, hogy azért nyilván így is, ha azt nézzük, hogy pályaidőben kevesebbet töltenek a pályán, mint a Moto 2, Moto 3-asok, akkor talán így az izgalmi faktora mégiscsak nagyobb, bár mondjuk azt egyetlen, hogy ha belegondolsz, nem tudom, mikor volt utoljára olyan MotoGP-s időmérő, hogy mióta van ez a Q1, Q2 formátum, amikor egyszerre volt mindenki a pályán, és úgy ment a legjobb köridőjére. Ugye nyilván, ha a Q0-át vesszük most pénteken délutánonként, akkor erre lehet mondani, hogy ez valid, de hogy így klasszikusan csak ezért mennek ki egyszerre majd 22-en, hogy mindenki a legjobb időt összerakja.
1: Igen, csak ugye a Q0 az azért csalóka, mert oké, az a legegyszerűbb, hogyha az utolsó 15 perccel számolsz, de igazából az utolsó 17-18 percben kezdik el, és akkor ott azért lehet azzal mókolni, hogy ki hogyan jön ki a pályára, sokkal nagyobb időablakod van, és most 3 perc különbségre beszélünk, de igazából meg tudod közelíteni úgy, hogy az a plusz 3 perc, az igazából 2 gyors kör. És azért az ott szokott számítani bőven, főleg a legvégén.
2: Persze, ez is egy
1: tehát, hogy amikor elkezdik az utolsó 15 percet, akkor sokszor ugye a versenyzők azok már éppen kezdik az első gyors köreiket a legvégén. Itt meg 15 perc van a boxutca nyitásától, tehát eleve egy sokkal szűkebb ablakba kerül az egész, és akkor látunk majd ilyen Moto3-os alternatívákat.
2: Igen, elég érdekes lesz. Tehát, hogy ez például nyilván ez egy, hogy mondjam, ez egy jó pofa sztori lehet. Én őszintén szólva meglettem volna 2 külön időmérő nélkül, de meg tudom érteni azt is, hogy ez valamiért kellett. Ugye ezzel is ugye nyilván a Forma 1-es irányba akarják még jobban terelgetni dolgokat, hogy ott is ugye van külön sprint időmérő,
1: meg nagy időmérő. Szerintem egyébként az egy tök jó gondolat, és én ezzel, amikor először szembe jött az info, akkor én tudtam menni azzal az elvel, hogy legyen külön időmérője a sprintnek, meg külön rajtrácsa a nagy díjnak, hogy ezt hogyan oldják meg hogyan fogják kimatekozni, az már rajtuk múlik, de tényleg, hogy ne egy kvalifikáció döntsön 2 futamról, az szerintem egyébként egy korrekt dolog, csak ugye azzal, hogy ugye minden egyes verseny hétvégén van ez a sprint, ez az, ami egy kicsit még kontrasztosabbá teszi a dolgot, mondjuk összevetve a Forma 1-jel, tehát hogy ugye ezt talán Paul Espargaró mondta el, mert ő is ugye akkor beszélt nekem erről, hogy hát hú, de hogy akkor ez úgy működhetne csak ebben a formában, amiben ugye akkor még lehetett sejteni, hogy működik, hogy akkor nem minden egyes verseny hétvégén sprint. De hát nyilván a MotoGP azt nem fogja elengedni, hogy kevesebb sprint legyen, miközben azért a sprint az lehet, hogy már nem annyira eseménydús, nem annyira akciódús, mint volt akkor, amikor bevezették, és akkor tényleg ott ész nélkül mentek a versenyzők egy fél szezonon keresztül, de az biztos, hogy sokkal nagyobb eladhatósági faktora van egy verseny hétvégének akkor, hogyha van sprint, ezt a Forma 1-nél is látjuk, meg hát nyilván azért alapvetően szerintem ez a sprint bevezetés, ez egy sikeres dolog, sőt egyébként versenyzők számára is tud hasznos lenni a vasárnapi nagy díjra, tehát hogy eleinte ugye az volt a vélekedés, hogy jaj, kiesik az FP4, amiről ugye folyamatosan csak versenyt szimuláltak a versenyzők, hát a versenyszimuláció helyett kaptak igazából egy éles versenyt, és azok a körülmények, meg azok az adatok talán még jobban segítik azt, hogy a vasárnapi futamra a lehető legkészebben érkezzenek meg a versenyzők, meg a csapatok technikai oldalról. Tehát ezt a részét én egyébként tudom támogatni. Nekem tényleg az a bajom, hogy ez ellentétes mindazzal, amit eddig tapasztaltunk döntéshozatali szinten. Mert eddig tényleg minden abban az irányban mutatott, hogy akkor itt a MotoGP-t olyan szinten akarjuk kiemelni, mint még soha. És ez nem csak a külsőségekben nyilvánul majd meg, hanem a pályán töltött időben is. Legalábbis én így gondoltam. Aztán most úgy tűnik, hogy mégsem.
2: Hát mondom, lehet, hogy ez még majd változni fog, és azt is megkurtítják minél jobban. Csak hogyha meg Moto3, Moto2-t kurtítasz, akkor nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy akkor mivel töltött ki a maradék pályaidőt? Akkor ugye szó volt erről, hogy a Begör világkupa még több helyre fog elmenni.
1: Na hát, hogyha tényleg az van, hogy a Begör világkupa nagyobb térnyerése miatt kurtítják meg a MotoGP-t.
2: Hát nem a MotoGP-t, hanem akkor a Moto3, Moto2-t is. Vagy ugye az is benne van, hogy mondjuk a junior szériákat jobban bepörgetni, érted? És akkor őket is egy kicsit, mert hogy nagyon sokszor van ugye most az, hogy ugye a rookies megy egy csomószor egy hétvégén a MotoGP-vel, de ugye junior GP nem nagyon megy már a MotoGP-vel, tehát hogy ilyeneket lehet, hogy megpróbálnak majd megint beforgatni. Ezek ilyen nyilván egyedülre kötszurkálás.
1: Meg ezzel a gondolati síkkal tudod mi a bajom? Amit ugye így is beszélünk sokszor, hogy hát annyira egymás hegyén hátán jönnek folyamatosan az események, hogy igazából nem tud elkülönülni a fő terméket. Na most, hogyha még tovább sűríted, behozva a több Harley Begör versennyel, a több nevelő szériával, hát akkor aztán még nagyobb lesz a zsúfoltság, és akkor tényleg elvész a gyerek a sok bába között.
2: Igen, de valahogy nyilván még lehet, hogy ezt így megpróbálják majd, mondom, zöld ágra vergődni, hogy lesz a legjobb. Nem tudom, hogy ezt így mennyire gondolják egyelőre komolyan, vagy mennyire van az, hogy ez még ilyen még alakul. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Nekem az a gondolatom, meg az a problémám úgymond, és én azért nem vagyok annyira derülátó itt a módosításokkal kapcsolatban, mint mondjuk te, vagy te még azért reményteljes vagy e téren, hogy akkor nem készült volna el ennyi grafikai arculat, nem készült volna el konkrétan egy ilyen teljes sajtó kampány azzal kapcsolatban, hogy akkor itt jön az új rendszer. hanem akkor csak így fű alatt megszellőztetve. Tehát szerintem a szellőztetés része, amit ugye te mondtál, az arról szólt, amikor kihozták még a Red Bull Ringen azt az információcsomagot, hogy mondasz, a két időmérő jó, esetleg.
2: Jövőre ezt most egy-egy számot kell csak átírkálni, ha így nézed. Tehát a 35-öt lehúzod, írod, hogy 45, vagy a 30 helyet odaírod, hogy 45, tehát akkor két számot kell. Tehát hogy nem az van, hogy most ez ilyen át... Tehát nem mondom, hogy ez egyből így kőbe van vésve, és akkor csak ez lehet. Tehát hogyha az a nagyobb gond, hogyha itt a versenyzők bármilyen szintű változást szeretnének elérni, akkor közösen kellene kiállni. Ez a közös kiállás, ez általában nem szokott működni, mert valaki mindig azt mondja, jó, hát akkor legyen így, engem annyira nem zavar.
1: Hát mindenki a saját érdekét ugye, nézi.
2: Ugyanúgy jutunk vissza, hogy még továbbra sincsen egy versenyzői
1: de ez nem is lesz.
2: Érdekképviselet, szakszervezet.
1: A versenyzők maguk mondják, hogy ez nem fog megtörténni soha. Gyakorlatilag történjen akármi, ez nem fog megvalósulni. Igen. Mert mindenki, amikor van egy ilyen szürkezónás helyzet, amikor mondjuk lehetne lépni, akkor mindenki azt nézi, hogy na várjunk, ez lehet, hogy nekem jó. Mert a versenyző önző. Ugye erről tök sokat beszéltünk, igen, akár podcastben, akár közvetítések során, akkor, amikor ez felmerült helyenként, hogy alapvetően minden versenyző nyerni akar. Most tök mindegy, milyen technikán, meg milyen esélyekkel, de alapvetően nyerni akar, és mindig azokat a lehetőségeket vizsgálja, meg nézi, meg az alapján hoz döntéseket, hogyha van erre módja, ami a saját esélyeit megnöveli.
2: Igen, ugye a kevesebb pályaidő pedig, ugye, hogyha ebből indulunk ki, hogy mindig a igazából a krémnek kedvez meg azoknak, akiknek a, tehát mondjuk a leggyorsabban, akik felkapják a fonalat, nyilván akkor itt is ez is meg segít majd abban, hogy a jobb versenyzők talán még jobb eredményeket érjenek el. Talán lehet ezt így is nézni, hogy még jobban elvárik majd azt, hiszen hogyha valakinek van egy jó motorja, azért az van, hogy jó párszor, hogy idő azért, amíg belövik, és mondjuk az egész péntek elmegy rá.
1: Igen, tehát például, hogyha az FP1-en rossz irányba mész el, akkor azt nem tudod már péntek, igen, délután kiküszöbölni, mert hogy nem lesz rá elég idő.
2: Igen. Úgyhogy ezt is értem meg, hogy nyilván káoszt tud teremteni, tehát, hogy csak ez most egy picit megint olyan, hogy ez most ilyen, nem azt mondom, hogy ez a show érdekében, de valamilyen szinten azért ez a show érdekében van, hogy akkor két kvali, alapvetően az irányjal nekem nincsen gondom, nekem a pályaidővel van gondom, és azzal, hogyha a Moto 3, Moto 2 az marad ilyen mennyiségben. Tehát, hogy azt akkor nem tudom megérteni, meg nem tudom hova tenni, hogy ezt miért pont így döntötték el. Értem, hogy ha kevesebb a pályaidő, akkor nyilván nehezebb, meg a dráma. Igen, a dráma inkább. Tehát, hogy a dráma faktort próbálják ezzel igazán fokozni, és mondom, nekem az még mindig fura lesz majd, hogy lefutunk egy sprint időmérőt, majd ugye másnap délelőtt valószínűleg megint egy nagy időmérő, és utána a sprint. Nagydi, ugye az is kérdéses, hogy mi lesz ugye így a általad nagyon sokat szeretett, meg nagyon kedvelt pilóta parádéval, hogy ugye az is, hogy hova kerül vasárnapot, és mi a terv, hogy alakul át ez.
1: Nekem lenne ötletem, hogy hova menjen.
2: Sehova.
1: Hát úgy legyen kihúzva a menetrendből.
2: Az biztos, hogy nem fogják kihúzni. Tehát így, hogy most már warm-up sincsen, ugye vasárnap reggel, így nehéz azt látni, hogy ez ne történne meg. Tehát, vagy hogy a pilóta parádétól megszabadulnánk. Meglátjuk. Hát, amikor már a hétvégére fordulunk, vagy jövő héten leszünk, akkor már tudunk kicsit fontosabb infokat is, hogy tényleg hogyan nézhet ki az egész hétvége egy-egyben, nem csak azt, hogy most akkor ennyit látunk, hogy csökken a MotoGP pályaideje annak érdekében, hogy tudjunk egy sprint időmérőt rendezni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyes nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Káni filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2026. június 1-ére. Ezen a napon hatalmas meteorrobbanást észleltek az Egyesült Államok északkeleti részén. A NASA szerint az égitest mintegy 64 kilométeres magasságban robbant fel Massachusetts fölött. A jelenség energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanóerejének felelt meg. A lökés hullámot több államban is hallott. Egyes lakók pedig arról számoltak be, hogy megremegtek az épületek. És szintén 2026. június 1-én a Spirit FM Húzós című műsorában Róna Jegon vendége Balogh Petya volt.
3: Balogh Petya, szoftverfejlesztő, üzletember. Az NNG navigációs szoftvergyártó cég alapítója, angyalbefektető, azaz startupokba fektet be. A cápák között televíziós műsor szereplője, korábban a Jazzy Rádió Business Class című rádió műsorának egyik műsorvezetője. 2022-ben több társával megalapította a Start Holding nyertét. A cég két fő tevékenysége a vezetők, cégvezetők képzése és a kockázati tőkebefektetés startup vállalkozásokba. Restart Hungary néven társaival létrehozta a magyar innovációs és vállalkozói ökoszisztéma szakmai kerekasztalát.
4: Balogh Péter, azaz Petya. Szia.
5: Szia.
4: Miért Petya?
5: Ennek igazából története van. Nekem, amikor az NNG-nek a vezérigazgatója voltam, akkor a nagy dilemmám mindig az volt, hogy szólnak nekem a kollégák, ha hülye vagyok. Cégvezetőként veszünk föl, remeltek magunknál is okosabb embereket. Megtelik a cég, ott volt több mint 800 ember, és a dilemmám az mindig az volt, a szorongásom az volt, hogy csinálok egy hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez előfordul vezetőkkel, hogy hülyeséget csinálnak, és olyan emberek veszik őket csak körbe, akik nem mernek szólni. És arra jöttem rá, hogy Balogh Péter úrnak a 800-ként felvett alkalmazott, majd nem mer szólni. És arra gondoltam, hogy valahogy ezt le kell hozni. És akkor így lettem Petya, mert a Petyához oda lehet menni.
4: De szóltál a többieknek, hogy mostantól Petyának hívjátok?
5: Nem, ez így, ezt az ember, ha próbálja, könnyen beveszik ezt. Előtte Tigrisnek szólított mindenki, tehát ahhoz képest egy igazi úri lett ez, hogy Petya lettem, de hogy ezt a közvetlen környezet, ha megszokja, ha ők úgy szólítanak, ha úgy mutatkozom be, akkor gyorsan átveszik, és ennek az volt a trükkje, hogy megközelíthető legyek. Hogy mindenki érezze azt, hogy hát a Petyahoz oda menjek, és szoknak, Petya, ez mi volt ez a marhaság, amit mondtál? És szerencsére elegen odajöttek elégszer ahhoz, hogy ez egy nagyon hasznos eszközöm legyen. Mert belülről sosem érezzük, hogy mikor mesztelen a császár, ugye? Vagy hogy mikor van már nagy baj, kellenek azok az emberek, akik mernek szólni, és ezt ezzel tudtam támogatni.
4: Te egészen picikorod óta szoftvereztél tulajdonképpen.
5: Igen.
4: Commodore 64, ha jól tudom a te történetedet. Tehát ahogy mindenki ismerkedett vele, te nem csak nyomkodtál, hanem próbálkoztál is rögtön. Volt ebben valami olyan megszállottság, ami miatt azt mondták rá, hogy hát valami baj van ezzel a gyerekkel?
5: Valószínűleg a figyelmemet nagyon tudom fókuszálni, meg nagyon vannak dolgok, amik semennyire nem tudnak lekötni. Tehát valószínűleg ez a figyelemzavarnak az az eset, amikor megvan az ultrafókusz. Nekem a számítástechnika, az informatika, programozás az nagyon hamar, nagyon szenvedélyemé vált. Nagyon izgatta az agyam, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és bármennyit eltöltöttem volna a számítógépemmel. Segített az, hogy beteges gyerekkorom volt, nem voltam ez a focizós, rohangálós, sportolós gyerek, ezért ami időt tehettem, és amennyit a szüleim engedtek, annyit a számítógépemmel töltöttem. És hát ez az utolsó, most már 42 éve vagyok programozó így lélekben, ez elég meghatározó lett.
4: Csak hogy a gépeket emberekre cserélted az elmúlt években. Mert most inkább emberekkel foglalkozom.
5: Az is, igen.
4: Ez megváltoztatott téged?
5: Azt gondolom, hogy a karrierem első felében egy nagyon nagy könnyebbség volt az, hogy nagyon már megértettem, hogy hogy gondolkodnak a gépek, hogy működnek a gépek, és velük nagyon jó szót értettem, de nagyon frusztrált az, hogy az emberekkel valahogy ez sokkal nehezebb, mert sokkal komplexebbek, meg kevésbé kiszámíthatóak, senki nem azt csinálja, amit mondok, hanem amit ért belőle. De aztán rájöttem, hogyha nagy dolgot akarok csinálni, és nagy hatással akarok lenni a világra, akkor az csapatra lesz szükségem, akkor ezt nem egyedül fogom tudni megcsinálni, hanem úgy, hogy csapatot építek. Úgyhogy ebben volt egy tudatosság, hogy elkezdtem egyre jobban figyelni erre, egyre inkább azon dolgozni magamban, azt fejleszteni, hogy hogy tudok csapatot vezetni, hogy tudok másokra hatással lenni.
4: De ezt hogy lehet belülről vezérelni? Mert hogy ezt tanítani szokták. Ezügyben padokba szoktak beülni emberek, hogy ezt megtanulják. De meg azt mondja, hogy elkezdtem figyelni rá, hát hogyan?
5: Könyveket olvasni, videókat nézni, elmenni tanfolyamokra,
4: ja, beülni hát padokba.
5: Így van. És az egyik nagy felismerésem, hogy ez a kommunikációs képességünk, a beszélő képességünk, a gondolatok átadása, a másokra való hatásunk, ezek nem velünk született tulajdonságok, hanem ezek javarészt tanult képességek. Úgyhogy ezzel, ahogy elkezdtem foglalkozni, mindig lett foganatja, mindig egy picit jobb lettem benne.
4: Vannak olyan döntéseid, amikre így utólag azt mondod, azt nem kellett volna? Vagy tanítod-e ezeket? Mert hogy ugye könnyebb tanulni valami hibából, mint a sikerből.
5: Igen, és ilyen szempontból szerintem az átok, hogy leginkább tanulni saját hibából tudunk. Nyilván volt egy csomó olyan ballépés, amit utána meg tudtam bánni. Összességében nem bánom az utam, mert azt gondolom, hogy az utunknak a hibáink is a részei. A tanulságainkat azok adják. A nagy pofonok, amiket oszt az élet, azoktól leszünk erősebbek, vagy azok miatt fog legközelebb jobban sikerülni. De persze volt jó pár olyan pontja a karrieremnek, ami utólag visszanézve rá tudtam bökni, hogy na ott azt az egy pontot, ha máshogy csinálom, akkor lehet, hogy máshova jutok el. De szerintem mindannyiunknak megvan, hogy vannak fájdalmas tanulságok.
4: Megvan a legmélyebb?
5: A legmélyebb, és akkor ez nehéz, és akkor megpróbálok virágnyelven beszélni. Az egyik nagy történetet, amikor indítottam az életemben, akkor nem szántam arra elég időt, hogy jobban megvizsgáljam, hogy kikkel állok össze, és kikkel alkotunk majd egy csapatot, vagy kikkel állunk össze üzletileg, és ennek később nagyon sok kárát láttam. Ezt tanítom is vállalkozóknak, hogy egy átlagos, sikeres cégtársi státusz, vagy társalapítói státusz, ha jól sikerül a cég, akkor tovább tart, mint egy átlagos házasság. Azaz, amikor összeállunk egy cégbe, hogy csináljunk együtt egy céget, akkor ott nem szabad elmaradjon a randi. Jó pár randiot. Nem szabad megspórolni azt az időt, amit egy párkapcsolatnál azért megteszünk. Nem első randin kérjük meg a másik kezét, hanem legalább egy pár évet jellemzően együtt töltünk, együtt próbálkozunk, amíg utána azt mondjuk, hogy jó, ez végül is működik, el tudom képzelni, hogy ez még egy évtizedig vagy kettőig menjen az életemben. De ugyanezt az üzletben nagyon ritkán tesszük meg. És az a jellemző üzletemberként, hogy amikor elindulunk egy vállalkozással, akkor azt azokkal alapítjuk, akik épp akkor ott vannak, akik épp együtt ültünk a kocsmában. Hát
4: vannak közös érdekek, közös gondolatok, és közös csináljuk. Tőkét alakítunk.
5: Így van. És akkor csináljuk, akkor osszuk fel, akkor mi ketten együtt csinálunk egy vállalatot. És ennek a kultúrája Magyarországon nagyon alacsony. Nem tanultunk meg, szerintem az iskolarendszer nem tanít meg csapatban játszani, nem tanít meg együtt működni, mert mindenkit külön-külön feleltetnek, külön csináljuk a házinkat, külön írjuk a dolgozatot. Ezért aztán, amikor így összezárva találjuk magunkat, akkor nincsenek meg az eszközeink, hogy ezt jól csináljuk. És ezért nagyon sok cégnél Magyarországon ez egy komoly probléma, hogy az alapítók elkezdenek együtt valamit építeni, aztán rájönnek, hogy utálják a másikat, vagy nem tudnak együtt dolgozni, és akkor inkább szétrobban az egész cég, vagy megcsömörlik valahol.
4: Veled ez történt?
5: Nekem volt egy ilyen évtizedes nehéz időszakom, amikor egy világcéget építettem, de közben mentek a perek, a zsarolások, a mindenféle kellemetlenkedések a tulajdonosi körben. Biztos, hogy sokkal nehezebbé tették ezt az időszakot, és motivációban, egy belülről szerintem többet vitt el belőlem ez az időszak, mint amennyit az ügyfelekre kellett figyeljek, vagy tudtam figyelni. Tehát nagyon sokat kivett belőlem, és így is nagy sztori lehet, de nélkül azért sokkal nagyobb lehetett volna.
4: De ebből mi a tanulság számodra, hogy nem állsz össze másokkal? Vagy ha összeállsz, akkor az egy laza szövetség, mint amit most alakítottatok, erről majd úgyis beszéljünk két mondatot.
5: Én nagyon hiszek az erős szövetségekben, inkább abban változtam, hogy ebben kritikusabb vagyok, jobban átgondolom, hogy ki az, akivel megvan az értékrend, belerakom a munkát az elején, hogy megértsük jobban egymást, ugyanakkor még mindig tudok ebben hibázni, de utána, hogyha hibáztam, akkor tudni kell azt lekezelni is, és tovább lépni is. A végén ugyanaz maradt mostanra is a vezérelv, hogyha nagy sztorit akarok építeni, akkor annak azt nem tudom egyedül, és nem csak rólam kell szóljon, hanem úgy kell összerakjak egy csapatot, hogy abban mindenki a saját számítását megtalálja, mindenkinek egyformán fontos legyen. Talán ez a tanulság.
4: Na ezekről, Randikról annyit, benne volt a névjegyben is, hogy angyal befektető vagy. És hát egyrészt értelmezzük ezt, hogy mit jelent, másrészt pedig hát az azt feltételezi, hogy olyan nagyon mélyen nem ismered a másikat, hanem belenézel a szemébe és elhiszed. Ami egy ilyen villámszerelem inkább, mint egy randi.
5: Igen, ez érdekes. Az angyal befektetőre szerintem a másik magyar szavunk az valahol a balek. Mert hogy nagyon egyszerű.
4: Tehát, ha angyal befektető... látod magad, ez jó?
5: Nem, azért ügyes balek, vagy szerencsés balek. Hogyha szeretne valaki angyal befektető lenni, akkor a recept nagyon egyszerű. Az első fele az annyi, hogy oda jönnek vadidegenek, akik elmondják az álmukat, és te elhiszed, és adsz nekik pénzt. Ehhez amúgy nem kell más, mint sok pénz, amit oda lehet adni. A második fele, hogy utána közülük az, aki jól csinálja, és ért hozzá, és képes tanulni, és fejlődni, az majd felépít egy világcéget, és az odaadott pénzedért lesz egy sokszoros térülésed, akár tízszeres, százszoros, ezerszeres megtérülésed a befektetéseden. És nyilván nagyon kis százalékuk jut majd el a világcégig, de a matek összességében a statisztikák a saját és a globális statisztikák alapján is ki tud jönni, tehát tud működni. De azért az első lépés az az, hogy valakire ránézel, elmondja az álmot, és te azt mondod, hogy szerintem ezt meg fogod tudni csinálni. És benyúlsz a zsebedbe, és egy értelmezhető összeget odaadsz neki azért, hogy oké, csináld. És ebben szerintem az emberismeretnek nagyobb a szerepe, mint a mateknak. Mert az a pont, és ezért hívnak minket angyalbefektetőnek, az a pont, ahol mi beszállunk, ott még hinni kell. Ott még el kell hinni, hogy ez az ember képes rá. Azaz ott van benne egy kicsit egy ilyen hit a dologban. Mert a számok még nincsenek ott. A cég még lehet, hogy el se indult. Még nincs ügyfele, vagy nincs még árbevétele, vagy még bőven veszteséges.
4: Vagy csak egy álom az egész.
5: Vagy még csak egy álom az egész. És akkor azt tudod csak megnézni, hogy az oké, hogy egy álom, egyetlen egy reális álom-e, lehet-e ilyen cég, a másik, hogy ki álmodja. Az az ember, aki oda jön hozzád róla, elhiszed-e, hogy ő ezt meg is tudja csinálni, és egy céget elindítani, majd egy nemzetközi céget felépíteni, ez teljesen más sztori, teljesen mást igényel az embertől, elhiszed-e, hogy ő végig tud ezen menni, és a végére majd ő kinő egy iparág vezetőjévé, kinő egy felnőtt üzletemberré, aki nagyban tud dolgokat csinálni, és nagyban tud gondolkodni, és hogy ezen az egész küzdelmes úton lesz annyi kitartás, hogy ő bárhogy fáj, végig fog menni.
4: Ehhez neked mi kell? Hogy láss egy profit, aki most valami újba akar kezdeni, de pontosan tudja, hogy ez hogy működik, hiszen volt már ilyenje valami, vagy egy álmodozó, aki az egész életét rá tudná tenni arra, hogy az ő álma megvalósuljon. Melyiknek hiszel inkább?
5: Az a baj, hogy Magyarországon kevés még az a profi, aki már épített fel nagy dolgokat a semmiből, és jön, hogy akkor építene megint. Ebből még borzasztó kevés van, pedig igazából Amerikában ez a nagy trükk, azért adnak annyi pénzt olyan könnyen induló vállalkozásoknak, mert azokat az induló vállalkozásokat olyan veteránok vezetik, akik már hármat felépítettek és eladtak több százmillió dollárért. Ha ők kezdenek valamit, akkor a befektetők azt mondják, hogy figyelj, ez a srác már háromszor felépítette, megcsinálta, eladta, elhisszük, hogy meg tudja negyedszer is. És azt mondják, hogy igen. Magyarországon nagyon kevés az ilyen alapító. Úgyhogy amit inkább látni kell az alapítókban, az, hogy nem csak álmodozni tud, mert az bárki tud, az ötlet ér a legkevesebbet az egészből, hanem benne van az a végtelen elszántság, hogy akkor is végig megy az úton, hogyha emiatt egy ideig kevesebbet keres, mint ha elmenne alkalmazottnak, többet fog dolgozni, stresszelni fog, lesznek nehézségek, és az szinte biztos, hogy nincs meg nála a mesterterv. Mert nincsen mesterterv, minden ilyen startup olyasmit próbál csinálni, amit még más nem csinál régóta. Úgyhogy mindenki olyan területre próbál betörni, ami terület még nem is igazán létezik, azaz valami újat próbál, valami innovatívat, ez azt is jelenti, hogy nem tud kész receptje lenni, hogy ebben a hónapban ez történik, utána meg az, utána meg úgy jutok oda, hanem ez nem egy ilyen kiszámítható, mint amikor csodálatos dolog, hogy elmegy a Holdra egy űrhajó majd visszajön, de a nagy trükkben, hogy egész jól kiszámítható az a röppája, hogy mikor indult, mekkora erővel, milyen energiával, milyen szögben, hol fog landolni. A vállalkozások világában nincs ilyen, ez vadvízi evezés. Itt a legfontosabb képesség az az, hogy hogy éli túl a pillanatot, és hogy halad a célja irányába minden egyes lépéssel egy kicsit.
4: Ilyenkor te csak pénzt adsz, vagy tudást is? Tehát a saját tapasztalatodat be tudod-e csatornázni az ő vállalkozásába, és akarod-e?
5: Az elején ebből sokkal többet tudtam végezni, onnan kezdtem ezt az angyal karrieremet, hogy az elején csak mentoráltam induló vállalkozókat, tehát csak a tudásommal segítettem, de aztán volt, aki mondta, hogy hát egy kis pénz is jó lenne az, hogy tudjunk gyorsabban haladni.
4: Nem szállsz be,
5: Petya. Nem szállsz be, hát akkor beszálltam. Mostanra több mint 110 ilyen induló vállalkozásba fektettünk be.
4: 110?
5: Igen. De a csapatommal...
4: Mennyit tudnál elsorolni belőlük? Tehát mennyire, hát vagy, mennyire vagy képben egyáltalán 110 vállalkozással?
5: Igen, ez a nehéz, hogy most már van egy csapatom, aki ezeket a döntéseket is hozza, én megfigyelő támogatóként segítem a munkájukat. Szerintem olyan 80-90-et fejből meg tudnék szépen sorban nevezni, tehát a nagy részüket ismerem, többségükkel találkoztam, de vannak olyan befektetéseink is, egy amerikai orvosi technológiai cégben, ahol még csak nem is találkoztam a cég vezetőjével, csak prezentációkat láttam, meg hívásokban voltam, de még nem ismerjük egymást úgy. Azért arra törekszünk mi, hogy amikor befektetünk valahova, akkor ott az első 1-2 év az az érzékeny időszak, amikor még javarészt mi vagyunk és pár másik angyal befektető, ott igyekszünk, amennyit tudunk segíteni, de aztán, hogy nőnek fel ezek a cégek, újabb és újabb befektetőik lesznek, idővel majd lesz, aki 100-szor annyi pénzt fektet be, mint amit mi az elején, és akkor nyilván az ő szava már többet ér, az ő tapasztalata arról a szintről fölfelé többet ér, úgyhogy a szerepünk az folyamatosan csökken, de viszonylag sok cégünkkel van olyan kapcsolatom, hogy ha baj van, hívnak, ha valami nagy jó dolog történik, akkor hívnak, szoktunk néha beszélni.
4: Ebben a kudarcok is benne vannak?
5: Abszolút.
4: Tehát, hogy ugye vannak olyan remények, amik aztán nem jönnek be.
5: Abszolút.
4: Lehet, nem is ők tehetnek, ti tehettek róla, hanem a piac valahogy nem.
5: A piac, a világ nem arra fordult. Az az érdekes, hogy minden ilyen cég az valamint a jövőben akar csinálni. És ha a jövő nem arra fordul, mert jön egy iráni háború, vagy jön egy vámháború, vagy jön egy bármi, egy másik, egy újabb technológia, ami még jobb, mint amit ők elkezdtek használni, akkor lehet, hogy egyszerűen okafogyottá válik, vagy kiderül, hogy amire ők gondoltak, hogy ez majd mindenkinek kell, az mégse kellett mindenkinek. Tehát egy csomó minden történhet. Az a statisztika, hogy az olyan cégek, amik kapnak egyáltalán ilyen angyalbefektetést, nekik is legalább a felük csődbe fog menni. Még onnan, hogy megnéztük, kiválogattuk, biztos, hogy ilyesmi lesz nálunk is hosszú távon a statisztika, e felé közeledünk.
4: Egy ilyen befektetőről, mint te vagy, az embereknek van egy képük, hát ráadásul vannak olyan ismérvei a magyar közéletnek, amely alapján. Igen, nagyon könnyű oda passzítani hozzá a jachtot, a magánrepülőt és a, nem tudom, a Tihanyi belső tó kiprivatizálását. Nagy lábon kell ahhoz élni, hogy hiteles legyél?
5: Szerintem pont, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a 10 milliós strandpapucsot az veszi meg, aki nem munkával kereste a pénzét. Én aki vállalkozót ismerek, és sokra vitte, ők sokkal spúrabbak a pénzükkel, sokkal többre értékelik a pénzüket, sem mint hogy hülyeségre költsék el. És a nagy jacht az szerintem ego probléma. Van egy ilyen összefüggés, Dudics Dénes, fantasztikus józanság díler mondta, hogyha az embernek nincsen célja, akkor csak a hedonizmus marad. Hogyha nem érti, hogy nem szereti, amit csinál, nincs vele célja, de tud vele sok pénzt keresni, és legyen ez korrupció, vagy legyen olyan üzlet, ami valahogy nem hasznos a világnak, akkor csak egy dologba tudja kiélni magát, hogy egyre hedonistább, és egyre extrémebb dolgokat vásárol meg, vagy enged meg magának, és akkor ez nyilván egy csomó mindent be tud hozni. Én meg azt gondolom, hogy én mindig tudom, hogy miért küzdök a világban, mi az a változás, amit szeretnék. Mindig van egy ilyen önmagamon túlmutató célom, ezért fel sem merül, hogy jachtot vegyek. Hát abból a pénzből hány startupot lehetne segíteni?
4: Na jó, de miért értelme van a 110. után a 240. startupot elindítani?
5: Mi értelme van jachttal rendelkezni?
4: Ez egyébként egy jó kérdés.
5: Tehát a startupokról csak annyit, hogy amire a 107, a 200 is jobb, mert többet tudunk segíteni, mert többet tudunk hozzájárulni.
4: Ezt te úgy éled meg, hogy segítesz?
5: Aha.
4: Ez fontos. Tehát, hogy nem azt nézed, hogy mennyi a profit, mert majd az a vége, hanem az elején azt nézzük meg, hogy lehet-e belőle valami jó.
5: Így van.
4: Tehát, hogy nem azt nézed, hogy mennyi a profit, mert majd az a vége, hanem az elején...

0: Nyilván nem jön be mindig minden, és nem fogja mindegyik megszázszorozni a pénzünket, de ez a kettő egyszerre igaz, hogy anyagilag is és erkölcsileg is nagyon elégedett lennék, ha bejönne minden ám annak az alapítónak, akkor azt csináljuk. És ez ilyen szempontból szerintem a befektető az nem elvesz valamit. A befektető és a vállalkozás szerintem jó esetben építi a világot maga körül. És ebben szerintem most egy nagyon izgalmas új tanulási út elején állunk, mint társadalom, mert szerintem a világunknak az egyik alapelve, hogy egészen addig nem történik benne semmi, amíg oda nem jön valaki, aki megálmodik egy új dolgot, aki utána pénzt, munkát kockáztat, aki beleáll, hogy ott történjen valami a semmi helyett. Na, ők a vállalkozók. És szerintem egy országot a vállalkozók építenek. És ilyen borzasztó, de hogy Magyarországon egy csomószor azt láttuk az utóbbi évtizedekben, hogy hát vannak olyan vállalkozók, akik nem éppen építik, hanem széthordják az országot. De közben tudjuk, hogy ott van több ezer és több ezer vállalkozót ismerek, aki, és valószínűleg több tízezer vagy százezer vállalkozó, aki pedig lelkesen, becsülettel építi az országot, és közben a vállalkozását is építi, és munkahelyeket teremt, és adót fizet, és újabb terméket vagy szolgáltatást nyújt, amitől jobb lesz a világ. És én nekik drukkoltam, és most én azt remélem ebben az új világban, hogy egy picit kevesebb lesz az országát széthordó vállalkozó, és egy picit több fény jut majd azoknak, akik építik.
1: Ennyit a jachtokról.
0: Ennyit a jachtokról. Nekem az ilyen luxus órák, luxus autók, jachtok,
1: mi a
0: paloták.
1: Legnagyobb luxus az életedben?
0: Legnagyobb luxus. Szeretek utazni. Nagyon szeretek új helyekre menni. Jellemzően turista osztályon utazunk, mert akkor mindent visszaszámolunk, nekünk két mértékegységünk van otthon a családban. Mindent át lehet számolni ázsiai útra, meg mindent át lehet számolni befektetett startupra. És akkor tudjuk úgy számolni, hogy hűha, ez három út lenne, vagy tudjuk azt mondani, hogy húha, ez az összeg egy jacht, az több ezer startup befektetés.
1: Na jó, de ezt a gyerekkel, hogy tudtad megbeszélni, hogy hát figyelj, az van, hogy ez most két startup, úgyhogy hagyjuk.
0: Hihetetlen normális gyerekeim vannak ilyen szempontból, mind a három lányomra büszke vagyok, hogy egyik se hord luxusmárkákat, egyik sem, egyiknek sincs gyémánt, akármilyen, mindegyik normális, átlagos emberi módon viselkedik, ahogy ezt szerintem.
1: Lehetne gyémánt akármiük?
0: Nem, mert nem veszem meg nekik.
1: A jó, hát úgy értem.
0: Persze. Ja, de hogy anyagilag persze, tehát hogy
1: egyébként
0: vagyonos vagyok.
1: Egyébként megkívánhatták, hogy ott van az a borzalmas drága.
0: Igen. Vagy járhatnának talpig divatmárkában, de ők sem igénylik, és én sem így neveltem őket.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. június 1-én. Ezen a napon derült ki, hogy jelentősen késleltetheti az amerikai Hold programot egy rakétabaleset. Erről az Európai űrügynökség vezetője beszélt június 1-én. A Blue Origin New Glenn rakétája május végén egy floridai hajtóműtes során robbant fel. A rakétának fontos szerepe lenne a NASA jövőbeli Hold küldetéseiben. És szintén 2026. június 1-én a Spirit FM Agy Esély című műsorában Tóth Peti Lili vendége Horkai Zoltán állatkoordinátor és filmes szakember volt, és a Fenevadak filmes szerepléseiről beszélgettek.
2: Nem akármilyen vendégek érkeztek hozzánk most a stúdióba, szerintem hangalapján is hallják, hogy apró kiskölykök érkeztek hozzánk, az egyik az Ölemben, éppen most cicizik, jobban mondva, cumis üvegből etetem, hiszen elképesztő az élmény, hiszen hiszik vagy sem, ez egy farkaskölyök, most lehet, hogy nem emberevő még, de később igencsak tekintélyt parancsoló lesz, és hát nem akárki hozta kíséretként őt, illetve még egy társat, hanem Horkai Zoltán hozta őt, állatkoordinátor és filmes szakember. Köszöntelek nálunk. Hát köszönjük szépen az élményt. Bevallom, hogy nekem egész héten ez volt a legeslegnagyobb motivációm, hogy jöttök majd hozzánk. Van esetleg már neve?
3: Neki?
2: Igen.
3: Elza.
2: Elza.
3: Jaj, igen, ez egy kislány. Van egy nagyon kedves párom. Most mi ismerkedtünk meg. Én nekem elég sok problémám van, de tulajdonképpen ő az ő angyalom, a Takács Bea, és ő nekik adtam oda kicsinek. Most visszahoztam, mert a kislánya éppen érettségizik, úgyhogy nagyon zavarta, hogy nem tanult, csak a farkassal foglalkozott, úgyhogy elnevezték Elzának.
2: Egészen tündéri, de nagyon eleven is. Mikor fog jól lakni? Vagy...
3: Soha.
2: Soha? Most már itt teljesen kitámasztott meg, már nem is tudom, ficánkul az Ölemben. Letegyem a cumis üveget, vagy maradjon?
3: Nem, hagyj így az egészet. Jó, ha rendben. Tudsz beszélni, folytatni, igen, összekarmolt.
2: Dehogy is nem, még megbirkózom vele.
3: Jó, oké, rendben van. Hát ez, ha már filmezik, akkor egy 100 eurós kép lesz ebből.
2: Hogyan jött az állatok szeretete? Mindig is tudtad, hogy állatokkal akarsz foglalkozni?
3: Nem gondoltam volna, hogy sok állatom lesz. Soha.
2: Pedig azért komoly gyűjtemény volt.
3: Hát komoly gyűjtemény volt, igen, de ilyen, nem volt állatom még gyerekkoromban. Nekem nagyon korán elváltak a szüleim, viszont az én nagymamám, anyunak a mamája, az nekem olvasott ilyen 3-4 éves koromban Jack Londonnak Vadonszava, meg fehér agyar, meg ilyenek. Én akkor rákattantam a farkasra, de azt sem tudtam, hogy mi az. De elég sok negatív történet volt a farkasom, Piroska és a farkas és egyebek, és sajnos ilyen filmeket mi is forgatunk, de aztán anyám meg olvasta Fekete Istvántól a Bukkot, akkor voltam körülbelül 5-6 éves. Fekete Istvánt nagyon szeretem, hozzáteszem, tehát nem tudom összehasonlítani mondjuk Széchenyivel, annak ellenére mind a kettő vadász volt. Én is az vagyok, mondjuk nem ejtek el csak olyan vadat, amit meg is eszünk, de az nagyon jó volt, és akkor én 70-es születésű vagyok, és akkor kijött a Kántor, amiben a Csupatinak jött ez a kutyája, és akkor hát 6 évesen kaptuk, vettünk egy német juhászt, az volt a Duxi. Nagyon sokáig élt, de én még mindig farkasra álmodoztam. És a legrosszabb tanuló voltam az iskolában, ezt hozzá kell tenni, és hát apunak jól ment a szekér, és elbűvölt mindkett mindennel, és amikor 7-es voltam, akkor átmentem apuhoz, nagyon nehéz volt megmondani annyinak, de még mindig farkas, de már volt egy német dogunk is, akit Zsavernak hívtak, nagyon nagy kutya volt, és hát bement az osztályfőnökömhez 8-ba, és mondta, na most már az Olika nem 2,5 lesz, hanem most már megy fölfelé. Hát 3-as lettem, de nem vettek föl sehova. És a bátyám meg az öcsém, azok 12 nyelvű iskolába jártak, a tantárgyasba, 12 osztályosba, ugye gimnázium, az Arany János gimnáziumba, és akkor apám bejött reggel, már ment egy hete az iskola. Piam, vett fel a köppenyedet, megyünk gyorsan. Iskolába. Mi iskolába? Hát az Aranyba. Na, ott fölvitt minden oké, na ott 6-ból buktam. De még mindig a farkas. És akkor utána berakott a stadionszállóba 14 évesen, vagy 15 évesen, és berakott a dolgozók vendéglátóipari iskolájába. Ami jó volt, mert csak 3-szor kellett bemenni egy héten, délután, hétfő, szerda, péntek, de akkor már volt fizetése, mindegy, és akkor bátyám meg a nővérem azok már kint voltak külföldön, és akkor végre leérettségiztem, gondoltam, megyünk Balatonra haverokkal, és letettem apám meg a bizonyítványt, meg lerakott elém egy repülőjegyet. Mondom, mi ez? Hát mész Münchenbe. Minek? Hát mész a Göntöjét, meg kell tanulnod németül, és utána mész Salzburgra, a bátyát tanul főiskolán. Papa, normális vagy? Hát én még farkasról akarom elmodozni, anyu azt mondta, hogy menjek erdészetibe. Hát én már nem fogok kimenni. De kimentem, nem volt mit tenni, de így legalább megtanultam németül, később angolul, úgyhogy elvégeztem a egyetemet, és ahogy hazajöttem Washington State University-ről, azonnal vittem haza egy farkast. Ez volt a Wolfi.
2: Hogyan sikerült beszerezni?
3: Gödöllőn, most is ott lakom, volt egy Kósa József nevezetű pali, akinek volt 19 medvéje, 6-7 farkasa, 117 kutya, vaddisznó, mit tigris, mit tudom én, minden túró, és én oda kerültem. És még ki már 94-ben, nem, 92-ben, és 95-ben megvettem tőle az első farkast. Uh-huh. Úgy vittem haza, de nem is gondoltam volna, nekünk nagy szállodánk volt minden, de hát elég sok probléma volt, hogy a farkas nőtt, aztán fölment a szállodába, kiszedte a vendégeknek a cuccait, széttépte, aztán jöttek oda hozzám, azt kérdezték, hogy hol az igazgató? Tudtam, mivel mondom, én vagyok. Tessék, parancs, valami szétszette a ruhánkat, minden. Mondom, ingyen volt a mai nap, jó? Tehát ez így ment. De aztán jött a Veresegyházi medvemenhely, aminek alapítója is voltam, és akkor úgy kezdtem. De ha visszatérünk a fiorgatásra, engem megtalált egy Bécsi László nevezetű fotós bácsi, és összebarátkozott egy svájci palival, akik Erdélybe forgattak farkasról filmet, csak nem nagyon találtak farkast. És akkor megtudták, hogy én nekem van egy egyéves farkasom ott a Lidérc utcában, egész közel egyébként a hegyhez, vagy a Normafához, és akkor oda kivittük a farkast. Ilyen hobbi volt. És akkor ezt leadták valami filmszemlén, és az osztrákok látták, hogy úristen, hát itt egy olyan farkas van a képben, ami belenéz a kamerába, lefekszik, nyugodt, uh-huh. mit tudom én. És akkor úgy kezdtük az Öcivel, az a jégbe fagyott ember. Uh-huh. Ott volt medve minden.
2: És akkor itt indult tulajdonképpen minden?
3: Így indult. De
2: ezt követően mi volt a következő lépcső?
3: Mi volt a következő lépcső? Hát az, hogy a Veresegyházi medvemet csináltam, én abban bementem a medvék közé.
2: Csak úgy bementél hozzájuk? Vagy ezért volt felkészülés is?
3: Nem. Ezek nem bántottak. Tehát
2: készhez szokott medvék voltak?
3: Hogy?
2: Készhez szokott medvék voltak?
3: Egyáltalán nem.
2: Nem?
3: Volt egy-kettő, aki szelid volt, mert ez a Kósa Józsi bácsi úgy kapta, hogy például hoztak be Erdélyből egy Zsuzsika nevezetű macit, 6 hónaposan, és azt oda hozták hozzá. De ez még a 98 előtt volt. Mert 98-ig azt vettél az állatkertben, amit akartál. Ezt mondtam is, hogy vehettél fekete mambát, oroszlán, tigris, majmot, bármit, de 98 után változott a törvény. De én 95-ben vettem az első farkasomat, aztán később a másodikat, na a másodikat viszont már 6 napostól, amint most látod ezt az egyet szoptatod itt a kezedbe, ez 8 napos korától kezdjük nevelni. És ezt hozom viszem mindenhol, buszon, villamoson, mindenhol.
2: Ennyire tehát kicsi koruktól fogva el kell kezdeni foglalkozni vele?
3: Így van, utána már nem. Utána, ha már 6-7-es, az már késő.
2: Tényleg?
3: És nem fogod tudni, nem tudod használni. Én most például odaadtam 4 embernek 2-3 olyat, akiket ők nevelnek, de 3 hónapos korukban visszaadják.
2: Nem bírnak velük?
3: Nem, hát a legdurvább, az 99-et írunk, akkor már kint laktam Gödöllőn, és volt 7 farkas kölykök, 7 darab, azt összeraktuk 4 kis rókával, 1 borzzal, 1 mosómedve, mosómedve a legdurvább, 2 hollót neveltünk kézből, meg 2 baglyot, uhut. Na, ez durva volt. Tehát az első 2-3 napban, mert ugye ezeket 4 óránként kell szoptatni, az első 2-3 napban még oké, mert alszom mindig, hát elkezdett szoptatni, most látod, ez is volt egy 10 perc, vagy 15, ha zavar, akkor teheted be, vagy mi tartod.
2: Nem fog megnyugodni most, hogy ez egy
3: lehet, hogy megnyugszik, fog puszilgatni, minden megtörölgetheted. Ez nagyon jó egyébként, tehát büfisztetni is lehet ilyenkor. És látod, hogy nem egy 2 perc.
2: Jó élesek
3: alatt.
2: Azért a fogai.
3: Most már jó élesek, igen.
2: Igen.
3: Húst teszik, mint az ördög.
2: De nagyon élénk is.
3: Nagyon élénk
2: is. Nagyon puha is a bundája.
3: Na, hát akkor tök jó.
2: Nagyon érdekes az illata, abszolút vadas, annak ellenére, hogy gondolom azért otthon van tartva.
3: Hát otthon van tartva, így van, de ezek együtt vannak most az összes többivel. Hát a takarítás nem egyszerű. Nem, hát ezek becsinálnak minden, nem szíthatod meg érte, mert amikor ezek megszületnek, akkor kotorékban vannak 3 hétig, és nem látsz bent ürüléket, mert az anyja összeszedi. Tehát ő már büfiszteti, nyalogatja a hasát minden, de ha zavar, akkor tedd le nyugodtan a földre.
2: Jaj, nem, meg vagyok vele.
3: Ja, meg vagy vele, jó, oda is adom, ha gondolod.
2: Jaj.
3: Csak ezt nem lehet, de mindegy. Szóval nem lehet őket úgy ledominálni, mint egy kutyát. Kutyát se dominálom, tehát soha nem bántom. Még apámtól tanultam, hogy a nevedés kudarca a verés. Tehát azt nem. Tehát nem. Nagyon ritka az, hogy én nekem kezet kell emelnem egy állatra, de az olyankor van már, amikor megharap, vagy már érzem, hogy nekem jön.
2: Gyakran volt azért ilyen?
3: Hogyne. Hát figyelj, van olyan, hogy amikor a mondjuk az asztalos rendel 5 üveg sört, akkor így mutatja. 5-öt kérek, tehát 2 ujját, úgy, mert már nincs ujja. De persze, tehát az évek során volt az, hogy egyszer arcba harapott egy farkas, és tudtam, hogy mi lesz. Aztán volt a brumi medvém, az egy 400 kilós medve volt. Az elég sokat filmeztünk, de már jelezte is. De őt 7 évesen hoztam haza, mert már veresre nem vihettem. És a jelezte egyszer-kétszer, de az utolsó film, amit forgattunk, az a Mi kis falunk volt. Azt érdemes megnézni a verkfilmet, hogy készült. De nekem már megvolt a kis mackóm, és egy szép napon hívtak, hogy Zolikám, a Brumival szeretnénk forgatni. Hát onnan Brumit nyugdíjaztuk, de van egy másik macim, az már csak 6 éves. Kicsit kisebb, meg sötétebb, de tök jó lesz. Na itt mindenről kell képet kell készíteni, ez délután 2-kor.
2: Az állatoknak is van egy ilyen casting, ha jól értem?
3: Minden. Még a legyet is le kell fotózni. De tényleg.
2: De
3: mindent, mindent. Hát téged is le kell fotózni, ha szerepelsz valahol, nem?
2: Igen, igen, valóban
3: na,
2: így van.
3: Na, és a lényeg az, hogy mondták, hogy akkor csinálják képet mind a kettőről oldalról, hogy felismerjék, hogy mi a különbség, csak álljak ott mellettük. Jó. Ez délután 2-kor volt, behívtam a 2 alkalmazottat, reggel 9-kor levettem medve. Jó nagy helyen volt, ugyanott feküdt, vagy ott ült, ahol egy tölgy alatt, háttal a kapunak. Na mondom, gyertek be, 2 farkassal volt együtt, én bementem, elkezdtem etetni a farkasnak, és adtam kaját egy vödörből, őt mindig csak akkor simogattam, ha tettem. Hát egy 20 perc után elfogyott a kaja. Mondom, srácok, kész vagytok, azok már kim voltak oda. Persze, főnök, gyere, menjünk. Nem volt egyszerű, kimegyünk, jó, becsuktam az ajtót, hát hadd nézzem már meg a képet. És akkor látom, hogy gyerekek, hátulról a fenekét vettétek. Tehát nekem ott kéne, hogy legyek oldal, menjünk vissza, de nem volt nálam kaja. Visszamentem, leültem a medve elé, simogattam a fejét, még mindig mögöttem végre elsétáltak a abba az irányba kellett, és akkor, na, akkor felejtette a telefonomat, azzal vette, fölvette, mondta, hogy csinálj, igen. Közben balról kijött a két farkas, lögdöstek, hogy kapjak meg kaját, és kifordultam, menjetek már, és akkor érzem, hogy hanyat testem, valami a fejemre esett. Hát tiszta vér a fejem, minden fölülök, valamik a történet, így ült a medbe, nem csinált semmit. Megsimogattam, basszus, mi esett a fejünkre? Azok meg szól, gyere már ki, mert...
2: Baj van.
3: Mert baj van, hogy ő vágott fejbe. Hát éreztem, hogy itt 40 ültést kaptam. Hát bementünk a kórházba, az vicces volt, mert három nő ült így a pultnál, engem már farkas azért arcba robott 2007-be, és akkor az egyik fő se néz, kérdezi, mi a panasz? Hát arcba húzott a medvém. Megmutatná?
2: Nem persze. Egy hétköznapi probléma.
3: Nem, igen, és akkor azt mondja a kedves nevét, Horkai Zoltán, titürit, beüti így, az ön édesanyja, Csikány Mária, igen, ő gyógytornász volt. Nem azért kérdezem, mert visszatérő, mert 2007-ben arcba maradt egy farkas.
2: Ez sem bizonytalanított el a pályát?
3: Dehogy is nem. Hát ilyen van.
2: Ez van, előfordul. Hát
3: van ilyen, de ez mindegy. Ettől még, figyelj, ez a Róna Jegonnal volt egy riportom, és kérdezte, nem félsz tőle, és amikor így megölel a medvét. Hát amikor a muzika megörel, az a kis mackó, 350 kiló, mondjuk fájdalmas az ölelése, de feltétel nélkül is szeretettel ölel. Ez mondjuk egy jobb érzés, mint egy frigid emberrel a szex. Tehát ez egy olyan érzés, az van fantasztikus. Ahogy te most szöröngeted ezt a kis farkast a kezedbe, nem tudom, hogy ez jó érzés, egy nyugtató érzés, vagy egy öröm?
2: Rám terápiáson hatnak az állatok, nem véletlenül tartottam lovat, kutyát, úgyhogy nekem ez egy életcél, hogy mindig legyen mellettem valamilyen kis állat.
3: Még két évvel ezelőtt feltettem egy posztot, nem írtam be, hogy farkast, hnem csak annyit írtam, hogy kölyöktartásra keresek embereket, akik nevelnék egy pár hónapig. A felember azt hitte, hogy róka. Pedig volt egy fotó.
2: Hát ezen hát nem úgy néznek ki, mint a rókafiak.
3: De nem, és a többiek mondták, volt olyan, aki azt mondta, hogy na, én tartom, gyönyörű szép kertes házba kint fog lakni. Hát nem az a lényeg, hogy kint lakjon, könyörgöm.
2: Tehát hogy készhez szokjon.
3: Hát készhez szokjon, tehát vidd be az ágyba, ott, ahogy a tűrőköző ott van a kezedben, lehet, hogy bepisébe fog a gél, azt el kell takarítani, ezt 4 naponta kell szoptatni, és figyelni kell rá. Tehát ez egy nagyon melós. Tehát amikor megszülettek a gyerekek, az én páromnak nem nagyon volt teje. És a Mira lányom, az ott feküdt mellettünk, de hát az rögtön akart szopni. Nekem ez nem volt probléma. Ez nem volt probléma. Tehát ez nem is sírt soha. Ez tök jó volt.
2: Ahogy nézem, már teljesen megnyugodott. Az is lehet, hogy lassan mennek már le a szemei. Nem látom pontosan, de...
3: Nem, baj, hagyj aludjon.
2: Nagyon, nagyon aranyos. Mi volt a karriered során a legeslegnagyobb technikai bravúr, amit sikerült megoldani az állataiddal?
3: Ez nagyon nagy kérdés, hogy mi volt a technikai bravúr.
2: Mindegyikben meg volt a maga bravúrja, ugye?
3: Nem. Voltak pehes problémák. Például farkassal elég sokszor volt olyan, hogy megölnek. És akkor én vagyok az, akit lebirkoznak, föl van kötve a kezemre hús, bálamadzaggal, külön-külön mindegyiknek megtanítom, tattaratt, és csinálják. Ez nincs volt. De felhívott a Grigor Attila a nyomozó filmmel. Azt itthon is meg lehet veszíteni, ilyen nagyon érdekes film. Abban macskával kell dolgozni a farkasra, és ez ott kellett fölvenni, hogy egy részekpali bemászik a farkasok közé, és egy följön a dombra, ránéz, én vagyok a színész, elméletek, beszélek, hogy szia, gyügyüka, gyügyüka, mint a részekre, majd odaszalad egy farkas a hátam mögött, leránt a földre, és oda jön a többi, és széttép. Na jó, oké, mondom, oké, elvállaltuk, pedig nem akartuk, mert akkor volt nekünk a Hellboy 2, meg volt még egy nagy film, egy nagy Hollywood film, mindegy, elvállaltuk. Legyakoroltuk minden, este 7-kor kezdődik a film, és mindegy, és elkezdik ezt egybe. És föláll a farkas a dombra, oké, azt valaki fölengedi, elengedik a másikat hátulról, hopp, leránt a földre, oda jön a többi, és elkezdenek játszani. Mondom, gyerekek, itt valami baj van, csináljuk újra. Éjjel egyik próbáltuk, de kiderült, hogy egy barátom, a Paul Miki, megetette a farkas délután 6-kor. tehát telizabáltatta őket nyúllal, tehát nem volt kedvük. És akkor hát akkor már mondták, hogy jó, Zoli, megértjük, akkor van egy pótforgatás, egy nap, egy hónap múlva lesz, akkor fel kell készülni. Áttettem egy másik farkas, a Rófuszékat. Nagyon jó csapat volt, ki volt írva az ajtóra, hogy senki nem etetheti őket, csak én, csak a Horkai Zoltán. Én mindig mentem, senki nem etette. Oké. Éhesek voltak, mint az ördög, de tényleg. Elkezdődött a jelenet, megcsináltuk úgy, hogy kell, széttéptek, klassz. Még egyszer, oké. Még egyszer, széttéptek, jó. Azt mondja a rendező, az operatőr, Zoli, kész vagyunk. Zolikám, mehet, kaja, pia, minden van, ehetnek a farkasok. És te fölvettük kétszer, nem kell többször. Jó, oké, rendben van. Ehetnek? Persze, fiúk, megetethetitek őket. Bedobálták a kaját, oké, minden. Na, de oda jön az operatőr, és mondja az Attilának, hogy hát, Atikán, baj van. Mi van? Hát rossz szallagot húztak be a fiúk.
2: Úgy, és akkor újra még egyszer.
3: Újra fölvettük, de ott izgultam, de megcsinálták újra. Ez hál' Istennek, ez benne van a filmben, ez jó. Kihívás, azt nagyon nehéz megmondani, mi a kihívás. Én nekem azért az életem során sok minden sikerült, bár nem számoltam ezzel. Szarvas, vaddisznó, pingvin, légy, darázs, kajmán, majom.
2: Pingvin, és hogyan találod meg mindez az összes állathoz a közös hát nevezőt? Ez, mindegyik külön nyelvet beszél?
3: Figyelj, nagyon érdekes, 2000-ben forgattunk egy magyar reklámfilmet, tisztítószert kell, de angol volt a rendező. És ez tulajdonképpen következőről van szó, hogy a lakásban a kisfiú lefújja az asztalt, a konyhát, a bútorokat, mindent, letörölgeti, majd hazajön az anyukája, szétnéz, minden klassz, elmegy a mama. Majd egyszer csak kijön egy szobából egy oroszlán, majd kijön, mit tudom én, egy vaddisznó, egy szarvasmarha, négy pingvin a hűtőszekrényből, de közben itt áll egy kis kanári madár a válladon, aki beszél is, és akkor ezt meg kell csinálni. Ezt úgy veszik föl egyébként, hogy fölveszik először az üres szobát, ez egy fix kamerálás, lock-off kamera, és utána külön-külön mindent fölvesznek, és egybe egymásra teszik. Na, én Hollandiából hozattam a pingvint, ez 2000-ben volt, tehát ez egy, nem is tudom, egy 6 óra volt, míg a határon elintéztük a papírokat, 9-re értünk be. Én sokat nem tudok a pingvinről, csak azt, hogy kolóniában élnek, meg eszik a halat. De ezek kaptak egy kis káda, de nem ették a halat, nem érdekelte őket a hosszú út. Viszont amikor kinyílik a hűtőszekrény, akkor neki ki kell tenni, vagy ki kell jönni a hűtőszekrény mellé. Jó, oké, kinyílt a hűtőszekrényt, a Horkai Zoli meg kirakott egy baromi nagy tükröt, a kamera mellé, ezek meglátták, és szépen így áttotyogtak, mint a haverokhoz.
2: Tehát akkor meg kell őket ismerni tulajdonképpen.
3: Hát ez a természetes motivációnak hívom. Sok volt ilyen, és akkor még a rendező, egy angol rendező volt, és látta, hogy hoztunk két kanári maradat, és kérdezte, hogy figyelj, az én kislányom megkérte, hogy hozzam el a kanári madarat, hogy ezt meg tudod vele beszélni? Hát, ha megbeszélem vele, csak adjatok egy 10 percet, de akkor legyen készen a kamera, ott hátul a hátsó szobában megbeszélem vele. Egy kis kalickába hozták, hát egy kicsi madárka.
2: Persze.
3: Bementem, 10 percet, ha kijöttem, ide föltettem, tátogott, nem. Hogy csináltad? Hát mondom, megbeszéltem vele. Nem kellett csinálni semmit, kiengedtem a kalickából, és amikor elkezdett szállni, le akart szállni, nem hagytam. Tehát menjen tovább. Hát a végén így lezuhant. Vette a levegőt, hát már nem tudott repülni, ide föltettem a srác vállal, és tátogott, és akkor tulajdonképpen így megvolt minden.
2: Számodra az állataid, amelyikkel valaha is dolgoztál, mi az, amit egyöntetően le tudsz tőlük vonni tanulságképpen, hogy mit tanítanak számunkra az állatok? Milyen üzenetet közvetítenek nekünk?
3: Hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy milyen üzenetet közvetítenek, de mondjuk az összes állatnak van egy nagy hibája. Egy nagy hiba. Tudod, mi az?
2: Elviselnek minket?
3: Nem, hogy bíznak az emberbe. Hm. Ez a legnagyobb bajuk.
2: Mindegyikre ezt el lehet mondani egyébként, hogy bíznak bennünk?
3: Bíznak bennünk. Mi is bízhatnánk bennük, de mégis van sok probléma. Tehát sérülés van, de ezt tudod előre. Tehát azt tudod, hogy ha bemész egy falkához, egy farkashoz, akkor azt tudod, hogy morog az ajtóba a többnyire a vezérkan. Ezt mondjuk tudod korrigálni. A medvéne nem lehet, ott az meleg, de a a farkasnál mondjuk kiveszed vagy a vezérállatot, többnyire a szukát, vagy kiveszed azokat a társakat, akik támogatják őt. És akkor ő idő után rögtön elveszti a pozícióját, a többiek lenyomják. És akkor már visszahelyezheted a többit is. Tehát ilyen van. De a macinál ezt nem lehet csinálni.
2: Máshogyan működik?
3: Hát én elrontottam nagyon sokat a medvéknél. Én azt hittem, amikor Veresen 98-ban kezdtem a Veresegyházi medvemet, én azt hittem, mindent tudok. De aztán hazahoztam egy kis mackót, aki olyan 6-7-es volt, cuki volt minden, ugyanúgy szopott, mint ez a kisfarkas, de összeraktam a későbbi testvéreivel. És aztán ő rájött, hogy ő már medve. És előbb-utóbb már érezte, hogy sokkal erősebb és sokkal keményebb. De az utolsó medvémet azt egyrészt kiheréltem 6 hónaposan, és nem tettem össze medvékkel. Az viszont azt hisz, hogy én vagyok az apukája. A sajnos elvitték Veresre. Itt az a probléma ezzel az egésszel, hogy most, amit itt vagyunk, éppen itt még a kamera is veszi, és itt van a kezedben egy kis kölyök, ugye erre megmondjuk, hogy ez hibrid, de gyakorlatilag fokozottan védett állattal 98 óta kereskedelmi tevékenységet nem folytathatsz. Ez csak nálunk van Magyarországon. Hát én azért megszem a törvényt, volt is sok problémám belőle, talán ez változik majd, egy idő után ez változik, de nem adom föl.
2: Hát tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, szerintem életem végéig fogom vinni ezt magammal, tényleg fantasztikus érzés egy hibrid farkaskölyköt a kezemben tartani, hát tényleg nagyon szépen köszönöm.
3: Igazán nincs még.
2: És hát kitartást kívánok ezekhez a kis csöpségekhez, tényleg ördögiek, annyira rosszak.
3: Hát az lesz most, hogy ha már nincs is olyan sok melóm, július 29-től hétfő naptól csinálunk gyermekeknek, általános iskolásoknak óvodát, és ugyan lesz ott nekem 10 kölyök, akit szoptathatnak, mint ahogy te is szoptattad ezeket, de sok barátom van, akinek vannak különböző hüllői, kecskéi, szarvasa, őze, sündisznója, minden, és 3 héten keresztül szombattól, vagy hétfőtől péntekig tartunk bemutatót az állatoknak, vagyis a gyerekeknek, állatokkal.
2: Hát köszönjük szépen a programajánlót. Orkai Zoltán volt a vendégem.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 19:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Hivatalosan is eldőlt, hogy felbontja az autópálya koncessziós szerződést a kormány, Magyar Péter szerint ugyanis a Mészáros Szí tandem beleegyezett a döntésbe. Közben nyomozást indított a rendőrség az idei augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban. Balogh Gáborral és Cutor Zoltánnal beszélgetünk. Női műhely alakult a Tisza frakcióban. A szakmai közösség célja, hogy olyan kérdéseken dolgozzon, amelyek nők millióinak mindennapjait határozzák meg. Első közös üzenetükben a képviselők a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Pásztor Anettet kérdezzük. Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról és a kata új szabályairól. A kormányzati tervek mindkét esetben megosztják a szakértőket. A vagyonadónál a behajthatóság és a külföldön tartott vagyonok ellenőrzése jelenthet komoly kihívást, a kata esetében pedig a színlelt foglalkoztatás kockázatára figyelmeztetnek. A stúdióban Csongár Gábor. Kétharmados támogatottsága van egy 2036-os vagy későbbi budapesti olimpiának a Medián szerint. Karácsony Gergely azt ígéri, heteken belül nyilvánosságra kerülhet a megrendezéshez kapcsolódó koncepció. A Magyar Olimpiai Bizottság pedig azzal számol, hogy 2027 második felében akár népszavazás is lehet a kérdésről. Gyulai Zsolttal és Hannendrével beszélgetünk.
3: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Úgy kezdjük a beszélgetések sorát, hogy két vendég itt rögtön a stúdióban, Balogh Gábor az öt újságírója és Cutor Zoltán előadóművész, muzsikus.
4: Jó estét
3: kívánok. És az autópálya koncesszió, egyikünk sem autópálya koncesszió szakértő, ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, de azért a számokat.
4: De használó.
3: A számokat értjük. Tehát azt azért látjuk, amikor arról szól a dolog, hogy mondjuk a felét zsebre lehet tenni egy 23 ezer milliárd forintos dealnek. Márpedig ugye azt mondta hajdanában Vitézy Dávid, hogy a 30-50% a haszonkulcs. Elképesztő. Ezt bontja fel most a magyar állam. És mondják azt némi meglepetésemre, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj Jászló tulajdonképpen beleegyeztek.
4: Beismerő vallomás. Tehát ha egy ilyen szerződés jogszerű, meg tudom védeni a bíróság előtt, akkor bíróságra megyek. Azért mentek bele, mert lehet, hogy nem tudnák meg, valószínű, hogy nem tudnák megvédeni. De hát ugye egy előbb említetted, hogy nem vagyunk szakértők, tehát én ehhez nem értek, de annyi logikát azért az ember feltételezhet emögött, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nagyon sok pénze forog kockán, már pedig nagyon sok pénzről van szó, és amúgy még igaza is van, és a jogászai is azt mondják, hogy hajrá, szálljunk harcba ért, akkor megteszi. Azért nem teszi meg, mert szerintem ők is érzik, hogy ez nem jó. És hát gondoljunk bele, hogy egy elhúzódó bírósági eljárásban még mennyi minden derül ki, vagy mennyi minden.
3: Az nem fura, hogy kerül. Valakinek április 12-e előtt ugyanazzal a szerződéssel igaza volt, amivel kapcsolatban április 13-án már nincs igaza?
4: Ő nem mondja azt, hogy nincs igaza, azt mondja, hogy elfogadja.
3: Hát na, de most fejtetted ki, hogy ennek mi a magyarázat.
4: Mert érzi, hogy nincs igaz.
5: Vannak pénzhivattyúra tervezett vállalkozások, pályázatok, stb. Ugye NER csúcsra járatta ezt, hogy ismerünk olyan helyet, hogy mondjuk egy terület felújításában olyan kertészeti megoldásokat alkalmaznak, ami állandóan a 30 kertész jelenlétét követeli, miközben meg lehetne oldani valamiféle viszonylag egyszerű, igénytelen növényekkel is. Mindezt azért, mert valamilyen havernak van egy olyan vállalkozása, aki szeretne nagyon sok pénzt keresni kertészkedéssel, és ezek még csak az apróságok, ilyenekkel tele vagyunk. Nyilván ez a koncesszió is gyakorlatilag egy ilyen pénzszivattyúra, állandó pénzszivattyúra tervezett ügyvállalkozás volt, ami egy bizonyos érdekkörnek felfoghatatlan mennyiségű állandó jövedelmet biztosított.
3: De érdekes, amit mondasz, mert ez azt feltételezi, hogy rengetegen lehetnek idegesek, a kicsik. Az a sok kis hal látszólag, aki úgy ügyes volt. Tehát volt egy ismerőse, és akkor azzal meg lehetett boltolni a dolgokat. El ne jussanak hozzá most.
4: Kérdés, hogy egyrészt jogilag hogyan néz ez ki, másrészt mennyi a szándék arra, hogy az alvállalkozókat is szütyögtessék, és a harmadik, hogy mennyi jut az alvállalkozóknak ebből, még az is egy érdekes kérdés.
3: Na jó, de abból sok minden kiderül, ha az látszik, hogy mennyi jut az alvállalkozónak. Tehát ha valami 100 az alvállalkozó meg 30-szer dolgozott, valahol a 70 is van.
4: Hát persze. Én nekem az a gyanúm, hogy ebben az ügyben, de más hasonló pénzszivattyú jellegű ügyekben sem az alvállalkozók hasítottak itt nagyon nagy pénzeket.
5: És valószínűleg nem őket fogják elővenni.
4: Az alvállalkozónak el kellett végezni. Ezek a munkák olyanok, ezek a történetek általában olyanok voltak, hogy a szolgáltatás vagy a munka valamilyen formában el lett végezve. Két probléma volt általában, ugye egyrészt, hogy őrületes pénzért végezték el, tehát lényegesen több pénzért, mint a piaci ár, és a másik az, hogy figyeljétek meg, hogy majdnem minden ügyben közben van iktatva jó pár alvállalkozó, ugye Balázs Jég cége volt ennek a klasszikus példája. Az alvállalkozók végezték el a munkát. Itt majd ez egy érdekes kérdés, ha valaha kiderül, hogy ezek az alvállalkozók amúgy mennyi pénzt kaptak, és mennyi volt, ami simán csak zsebbe ment. Tehát ami gyakorlatilag üzletileg nettó nyereség volt ebben a dologban.
3: Még azt úgy persze, is, hogy az alvállalkozók megint egy másik fizetlen. Kérdés, hogyha valami zsebbe megy, annak a könyvelése is, hogy finoman fogalmazza, kreatív lehet.
5: Valószínűleg itt nagyon nagy nyereségek voltak. Nagyon nagy nyereségek voltak, amit osztalék formájában szétosztottak, szerintem ez. És akkor így ilyen értelemben lehetett legalizálni.
3: Nem zsebbe ment, hanem simán kivették.
5: Igen, simán.
3: Leadóztak is rendben vagyunk.
4: Lényegében erre gondoltam. Az is előbb-utóbb zsebbe megy, csak van egy kis átfolyatás.
3: Az már legális.
5: Csak könyvelés szempontjából nehéz belekötni.
3: Ahogy oda eljutottunk, az nem legális.
4: Így van, tehát itt a nagy része az emberek szerintem ezt nem teljesen értik. Tehát, hogy lehet, hogy lesz, aki csalódott is lesz, mert hogy ugye nem. Az a törvénytelen, hogy valakinek állati nagy nyeresége van, és egyébként ezt a nagy nyereséget azt jogosan kiveszi a cégéből. Ugye itt a problémák azzal lehetnek, ott lehet ezeket a történeteket megfogni, hogy a piaci ár és az állammal kötött szerződésben megfogalmazott ár, vagy meghatározott ár között mekkora a rés, mert van egy olyan különbség, ami már nyilván feszegeti a jogi határokat, sőt át is lépheti.
3: Te Zoli, én beléd állhatok? Megengedheted? Ha már így baráti társaságban...
5: Már megszoktam csinálni.
3: Oké, jó. Akkor beléd állok. Azt olvasom a Facebookon azoktól, akik most azt listázzák, hogy azok a művészek, akiknek nagy a szájuk így április 12-e után, azok mennyi pénzt kaptak a NER-től, hogy ebben te is érintett vagy, mert hogy degeszre kerested magad különböző NER-es pályázatokból.
5: Hát egyébként az a helyzet, hogy az a pénz, amit ők emlegetnek, az se degesz, meg hogy ez 14-15 év alatt zajlott le nagyon sok apró pályázattal, aminek a körülbelül a kétharmadában csak nagyon erőltetetten lehetne bevonni egyébként az én érintettségemet, és sok más érintett mellett mondjuk én is érintett vagyok, de hogy nyilván mivel valószínűleg ez egy ilyen szervezett ügy, hogy ilyen alsó NER oldali Fidesz influencerek, ami tényleg már csak a csőcselék, mert olyan emberek is nyilatkoznak meg, akik közülük is már a csőcseléknek számítanak, megpróbálnak egyenlőségi jelet tenni a között, hogy a korábbi kultuszminisztérium, főleg a Hankófila kultuszminisztérium nem nyilvános pályázatok során, nem szakmai kollégium által ezerszeresen túlárazva egy alkalommal valamilyen csókos embernek juttatott tényleg gigantikus pénzt, tehát ténylegesen vagyonokat, ezt próbálják meg egyelővé tenni azzal, hogy aki 15 év alatt valahány 100 000 forintos szakmai pályázat, nyilvános, nagyon, nagyon szigorú elszámolási és nyilvánossági kötelezettséggel segítette mondjuk annak a kulturális vagy művészeti csoportnak a munkáját, amiben ő maga is dolgozott.
3: Megkérdeztem, tehát erre muszáj volt reagálnod, de érdemes egyébként mondjuk a közösségi médiában reagálni? Érdemes védekezni?
5: Az a helyzet, hogy én most épp a mostani beszélgetés előtt és után is jogászokkal fogok konzultálni arról, hogy mit érdemes tenni, mert hogy most már elérje... Nagyon durvát fogok mondani, hogy most már elért olyan alsó jobboldali köröket is ez az ügy, hogy átment zsidózásba, és most a gyerekemet, feleségemet, családomat támadják ezzel, hogy ezt is tudjuk, kik azok a rasszista belső körök osztogatták maguk között, akikről tudjuk, hogy kik, és akkor még nagyon udariasan fogalmaztam. Nyilván a közösségi médiában durvább megfogalmazások is jönnek, és most már ez átment abba az utóbbi napokba, hetekbe, és láthatóan ez
3: magadra egy szervezet. Magadra a gyerekeim miatt érzem?
5: Hát nem, elsősorban a gyerekeim meg a feleségem miatt érzem azt, hogy nyilván az embernek most már muszáj lépnie, és mivel van legalább 2-3 olyan személy, akihez konkrétan köthető, nyilván a másik 100 az 1 vagy 7 ismerőse rendelkező kamu profil, tehát valószínűleg chatbotok is tolják ezt, de van 2-3 személy, akihez ezt tudtunk, az is konkrétan köthető, emiatt nyilván tervezünk valamilyen lépést.
3: Jó, akkor kérdeztelek, nem tudtam, de... Jó, hogy ezt elmondtad, hogy itt tart a dolog. Igen. És hát az döbbenetes, hogy itt tartunk. Egyébként majdnem minden ügy vége valami ilyesmi. Tehát ha nem zsidózás, akkor cigányozunk, igen, ha nem cigányozunk, akkor liberálisozunk, komcsizunk. Tehát, hogy állandó, és a másik oldal, azért legyünk őszintén, ugyanezt megteszi, tehát a nereseknek tituláltak is megkapják a magukét. Szóval ebből le kéne egy kicsikét igaz.
5: Igen, ugye a megbélyegzés világát érjük, ők is nem a tények világát. Sajnos.
3: Na, beszéljünk másról, olimpia, mert hogy úgyis téma lesz majd az adás végén, és hát az olimpia az egyszer már nálunk egy kudarc élmény volt a társadalom egy részének, óriási siker a másik részének, mert sikerült megakadályozni, hogy egyáltalán szóba kerüljön. Ugye 2017-18-at írunk, a Momentum őstörténete. Most más a helyzet?
4: Bennem, ahogyan akkor és most is a szív és az ész viaskodik, tehát szívem szerint én nagyon támogatnék egy budapesti olimpiát, és általában én azt a fajta metódus szeretem, azt a fajta gondolkodásmódot, amely inkább arra törekszik, hogy azt nézzük meg, hogy mit lehet megcsinálni, ne azt, hogy mit nem. Ez a tanuljunk meg kicsik lenni gondolkodás, ez mit távol áll tőlem, de ez egy olimpia. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy népnek mekkora bátorsága vagy önbecsülése van, hanem ez kőkemény matek. És azt látjuk, hogy az olimpiák az elmúlt évtizedekben nem igazán voltak gazdaságilag rentábilis.
3: Más Párizs büszke arra, hogy neki sikerült.
4: Nekik sikerült.
3: És London nekik sem volt veszteséges.
4: London nem volt, nem volt veszteséges, nagy nyereségeket nem nagyon produkáltak, és hát az egy nagyon komoly deficites olimpiák is voltak. Ugye az aténit szokták emlegetni, a legrosszabb példa. Van más is, ami hasonló volt. Vannak olyan országok, amik ezt a veszteséget simán elviselik, Magyarország nem biztos, hogy közéjük tartozik. Így sem akarok úgy föltűnni, mintha szakértő lennék. Egyelőre, ha csak azt nézzük, hogy ki mit kommunikál, akkor azt látjuk, hogy a főváros valószínű, hogy be fog állni, mögé, hiszen már korábban is Karácsony Gergely nyilatkozta, hogy amúgy támogatná ezt. Szerintem az Olimpiai Bizottság nem jelezte volna érdeklődését, talán ez a hivatalos megfogalmazás, mert pályázat még nincs, hanem valami érdeklődést jeleztek. Nem jelezték volna, szinte biztos vagyok benne, ha kormányzati támogatás nincs mögötte. Viszont kételyek most is vannak, és én inkább majd arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e olyan politikai erő, aki abból szeretne majd politikai tőkét kovácsolni, hogy ezt az olimpiai pályázatot próbálja megtorpedózni.
3: Igen, a parlamenti ellenzék vicces helyzetbe kerül, mert ez a saját kedvelt hőnáhított témája volt.
5: De nincs ilyen egyébként.
4: A Momentum próbálkozik most megint.
5: De ez másodszorra valószínűleg pont az.
4: Harmadszorra.
5: Vagy harmadszorra már?
4: Harmadszorra, igen.
5: Hogy én nem tudom, amennyire én érzem, vagy én látom most a közhangulatot, meg ennek az olimpiai ügynek a támogatottságát, vagy társadalmi támogatottságát, szerintem ez most nem biztos, hogy a jó irány, hogy megpróbáljuk ezt forni. Én nem hiszem, hogy ezzel robbantani lehet most, bankot lehet robbantani politikai értelemben, hogy valaki ellene
3: megy. De hát nem a politikai hasznot nézett csak csupán, hanem a társadalmi hasznát annak, hogy igen vagy nem. Hogy mi mellé tesszük le a voksokat.
5: Szerintem a társadalmi haszna inkább pozitív.
3: Az ellen, hogy megrendezzük, mert igen, én is inkább azt érzem, hogy az infrastruktúránk nagy részt adott már a sport infrastruktúránk, ami nem oda be lehet vonni környező országokból pályákat és rendezőket. És egyébként meg, amit meg kell építeni, hát könyörgöm, ezt a Ferihegyi közlekedési anomáliát, ezt akkor is meg kell oldani, hogyha nincs olimpiánk.
5: Stadionunk,
3: és még egy csomó ilyenünk van.
4: A Fidesz is erre hivatkozott annak.
3: De hát ez jó.
4: Ebben egyébként alapvetően igazuk volt, és azért legyünk őszintén, hogy az olimpia kampány az egy iszonyúan átpolitizált történet volt, az arról is szólt. Nagyon sok esetben mind az állást foglaló híresebb emberek, vagy véleményformálók, meg az átlagember szintjén is, hogy valaki szereti az adott kormányzatot, vagy nem szereti. Bízik benne, vagy nem bízik. Tehát itt sokan azért írták alá az olimpiai ívet, mert utálták a Fideszt, és egy ellenzéki párt gyűjtött, és akartak nekik segíteni, vagy valamilyen formában ellene menni annak, amit éppen a Fidesz akart. Tehát most ugye ez most okafogyottá vált, de tényleg az a kérdés, hogy lesz olyan politikai erő, aki bármilyen formában fogja képviselni azokat, akikkel én nem feltétlenül értek egyet, csak mondom, hogy akik azt gondolják, hogy ezt az olimpiát inkább nem kéne megrendezni. És amúgy szerintem igazad van abban, hogy robbantani nem lehet, de ha valaki mondjuk parlamenten kívülről szeretne létjogosultságot szerezni, mondjuk ez 5%, 8 valamennyi, arra egyébként akár lehet, mert ennyi ember tuti, hogy van, aki most is
5: hát nagyon megengedő vagy, de én nem hiszem, hogy ez ennyit hozna azoknak, akik most ezzel szembe mennek. És hadd reagálják arra, az előbb egy picit gúnyosan mondtad, hogy merjünk kicsik lenni, hogy én léptennyomon hangoztatom, hogy az egyetlen Fidesz szlogen, ami valaha tetszett nekem, hogy a 98-2002-es kampány, vagy nem is kampány, időszak szlogenje volt, hogy merjünk nagyok lenni. Szerintem igenis hiányzik Magyarországnak az, hogy merjünk nagyok lenni. Igenis hiányzik.
4: Jó, te pártól és kormánytól függetlenül.
3: Azért a Fidesz kormányzás még akkor is, hogyha mindenfélét gondolunk arról, hogy ez miben nyilvánult meg ez az étosz, de közben mégiscsak azt hangoztatta, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint gondoljuk. Tehát állandóan ez volt a külpolitika.
5: Inkább egy ilyen álszerénység volt ebben, ahogy én éreztem. Inkább jobban rátaláltak a magyar léleknek arra az ismert tulajdonságára, hogy már óvodáskorunkban is ezt hallottuk, hogy
3: hát én
5: hogy nem tudom, magad, vagy ne dicsérd meg,
3: annyira fontos,
5: hogy már még elbízza magát.
3: Hogy itt lesz az orosz-ukrán tárgyalása a békéről, Trump részvételével, meg azt hallgatjuk,
5: ezek szerintem csak pufogtatások voltak.
3: Na de hát
5: az eredeti merjünk nagyok lenni koncepció szerintem.
3: De minden ilyen csak pufogtatás. Amíg nem csináljuk meg végre, addig csak pufogtatás.
4: Én abszolút, én veled értek egyet abban, hogy ez a merjünk nagyok lenni, ez egy teljesen jó gondolat. Mondtam is a szívem szerint, én ezt gondolom.
3: Mondtam ellent, bocsi.
4: Én ezt gondolom, csak ugyanakkor viszont azért tényleg emlékszünk arra, és ezt hoztam fel itt az olimpia kampány idején, kampánya kapcsolatban is, hogy az ellenzéki közvélemény döntő többsége ezen a merjünk nagyok lenni, egyébként már 98 és 2002 között is, meg később is, 2010 után is ilyen jó ízűeket mosolygott, nevetett, ironizált, gúnyolódott, hogy hát...
3: Hát pedig bátorság nélkül nem fog menni.
4: Tehát, hogy azért azt lássuk, hogy ez is benne volt. Tehát ebben volt egy ilyen mentalitásbeli küzdelem is. Nagyon sok, ennek az egész olimpiai kérdéskörnek csak egy töredéke és kisebb része volt racionális matematikai kérdés. Az emberek nem számolták ezt ki, hanem volt egyféle beállítottságuk, vagy másféle.
3: Úgy
4: volt
3: sem tudjuk pártállás. Megcsinálni, mondták, és azt mondták, hogy akkor inkább ne legyen. De most egy másik hangulat van az országban, talán erre lehet ráülni. Ez az április 12-i választás az ország nagy része számára egyfajta szabadságélmény volt. A szabadsághoz hozzátartozik az, hogy megyünk, hogy csináljuk. Talán így.
4: Ettől sem racionálisabb, sem irracionálisabb nem lesz az olimpiai pályázat. Az érzet lehet ilyen. Valójában ez a sztori ettől valójában nem változik.
3: Majd a racionalitásról beszélünk egy olyan 3-4 órával később, mert hogy jönnek olyan vendégek, akikkel erről tudunk majd beszélgetni nektek.
4: Így értenek is hozzá.
3: Hát Gyulai Zsoltnak muszáj, mert ő a MOB elnöke. Balogh Gábor, Szutor Zoltán, köszönöm szépen.
5: Köszönjük.
4: Köszönjük.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos

Műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora

0: Már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Női műhely alakult a TISZA frakcióban. A szakmai közösség célja, hogy olyan kérdéseken dolgozzon, amelyek nők millióinak mindennapjait határozzák meg. Első közös üzenetükben a képviselők a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Pásztor Anettet kérdezzük.
2: Akit Andorrában kapcsolunk, ahol egy hivatalos delegációval tartózkodik, majd erről is beszélünk egy kicsikét. Hát én reméltem, hogy a háttérben hatalmas hegyláncok Andorrának jellemzői ez. Hát nem, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok, szerkesztő.
2: Ez egy EBSZ delegáció, ugye, aminek a részeként ott van Andorrában.
3: Na,
2: akkor majd megbeszéljük, hogy mit csinál az EBSZ, és mi dolgunk van nekünk abban. Most viszont szóljunk arról, amiért igazából kerestük, ez az a bizonyos női műhely, ami csak a tiszás képviselőket egyesíti egy ilyen táborban és csoportban, vagy nyitva van valamennyi parlamenti képviselőnő előtt?
3: Ez a kezdeményezés igazából a Tiszán belül alakult, és ennek nem is gondoltuk igazából túl a célját. Elsődleges célja az az volt, hogy a politikai munkába, a politikai közéletbe belehozzuk egy kicsit jobban, erősebben, hangsúlyosabban a női hangokat. És az volt a tapasztalatom az elmúlt néhány hónapban, ugye ezek a hölgyek, 44-en vagyunk, ezt szeretném megjegyezni, ami egy szerintem egy nagyon szép szám ahhoz képest, hogy eddig a parlamentben mennyi női képviselő volt. Tehát 44-en vagyunk a TISZA frakcióban, ami egy nagyon szép szám, és egy nagyon hatékonyan lehet szerintem együttműködni. És nem ismertük egymást korábban, viszont az elmúlt néhány hónap, szerintem azért ezt nagyjából tudják az elmúlt, hogy elég sokat dolgoztunk együtt, a plenárisokon, a bizottságokban, a vizsgálóbizottságokban, és megismertük nagyon sokan egymást, és egy nagyon-nagyon színes közösség. És én ebben láttam egy hatalmas nagy potenciált, hogy ennek a sok nőnek, aki tényleg minden területről jön, a szakmaiságát, a vezetői tapasztalatát, az anyasághoz kötődő véleményét, tehát ezt be tudjuk csatornázni igazából a politikába.
2: Ami a céljuk, az a nőpolitika vagy a női politika? Ez nagyon nem ugyanaz. A nőpolitikáról gondolunk, amit gondolunk, abból láttunk bőségesen az elmúlt időkben. A női politika az más, mint amit a férfiak képviselnek?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ha már együtt élünk ebben a társadalomban, akkor hasonlóan érvényesüljenek a hangok. Tehát a nőknek is érvényesüljenek a véleményei, a férfiaknak is. És én nagyon szeretném, hogyha ez kiegyenlített lenne. Én nem hiszek általában az ilyen nagyon extrém dolgokban, és szeretem, hogyha tényleg egyensúlyban vannak ezek a hangok, és szerintem ennek egy nagyon nagy szerepe van most a mai közéletben, hogy egy ilyen szemléletváltást szeretnénk elérni, hogyha egy újabb bizalom legyen ismét a politikában, ami nem igazán van. És szerintem a nők azért egy picit más stílusban kommunikálnak, kicsit érzelmesebbek is vagyunk egyértelműen, de szerintem ez belefér. És igazából ez a víziónk.
2: Hogy
3: bizalom visszaépítés, igen.
2: Ez ránk fér, köszönöm. Ez az érzelmesség, nem hogy belefér.
3: Remélem.
2: Tehát az ember, ahogy nézi a parlamenti vitákat, a parlamenti hangnemet, tehát néha igen, kellene, hogy egy megnyugtató női hang azt mondja, hogy egy kicsikét higgadjunk már le. Ugyanakkor persze mondott valamit, azt hiszem a HVG-nek adott egy interjút, ahol a felelősségvállalást említette, és ez nagyon fontos, mert a nők az egész életüket felelősségvállalással töltik. Csak gondoljunk a gyermeknevelés, a gyermekszülés, a gyermek vállalás pillanatától kezdve arra a felelősségre, ami az ő vállukon van. Ha ez a politikában megjelenik, az egy másik minőség lehetne.
3: Egyértelműen is szerintem azzal, hogy mi képviselőként itt vagyunk, meg bizottsági tagokként, szerintem itt effektív hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tényleg egy másfajta politika legyen. És igen, teljesen egyetértek, és köszönöm szépen ezt a megerősítést, hogy erre szükség van. Én ezt nagyon pozitívan látom, hogy el tudjuk tolni ezt az irányt egy szakmai, egy nem feltétlenül egy szubjektív, nem egy vagdalkozó, tehát ahol tényleg az emberek bíznak egymásban, hogy jó a szándék, és tényleg egy konstruktív vita, tehát hogy nem ellenségek leszünk egymásnak, nem egymással szembe megyünk, mert nekem az a véleményem, hogy nagyon sokszínűek vagyunk, nagyon sok háttérrel rendelkezünk, különböző prioritásokkal az életben, tehát teljesen normális, hogy nem értünk mindenben egyet. És szerintem azzal nincsen semmi probléma. A probléma azzal van, amikor ezeket nem tudjuk úgy megbeszélni, hogy ennek eredménye is legyen. Mert olyan nem lesz soha, hogy tökéletesen működik valami, egy jogszabály soha nem lesz tökéletes, de szerintem minél több irányból csatornázzuk be a véleményeket, és ide egyébként beleértem a szakmai, a civil szervezeteknek is a részvételét, a társadalmi részvételét, akkor egy teljesen más politika lehet, egy teljesen más jogalkotás lehet, és egyébként a felelősségvállalás, igen, visszatérve ide, sajnos én azt látom, hogy a társadalomban nagyon kevesen vállalnak felelősséget valójában a tetteikért, pedig szerintem mindegy, ez egy szemléletváltás, nagyon sok mindenen dolgozunk, nagyon sok ötletünk van, de hogy ez egy igazi szemléletváltás lenne igazából, amit mi szeretnénk elérni.
2: Hát azt nem mondom, hogy nem vágtak bele nagy fejszével abba a bizonyos fába, de ha már a nagy fejszer, itt van ez az isztambuli egyezmény, amit 2011-ben elfogadtak, 2014-ben a magyar parlament elé is oda került, és aztán a végén mégsem lett ebből semmi, a ratifikáció már nem történt meg. Amikor Varga Juditot korábban kérdezték, aki nőügyekkel, a nőket érintő ügyekkel oly gyakran foglalkozott, hogy helyesebben fogalmazzak, akkor ő mindig azt mondta, hogy ez most nem aktuális. Most végre aktuális lehet? Ugye ez a nők elleni erőszakkal kapcsolatos isztambuli
3: egyezmény. Nők elleni erőszak, így van, pontosan is családon belüli erőszakkal igazából. Ennek egy keretrendszert szeretne adni, ugye ezt az Európa Tanácsnak egy 2011-es egyezménye, ami kifejezetten erre szolgálna, hogy egy keretrendszert adni a megelőzésre, a nyomon követésre, a családon belüli erőszak és a női erőszakkal szemben. Hát nagyon aktuális, és igazából, ha nem hozta volna ön föl, most ezt én felhoztam volna, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elkezdtük létrehozni ezt a csoportot, és ahogy folyamatosan léptek bele, nagyon hamar egyébként iszonyatosan pozitív volt a fogadtatás, és én ennek borzasztóan örültem, folyamatosan lépett be az összes képviselő, és egyből, tehát szerintem az ötödik üzenet az nagyjából erről szólt, hogy az isztambuli egyezménynek a ratifikálása. Úgyhogy ez egyértelműen egy prioritás, egyértelműen hangsúlyos, és nem azért, mert most egyébként azóta, amióta ugye nyilatkoztam, meg amióta létrejöttünk, természetesen még többen megkerestek minket az isztambuli egyezmény ratifikálásával kapcsolatban, ezt mondhatom azt, hogy ez a top egyes prioritása most ebben a műhelyben.
2: Egy kicsit arról, hogy mit csinál Andorrában, ugye itthon a Külügyi Bizottság alelnöke és a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, ebben a minőségében vesz részt az EBSZ megbeszélésén?
3: Nem feltétlenül, az EBSZ-ben csak tag vagyok. Egy négyfős delegációval jöttünk ki, a Sopov Ildik delegációvezetőnk, és az EBSZ egy érdekes szervezet, mert igazából ez az utolsó olyan, vagy igazából az egyetlen olyan szervezet, amiben a résztvevő államok között benne van Oroszország is, Ukrajna is, az Egyesült Államok is, és az összes európai ország, és ez egy biztonsági és egy együttműködési szervezet. A jelenlegi fő topik egyébként három fő része van most ennek, amiről beszélgetünk. Egyrészt a bizalomnak a visszaállítása, ilyen parlamentális kereteken belül, a energia szuverenitás, illetve a digitális világnak a kockázatai. Én abban fogok, az a harmadik szekció lesz, majd az holnap lesz, én abban fogok egyébként felszólalni, hogy a fiatalokat milyen digitális veszélyek érik most jelenleg a mai világban.
2: Hát voltak éppen szinte más, miközben persze rengeteg haszna is van a digitális világnak. Egy kérdést, igen, Ukrajnáról és Oroszországról ott szóba állnak egymással?
3: Oroszország nincs jelen.
2: Aha.
3: Ukrajna itt van, de Oroszország
2: tagként nem jött el. Értem, világos. Hát ez is egy üzenet tulajdonképpen. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és várjuk itt a stúdióban is, hogyha hazatért Andorrából. Jó munkát kívánok
3: nagyon
2: az EBSZ delegációval,
3: meg
2: ezzel a női csoporttal is. Viszontlátásra.
3: Mindenképpen. Köszönöm, viszontlátásra.
2: Csongár Gáborral folytatjuk nem sokára, de előbb még híradó. Csongár Gábor pedig elmondja nekünk majd azt, hogy a katások mire számíthatnak. Hát meg a milliárdosok is, de attól tartok, hogy közülük kevesebben néznek most éppen minket, mert hogy kevesebben vannak.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról és a Kata új szabályairól. A kormányzati tervek mindkét esetben megosztják a szakértőket. A vagyonadónál a behajthatóság és a külföldön tartott vagyonok ellenőrzése jelenthet komoly kihívást, a Kata esetében pedig a színlelt foglalkoztatás kockázatára figyelmeztetnek. A stúdióban Csongár Gábor.
2: A kiadó szakértés, akivel nyilván a Katát kezdjük először közelebbről megvizsgálni, mert az érint többeket. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Bár hát a vagyonadó meg voltaképpen mindannyiunkat érinti, mert akkor a pénzek beszedését reméli a kormány, az úgy szépen szétterül majd a társadalomon, de erről is érdemes lesz beszélnünk nyilván, hogy mekkora az a pénz, de mekkora az a pénz, ami a katásoknál maradhat. Kiszámolta ki azt, hogy az a duplára emelt díj, ez az 50 000-ről 100 000-re növekvő, ez így pont elegendő. Van erre hatástanulmány?
3: Hatástanulmány készült, de mint általában a hatástanulmányok szerintem erre sem biztosítottak elegendő időt. Ami számokra emlékszem az az, hogy azt hiszem 215 milliárd forint költségvetési bevételt várnak ettől az adónemtől. Én egyébként megmondom őszintén, hogy kedvezőnek ítélem ahhoz képest, ami az én képzeletemben volt ezzel a jelenlegi törvénytervezettel. Nyilvánvaló volt, hogy az 50 000 forintot, ugye jelenleg egy 108 000 forint a társadalombiztosítás és a nyugdíjbiztosítási ellátásnak az alapja, ugye ezért a havi 50 000 forintért, amit most fizetnek. Az én fejemben az volt, hogy ezt legalább meg fogják háromszorozni. Most ahhoz képest, hogy egy 100 000 forint lesz a főállásúaknak a tételes adója, ugye ráadásul van egy köztes átmeneti szabály azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, hogy ugye jövőre még csak 75 000 és 2028-tól majd a 100 000, hogy azért nekik 2027-től ez az alapjuk, ez 317 000 forint lesz, majd 2028-tól ugye mindig a minimálbérhez fog igazodni. Én azt gondolom, hogy ez egy örvendetes lépés. Aztán ugye innentől kezdve, mivel teljesen kibővült a kör, tehát nem csak főállásban, hanem nyugdíjasok, nappali tagozaton tanulók, mellékállásban dolgozók is választhatják ezt az adónemet, igazából neki kell állni, kalkulálni, számolni, mert hát bizony sokan vannak, akik jól járnak vele, és sokan vannak, akiknek érdemesebb mondjuk az általányadózásban megmaradniuk.
2: Na de ugye itt felmerült Szakár Erzsi kolléganőm is elmondta a bevezető néhány mondatban, hogy hát azért itt a munkáltatók is lehetnek csibészek. Hát, mert hogy ez, mondhatják azt, hogy ez mindenkinek jó lesz, én téged most elbocsájtalak hivatalosan, legyél katás vállalkozó, több marad nálad, kevesebbet fizetek én is.
3: Ez így van, és hát ugye ezzel 2022. szeptember 1-e előtt valóban sokan is éltek, ugye akkor nyírták ki ezt az adónemet, szemben nem tudok fogalmazni, és hát azért azt el kell mondani, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rengeteg vizsgálatot lefolytatott, és azért nem jött ki az az eredmény, hogy itt minden katás adócsaló lenne, illetve hogy a többség élt volna ezzel a
2: ezt talán nem is mondta senki, inkább azt mondták, hogy túlságosan alacsony az az összeg, amit fizetnek ahhoz képest, amennyi jövedelmet beszednek.
3: Ez egészen biztos így volt. Igen, ez egészen biztos így is volt, de azt gondolom, hogy elegánsabb lett volna, hogyha esetleg már előtte vagy utána fokozatosan elkezdik emelni. Most ez az új törvénytervezet, ez eléggé egyértelműsítő, mert ugye gyakorlatilag munkáltatónak, illetve korábbi munkáltatónak a jogviszony megszűnését követő 24 hónapon keresztül ugye nem tudunk számlázni, nyilván itt a kapcsolt vállalkozásokat is oda kell érteni. Úgyhogy igazából megpróbálja ez a törvénytervezet megfogni azt a lehetőséget, hogy ugye hirtelen mindenki egy munkavállalói státuszból, egy katás jogviszonyból számlázzon be.
2: Az éves bevételi határt is megemelték, erről nem beszéltünk, 18 millióról lesz 22.
3: Így van.
2: Eltelt 5 év azóta. Ez igen. A 4 milliós különbség, ez a valós jövedelmi viszonyokhoz megfelelően aránylik?
3: Én azt gondolom, hogy azért a katásadózók többsége bele fog férni ebbe a 22 millió forintba. Ugye hallhattunk olyan tervezetet is, hogy 18-ról már fölemelik 19-re, hát ez teljes dőreség lett volna. Ugye végre legalább az alanyi adómentesség határát, tehát ugye 22 millió forintot engedik. Ez adminisztratív szempontból is ugye egy szerencsés dolog, hiszen nagyon sok egyéni vállalkozó nem tudja, hogy mi az alanyi adómentesség, mire kell figyelni egy számlázásnál, és mi a bevétel között, ugye, amit pénzügyileg teljesítenek felé a különbség, így legalább ez az egyetlen egy szám van, amire ugye gyakorlatilag figyelniük kell majd a vállalkozásnál.
2: Ha valaki nem volt katás, akkor hogy tudjuk neki a legegyszerűbben most leírni azt, hogy mivel lesz könnyebb az élete, hogyha katássá válik?
3: Igazság szerint kiszámíthatóbb lesz az élete. Tehát ugye ezzel a havi tételes adóval gyakorlatilag megfizeti az adóterheit, plusz ugye, hogyha vállalkozásoknak számlálsz, ott arra kell figyelni a jelenlegi tervezet szerint, hogy ugyanattól a kifizetőtől ne származzon az árbevételének több mint ugye 50%, mert ebben az esetben kiesik a körből. Tehát egy tervezhető adófizetés lesz, és tulajdonképpen valamennyire az is terhezhető, de azért ez már egy jelentősebb odafigyelést igényel, hogy nyilván kell tartani analitikussal is, hogy kinek számláznak, ugye összegekben le kell követni ezt a változást, tehát, és ugye egy 15%-os adót kell megfizetni még ezek után a kibocsátott számlák után, amiből egyébként a tételes adó az levonható.
2: Valaki múltkorjában vitát folytatott a Facebookon, olvastam, hogy például egy BT lehet-e katás. De hát ez nem rájuk van kitalálva.
3: Ez nem.
2: Mert az már egy vállalkozás.
3: Az már egy vállalkozás, bár ugye a hősidőkben a betéti társaságoknak és a korlátlan felelősség miatt ugye engedélyezve volt ez az adóforma. Aztán ugye 2022. szeptember 1-től át kellett élniük a társasági adózásra, vagy akár később a kisvállalati adózásra.
2: Előbb mondott valamit, ami fontos lehet, az általány adózás és a kata közötti átjárás.
3: Igen.
2: Melyik a jobb, és kinek melyik a jobb? Mi itt az alapvető különbség a kettő között?
3: Ugye a katát azt nagyjából már összegeztem, az általányi adózásnak az a lényege, hogy gyakorlatilag, és én már a 2027-es állapotról beszélek, tehát van egy alapköltséghányad, amit lehet alkalmazni, ez a legtöbb tevékenységre igazolt, jövőre ez 50% lesz, tehát leszámlázunk valamennyi összeget, így az 50%-a automatikusan költség, azoknak a tevékenységeknek az esetében marad egy 50% jövedelmünk, és gyakorlatilag negyed évente van bevallás, nyilván göngyölítve kell ezeket a fizetendő adókat figyelni, mi már általában a hóközben, vagy havonta jelezzük az ügyfeleknek, hogy ne negyed évente sokaljanak be. És igazából úgy jön ki az adófizetés, hogyha a jövedelemnél, az elért havi jövedelemnél a mindenkori minimálbér magasabb, vagy hogyha olyan tevékenységet folytat, hogy ott már a garantált bérminimumot kell nézni, akkor a nagyobb után kell megfizetni ugye a társadalombiztosítási hozzájárulást, ez 18,5%, illetve a 13% szochód. És az általány adónak van egy nagyon nagy előnye, hogy az éves minimálbér felét meg nem haladó jövedelem esetén nincs személy jövedelem adófizetési kötelezettségük. Ez most körülbelül ilyen 4 millió forintos bevételt jelent a 40.
2: Tehát a fölöttes részre van csak jövedelem.
3: Így van.
2: De az, ehhez kell könyvelő. A katához szokták mondani, hogy gyakorlatilag nem is kell.
3: Nézzel, annyi reklámot látok, én szakmabeliként mindig óvaintek minden ügyfelet érdeklődött, hogy ne bízza az AI-ra, ne bízza ezekre a nagyon olcsó megoldásokra a könyvel, és itt nincs mögötte ember. Itt azért kell egyfajta manuális irányítás az ő részéről. Én azt gondolom, hogy mindenki sokkal jobban jár, és ez nem csak az adózásra igaz, hogyha mindenki azzal foglalkozna, amihez értene. Tehát ne sajnálják azt a havi, nem tudom, 20 000 forintot, amit egy könyvelőnek ki kell fizetni, mert annak ők a többszörösét, mint amit adminisztrációval töltenének, sokkal jobban megtudják.
2: Beír valamit az AI-nak, az most lassan meg is műt minket.
3: Hát gyakorlatilag igen, mégsem kezdek el otthon operálni.
2: Igen. Na, akkor nézzük a milliárdosok nehéz sorsát. És ezt most igazából nem is ironizálva mondtam. Tehát azok például, akiknek van egy cégük, annak van egy telephelye, a telephelyen vannak gépei. Van valami cash, mert cashflow nélkül nem tud működni a cég. Pillanatok alatt eljuthat oda, hogy egy milliárdos.
3: Így van.
2: Ennek ő nem is volt tudatában, de majd valaki ezt megállapítja. Ki?
3: Igen. Erre a törvénytervezetben nagyon komoly számítási metodikák vannak leírva, tehát gyakorlatilag már az adó alany választhat attól, hogy mondjuk egy cég értékelésnél, vagy az ingatlan értékelésnél ugye milyen szempontokat vegyen figyelembe. Szakértők fogják végezni ezeket a kalkulációkat, ugye maximum 2 millió forintért, ami az adóból levonható, tehát már lehet tudni, hogy ennek nyilván ennyi lesz az ára, és igazából ugye ezekből a számításokból kijön egy olyan összeg, ami gyakorlatilag meghatározza az ingatlan értékét, meghatározza a cégértéket, ugye a 2025-ös beszámoló egy kiinduló alap, és ugye ezek 2026. december 15-én életbe lépő adónem, és ami nagyon furcsa, hogy ugye december 31-i állapotot néznek, tehát nem időarányosan nézik, hanem hogy december 31-én, ha te nagyon gazdagban van, 1 milliárdot elérő vagyon, amiben aztán tényleg pármentességet leszámítva minden beletartozik, akkor ugye 1-től 100 milliárdos vagyonig fizetjük az 1%-ot, majd következő év augusztus 31-ig, 100 milliárd fölött pedig ugye gyakorlatilag 1,5%-os ez az adó, és itt ahogy említette, ugye nagyon sok, nem azt mondom, hogy holtőke, hanem alvótőke van, amit nem lehet azonnal likviddé tenni, és én nagyon kevésnek érzem ezt az időt, amit a adtak ennek az adónak a befezetésére, vagy bevezetésére.
2: Azon is vita volt, hogy ez eleve az 1 milliárd, ez-e a jó határ. Tehát, hogy 1 milliárd egy csomó vállalkozó esetében nem egy elérhetetlen határ, ráadásul hát, a forgótőkéjét nézzük, tehát hát, export, import, vásárol, árut,
3: persze,
2: mindent,
3: persze,
2: aznap nem lehet annyi pénze.
3: Így van. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog lesz szerintem, azért ezen én még bízom benne, hogy valamilyen szinten fognak gyúrni.
2: Ugye mi lenne az értelmes határ?
3: Én azt gondolom, hogy 2028. január 1-e, ugyanis itt hát nem lehet 2-3 hónap alatt egy ekkora, pláne milliárdosoknál, ahol tényleg a cégvagyontól az ingatlan vagyonoktól külföldi befektetéseken keresztül minden van, egyszerűen nem lehet leltárt készíteni.
2: Jó, nem lehetre azért annyit mondanék, hogy lehet, hogy az a magyarázat, hogy ennyi idő alatt nem lehet eltüntetni?
3: Egyébként nyilván ez is benne van, csak ugye én is azt mondom, hogyha valaki jogtalanul gazdagodott, vagy szerzett vagyon, persze járjanak utána, ha szükséges, szankcionáljanak, de hogy ugye mint általában minden rendelkezés, ez különösen igaz szerintem az ilyen jellegű adózási törvényekre, hogy ez mindenkit érint. Tehát az is, aki egyébként eddig teljesen jól el volt, tényleg van egy 30 éve menő vállalkozás, amit lépcsőfokról lépcsőfokra kiépített, közben lett egy-kettő ingatlana, vannak kriptobefektetései, ami egyébként szintén csak egy fizetési ígéret, hogy majd valamikor hozzájut, szóval...
2: És melyik nap mennyit ér az a kriptobefektetés, mert ez így hullámzik.
3: Csináljuk vagyonlertát, de egyébként ugye a december 31-i állapot fog számítani.
2: Mi az, ami nem számít bele?
3: Erre pontosan nem emlékszem, de azt hiszem ez az effektíve, ami ugye a megélhetését szolgálja a háztartásban, az ilyen berendezések, stb. Ezek például.
2: Tehát a hűtőszekrény,
3: talán a televízió, az ágy.
2: Külföldi vagyonokból mi számít bele? Ami külföldön adózik, az a rész nyilván nem, mert máshol adózott és máshol tartozik.
3: Igen, nyilván vizsgálni kell ugye a kettős adóztatást elkerülő egyezményeket. Maga a törvénytervezet az lényegében ugye két fő célcsoportot különböztet meg, ugye a magánszemélyeket és a vagyonkezelő alapítványokat, vagyonkezelő cégeket, és ebből a belföldit, illetve a külföldit is. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki megpróbálja most optimalizálni a dolgait, az nyilvánvaló, hogy egyrészt megpróbálhatja külföldre kivinni ezeket a vagyonelemeket, ott talán megpróbálja azt megoldani, hogy az üzletvezetés helye, a döntések helye a kihelyezett vagyonnal kapcsolatban is külföldön legyen, mert így legalább nem belföldi adóilletőség lesz, és akkor lehet mazsolázgatni, hogy hol érdemes ezt megcsinálni. Ami még nagy könnyebbítés, hogy ugye például a házastársak ugye megoszthatják egymás között, akár írásban, vagy egy házassági szerződésben azt, hogy milyen arányban osztoznak meg ugye ezen a vagyonelemeken, vagy ennek hiányában ugye ketté dobják 50-50%-ba. Tehát vannak lehetőségek, de azért az látszik a törvénytervezetben, hogy megpróbáltak abba az irányba elmenni, hogy kevés idő legyen, és kevés idő legyen kimenekíteni.
2: Csú, maguknak is mennyi munkájuk lesz adószakértőknek. Csongár Gábor, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Kétharmados támogatottsága van egy 2036-os vagy későbbi budapesti olimpiának a Medián szerint. Karácsony Gergely azt ígéri, heteken belül nyilvánosságra kerülhet a megrendezéshez kapcsolódó koncepció. A Magyar Olimpiai Bizottság pedig azzal számol, hogy 2027 második felében akár népszavazás is lehet a kérdésről. Gyulai Zsolttal és Hannendrével beszélgetünk.
2: Gyulai Zsolt a MOB elnöke, egyébként olimpiai és világbajnoknak kajakozó. Jó estét kívánok, Hannendre nem olimpiai és világbajnok, de egészen kiváló közvéleménykutató, Medián. Jó estét kívánok.
3: Jó estét.
2: De hát még lehetsz olimpiai és világbajnok, meg kell találni a megfelelő sportágat.
3: Öreg fiúk.
2: Hát így. Lesz-e nekünk olimpián 2036-ban? Ez egy voltak éppen költői kérdés, mert ezt nem most fogjuk itt eldönteni, de hogy érdemes ennek nekiveselkedni, azt viszont lassacskán majd el kell döntenünk.
4: Hát így van. Ugye a történet 2024 októberére nyúlik vissza, amikor ugye a fővárossal együtt elindultunk ebben a tájékozódási folyamatban, és gyakorlatilag eljutottunk most egy olyan pontra, ami ugye hétre szűkítette a jelentkezőket, illetve az érdeklődőket. Azért ez is egy nagy eredménynek tartjuk, hogy ott vagyunk ebben. És 2027 márciusában alakul ki az úgynevezett shortlist, amire mindenféleképpen fel kell kerülnünk, hogy ebbe a stratégiai párbeszédbe részt
2: vegyünk. Aztán megkapjuk az Oscar-díjat a végén, magát az olimpiát, de, ha úgy lesz. Azt mondják, hogy azért kell nekünk a 36-os olimpia, mert ott van a legtöbb esélye annak, hogy Európa kapja meg. Ugye aztán jön Ázsia, van egyfajta logika ebben, hogy mikor kikövetkezik, bár pont most ez a sorrend felborult.
4: Nincs automatizmus. Tehát azt tudni kell, hogy ugye arról beszélünk, hogy 36, de nem biztos, hogy 36-ban Európában lesz az olimpia. Ez nagyon sok mindentől függ, van esély rá, de mi azt mondjuk mindig, és azt mondtuk, hogy Párizs utáni első európai olimpiára lövünk, és gyakorlatilag most azt látjuk, hogy azért a nemzetköziek és az ellenfeleket látva, ugye Európán belül, ha törököket nem vesszük annyira európainak, akkor a Németország az, amelyik, és München városilag, aki a nagy ellenfél.
2: Hát meglátjuk, hogy mit tudunk felmutatni, erről majd érdemes lesz beszélnünk a kutatási eredményeken túljutva, de nézzük, hogy mint vélekedünk mi ma az olimpiáról. Ugye van egy emlékünk arról, hogy közel tíz évvel ezelőtt mi történt egy olimpiai kezdeményezéssel. Még mielőtt eljutottunk volna a népszavazásig, kihátrált a kormány, annyira negatív volt a hangulat. Most milyen?
3: Igen, a népszavazásra is érdemes még visszatérni. Most ennek jó esélye lenne, azt kell mondanom, mert a magyar társadalomnak meglepően nagy része, körülbelül kétharmadok, konkrétan 64% spontán, minden különösebb felvezetés vagy magyarázat nélkül azt mondja, hogy támogatna egy 2036-os vagy későbbi. Hát ezt is hozzátettük, mert azért itt jobb, hogyha nem teljesen konkrét az időpont, mert nem lehetünk biztosan semmibe. Tehát kétharmad azt mondja, hogy támogatná, és az igazán izgalmas az, hogyha különböző feltételeket kínálunk föl, tehát végig zongoráztunk egy csomó olyan dolgot, amit az emberek elvárhatnak, amit politikusok is, hiszen Karácsony Gergely is megfogalmazta, hogy bizonyos feltételek mellett állnak ki, emellett az ügy mellett. Szóval ezek a feltételek, hogyha ezeket végignézzük és megkérdezzük az embereket, hogy melyiket mennyire támogatná, első helyen persze az átláthatóság, a korrupció teljes kizárása szerepel, de egy csomó fejlesztést, fővárosi fejlesztést, a budapesti utakat, de országos fejlesztéseket is nagyon fontosnak tartanak.
2: Ez, amit most mutatunk, tőled kaptuk ezeket az adatokat, köszönjük szépen, ez nagyon fontos. Mert ugye ez pont arról szól, hogy mindig az a hitetlenség, hogy ez nekünk sok, ez nekünk túl nagy, hogy fogunk mi ezzel boldogulni, és akkor itt van az adatod, hogy 70% azt mondja, hogy ja, hát mi ezt meg tudjuk csinálni.
3: Így van, ez nagyon nagy változás, és azért tegyem hozzá, hogy az Magyar Olimpiai Bizottságnak köszönhetően már 24 óta több felmérést készítettünk, és nagyon érdekes ennek a trendvonala is, mert soha nem volt már 24-ről beszélek, azóta nem volt merev elzárkózás, de a kormányváltás után, tehát most tavasszal, illetve a tavasz után most szeptemberben is készült egy felmérés, drámaian megugrott a pozitív attitűd. De hát ezt láttátok, mindenre jellemző, a jó irányba mennek a dolgok, soha nem látott többség mondja, tehát ennek a eufóriának a választás utáni elég széleskörű társadalmi optimizmusnak az egyik megnyilvánulása az, hogy egy ilyen olimpiát is elképzelhetőbbnek tartanak, mint ahogy...
2: Ezzel azt is mondod, hogy most kéne népszavazást kiírni. Mert most lenne meg az a hangulat, amin ez át is menne.
3: Jó, de hát ez tulajdonképpen nem reális, mert ahhoz egy sokkal világosabban megfogalmazott cél kellene. Egyelőre itt, ahogy használják ezt a kifejezést, hogy egy dialógus folyik, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ha jól értem, akkor itt szomszéd országok olimpiai bizottságaival, tehát egyáltalán nincs még eldöntve, hogy jelentkezünk, és azt hiszem, ha én jól értem, itt nem is úgy működik már, hogy jelentkezünk,
4: nem,
3: hanem fölkerülünk egy listára, és az olimpiai, a Nemzetközi Bizottság majd eldönti, hogy kit hív meg.
2: Meg kell győznünk őket, hogy ez így jó lehet, ez nem egy pályázat.
4: Hát így van, nincs pályázat, ezt meg kell érteni, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a társalgási folyamat után meg fog hívni valakiket, ugye a stratégiai dialógusba. Ott lesz ugye a shortlistbe véleményünk szerint 4-5 helyszín, és azért nagyon jók, és azért vagyunk, azért örülünk ezeknek a számoknak, mert gyakorlatilag ugye még nem is beszéltünk nagyon arról, hogy alapvetően a Magyar Olimpiai Bizottság egy olyan olimpiai ideával, egy olyan koncepcióval áll elő, amiben ugye stadion stoppot hirdettünk, tehát nem kell stadiont építeni, nem kell új sportlétesítményt, hiszen meghúztuk azt a 3-4 órás kört Budapest körül, hogy mi az, ami nekünk van, vidéki városokba, és milyen sportlétesítményeink vannak, és amik nincsenek, azt megnéztük, hogy ezen a körön belül hol találhatunk.
2: Ez nem is ijesztő, hát 3-4 órás távolságok egy sima pekingi olimpia esetében, hát bármikor benéztek.
4: Hát nem csak pekingi olimpia esetében, ha most a következő Los Angeles-i olimpiát nézzük, vagy Brisbane-t, sokkal nagyobb kiterjedésű az az olimpia, tehát látjuk azt, hogy mennyit kell utazni.
2: Hát itt egy különbség van, hogy az egy ország.
4: De az teljesen mindegy, mert alapvetően azt mondjuk, hogy olimpiát másképp. És nem csak mi mondjuk, mert tanultunk ugye a régi pályázatokból, hanem az IOC is azt mondja, hogy olimpia másképp. Egy fenntarthatót, és ő illeszkedik mondjuk egy városfejlesztési, vagy egy országfejlesztési tervhez. Szerintem minden klappol.
2: Elmondjuk a nagy ötletet? Szerintem mondjuk el. Tehát van egy olyan koncepciótok, ami arról szól, hogy a Duna összeköt minket itt a Kárpát-medence környékén. Ha Budapest olimpiát rendez, akkor ne csak Budapest legyen abban benne. Ez egy nagyon szép gondolat, ez egy igazi európai gondolat.
4: Ez egy igazi európai, igazi közép-európai gondolat, és azt látjuk, hogy ez nagyon tetszik mindenkinek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is tetszik. Ez véleményünk szerint nem csak arra jó, hogy összekovácsolja itt az országokat a szomszédországokkal, ha rossz a viszony esetleg, vagy gyengébb, akkor rendezzük, hanem Budapest és Magyarország újra pozícionálása az elkövetkezendő 10 évben. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert elmondhatjuk azt, hogy milyen olimpiai nemzet vagyunk, hány aranyérmet nyertünk, ezért nem fogunk olimpiát kapni. De az ilyen dolgokért, és Magyarország jövőjéért, és szerintem ezért a nagyon nemes célért érdemes együtt küzdeni.
2: Pozsonnyal és Béccsel gondoljátok közösen megrendezni, bár Portugália is előkerült, ami nem kifejezetten szomszédország, és a Kárpát-medencétől is messzebb van. Az egy valós képzelés, hogy Portugália lenne a tengeri versenyeknek a helyszíne?
4: Miután a szörf versenyeket óceánon lehet csak megrendezni, és a Párizsi olimpiában Haiti-n volt a szörf, ez teljesen evidens, és ha megnézzük a Los Angeles-i olimpiát, hogy a helyszínek hogy vannak, akkor láthatjuk azt, hogy nagy távolságok vannak. Így van, a szörf versenyeket máshol kell rendezni.
2: Ez remek, ez 4 nemzet olimpiája Budapest központtal. Mit szólnak a szlovákok, mit szólnak az osztrákok?
4: Egyeztetünk, nem csak velük, hanem a környező nemzeti olimpiai bizottságokkal. Nagyon, nagyon, nagyon szeretik ezt a közép-európai olimpiai ötletet. Azért azt tudnunk kell, hogy ugye Münchenben volt olimpia 72-ben, és 80-ban Moszkvában. És itt a kettő között gyakorlatilag nyári olimpiai játékok nem voltak. Ez egy fehér folt a térképen, és azt gondoljuk, hogy ezek az országok, ez a régió, Közép-Európa megérdemli azt, hogy a jövőben olimpiát rendezen, hiszen egy nagyon elkötelezett olimpiai nemzetekről van.
2: Mik lennének a közös többszörösek az infrastruktúrán kívül? Ugye kell szállás, hely rengeteg, az Budapest jelenlegi állapotában nem is győzni, ez nyilvánvaló. Kellenek repterek, kellenek olyan útviszonyok, amelyek sokkal korszerűbbek, mint amiket most fel tudunk mutatni.
3: És vasútvonal.
2: És kell egy gyors vasút Bécs és Budapest között, ami mondjuk Pozsonyt is eléri.
4: Hát így van. Pontosan olyan fejlesztések kellenek, amiről már régóta beszélünk, nagyon hiányzik, mind Budapesten, mind pedig ugye az említett városok között, és azt gondolom, hogy a felszabaduló EU-s források, illetve az egész határidő azért egy gyorsító pályára állítaná ezeket a fejlesztéseket. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a főváros, hanem az egész ország érdeke az, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak, egy olimpia ez biztos, hogy meggyorsítana.
2: Korábban beszéltetek arról, hogy nem is állami tőkéből kellene egy csomó mindent megvalósítani, sőt, a magántőke bevonása lenne igazán a megoldás. Arányokat ti már láttok, hogy
4: erre
2: lehetnek ebben?
4: Erre nagyon jó példa a Párizsi olimpia, hogy ott a büdzsé hogy áll össze. Látjuk a számokat, dolgozunk ezen, ugye februárig kell csinálni a végleges verziót, és nem csak olimpiáról beszélünk, hanem paralimpiáról. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a paralimpiához például Budapesten mindenféle fejlesztéseket meg kell csinálni, akadálymentesítést, minden, akkor ezt hova soroljuk, ezt a költséget? Tényleg egy más polcra helyezni a fővárost.
2: Te olimpiai bajnok vagy, neked nem kell magyaráznom, hogy egy sportágnak mit jelent az olimpia. És itt valamennyi sportágnak sokat jelentene a magyar sportban, mert ugye ez úgy van, hogy ha te rendező vagy, akkor minden sportágban indíthatsz, és minden sportág minden számában indíthatsz egy hazai versenyt.
4: És akkor nem mondtam azt, hogy a magyar sportnak mit jelent, mindig 160, ugye 180 fővel voltunk a párizsi olimpián, egy ilyen hazai olimpián 4-500 fővel még a labdarúgó válogatott is tudna itthon játszani. Tehát természetesen ezek is a magyar sport számára óriási motiváló tényezők, emiatt csak nem fogjuk megkapni az olimpiát, ez nagyon okos terv kell, és mindenféleképpen egy olyan, ki kell bocsájtani a közvélemény felé, és meg kell ismerni mindenkinek a koncepciót, és az embereknek dönteni kell.
2: Andréhez fordulok, miben kell a leginkább meggyőzni az embereket? Hogy látod a kutatások alapján? Mik azok, amikben a legbizonytalanabbak? Mondhatod, hogy szempontokat adtál.
3: Nem nagyon érzek bizonytalanságot. Azt mondom, hogy az átlátható...
2: Mondhatod, hogy szempontokat adtál.
3: Nem nagyon érzek bizonytalanságot.

0: és a főváros között. Ez is feltétel. Tehát itt most nem szeretem ezeket a kicsit nagy, gicses nagy szavakat, de a nemzeti együttműködésnek, tehát egy valódi együttműködésnek, az összefogásnak is lehet katalizátora, vagy mintája, felmutatható mintája egy ilyen olimpia.
1: Ott most Budapest és a kormány viszonyában, mintha valami megváltozott volna az elmúlt egy-két hétben, lehet, hogy ez egy jó előjel ennek az ügynek is.
2: Meg is írtuk a levelünket a tanács.
1: Szerintem folytassuk az erről folyó beszélgetést itt ebben a műsorban is, mert rengeteg téma van, amit az olimpia felszínre hozhat. És hát te hozhatsz magaddal majd olyanokat, akik egyébként a tervezésben benne vannak, a fizikai tervezésben, mert szerintem az is izgalmas, hogy megtudjuk, hogy mi készülne egy olimpia szempontjából. Köszönöm mindkettőtöknek, Gyulai Zsolt, Hanedre, gyertek máskor is. Boros Tamás sportrajongó, sőt sportkommentátor, mondhatnám, hogy szabad idejében, de a másik mikéntjében, így szerintem az olimpiának nem ellenzője. Szervusz Tamás!
3: Szervusz Agon, köszöntöm a kedves nézőket. Mi is foglalkozunk az olimpia kérdésével, és nem azért, mert van kötődésem a sporthoz, hanem ez most egy top téma. Különböző kutatások kerültek napvilágra. Ezzel kapcsolatban megvizsgáljuk, hogy mi változhatott, vagy változott-e bármi a közvéleményben, vagy egész egyszerűen Orbán Viktor helyett jött Magyar Péter, és emiatt lett hirtelen ekkora társadalmi támogatottsága ennek az olimpiának. De nem csak ezzel foglalkozunk, mert könnyű katát táncba vinni, de kifizetni könnyű. Lesz-e, tehát adóval is foglalkozunk természetesen. Nagyon furcsa helyzet állt elő a közéletben, ugyanis több ellenzéki politikai elemző dicséri Magyar Péterék ezen lépését, míg vannak olyan kormánypártiak, akik pedig keményen kritizálják a kata miatt Magyar Pétert. Erről is majd beszélünk, természetesen lesz szó a vagyonadóról, illetve az ATV számára készítettek egy felmérést Magyar Péter parlamenti viselkedéséről. Nagyon izgalmas számok jöttek ki ezzel kapcsolatban, és egy nagyon friss hírt is gyorsan hadd osszak meg önökkel. Az ötkertes telefonlopás ügyében ma kihallgatták az ügyészségen Magyar Pétert, de hogy mit írt, illetve mit mondott arról, hogy elismerte egyáltalán a vélt bűncselekményt, azt megtudhatják a mai Aktuálban. Gémesi György, Lánci Rihárd és Víg Zoltán lesznek a vendégeim.
1: Hú, mennyi témátok van, csak győzzétek. Hát témával mi is jól állunk majd reggel, én várom önöket a Startban 6.30-kor, Szőlősi Györgyi pedig este az Egyenes Beszédben, úgyhogy megy tovább minden. Önök meg maradjanak velünk. Szép estét, jó éjszakát!
4: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.

0: Olimpia vagy Nolimpia? Ez itt a kérdés. Viszont Hamlet helyett most ezt mi kérdeztük önöktől, és meglepő válaszokat, meglepő arányokat kaptunk. Ezt be is mutatjuk majd az Aktuálban, illetve ma Magyar Pétert az este során kihallgatták az ügyészségen, és hogy mit mondott az 5-2-es incidenssel kapcsolatban, ezt is eláruljuk, hamarosan kezdünk.
1: Magyar Péter kedden jelentette be, hogy visszahozzák a katát. Mostantól évente 22 millió forintig lehet használni az adózási formát, havi 100 ezer forintos tételes adóval. A vagyonadó részleteit is bejelentette, 1 milliárd forint felett 1%-ot, 100 milliárdos vagyon esetében 1,5%-ot kell fizetniük a leggazdagabbaknak. Magyarország is pályázhat a 2036-os olimpiai játékok megrendezésére. A MOB elnöke szerint 2027 második felében akár népszavazás is lehet a kérdésről. Mészáros Lőrinc és Szíj László kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncesziót, jelentette be a Facebookon a miniszterelnök. Ma esti vendégeink Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke, Lánci Rihárd, a Magyar Hang újságírója, és Víg Zoltán, külpolitikai szakértő.
2: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
0: Megjelent a központi nyomozó főügyészségen Magyar Péter miniszterelnök, és kihallgatták őt. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy élvezni fogják a mai adást, mert rengeteg izgalmas témánk van. Kezdjünk is gyorsan ezzel, hogy mi is történt ott Magyar Péterrel, ugyanis kitett egy posztot ezzel kapcsolatban, az 5-2-es incidens ügyében hallgatták őt meg. És a következőt írta, ma este előreegyeztetett időpontban kihallgatott a központi nyomozó főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rót bűncselekményt, minden további fejleményről tájékoztatást adok, és kommentben még hozzáfűzte, hogy akkor irány vissza a munkához. Szervusztok, üdvözöllek titeket! Kataadózással, olimpiával is foglalkozunk, és egyéb adókkal még ezen túl, és lesz majd egy nagyon izgalmas közvéleménykutatásunk. Most viszont akkor ezzel kapcsolatban kérdezlek titeket, hogy papírforma eredmény született, hogy nem ismerte el Magyar Péter? Egyáltalán ez esemény?
3: Hát korábban se ismerte el tulajdonképpen, úgyhogy semmi nem történt.
0: Hát csak most már élesben?
3: Egy kicsit élesebben.
0: Élesebben.
3: Mondjuk ezt így, hogy élesebben történt a dolog. Engem számomra semmi meglepő nem történt. Ezt vártuk, és ahogy mondta, irány tovább, tehát gondolom én, van épp elég tennivalója, úgyhogy ez kipipálta, hogy akkor ez megvolt.
0: Oké. Okay.
4: Az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, meghallgatták, kihallgatták a miniszterelnököt. Azt ugye nem tudjuk, hogy mi a terhére, milyen bűncselekmény szerepel az ügyiratban.
0: Lopás vagy garázdaság.
4: Lopás vagy garázdaság, kettő között van némi különbség, de valószínűleg szerintem a politikai kommunikációs zaj és csatatér közepette, ez most a miniszterelnöknek arra volt alkalom, hogy megmutassa, ő állampolgárként áll a igazságszolgáltatás elé, és utána azonnal megy vissza dolgozni.
5: Ha kikérték a mentelmi jogát, akkor ugye volt egy kis asszója az ügyészséggel, volt egy kommentháború, de látható egyébként, hogy a hankós eszták ügy azért bőven elfedi ezt a mostani meghallgatást, tehát hogy ott azért egy erőteljesebb történetek vannak, meg egyébként ami naponta jön ki különböző közpénzfelhasználásokról. Természetesen a Fidesz közel is sajtó foglalkozni fog természetesen a dolgokkal, de Ez még a jövő egyébként, hogy okay. Lesz a kifutása.
0: Várjuk a további fejleményeket. Nézzük meg a nap kérdését, mivel kapcsolatban kértük ki az önök véleményét, és mivel kapcsolatban érkeztek nagyon izgalmas kommentek is, de most nézzük az arányokat. Ön szerint Budapest képes lenne felkészülni a 2036-os olimpia megrendezésére? Érdekes módon 73%-a nem, és csupán 27% az igen, ez a medián felméréssel azért nincs barátságban. Ezt is mindenképpen kitárgyaljuk, hogy ez hogy lehet, de kezdjünk akkor a kata adózással.
6: Felemeljük azt az összeget, amely alapján a katások távpénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják.
7: A módosítások közé tartozik még az is, hogy újra választhatják a katát a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is, jelentette be Magyar Péter kedden. A befizetendő adó ugyanakkor havi 50 ezerről 100 ezerre nő.
8: Ez nem egy adóemelés, hanem egy olyan csomag, egy olyan lehetőség, hogy ezek az emberek is kapjanak nyugdíjat, kapjanak táppénzt és kapjanak anyasági támogatást.
7: Az új kata részleteiről társadalmi egyeztetés indult a kormány.hu oldalon. Véleményüket október 14-éig küldhetik el a kormány részére.
0: Mit gondoltok, adóemelés, vagy pedig inkább a pozitív oldalát nézzük? Ahogy az egyenes beszéd végén is elmondtam, de akkor megismétlem magam. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy böngésztem a Facebookot és a különböző mértékadó híroldalakat, és érdekes módon az ellenzéki influencerek körében többen is elmondták, hogy egyébként Magyar Péternek ez a döntése rendben van. Sőt, ez támogatandó az ő részükről, sőt, ezt a Fidesznek kellett volna már meghúzni, és kormányhoz közeli vagy kormány oldali influencerek, véleményvezérek fogalmaztak úgy, hogy na azért álljon meg a menet, mert ezzel a taxisnak, a fodrásznak fognak majd a költségei megnőni, ő pedig áthárítja ezt éppen azokra a felhasználókra, azokra a vendégekre, akik tulajdonképpen mi vagyunk. Tehát nekünk kell a végén majd többet fizetnünk. Honnan nézzük akkor ezt a történetet?
5: Hát legelőször általában honnan nézzük azt, hogy bizonyos munkakörökben megtartották a katát, és nagyon sok embertől pedig elvették, ami miatt emlékszünk ugye a nagyszabású katatüntetésekre, és még a Fidesz is azt mondta, hogy előbb-utóbb vissza fogja vezetni ezt az adóformát, mert hogy tudja, hogy megfelelő forma és kedvező adózási forma, nem tette meg. És az, hogy adóemelése, hogyha azt nézzük, hogy 50 000-ről 100 000-re emelkedik a befizetendő adóösszege a katás adósoknak, akkor mondhatnánk azt, hogy emelés, de hogyha meg azt nézzük, hogy egyébként a különböző utóhatásai, lásd nyugdíj és egyéb járulékokhoz való hozzájárulása, akkor meg a későbbiekben ez a fajta összeg, ez pozitívan is csenket, ami hülyén hangzik egyébként, hogy 50 000-ről 100 000-re emelnek valamit, és az pozitív kicsengéssel hat valakire, de hogy hosszú távon egyébként, hogyha megnézzük azt az 50 000 forintot, amit fizettek a vállalkozók, az mindenki elmondta, hogy ez irreális egyébként. Tehát, hogy az a fajta dolog, hogy igaziból egy igen komoly keresetnél is, meg egy alacsonyabb keresetnél is, ha katát választottad, 50 000 forintot fizettél, mindenki azt mondta, hogy ez nem az, ami reálisan tartható, tehát hogy valahol érthető volt egyébként a Fidesz lépése is, az a drasztikus, hogy egyik napról a másikra, az nem természetesen, de hát Orbán Viktoréktől ezt megszoktuk. De jelen esetben szerintem örömmel fogja eltölteni az embereket, mert Magyarországon az adónemek még mindig nagyon magasak, és amikor van egy ilyen kalkulálható, nagyjából, hát most 100 000 forint sok vagy kevés. Ha megnézzük, hogy most valaki parkol és nem fizet parkolást, akkor azt hiszem 32 000 forint a parkolási bírság, hogyha 15 napon belül, akkor 13 100 forint. A legalacsonyabb szabálysértési bírság még 49 000 forint. Tehát, hogyha...
0: Ez gyanúsan pontosan tudod.
5: Ez ugye, az ember, hogyha autóval közlekedik, történnek ilyen dolgok, de azért mondom, hogyha ehhez nézzük, a 100 000 forint az nem egy olyan iszonyatosan kiugró összeg.
4: Ráadásul ugye be kell kalkulálni azt is, hogy a katának az 50 000 forintos adótétel az nem tudom mikori keltezésű, de közben azért történt egymás a magyar gazdaságban, a hiperinflációs időszak, a Covid utáni, hát nehéz időszak, a munka erőfronton bekövetkezett nem túl pozitív változások, ugye azt mutatják, hogy a bér tömegek megnőttek, és ez büszkén mindegyik kormány elmondja, hogy nőttek a jövedelmek. Nyilvánvalóan az adóterhelésnek ezt valamilyen formában követnie kell. De egyébként pendítsek még néhány olyan gondolatot, ami nem nagyon szerepelt itt a szakértő és egyéb megszólalásokban, itt az agresszív adóoptimalizálástól kezdve. A katának nekem egyébként az egyik jelentősége az, amiről te is említettél, Vicsi, hogy a kampány idején a vidéki Tisza-szigetek egyik első számú sérelm az volt, hogy megszűnt a kata. De az is azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon nagy az a tömeg, amely normál piaci körülmények között nem tud jövedelmet biztosítani magának, különösen mondjuk a leszakadóbb ország részekben, és ez tulajdonképpen nem tudom, a kata ez egy piacbarát, vagy inkább egy szociális intézkedés. Figyelembe véve azt is egyébként, hogy a hosszú távon pedig az ellátás a nyugdíj tekintetében, hát ugye nagyon óvatosnak kell lenni, tehát idősebb ember ne kezdjen el katázni, vagy csak másodállásban. A kockázatai és az eredményei egyébként megkérdezik, tehát nyilvánvalóan ott vannak, és azokat is figyelembe kell venni. Tehát nekem ez egy furcsa magyar dolog, nyilván üdvözlik sokan, egyszerű, kiszámítható, ha nincs költséged, nem kell vele foglalkozni, de mint az EVA is annak idején még régen volt, megkönnyíti az adminisztrációt, de a másik oldalon ott van, hogy ilyen munkaerőpiaci, gazdasági környezetben meddig fenntartható? És ki fogja kifizetni a különbözetet egyszer a végén?
3: Uh-huh. Hát ugye az nagyon fontos hangsúlyozni. Én nekem rendben van. Tehát én nem nagyon vagyok ebben a szektorban, de kívülről nézve az egész kata történetét és folyamatát, ez szerintem egy nagyon mérsékelt, konszolidált döntés. Szerintem jó döntés. Lehetőséget biztosít, nem kötelező igénybe venni, lehetőséget biztosít egy bizonyos keretrendszeren belül, egyszerűsíteni az adófizetést, és a kormánynak nyilván az az érdeke, hogy minél tisztességesebb és tisztább legyen az adófizetés a költségvetés bevételeinek, ez fontos tétele. Tehát én szerintem ez rendben emelkedett ugye a maximális díj, ha jutottam 22 millió forintra, ez is jó, mert azért az árak emelkednek, tehát ugye nem nagyon lehet jóval alacsonyabbból kihozni sok mindent. Meg kell látni, hogy hogy működik. Ez még mindig módosítható, hogyha valamilyen szinten ez negatív hatással van a költségvetésre. Összességében ez a dolog szerintem rendben van minden további nélkül, és még egy ilyen nem kötelező választani.
0: Ugye a törvénytervezet kimondja azt, hogy ha a bevétel fele ugyanattól a megrendelőtől érkezik, akkor az illető automatikusan kiesik a katából. Ez mondjuk lehet elriasztó mértékű is adott esetben. Ugye mondjuk egy 50 ezer forintos emelésről beszélünk, amit Ricsit érzékletesen bemutatott, hogy lehet, hogy mégsem egy akkora összeg, ugyanakkor lehet mégis akkora összeg, különösen ezekkel az 50%-os fékekkel, hogy a végén, a folyamat végén mégis olyan mértékben emelkedni fognak majd a felhasználóknak a költségei azáltal, hogy elmegyünk a fodrászhoz és ő áthárítja ránk, hogy ilyen mikroszintű kis ár emelkedést is okozhat több más szektorban is. Tehát, hogy egyes gazdasági elemzők azt mondják, hogy ez végül odáig begyűrűzhet, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, akkor mégiscsak elegünk van ebből a katából, mert előre még ezt nem lehet látni, hogy ezek az apró kis hullámok a végén mekkorává fognak összeállni. Van ennek olyan lehetősége szerintetek, hogy ez egy ilyen mikroszintű inflációs robbanáshoz, pukkanáshoz vezethet?
4: Kizárt. Kizárt. Annyi minden szabja meg ugye a most egy hivatalosan ugye nem jelentős inflációt, de hát éppen akinek van kis tapasztalata vagy kapcsolata építőiparral, más területekkel, ott láthatja, hogy a bérek azok döbbenetes módon, pontosabban a bérjellegű kiadások megnőttek. És a kata, ahol egyébként ottól ilyen piaci szerepek vannak, vagy viszonyok, ott a magának a katának az érvényesítése nehéz, mert az ember vagy elmegy fodrászhoz, vagy nem. És szerintem nagyon sokan takarékoskodnak a fodrászon. De ott, ahol mondjuk energiaköltségek merülnek föl, az sokkal nagyobb mértékben kiad az árakra, vagy a szolgáltatások költségére, mint a még életbe se lépett kata, de egyébként meg fogjuk látni. Szerintem a katának van inkább egy olyan szelepe is, hogy mivel alapvetően a kevéssé költségintenzív tevékenységekhez tartozik, tehát ahol nincs a egyéni vállalkozónak nagy költséghányada, neki is több lehetősége van arra, hogy akkor nem kell olyan mértékben, és nem is kötelező, hogy te is mondtad, de nem kell olyan mértékben az árakat, hogy is mondjam, árakba beépíteni, hiszen egyébként a maga a tevékenység, amit csinál, alapvetően egy piaci kereslet kínálat mezőn mozog. Tehát én szerintem ez a része az infláció tekintetében elhanyagolható.
0: Na nézzük meg egy olyan adóformát, ami sokkal inkább érthető, sokkal kevesebb embert érint, lehet, hogy minket nem is. Ez pedig a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Ezt is kitárgyaljuk, de előtte nézzünk meg egy rövid kis filmet.
9: 2027. január 1-től a vállalásunknak megfelelően bevezetjük a milliárdosok vagyonadóját. A vagyonadót azoknak kell majd megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk.
10: A tervek szerint 1 milliárd forint felett 1% lenne a vagyonadó, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%. vagyis a korábban említett 500 milliárdos határ helyett már 100 milliárdnál életbe lépne a magasabb adókulcs.
9: Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig.
10: A kormány hatásvizsgálata szerint a bevezetés követő 4 évben összesen 800 milliárd forint többletbevétellel számolnak. Ez a teljes vizsgált időszakra vonatkozó becslés. Az intézkedés összesen mintegy 15 ezer vagyonos magánszemélyt érinthet.
0: Nyugat-Európában, Franciaországtól Norvégiáig a klasszikus vagyonadók azok sorra buktak meg, vagy legalábbis visszaszorultak, és módosítania kellett az államnak, mert elképesztő mértékű tőkemenekítésbe kezdtek a gazdagok, és a cégeik székhelyeit, meg a vagyonukat elkezdték átmenteni, például Svájcba. Várható-e itt valami hasonló szerintetek? Tőke kiáramlás az országból?
5: Nem tudom, én először a politikai részét vizsgálom ennek.
0: Kezdjük azzal.
5: Nálam ez hatalomtechnikai eszköznek számít, ez simán populizmus. Tehát ez ugyanaz, mint a polgármesterek fizetésének befagyasztása, vagy a költségtérítéseknek a elvonása jelen esetben.
0: Tehát ez neked akkor ez nem tetszik, jól értem?
5: Nem. Nem, egy dolog miatt nem tetszik, mert nem azért nem tetszik, mert hogy nem lenne hatása, most akkora óriási bevétel ebből nem fog megérkezni egyébként a büdzsébe. Ugyanúgy egyébként, ahogy a különböző közférákban lecsökkentett fizetésekből a polgármesterek befizetett fizetés, sem volt olyan fajta büdzsé többlet, amintől az lett volna, hogy innentől kezdve gyerekek megveszik a Burj Khalifát Dubajban most azonnal. Tehát, hogy nem. Ez arra szolgál, azért mondom, hogy hatalomtechnikai eszköz, mert ez a közmegelégedés szolgálja, mert azt mondja, hogy ez az ember jachton áll, hát akkor fizessen. Ha annak az emberek Ferrari-ja van, fizessen. Az az
0: viszont
5: ember...
0: félted Mészáros Lőrinc vagyonát.
5: Hogy... Én nagyon féltem Mészáros Lőrinc, magát Mészáros Lőrincet féltem egyébként, puszilok mindenkit innen is. Ez egy ilyen oligarcha köszöntés egyébként, mert láthattuk, hogy ezt így kell használni egyébként, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, bármi csak ugye szerda van. De visszatérve a komoly mesdjére, látom ennek a hatalomtechnikai eszközét, meg a politikai hasznát. Ugye azt fogja mondani, a nagy része az átlag szavazók azt fogja mondani, hogy nagyon helyes, de magát a tényleges hatását azon ki, hogy lehet kommunikálni, hogy mi bizony elkapjuk a gazdagokat, azt úgy nem látom. Pont amiről te beszéltél. Mert ezeknek az embereknek egy jó adag vagyonrésze, pont a Direkt 36 hozta most ki, hogy a Mészáros Lőrincék hogy vásároltak magánrepülőgépeket, hogy a magántőke alapokon keresztül például. Tehát rengeteg vagyonrész magántőke alapban van berakva. Na most az a magántőke alapban behelyezett pénzt, azt nem tudjuk kötni az adott személyhez.
0: Tehát ahhoz hát, megint újabb... nem módosítanak, és
5: igen,
0: nem
5: csak, ki csak ahhoz megint újabb törvénymódosítás kell, megint be kell menni a legmélyére, megint hosszabb
0: és
5: folyamat. És visszamenőlegesen, és akkor úgy keresjük meg, hogy igaziból valójában az a vagyon, amit kezel a vagyonkezelő alap, az kinek a vagyona pontosan. Vagy hát tudjuk, de hogy annak a vagyonnak a része pontosan hova és kihez tartozik, milyen céghez, milyen tulajdonoshoz. Ez azért nagyon nehéz, tehát hogy most nem arról beszélünk, hogy Mészáros Lőrinc teljes vagyonát fogják megadóztatni. Mert nem erről van szó, és a különböző mechanikai, meg technikai lépésekkel azért valóban el lehet tüntetni vagyonok részeit, és még amiről nem szoktunk beszélni, az a kriptovalutákban eltüntetett vagyonok. Mert arra viszont nem lát rá a nagy része egyébként, mert ez egy olyan fajta lebegő terület, ami a bankfelügyelet alá nem tartozik, nem tartozik a úgynevezett megszokott bankolási folyamatok közé. A kriptóba fektetett pénz az hogy nagyjából olyan, hogy te hozzáférsz, lásd bitcoin meg különböző formulák, te látod az árfolyamait, de úgy nem lehet rálátni pontosan, hogy neked abban mennyi pénzed van. Sokkal nehezebb egyébként ezt a fajta digitális pénzmozgást, meg az abba belerakott, elrejtett vagyonokat. Ezzel már egyébként foglalkoznak szakértők, tehát pénzügyi szakértők, akik segítenek ilyen helyekre elrakni nem kívánatosan látókörbe kerülő vagyonokat. Tehát, hogy ez nem egy újdonság, hogy ilyen helyekre is el vannak pakolva, és azok felderítése, az ahhoz még szerintem kicsit korán van.
11: Ennek szerintem a gazdasági vagy pénzügyi haszna nem olyan hatalmas a költségvetés kapcsán. Most nem tudok konkrét számokat, de hogy nagyjából az ember rosszorhoz olyan nagyon sok bevétel nem származik belőle. Okoz konfliktust. Nyilván egy bizonyos réteg az esetleg döntéshozó helyzetben van az ő vagyonának áthelyezése tekintetében, riposztként vagy válaszként. És gyakorlatilag a másik, amit mondtál, az egyértelmű, ennek politikai politikai haszna lehet. Fizessenek a gazdagok, ez már többször fölmerült, eddig még nem történt a bevezetése. Két kérdés van. Az egyik kérdés az, hogy a értékhatár mikor fog csökkenni, vagy csökkene. Tehát a 100 milliárd alatti pénzek, aztán esetleg eljut-e oda, hogy akinek két lakása van, vagy három lakása, akkor kettő után fizet, mert annak lenne bevételi oldala, elég szépen, viszont nem lenne politikai haszna, és nagyon komoly társadalmi ellenállást váltana ki.
0: Ez egy milliárd után is fizetni kell, ugye ott 1% és másfél százalék.
11: És van még egy nagy kérdés, amit senki nem említ, ugye ez az önkormányzati megközelítés, hogy ezek a vagyontárgyak, ezek adóznak, épületek, mit tudom, hangárok, meg raktárhelyiségek, meg földek az önkormányzatoknak. Na most a kettős adóztatás az pedig azt jelenti, hogy ők ezt akkor be kell fizessék a központi költségvetésbe, az önkormányzatoknak meg ez a forrás hiányozni fog. Nem kevés, ez viszont nem kevés. Mert építményadó van, telekadó van, és mind a kettő olyan, ami egy eléggé erősen bevezetett önkéti adó, azért, hogy működni tudjunk rendesen. Tehát ezt senki nem számolta ki, és ebből akár több milliárdos, de lehet, hogy még nagyobb szám, esélyt sem tudom, de bevétel kiesés lehet, ami azért érinti a mindennapi hétköznapi működését a településeknek.
0: Gyors kérdés. Ha elfogadjuk, hogy ez egy politikai kommunikációs adóforma, amit most vezettek be, lehetséges, hogy azért egy csomagban a futballisták bérének adózásával vezették be, és mondjuk a katával, mondjuk féltek a kata fogadtatásától, hogy túl nagy lesz a társadalmi ellenállás, és akkor mellé csapták ezt a vagyonadót, hogy akkor mindenki megnyugodjon?
4: Hát én nem látok be a pénzügyi kormányzat, vagy a kormány ilyen típusú gondolkodás módjába. Szerintem, amit viszonylag konszenzus alapján jól látunk viszont az, hogy a társadalmi igazságosság és az igazságtétel ugye megjelent ebben a összefüggésben is. És egyébként még szeretném kiegészíteni azt, amit itt belekezdtünk, hogy a magántőke alapok azok fájdalmas mondani hiányoznak ebből a képből. De. Amit egyébként én furcsa és politikai szempontból is hát én érzékeny területnek nevezek, mert hónapok, évek óta ugye a sajtóban az egyik fő motívum az volt, hogy a magántőkealapokon keresztül ellenőrizetlen módon 1000 milliárdok kerültek ki az országból, és ezenek a visszaszerzésére nincs lehetőség. El kell ilyenkor gondolkozni azon, hogy talán, hogyha kevésbé huszáros tempóval és nem a politikai kommunikációnak alárendelt módon gondolkozik a kormány, hanem mondjuk próbál illeszkedni a mostani Európai Uniós pénzügyi transzparencia törekvésekhez, akkor talán a hosszabb távú cél is meg lett volna, mert csak jelzem azt, hogy Európában, őt is említettétek, a vagyonadó helyett a jövedelmek adóztatása folyik, de úgy, hogy ne lehessen azon, mondjuk Európán belül, vagy a nagyjából globálisan se kitérni. Tehát ezért vannak az ország elhagyási adók, ezért vannak a 10 éves úgynevezett trailing taxek, tehát hogy ki is visszad az eszközeidet, vagyonelemeidet, 10 évig még utána kell adózni abban a tagállamban, ahol te ezt megszerezted. Tehát adótechnikai szempontból ezen lehetne még finomítani úgy, hogy a mind a társadalmi üzenete, mind a gazdasági haszna az valahogy egyértelműbb legyen.
0: Olimpia fogadtatásával foglalkozunk majd a szünet után, ezen kívül a Mészáros Szíd cégcsoport elfogadja a kormány döntését és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncessziót. Ez is egy nagyon fontos hír volt a mai nap során, illetve egy kutatást is megnézünk, amely Magyar Péter parlamenti viselkedésével foglalkozik. Nagyon izgalmas számok jöttek ki, várom vissza önöket, fújjunk egyet és jövünk.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Komoly csapást szenvedhetett el a Mészáros Szí cégcsoport, legalábbis elsőre úgy tűnik, ugyanis minden visszaszáll az államra. Így viszont, hogy mi lesz az autópályával, amely nagyon-nagyon sokakat érint, azt egyelőre nem tudjuk. Nagyon furcsa számunkra ez az egész ügy, ezt mindjárt megbeszéljük, de előtte megnézzük, hogy miről van szó.
3: Ennek a szerződésnek ebben a formájában vége van.
4: Ezt még szeptemberben mondta Magyar Péter a 23 ezer milliárdos autópálya koncesszióról, amit Mészáros Lőrinc és Szíj László közös cége az MKIP ZRT nyert el 35 évre 2022-ben.
3: Felhívom Mészáros Lőrinc és a körülötte lévő bűnözőknek a köreit, hogy ne merészeljék megakadályozni az autópálya hálózat üzemeltetés gyors átvételét.
4: A kormány tehát úgy döntött, hogy kiszáll az állam számára rendkívül kedvezőtlen üzletből. Ha az MKIF nem együttműködő, ez csak évekig tartó pereskedéssel valósulhat meg. A miniszterelnök szerda reggeli bejegyzése szerint erre nem lesz szükség. A Mészáros Szíj tandem elfogadja a kormány döntését és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncessziót, írta Magyar Péter a bejegyzésében. Kerestük a koncessziós társaságot, hogy erősítsék meg a kormány főállítását, mire azt írták, folynak az egyeztetések az MKIF ZRT és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg a folyamat le nem zárul, a részletekről nem kívánnak nyilatkozni.
2: Egy ilyen gigantikus évtizedekre lekötött koncesziós szerződés felbontása valószínűleg nem történhet meg jogi és pénzügyi következmények nélkül. Kérdés az, hogy ez az adófizetőknek mennyibe fog kerülni? Lesznek-e plusz költségek szerintetek? Mert azért itt van kártalanítás, elszámolás, ködbérfizetési kötelezettség, amelyeket lehet, hogy az állam fog átvállalni. Vagy pedig úgy kell néznünk, úgy kell kereteznünk ezt az egész történetet, hogy a NER oligarchái kaptak egy hatalmas ütést, rúgást, és minden rendben van.
5: Hát egy ilyen koncesziós szerződés megszüntetése, az szerintem amögött ilyen gyorsan bedobva a törők között, amögött azért az embernek elindul a fantáziája. Nem ismerem a számokat, nyilván, itt a 23 ezer milliárd tudatosodott mindenkiben, nyilván így van, hogy mi van benne, mi nincs benne, azért azt nem tudjuk. De az, hogy ilyen gyorsan átadták, akkor az azt jelenti, hogy ennek azért talán van olyan része, ami kettős gondolkodást irányíthat a fejünkbe, vagy indíthat el bennünk. Az egyik az, hogy valami háttérdíl van abban, hogyha ezt ők gyorsan így rendezik, akkor mást nem kell így rendezni. Ez az egyik lehetőség, a másik meg az, hogy nem akkora üzlet, mint amekkora a szám. És ugye volt már állami kézbe autópálya üzemeltetés. Elképesztő sok tétele van, hogyha nem csak a amortizáció, a karbantartás, a fejlesztés, az új építés, tehát azt kell látni, hogy ebben mi van benne. Biztos benne, hogy minden szendek maga felé hajlik a kezet, tehát akkor a politikai átszéllel megkötött koncesziós szerződésben nyúltak komoly előnyök. De hogy ezt ilyen gyorsan beadták, az azt jelenti, hogy ha ezt az állam átveszi, neki ugye fel kell építeni ezeket a rendszereket, mert nyilván nem fogják átadni. Itt van most mondjuk az egyes autópálya, amit építenek, hogy akkor onnan le kell vonulni, akkor valakinek föl kell vonulni. Tehát nagyon sok olyan része van ennek, ami az állampolgárok szempontjából nem biztos, hogy pozitív eredménnyel jár. Most mindenki örül, de amikor majd nem lesz kész az M1-es időre, vagy nem úgy lesz kész, amikor nincsenek meg azok az építőipari cégek, akik ezt meg tudják csinálni, amikor nincsenek meg azok a üzemeltetési feltételek, amikkel egyébként már a koncesziós társaság az rendelkezett, akkor abból hátrányok keletkeznek, akár technikai, tehát hogy nem tudok mindent úgy igénybe venni, vagy akár pénzügyi. Nem akarok prejudikálni, de azt gondolom, nekem az ennyi idő után megengedhetem magamnak, hogy régen itt vagyok a politika környékén, hogy ilyen gyorsan bedobni a törőközőt, a mögött nem teljes mértékben látom azt, hogy hát akkor...
2: Gyanús.
5: Igen, tehát abban van némi nemű gyanú a számomra.
6: Nekem azt tűnt fel, hogy a korábbiakból is, hogy ebben a koncesziós konstrukcióban a megrendelő állam folyamatosan dotálta a koncessziót vállaló cégeket, ami azt mutatta, hogy önmagában ez nem akkora üzlet, vagy pedig azt is mutathat egyeseknek, hogy itt a gazdálkodás hát, hatékonyságával valami nincs rendben. Amiket elmondtál, például az egyes autópályának a kriminális hát, átépítés, ami hónapok óta tartik, és permanens életveszélyt jelent a közlekedőkre. Voltak találgatások, hogy mennyire szándékos, mennyire nem szándékos.
2: Csak hogy értsék a kedves nézők, van olyan szakasz, hogy 40 kilométeren keresztül.
7: 49.
6: Igen.
2: 49.
7: Ki van írva, hogy még.
2: Igen. És igen. Akkor a lefelé.
7: Igen, és egy ilyen szomorú arc. Hát nem csak a táblán szomorú az arc.
2: Igen, az utolsó 5-10 kilométernél már mosolyog.
7: Egy picit mosolyog, igen.
2: Most már azért lehet
7: boldognak. Az autósok akkor se, de az arc legalább mosolyog.
2: Szembesebbe elterelik az autókat, és ha az a szembesebb, csak bocsánat, még ennyi, hogy ott egyetlen autó is lerobban. Sőt, a másik sávban pedig ugye a kamionosoknak időnként ki kell venni a kötelező pihenőidőt, mert ha nem teszik meg, akkor a büntetést kapnak, a cég is, meg ő is, meg a rendőr kiszáll. Úgyhogy van olyan, hogy megáll ott a sor elején a kamion, és akkor 20 kilométeren áll mindenki.
6: Azt már látom, hogy 2025-2026 időszakának kollektív közúti traumája az egyes autópályán közlekedőknek, ez egy nagyon jó beszélgetési alapot adna hosszú időre. Tehát térjünk vissza ahhoz a lényeghez, hogy kiderülhetett, hogy ez a konstrukció több szempontból tarthatatlan. Nyilvánvalóan senkinek nem jó az a megoldás, amit te is ismertettél, hogy évekig tartó pereskedés, kötbér, stb. Valószínűleg a politikának pedig egy rapid megoldás kellene, amit sikerként tud felmutatni, de hát a fránya részletek hiányoznak, és anélkül egy Facebook bejegyzés alapján szerintem túlságosan kockázatos erről most találgatni.
7: Ha az, hogy a drága magyar választópolgár, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László rosszul jár, akkor a kicsi magyar szíve rögtön összeszorul, mert hát ez a két ember rosszul jár, hát ez nem is magyar ember, hogyha nem szomorodik el, de visszatérve erre az egész dologra, ez valóban az elején, ami történt, hogy még nem termeltek annyit, mint amennyi osztalékot már kivett a két úr egyébként ebből a koncesziós szerződésből, hiszen 40 milliárdot, vagy valami ilyesmi összegről volt szó, és hogyha az autópályákon járunk, például az M1-esen, akkor így eszünkbe jut az osztalék kivétel, és akkor sok minden eszünkbe jut. Még amit most nem fogok elmondani adásban, mert mégiscsak adásban vagyunk, de kb. Olyan gondolatok vannak, mint a szomorú embernek a 49 kilométeres terelésnél a fejében, és visszatérve erre az egész dologra, én azt gondolom, hogy jelen esetben biztos, hogy van valami, tényleg valami háttér alkú ebbe a dologba, mert ez nem úgy volt, hogy oda ment a két úr, és azt mondták, hogy akkor mi ezt megkaphatjuk meg, de ügyvéd a környéken nem volt, hanem akkor így kezet fogtunk, és akkor Jóska be, akkor üssed szét már, akkor most már itt ugye csak megegyeztünk, akkor itt a pertot megittuk, és nem, hát itt iszonyú mennyiségű ügyvéd, meg jogi szakember ilyen hosszú paksamétákat tolt oda, hogy akkor ezt kell aláírni, és azt elolvasni eleve olyan, mint hogyha a háborús békét visszafelé kétszer olvasnád el, és ezek tényleg olyan fajta kötelezvények, amik ha azt mondják, hogy jó, megoldjuk, az még mindig azt jelenti, hogy az üzemeltetésbe, a fejlesztéseknek, meg itt az útfelújításoknak a kivételezése és végrehajtásába, ez mindig kérdéses, hogy ez hogyan fog jelentkezni. Tehát meddig fogunk még lehervasztott ajakkal vezetni az M1-en. Az M1-en van egy olyan terelési rész, amit nem értek, ott egyszer csak van egy ilyen sorolósáv egyébként a szemközti részbe.
2: Igen.
7: És ha ott valaki azt nem veszi észre, hogy egyébként ott meg kell adni a balról jövőnek az elsőbséget.
6: Így van.
7: Egy besorolósávba, és mögötted azt gondolja valaki, hogy ez egy sima besorolósáv elsőbségadás nélkül, ott ilyen szépen szoktak egymásra csúszni az autók. Látom, és hogyha ott úgy megáll, akkor ott azt mondják, hogy rotty. Tehát hogy ott konkrétan hidegélelem, eszkimó ruházat, bármi, tehát a telet lehet, hogy ott fogod elkapni.
2: Átkerülnél másik autóba.
7: Igen, tehát hogy így átkerülnél másik autóba. De hát ugye, aki ezt írta, annak már csak egy biztosítás nélküli Warburgja van, Pintér Sándorról beszélünk, ugye. Az a rendőr, aki megmeri állítani Pintér Sándort, hogy nincs biztosítás a Warburgon. Azon gondolkoztam még egyébként, hogy ki az, aki mondja, de hát ezen nincs biztosítás.
2: Hát azóta az azt hiszem kiderült, hogy mégis van.
7: Tehát mégis van. Jól van, akkor megnyugodtam.
6: Online megkötötték.
7: Jól van akkor. De lehet, hogy a rendőr adta volna az iratait.
2: Legendásan jó a fantáziád. Na, mindenki erről beszél a városban. Szerinted mi lehetett? Mi lehetett az a perdőn? Mi lehetett az a deal, ami alapján úgy döntöttek, hogy? Vagy akkor ezt átadják?
7: Nem tudom.
2: Ugye, más ügyben tudnak róluk valamit?
7: Nem lehet tudni, ugye azért vannak intőjelek. Tehát Sesták úr is bement és bennmaradt. Hank úr is ártatlan és végül is bennmaradt. Tehát, hogy vannak itt olyan ügy, meg hát ugye, amit szoktunk mondani, hogy országos kórus találkozó van, tehát, hogy mindenki énekel az ügyészségen, meg a rendőrségen, csak nem készül róla felvétel. Tehát ez ilyen Kodály év most. De a kérdés az egyébként, hogy kire mit énekeltek. És hogy nem tudjuk, hogy ez egyébként kommunikációban megjelenik-e, vagy csak azt a fajta erőt érzékelik mondjuk az urak, ami jelenleg most a kétharmados Tisza mögött látható társadalmi támogatottság, és azt mondják, hogy jó, értjük, látjuk, van erő, stb., egyezzünk meg. De még mindig nem tudjuk egyébként, hogy milyen megegyezés lesz. Azt tudjuk, hogy a két úr hajlamos a megegyezésre, vagy hajlandó a megegyezésre.
2: Hulladék gazdálkodásnál, kaszinóknál, dohánykereskedelemben is várhatók majd ilyen koncesziós kvázi átvételek?
5: Majdnem biztos.
7: Biztos.
5: Majdnem biztos. A MOHU-nak a megszüntetéséről már beszélt a miniszterelnök is, meg a kormányzat is, amivel én tulajdonképpen egyetértek, csak mindig attól félek, hogy az az átmenet, amikor ugye visszaveszik, és amikor újra is száll egy szolgáltatás, az kicsit hosszú lesz és kínlódós. És aztán a költségek is a nagy rendszerek tehetetlensége miatt nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint amit remélnek. Tehát a hulladékgazdálkodás területén rengeteg sebből vérzik az egész, hogy elkerült a hulladékgazdálkodás. Nem önkormányzati feladat, állami feladat lett, a MOHU rendszere az bevételorientált, de nem csorgat vissza annyit a fejlesztésre, alvállalkozókkal dolgozik, akiket nem azt mondom, hogy égbérér, de nagyon alacsony pénzért működtet, akik nyilván kiveszik a rendszerből a pénzt.
2: Rengeteg
5: sebből vérzik. Na most ezt magára húzza a kormány, azzal, hogy én akkor ezt most visszavettem. Hát nagyon sok erőt kívánok ahhoz, hogy ezt meg tudják oldani. És ez nem azt jelenti, hogy nem értek egyet azzal, hogy visszavegyük. Csak ez egy olyan dolog, hogy ehhez idő kell. Tehát szép lassan. Nem lehet, a közoktatást sem lehet visszaadni az önkormányzatoknak két hónap alatt. Két év, míg végig tárgyaljuk azokat, hogy hogyan és melyik részét a közoktatásnak vesszük vissza. És ezek a nagy bejelentések egyre többet húz magára az állam, a kormány, és ebbe bele fog roppanni. Ezt csinálni kell, ezt működtetni kell. Nincs, hogy holnap nem viszem el a szemetet, vagy adott esetben más ilyen jellegű úgynevezett privatizált tevékenység tekintetében nem tudom működtetni. Nem látom azt az állam struktúrát ma még, lehet, hogy lesz majd, ahol tele van jó szakértőkkel, versenykével, ügyvédekkel, szakemberekkel, és ezeket a kérdéseket átveszi, és már tudja szépen csinálni és működtetni. És hogyha nem fog működni, na akkor lesznek kritikai észrevételei a mindennapi problémákkal küszködő állampolgárnak.
2: Olimpiázás előtt, Zoli, egy gondolat, beléd folytottam a szót.
6: Ugyanaz merült fel bennem is, hogy bármennyi kritika éri most a MOHU rendszerét, és ugye azon keresztül áttételesen van egy ilyen rejtélyes viszony Hernádi Zsolt és Magyar Péter között, éjszakai SMS-kezelés, öltözés és egyebek és fenyegetőzés is hozzátartozik, tehát ilyen kicsit ilyen szappanoperai elemeket is tartalmaz, de mindenképpen azt látni, hogy a MOHU által felépített körkörös gazdaság és hulladék gazdálkodási rendszernek van számosan eleme, ami óriási beruházásokat igényelt. Azoknak az elszámolása nyilván akkor is korrektel meg kell, hogy történjen, ha bizonyos elemeket máshol rendel egy következő döntésével a kormány. Tehát mindenképpen ez az összes, hogy meg érintett bevonásával hosszas egyeztetés, ami nem egy szexi dolog, nem egy népszerű dolog, de talán valami esélyt kínál arra, hogy konszolidált rendezés legyen belőle, és az a morgó állampolgár az pedig ne küldjön el mindenkit aznap reggel, amikor nem viszik el a kukáját.
2: Oké, következő kérdés az, hogy 2036-ban lesz-e Magyarországon olimpia. Vannak olyan akaratok, amelyek e felé tolják az országot. Megnézzük, hogy hogy állunk ebben. A társadalom támogatja-e?
8: Látványos show műsorral indult a 2026-os téli olimpia Olaszországban. Hogy hasonló eseményre Budapesten is sor kerülhet-e, az egyelőre kérdéses. Az viszont biztos, hogy Magyarország is szerepel azon a szűkített listán, ahonnan kiválasztják a 2036-os nyári olimpiát rendezővárost.
9: Ez a 2024 októberétől zajló folyamatnak a részeredménye.
8: A HVG által kiszivárogtatott dokumentum kapcsán mondta ezt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A választás előtt készült dokumentum 39 versenyhelyszínt vázol fel a 36-os olimpia kapcsán. Ezek közül 11 nem a Magyarországon lenne, hanem más európai országban is tartanának versenyszámokat. A tervek szerint a szervezési és lebonyolítási költség 5,5 milliárd euró, a nettó gazdasági nyereség 4,7 milliárd euró. Az érdeklődő országoknak 2028-ban kell eldönteniük, hogy van-e szándék a megrendezésre. A rendezésről végleges nemzetközi döntés várhatóan 2029-ben születik.
2: Azon gondolkodtunk itt a stúdióban, hogy téli olimpiát vagy nyárit szeretnénk majd rendezni. Lehet, hogy a télit is megoldanánk a kékestetőn. No de, fordítsuk komolyra a szót. 2017-ben még a olimpia idején azért volt egy, talán mondhatom, össztársadalmi konszenzus arról, hogy inkább nem akartuk ezt az olimpiát, és talán ezért is táncolt ki a népszavazás mögül akkor a kormányzó hatalom, a Fidesz. És most hirtelen, mintha ez megváltozott volna, megfordult volna, a Medián friss mérése szerint már kétharmados arányban inkább támogatná a kedves nép azt, hogy itt legyen olimpiai játék.
5: Hát én talán, aki voltam a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is, és 16 évig elnökségi tagja, és egy picit belelátok ezekbe a történetekbe, azt mondom, én nagyon szeretném, hogy anyja. Tehát ez az első vélemény. Nem is mondhatnék mást, mert voltam egy olimpián, nem versenyzőként, sportvezetőként, és tényleg hatalmas élmény, magyar sikerek, ott állni, látni egy magyar versenyzőt a dobogó tetején, himnusztének, ezek
2: minden sportágban indíthatnánk magyar versenyzőt.
5: Fantasztikus dolog, és még talán, hogyha a sportkormányzat jó irányban fogja a magyar sportot tolni, akkor is lesznek jó világversenyzőink, világban eredményes versenyzőink. Ennek van egy gazdaságpolitikai része, nyilván azt közgazdászatnak kell végignézni, meg kell nézni, milyen került, hogyan került meg, miként lehet megrendezni. Másik van egy létesítmény feltétel része, nyilván, és ebben az, hogy Magyarország önállóan olimpiát rendezzen, szerintem 2030-ban, 36-ban, szerintem ez képtelenség. De van szerintem kimenekülő út ebből, illetve erőrelépési lehetőség, nevezzük ezt így, hogyha összefogna mondjuk három főváros, az egyiket úgy hívják, hogy Bécs, a másikat Pozsony, majd a harmadikat Budapest. Ugye tudni kell, hogy itt nem a kormány pályázik, azt csak adja a garanciát, hanem a városok pályáznak. Ebben látok fantáziát. Most is ugye a világban nagy világverseny, focibilit is nézik meg, hogy több ország rendezi. Nem vagyunk olyan távol egymástól, ez logisztikailag összehozható, létesítmény szempontjából összehozható, látogatók szempontjából, nézők szempontjából összehozható.
2: A mostani tervek egyébként ezt szerepelt, hogy például a hotelek esetében, igen, a szállások esetében Bécs és Pozsony is beszáll.
5: Hát simán, hát most utazni 150 kilométert, 200-at, az nem olyan nagy dolog, mikor Kínában, amikor olimpiai volt, hát kicsit többet kellett utazgatni, tehát azt hiszem, hogy ez így működne. A kérdés csak az, és ezt én nem tudom megmondani, hogy ennek a gazdaságpolitikai hátterét hogy lehet összerakni, akkor, amikor most azért még nem dübörög a gazdaság, és hogy mikor fog majd idézőben dübörögni, azt még nagyon nem tudjuk.
6: Azt hiszem emlékeztek arra, hogy mi volt a következménye az aténi olimpiának, amelyet ugye a görög kormány, amikor szembesült azzal, hogy egyszerűen nem bírja a költségeket, akkor rátuk már kicsit az Európai Unióra, hogy ez az Európai Unió olimpiája, és a többi, és a többi, megágyazott a görög pénzügyi válságnak. És ugye
2: azért az régen volt már.
6: A tanulságok a mai napig érvényesek, hiszen egyetlen olimpia sem hozott pozitív szaldót a rendező város számára, tekintet nélkül arra is, azt is látjuk, hogy minden helyszínen a lehető leggazdaságosabb, Tesco gazdaságos létesítményeket csinálják már. Budapest ugye ezzel szemben a ilyen lopakodó módon felkészült az előző kormány intézkedése nyomán, külön-külön apránként számos infrastruktúrális ugye, hát beruházás révén megteremtettek csomó helyszínt, ami nem biztos, hogy mindig megüti az olimpiai mértéket. De továbbra is úgy gondolom, hogy egy hármas összefogással egy dunamenti olimpiának van valamennyire létjogosultsága, egy csak magyar budapesti rendezési olimpiának, hát egyrészt szerintem nem látom a költségvetési anyagi hátterét, és amit egyébként hozzá kéne tenni, hogy ez olyan szervezési, szakértői munkát igényel, ami nemzetközi összefogás nélkül már most nem megvalósítható, a biztonság, az idegenforgalom, a projektmenedzsment, a finanszírozás, stb. Erre Budapest nem lesz képes 10 év múlva. Sem.
7: Nem, még azon gondolkoztam, hogy mondtad, hogy voltak ezek a lopakodó fejlesztések, hogy kisvárdas eszták fejlesztések nyomán egyébként külön nominál az olimpia rendezésére, mert ott olyan dolgok vannak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen városokban vannak, milyen méretű stadionok és sport technikai fejlesztések, akkor úgy láthatjuk, hogy azért az Orbán kormány idején nem teljesen reális fejlesztések is voltak ezekben a dolgokban. Viszont visszatérve erre a dologra, persze a szívem azt mondaná nekem is, hogy rendezünk olimpiát, gazdasági szakember nem vagyok, lehet, hogy a gazdasági szakemberek azt mondanák, hogy azért óvatosan ezekkel a dolgokkal. Én viszont komolyabban gondolkodtam ezen, mert ugye, hogy minden ország próbál belevinni valami sajátságos dolgot az olimpiába, és én egyéni sportágokba indítanám egyébként itt a Magyar Olimpián a sportolókat. Ugye 400 vagy 500 sportolónk indulhatna, tehát mindenki indulhatna különböző számokba. Ugye Finnországban van ez a feleségcipelő verseny például, van az, hogy régi mobiltelefonokat kell
10: annyira tudtam.
7: Régi mobiltelefonokat annyira kell pattogtatni tóvizén, hogy hányat pattan a Nokia. És nálunk lehetne például
10: annyira tudtam.
7: Régi mobiltelefonokat kell pattogtatni tóvizén.

0: És tehát, hogy milyen tudatos volt egyébként, mert azt mondja, mi nem adtunk be pályázatot. Hát mondom, az érdekes, mert megnyerték. Tehát azért mondom, hogy én tudnék ilyen sajátságos magyar versenyszámokat elképzelni a Magyar Olimpián, lehet, hogy egyébként még ehhez nem is kéne akkora fejlesztés ebbe a dologba. Visszatérve erre a történetre, más időket élünk, mint amiből a Momentum kifejlődött olimpiai mozgalomból. Nem mindenki arra gondol, hogy egy tervezett olimpiából csak Szíl László és Mészáros Lőrinc vagyona gyarapodna, vagy Tibor Istváné, mert hogy minden létesítményt ők hozzának létre, és minden cég kiszolgálásában valahogy az ő cégeik nyernék a különböző tendereket. De ezt nem nekünk kell eldönteni egyébként. Szívünk szerint én is azt mondanám, hogy hajrá, csináljunk olimpiát, mert azt is jól látni, hogyha a magyar válogatott focizik a Puskásba. Lehet, hogy sokaknak nem, nekem igen egyébként.
1: Annyira tudtam, hogy el fogod viccelni egyébként. Ezt már, de örülök, hogy volt egyébként komoly véleményed is. De mind a kettőt szeretjük, Nézzük meg a nap kérdését és az arányokat is. Mert ez tényleg mintha ellenkezője lenne annak, amit a medián mért. Mert van ilyen. Ön szerint Budapest képes lenne felkészülni a 2036-os olimpia megrendezésére? És 28% gondolja azt, hogy igen, 72% hogy nem. Nézzünk gyorsan kommentelőket, komment véleményeket. Köszönjük szépen ezeket. Anna azt írta, hogy ezt még nem kéne erőltetni ezzel a gyenge gazdasággal. Vannak itt sokkal fontosabb dolgok. Arnold szerint érdekes, hogy például a nagyobb, stabilabb gazdasági lábakon álló lengyelek nem gondolkodnak olimpiában. Vajon miért? Hajnalka, hiába van rá 10 év, a gazdaság, a büdzsé annyira leamortizálódott az elmúlt 16 év alatt, hogy szerintem nem lehetséges akkora fejlődés, amennyi szükséges lenne. Szabolcs. Csórók vagyunk még mi magyarok az olimpia megrendezéséhez, inkább pia, mint olimpia. Aha, kicsit te is mondhattad volna. Máté, igen, van minden. Uszoda, atlétikai stadion, Puskás, MVM dom, stb. Ferenc pedig, kérdezzék meg Fekete Győr Andrást, ő nagy szakértője a témának, ő viszont most nincs itt. Van még egy témánk, ezt megmutatjuk egy rövid bejátszóval, aztán kisorsoljuk, hogy ki mondhat vélemény, mert nagyon kevés időnk maradt az adásból, akkor nézzük gyorsan, miről van szó.
2: A magyarok majdnem fele arrogánsnak gondolja Magyar Péter felszólalásait egy friss felmérés szerint. Az ATV megbízásából készített felmérést az Európion, amiből kiderül, hogy inkább a fiatalok és az iskolázottak megbocsátók a miniszterelnök modorával, míg a 60 év felettiek és az érettségivel nem rendelkezők ellenszenvesnek gondolják. Bojár Ábel, az Európeon kutatási igazgatója, a Spirit FM Provokatőr című műsorában elemezte a mérés eredményeit.
3: Történik valami, amiről a miniszterelnök úgy gondolja, hogy fontos, úgy gondolja, hogy erre van egy társadalmi igény, és ezekből a számokból úgy tűnik, mintha nem lenne.
1: Provokatőr című műsorból láthattunk részletet, mindenki kedvenc műsor egyébként a TV Extrem. Megegyeztünk abban, hogy mindenki mond egy nagyon rövid véleményt, aminek már a felét én el is dumáltam, át is dumáltam, akkor tessék, parancsoljatok, urak!
4: Nekem nem tetszik. Tehát én egészen más stílusban szocializálódtam a politikában, és én sokkal, de sokkal elegánsabb stílusnak vagyok a híve.
5: A stílus maga az ember, mondhatni, és maga a politikai brand is, és a European kutatásaiként pontosan azt támasztja alá, hogy a kormánypárti, a TISZA szimpatizán szavazók nagy része megbocsátó, vagy így szereti a miniszterelnököt. Kérdés, hogy ezek a tulajdonságok a későbbi kormányzás idő mennyire maradhatnak meg az ön számára elfogadhatónak?
0: Kampányban elsőbbre is nagyon hatásos volt. Egy idő után szerintem a nyugalom és a visszafogottság kell majd, hogy beköltözzen a parlamentbe, meg a miniszterelnök kommunikációba, de ezt nem én fogom eldönteni, hanem ő.
1: Nagyon szépen köszönöm a véleményeteket. Ez volt az Aktuál. Szép estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!
6: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült

műsorunkat hallhatták. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, október 7-én szerdán köszöntöm Önöket, az Amáliákat pedig Önök is köszöntsék, amint én is teszem, boldog névnapot nekik, meg a szülinaposokról se felejtkezzünk el. Ez egy olyan nap, amikor a pénzekről fogunk beszélni, mások pénzéről fogunk beszélgetni, elsősorban az elején itt Kaszás Gábor, az Index gazdasági újságírójával, a milliárdosokéről például, de a katásokéről is, ők azért nem biztos, hogy mások, ők mi mindannyian lehetünk, úgyhogy van miről szólnunk. Kezdjük a milliárdosokkal. Ugye arról szólt tegnap Magyar Péter bejelentése, hogy a milliárdosok adójáról döntött. A kormány sok-sok lebegtetés és mindenféle hírek után végül az lett, amit hallottunk, ugye?
2: Az lett, ugye nagyon sok találgatás volt ezzel kapcsolatban, de nyilván ugye ez a kormány egyik legfőbb vállalása volt már ugye a kampányban is, tehát ez várható volt, hogy záros határidőn belül meg fogják hozni. Ahogy az is várható volt, hogy a politikai vitaiban el is indult róla, ugye most az egyik oldalról ez egy igazságos újra elosztás gyakorlatilag, a veszedett adót majd újra elosztják igazságosabban, a másik oldalon pedig nyilván egy igazságtalan adóztatásról beszélünk.
1: Hát 1 milliárd fölött ez 10 milliót jelent, ugye 1 milliárdnál ugrik 1%-nyi adó, és aztán 5 milliárd fölött 1,5 milliárd az adótétel. Nem, 1,5%.
2: 1,5%, igen, de 100 milliárd felett 1,5%. Tehát az 1 milliárd és a 100 milliárd forint között, tehát ott elég széles skálán 1%-os ugye az adóteher, és 100 milliárd fölött lesz 1,5%-os. Ez a határ, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez vitatárgyát képezheti, hiszen ugye arról volt szó, hogy megadóztatják majd az oligarchákat. Na most 1 milliárd forint az így nekünk nyilván soknak tűnik, hiszen aki mondjuk, hogy 1000 millió, az szintén rengeteg, de azért mondjuk egy, ha csak megnézzük a 100 leggazdagabb magyar listáját, ott azért ennél jóval nagyobb vagyonok repkednek. Tehát egy 1 milliárd forintot idézőesen egy ügyesebb üzletember is összetehet, és nehéz lesz majd ezt a vagyont ebbe a szempontból mondjuk beszedni, értékelni, ugye itt nem csak cashre, tehát nem csak készpénzre, a bankszámlán lévő pénzre vonatkozik ez, cégre, ingatlanra, különböző, nem tudom én, alapítványi vagyonkezelői vagyonokra, ezeket majd mind szépen fel kell mérni, hogy ez mit, mennyit jelent, e körül még biztos, hogy lesznek viták, és akkor ezt így kell számítani. Ami nehézséget az adja, hogy ha mondjuk tegyük fel, hogy én annyira szerencsés vagyok, hogy nekem van 1 milliárd forintom, és az különböző eszközökben van befektetve, akkor hogyha nekem annak az 1%-át be kell fizetnem, akkor nekem fel kell szabadítanom ahhoz pénzt, hogy én ezt meg tudjam tenni.
1: Igen, akinek van 1 milliárdja, nem biztos, hogy van cash-e. Hogyha mondjuk a cégében van, és a cégnek éppen nem megy jól, akkor az a cégében sem készpénz, ráadásul hát onnan hogy veszi ki? Tehát azt nem mondhatja, hogy befizeti magánadóként.
2: Pontosan, és ugye, ami még fontos, hogy ez úgy mond visszaható jellegű, tehát nem csak az új keletkezett vagyonokat nézik, hanem nyilván ugye minden évben megnézik az aktuális vagyont, ugye ezt majd évente kell leszámolni. Ugye most a miniszterelnök bejelentett, hogy van egy önbevallási lehetőség, a NAV ráadásul készít majd egy vonalvezetőt is. Nyilván itt ugye mi újságírók is, amikor nézzük ezeket a híreket, kijönnek, ugye különböző adószakértők jönnek a különböző elemzéseikkel. Hát könyverő legyen a talpán, aki majd ezekben a számokban és ezekben a tételekben igazodik. Volt egy elég komoly képlet is, hogy mi alapján számolják ezt ki. Nem tudom, valaki esetleg korábban látta már a nyugdíjszámítási képletet, valami hasonló bonyolultságot kell elképzelni.
1: Azt meg senki nem érti.
2: Ez valószínűleg...
1: Nagyjából a matematikusok kivételével. De szokták is mondani, hogy az nem nekünk van. Viszont a kata az meg igen. Tehát annak pont az a lényege, hogy a létező legegyszerűbb megoldás legyen. Ezért próbálja most a kormány kiterjeszteni, de a Fidesz meg azért kiabál, hogy ez valójában adóemelés.
2: Hát nyilván igen, ez is politikai álláspont kérdése. Ugye a kata ez egy igen népszerű adózási forma volt 2022-ig. Ugye emlékezhetünk, hogy a főállásban katázók havi 50 ezer forintot fizettek, akik pedig egy főállás mellett vállalkoztak, azok 25 ezer forintot. Ezt most a duplájára emelik, tehát ugye aki főállású katás lesz, az a 100 ezer forintot fog fizetni, aki pedig mellékállásban az 50 ezeret. Fontos még ugye, hogy jövő évre hagytak egy laufot gyakorlatilag, tehát jövő évre a főállású katázók is 75 ezer forintot fizetnek. Majd ugye 2028-tól a minimálbérhez igazítják ugye a befizetett adómennyiséget. Ami nagyon fontos, és ugye ezt a miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy ezt rendbe rakták, ugye a vállalkozók világában nagyon sokszor kérdés az, hogy nem annyi terhet fizetnek, nem annyi adót fizettek be, ergo, ha mondjuk lebetegednek, ugye akkor a TB-jük, ha gyermeket vállalnak, nem beszél, hogy hát érjék a nyugdíjas korhatárt, ugye akkor a nyugdíjat is máshogy számítják nekik. Ugye ezzel most igazítottak, ezért is nagyobb a befizetés, hogy egy nagyobb szociális biztonságot tudjanak maguknak azok, akik gyermeket állnak, lebetegednek nyugdíjban.
1: Itt önmagában az a nagy dolog, hogy vissza lehet lépni akkor is, ha valaki cégnek akar számlát írni.
2: Tehát...
1: Ez volt az, amit a korábbi kata engedett, és aztán 2022-től Parag László javaslatára ezt eltörölték.
2: Így van, hogy csak magánszemélynek lehet ugye beszámlázni. Most ugye lehet cégnek is.
1: Itt felmerül azért egy kérdés, ha a cég arra akarja szorítani a mostani munkavállalóját, hogy legyen katás, az látszólag mind a kettejüknek előnyös adófizetés szempontjából.
2: Ezzel sokat trükköztek a korábbi kata rendszerben, hogy ugye kijelentették a munkavállalókat, majd visszafoglalkoztatták ugye vállalkozóként, pont amit ugye említettel is a könnyebb adózás miatt, de ezt elvileg legalábbis a miniszterelnök elmondása szerint ugye ezt megoldották, ezt tiltani fogják, hogy egy ilyen csiki-csukit lehessen játszani. Az majd más kérdés, hogy ennek az ellenőrzése, hogy fog majd zajlani a való életben.
1: Van egy másik témánk, az ingatlan piac, illetve azon belül is a lakáshitelek meg az otthonstart maga. Ahol visszaesést látunk, ennek lehet sok oka, elfogyott a családoknál az erre fordítható pénz, vagy kivárnak. Itt szó volt róla, hogy át kéne alakítani az otthonstartot. Ezért valószínűleg nem fontos, nem érdemes várni, mert biztos nem lesz jobb.
2: Hát ezt erősen kétlem, hogy a jelenlegi kedvező 3%-os kamatot még lejjebb vinnék.
1: Hát nem reális, igen.
2: Főleg egy igaz, a jegybanki alapkamat ugye csökken, ami ugye azért, bár a hitelkamatok nem feltétlenül a jegybanki alapkamathoz vannak ugye kötve, de azért azt az elég erősen kétséges, hogy ezt meg fogják tenni. Az, hogy hozzányúlnak-e, az nagy valószínűséggel hozzányúlnak, mert hogy a bankok is ezt szorgalmazzák, ugye, hogy nyúljanak hozzá az otthonstarthoz. Nem elterülni szeretnék, tehát nem azt hangsúlyozzák, hogy a támogatott konstrukciót meg kéne szüntetni, hanem azt, hogy arányosítani kéne, egy fenntartható formában kellene ezt működtetni. Nyilván itt ugye különböző társadalmi rétegek vannak, ez nagyon sok szempontból vita, hogy ugyanaz a átlagkeresetű, vagy éppen a nem tudom, a havi 2-3 millió forintos bevételt elkönyvelő állampolgár ugyanazon feltételek mellett tudja ezt igénybe venni. Ezzel lehet, hogy változtatni fognak, illetve azt is szorgalmazzák a bankok, és ez már korábban is volt, hogy ne feltétlenül csak vásárlásra lehessen ezt megtenni, hanem terjesszék ki úgy egy ilyen támogatott konstrukciót, hogy annak egy elég komoly felújítási lába legyen.
1: Ugye már csak az energiahatékonyság elősegítése ügyében is.
2: Így van, ugye ez volt korábban is, tehát több felújítást elősegítő program volt még az előző kormányzatnál is. Ugye talán emlékezhetünk, hogy a legelsőnél ott nem volt gyakorlatilag egy ilyen célzottság, hanem ráöntötték az emberekre, hogy akkor, ha jól emlékszem, 3 millió forint most nem tudom, nem emlékszem, hogy támogatott hitel volt, ha vissza nem térintendő, de azt mindenre lehetett. Medencét építeni, kerítést.
1: Támogatott volt.
2: Támogatott volt, minden, igen, mindent lehetett. Utána jött egy másik, ami már célzottan energiahatékonyságot követelt meg. Az viszont talán egy kisebb volumen volt, hiszen olyan szintű bürokratikus terhek járultak ehhez hozzá, hogy nagyon sokan, amikor ezt igényelni akarták, akkor azt mondták, hogy hát ez nem biztos, hogy egyáltalán megéri ebbe így belemenni.
1: Lejár a pályázati határidő, miért kitöltjük a papírokat.
2: Ez pontosan így van.
1: Most viszont van egy másik helyzet is, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ugye nem nagyon van pénze az államnak, amit úgy csak úgy kiszorhatna. És itt a hitelben, az otthonstartban, de az összes támogatott hitelben a különbséget az állam fizeti meg. Az általunk megfizetett kamatteher és a bank által elkért kamatteher között. Tehát miközben a bankok azt mondják, hogy nyissuk ki, szélesítsük, nekik ez jó üzlet, közben az állam ebben nem érdekelt, bár van egy másik szempont is, az energiahatékonysági beruházások, megtérülő beruházások az állam számára is, meg GDP-t növelnek.
2: Pontosan. Kezdem a másodiknál, ugye mondtad az energiahatékonyságot. Nyilván most mi Budapesten vagyunk, tehát elég azért körbe menni Budapesten, hogy látszódjon, hogy milyen állapotban vannak az ingatlanok. Nyilván nem az új építésűekről beszélgetünk, hanem mondjuk bemegyünk a belvárosba. Nagyon fontos, hogy ezeket is, de vidéken is ezek az energiahatékonysági beruházások megtörténjenek. Amit mondtál a kamatokkal kapcsolatban, hogy az a bankoknak a tiszta haszna, valószínűleg egy banki szakember ülne itt, akkor azt mondaná, hogy nem, és ugye ezt is mondják, hogy azért ott az extra profit adó és a különböző elvonások.
1: Így, de az mindenfajta hitelnél ott van ugyanúgy. Tehát ez a szempontból mindegy.
2: Nyilván nem feltétlenül kell itt a nézőknek azért nagy könnyeket hullatni a bankoknál, hiszen az bankokért, hiszen az elmúlt időszakban gyakorlatilag a konstans válságban voltunk, mégis rekord bevételeket értek el. Ettől függetlenül talán nem rossz logika az, amit elképzeltek és most javasolnak a kormányzatnak. És a költségvetést, amit említettél még, az pedig igen, nagyon fontos, hogy átvette az új kormány a költségvetést, ugye csináltak egy kiigazítást. Egyelőre az előző kormány minden egyes, ha csak az otthonteremtési támogatásokat nézzük, minden egyes elemét meghagyták. De ugye ők a programjukban vállaltak újakat is. Na most ugye a költségvetés, hogy te is említetted, véges. Tehát az, hogy megtartok mindent és hozok bele új elemeket, az nagy valószínűséggel nem fog működni. Tehát itt egy összefésülésre biztos szükség lesz, ha csak azt nézzük, hogy ugye elvileg jön a bérlakás program, ugye, amit egy nagyon nagy programnak szánnak.
1: Bár annak a különböző részletszabályait még szintén nem ismerik.
2: Még gyakorlatilag semmit.
1: Úgyhogy egyre csak a mondás van meg, hogy ez majd lesz. Kasszás Gábor, az Index gazdasági szerkesztője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig.

0: Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hivatalosan is eldőlt, hogy felbontja az autópálya koncessziós szerződést a kormány, Magyar Péter szerint ugyanis a Mészáros-Szíj tandem beleegyezett a döntésbe. Közben nyomozást indított a rendőrség az idei augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban. Balogh Gáborral és Czutor Zoltánnal beszélgetünk. Női műhely alakult a Tisza frakcióban. A szakmai közösség célja, hogy olyan kérdéseken dolgozzon, amelyek nők millióinak mindennapjait határozzák meg. Első közös üzenetükben a képviselők a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Pásztor Anettet kérdezzük. Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról és a kata új szabályairól. A kormányzati tervek mindkét esetben megosztják a szakértőket. A vagyonadónál a behajthatóság és a külföldön tartott vagyonok ellenőrzése jelenthet komoly kihívást, a kata esetében pedig a színlelt foglalkoztatás kockázatára figyelmeztetnek. A stúdióban Csongár Gábor. Kétharmados támogatottsága van egy 2036-os vagy későbbi budapesti olimpiának a Medián szerint. Karácsony Gergely azt ígéri, heteken belül nyilvánosságra kerülhet a megrendezéshez kapcsolódó koncepció. A Magyar Olimpiai Bizottság pedig azzal számol, hogy 2027 második felében akár népszavazás is lehet a kérdésről. Gyulai Zsolttal és Hannendrével beszélgetünk.
2: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Úgy kezdjük a beszélgetések sorát, hogy két vendég itt rögtön a stúdióban, Balogh Gábor az Öt újságírója és Czutor Zoltán előadó művész, muzsikus.
3: Jó estét
2: kívánok. És az autópálya koncesszió, egyikünk sem autópálya koncesszió szakértő, ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, de azért a számokat,
3: de használó.
2: A számokat értjük. Tehát azt azért látjuk, amikor arról szól a dolog, hogy mondjuk a felét zsebre lehet tenni egy 23 000 milliárd forintos dílnek. Márpedig ugye azt mondta hajdanában Vitézy Dávid, hogy a 30-50%-a haszonkulcs, elképesztő. Ezt bontja fel most a magyar állam, és mondják azt némi meglepetésemre, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonképpen beleegyeztek.
3: Beismerő vallomás. Tehát ha egy ilyen szerződés jogszerű, meg tudom védeni a bíróság előtt, akkor bíróságra megyek. Azért mentek bele, mert lehet, hogy nem tudnák meg, valószínű, hogy nem tudnák megvédeni. De hát ugye egy előbb említetted, hogy nem vagyunk szakértők, tehát én ehhez nem értek, de annyi logikát azért az ember feltételezhet mögött, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nagyon sok pénze forog kockán, már pedig nagyon sok pénzről van szó, és amúgy még igaza is van, és a jogászai is azt mondják, hogy hajrá, szálljunk harcba ért, akkor megteszi. Azért nem teszi meg, mert szerintem ők is érzik, hogy ez nem jó. És hát gondoljunk bele, hogy egy elhúzódó bírósági eljárásban még mennyi minden derül ki, vagy mennyi minden.
2: Az nem fura, hogy kerül. Valakinek április 12-e előtt ugyanazzal a szerződéssel igaza volt, amivel kapcsolatban április

0: április 13-án már nincs igaza?
1: Ő nem mondja azt, hogy nincs igaza, azt mondja, hogy elfogadja.
0: Hát na, de most fejtetted ki, hogy ennek mi a magyarázat?
1: Mert érzi, hogy nincs igaza.
2: Vannak pénzhivattyúra tervezett vállalkozások, pályázatok, stb. Stb. Ugye NER csúcsra járatta ezt, hogy ismerünk olyan helyet, hogy mondjuk egy terület felújításában olyan kertészeti megoldásokat alkalmaznak, ami állandóan a 30 kertész jelenlétét követeli, miközben meg lehetne oldani valamiféle viszonylag egyszerű, igénytelen növényekkel is. Mindezt azért, mert valamilyen havernak van egy olyan vállalkozása, aki szeretne nagyon sok pénzt keresni kertészkedéssel, és ezek még csak az apróságok, ilyenekkel tele vagyunk. Nyilván ez a koncesszió is gyakorlatilag egy ilyen pénzszivattyúra, állandó pénzszivattyúra tervezett ügy, vállalkozás volt, ami egy bizonyos érdekkörnek felfoghatatlan mennyiségű állandó jövedelmet biztosított.
0: De érdekes, amit mondasz, mert ez azt feltételezi, hogy rengetegen lehetnek idegesek, a kicsik. Az a sok kis hal látszólag, aki úgy ügyes volt. Tehát volt egy ismerőse, és akkor azzal meg lehetett boltolni a dolgokat. El ne jussanak hozzá most.
1: Kérdés, hogy egyrészt jogilag hogyan néz ez ki, másrészt mennyi a szándék arra, hogy az alvállalkozókat is szütyögtessék, és a harmadik, hogy mennyi jut az alvállalkozóknak ebből, még az is egy érdekes kérdés.
0: Na jó, de abból sok minden kiderül, ha az látszik, hogy mennyi jut az alvállalkozónak. Tehát ha valami 100 az alvállalkozó meg 30-szer dolgozott, valahol a 70 is van.
1: Hát persze. Én nekem az a gyanúm, hogy ebben az ügyben, de más hasonló pénzhivattyú jellegű ügyekben sem az alvállalkozók hasítottak itt nagyon nagy pénzeket.
2: És valószínűleg nem őket fogják elővenni.
1: Az alvállalkozónak el kellett végezni. Ezek a munkák olyanok, ezek a történetek általában olyanok voltak, hogy a szolgáltatás vagy a munka valamilyen formában el lett végezve. Két probléma volt általában, ugye egyrészt, hogy őrületes pénzért végezték el, tehát lényegesen több pénzért, mint a piaci ár, és a másik az, hogy figyeljétek meg, hogy majdnem minden ügyben közben van iktatva jó pár alvállalkozó, ugye Balázsi Jégcége volt ennek a klasszikus példája. Az alvállalkozók végezték el a munkát. Itt majd az egy érdekes kérdés, ha valaha kiderül, hogy ezek az alvállalkozók amúgy mennyi pénzt kaptak, és mennyi volt, ami simán csak zsebbe ment, tehát ami gyakorlatilag üzletileg nettó nyereség volt ebben a dologban. Még úgy is, hogy az alvállalkozók.
0: Megint egy másik kérdés, hogyha valami zsebbe megy, annak a könyvelése is, hogy finoman fogalmazzak, kreatív lehetett.
2: Valószínűleg itt nagyon nagy nyereségek voltak. Nagyon nagy nyereségek voltak, amit osztalék formájában szétosztottak. Szerintem ez. És akkor így ilyen értelemben lehetett legalizálni.
0: Nem zsebbe ment, hanem simán kivették.
2: Igen, simán.
0: Leadóztak is, rendben vagyunk.
1: Lényegében erre gondoltam. Az is előbb-utóbb zsebbe megy, csak van egy kis átfolytás.
0: Az már legális.
2: Ahogy
0: oda eljutottunk, az nem legális.
1: Így van, tehát itt a nagy része az emberek szerintem ezt nem teljesen értik, hogy lesz, aki csalódott is lesz, mert hogy ugye nem az a törvénytelen, hogy valakinek állati nagy nyeresége van, és egyébként ezt a nagy nyereséget azt jogosan kiveszi a cégéből. Ugye itt a problémák azzal lehetnek, ott lehet ezeket a történeteket megfogni, hogy a piaci ár és az állammal kötött szerződésben megfogalmazott ár, vagy meghatározott ár között mekkora a rés, mert van egy olyan különbség, ami már nyilván feszegeti a jogi határokat, sőt át is lépheti.
0: Te Zoli, én beléd állhatok? Megengedett? Ha már így baráti társaságban...
2: Már megszoktam csinálni.
0: Oké, jó. Akkor beléd állok. Azt olvasom a Facebookon azoktól, akik most azt listázzák, hogy azok a művészek, akiknek nagy a szájuk így április 12-e után, azok mennyi pénzt kaptak a NER-től, hogy ebben te is érintett vagy, mert hogy degeszre kerested magad különböző NER-es pályázatokból.
2: Hát egyébként az a helyzet, hogy az a pénz, amit ők emlegetnek, az se degesz, meg hogy ez 14-15 év alatt zajlott le nagyon sok apró pályázattal, aminek körülbelül a kétharmadában csak nagyon erőltetetten lehetne bevonni egyébként az én érintettségemet. Sok más érintett mellett mondjuk én is érintett vagyok, de hogy nyilván mivel valószínűleg ez egy ilyen szervezett ügy, hogy ilyen alsó NER oldali Fidesz influencerek, ami tényleg már csak a csőcselék, mert olyan emberek is nyilatkoznak meg, akik közülük is már a csőcseléknek számítanak, megpróbálnak egyenlőségi jelet tenni aközött, hogy a korábbi kultuszminisztérium, főleg a Hankófila kultuszminisztérium nem nyilvános pályázatok során, nem szakmai kollégium által ezerszeresen túlárazva egy alkalommal valamilyen csókos embernek juttatott tényleg gigantikus pénzt, tehát ténylegesen vagyonokat, ezt próbálják meg egyelővé tenni azzal, hogy aki 15 év alatt valahány 100 000 forintos szakmai pályázat, nyilvános, nagyon, nagyon szigorú elszámolási és nyilvánossági kötelezettséggel segítette mondjuk annak a kulturális vagy művészeti csoportnak a munkáját, amiben
0: ő maga is dolgozott. Megkérdeztem, tehát erre muszáj volt reagálnod, de érdemes egyébként mondjuk a közösségi médiában reagálni? Érdemes védekezni?
2: Az a helyzet, hogy én most épp a mostani beszélgetés előtt és után is jogászokkal fogok konzultálni arról, hogy mit érdemes tenni, mert hogy most már eléri... nagyon durvát fogok mondani, hogy most már elért olyan alsó jobboldali köröket is ez az ügy, hogy átment zsidózásba, és most a gyerekemet, feleségemet, családomat támadják nem ezzel, mondtad. de hogy ezt is tudjuk, kik azok a rasszista belső körök osztogatták maguk között, akikről tudjuk, hogy kik, és akkor még nagyon udvariasan fogalmaztam. Nyilván a közösségi médiában durvább megfogalmazások is jönnek, és most már ez átment abba az utóbbi napokba, hetekbe, és látható
0: az egész szervezet. Magadra veszed, hogy a gyerekeid miatt érzed?
2: Hát nem, elsősorban a gyerekeim meg a feleségem miatt érzem azt, hogy nyilván az embernek most már muszáj lépnie, és mivel van legalább 2-3 olyan személy, akihez konkrétan köthető, nyilván a másik 100 az 1 vagy 7 ismerősre rendelkező kamu profil, tehát valószínűleg chatbotok is tolják ezt, de van 2-3 személy, akihez ezt tudtunk, az is konkrétan köthető, emiatt nyilván tervezünk valamilyen lépést.
0: Jó, akkor kérdeztelek, nem tudtam, de... Jó, hogy ezt elmondtad, hogy itt tart a dolog. Igen. És hát ez döbbenetes, hogy itt tartunk. Egyébként majdnem minden ügy vége valami ilyesmi. Tehát ha nem zsidózás, akkor cigányozunk, igen, ha nem cigányozunk, akkor liberálisozunk, komcsizunk. Tehát, hogy állam, és a másik oldal, azért legyünk őszintén, ugyanezt megteszi, tehát a nereseknek tituláltak is megkapják a magukét. Szóval ebből le kéne egy kicsikét
2: igazgatni. Igen, ugye a megbélyegzés világát érjük, ők is nem a tények világát.
0: Na, beszéljünk másról, olimpia, mert hogy úgyis téma lesz majd az adás végén, és hát az olimpia az egyszer már nálunk egy kudarc élmény volt a társadalom egy részének, óriási siker a másik részének, mert sikerült megakadályozni, hogy egyáltalán szóba kerüljön. Ugye 2017-18-at írunk, a Momentum őstörténete. Most más a helyzet?
1: Bennem, ahogyan akkor és most is a szív és az ész viaskodik, tehát szívem szerint én nagyon támogatnék egy budapesti olimpiát, és általában én azt a fajta metódus szeretem, azt a fajta gondolkodásmódot, amely inkább arra törekszik, hogy azt nézzük meg, hogy mit lehet megcsinálni, ne azt, hogy mit nem. Az a tanuljunk meg kicsik lenni gondolkodás, ez mit távol áll tőlem, de ez egy olimpia. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy népnek mekkora bátorsága vagy önbecsülése van, hanem ez kőkemény matek. És azt látjuk, hogy az olimpiák az elmúlt évtizedekben nem igazán voltak gazdaságilag rentáblis.
0: Hát Párizs büszke arra, hogy neki sikerült.
1: Nekik sikerült.
0: És London sem volt veszteséges.
1: London sem volt veszteséges, nagy nyereségeket nem nagyon produkáltak, és hát az egy nagyon komoly deficites olimpiák is voltak. Ugye az aténit szokták emlegetni, a legrosszabb példa. Van más is, ami hasonló volt. Vannak olyan országok, amik ezt a veszteséget simán elviselik, Magyarország nem biztos, hogy közéjük tartozik. Így sem akarok úgy föltűnni, mintha szakértő lennék. Egyelőre, ha csak azt nézzük, hogy ki mit kommunikál, akkor azt látjuk, hogy a főváros valószínű, hogy be fog állni, mögé, hiszen már korábban is Karácsonykegyel nyilatkozta, hogy amúgy támogatná ezt. Szerintem az Olimpiai Bizottság nem jelezte volna érdeklődését, talán ez a hivatalos megfogalmazás, mert pályázat még nincs, hanem valami érdeklődést jeleztek. Nem jelezték volna, szinte biztos vagyok benne, ha kormányzati támogatás nincs mögötte. Viszont kételyek most is vannak, és én inkább majd arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e olyan politikai erő, aki abból szeretne majd politikai tőkét kovácsolni, hogy ezt az olimpiai pályázatot próbálja megtorpedózni.
0: Igen, a parlamenti ellenzék vicces helyzetbe kerül, mert ez a saját kedvelt hőnállított témája volt.
2: De nincs ilyen egyébként.
1: A Momentum mint, próbálkozik igen. Most megint.
2: De ez másodszorra valószínűleg pont
1: az. Harmadszorra.
2: Vagy harmadszorra már?
1: Harmadszorra, igen.
2: Hogy én nem tudom, amennyire én érzem, vagy én látom most a közhangulatot, meg ennek az olimpiai ügynek a támogatottságát, vagy társadalmi támogatottságát, szerintem ez most nem biztos, hogy a jó irány, hogy megpróbáljuk ezt forni. Én nem hiszem, hogy ezzel robbantani lehet most, bankot lehet robbantani politikai értelemben, hogy valaki ellene
0: megy. Nem a politikai hasznot nézett csak csupán, hanem a társadalmi hasznát annak, hogy igen vagy nem. hogy mi mellé tesszük le a voksokat.
2: Szerintem a társadalmi hasznunk inkább pozitív.
0: Sokszor az ellen, hogy megrendezzük, mert igen, én is inkább azt érzem, hogy az infrastruktúránk nagy részt adott már a sport infrastruktúránk, ami nem oda be lehet vonni környező országokból pályákat és rendezőket, és egyébként meg, amit meg kell építeni, hát könyörgöm, ezt a Ferihegyi közlekedési anomáliát, ezt akkor is meg kell oldani, hogyha nincs olimpiánk.
2: Stadionunk
0: egy csomó ilyenünk van.
1: A Fidesz is erre hivatkozott annak, de hát ez szerintem ebben egyébként alapvetően igazuk volt, és azért legyünk őszintén, hogy az olimpia kampány az egy iszonyúan átpolitizált történet volt, az arról is szólt, nagyon sok esetben mind a állást foglaló híresebb emberek, vagy véleményformálók, meg az átlagember szintjén is, hogy valaki szereti az adott kormányzatot, vagy nem szereti. Bízik benne, vagy nem bízik. Tehát itt sokan azért írták alá az olimpia ívet, mert utálták a Fideszt, és egy ellenzéki párt gyűjtött, és akartak nekik segíteni, vagy valamilyen formában ellene menni annak, amit éppen a Fidesz akart. Tehát most ugye ez most okafogyottá vált, de tényleg az a kérdés, hogy lesz olyan politikai erő, aki bármilyen formában fogja képviselni azokat, akikkel én nem feltétlenül értek egyet, csak mondom, hogy akik azt gondolják, hogy ezt az olimpiát inkább nem kéne megrendezni. És amúgy szerintem igazad van abban, hogy robbantani nem lehet, de ha valaki mondjuk parlamenten kívülről szeretne létjogosultságot szerezni, mondjuk ez 5%, 8 valamennyi, arra egyébként akár lehet, mert ennyi ember tuti, hogy van, aki most is
2: hát nagyon, nagyon megengedő vagy, de én nem hiszem, hogy ez ennyit hozna azoknak, akik most ezzel szembe mennek. És hadd reagálják arra, az előbb egy picit gúnyosan mondtad, hogy merjünk kicsik lenni, hogy én léptennyomon hangoztatom, hogy az egyetlen Fidesz szlogen, ami valaha tetszett nekem, ugye a 98-2002-es kampány, vagy nem is kampány, időszak szlogenje volt, hogy merjünk nagyok lenni. Szerintem igenis hiányzik Magyarországnak az, hogy merjünk nagyok lenni. Igenis hiányzik.
0: Jó, de pártól és kormánytól függetlenül. Azért a Fidesz kormányzás még akkor is, hogyha mindenfélét gondolunk arról, hogy ez miben nyilvánult meg ez az étosz, de közben mégiscsak azt hangoztatta, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint gondoljuk. Tehát állandóan ez volt a külpolitika.
2: Inkább egy ilyen álszerénység volt ebben, ahogy én éreztem. Inkább jobban rátaláltak a magyar léleknek arra az ismert tulajdonságára, hogy már óvodáskorunkban is ezt hallottuk, hogy
0: hát én
2: hogy nem elbízd magad, vagy ne dicsérd meg,
0: annyira fontosak
2: meg, mert még elbízd magad.
0: Hogy itt lesz az orosz-ukrán tárgyalása a békéről, Trump részvételével, meg azt hallgatjuk.
2: Ezek szerintem csak pufogtatások voltak.
0: Na de hát minden
2: az eredeti ilyen, merjünk nagyok lenni koncepció szerintem
0: nem ilyesmikről szól. Minden ilyen csak pufogtatás. Amíg nem csináljuk meg végre, addig csak pufogtatás.
1: Én abszolút, én veled értek egyet abban, hogy ez a merjünk nagyok lenni, ez egy teljesen jó gondolat. Mondtam is a szívem szerint, én
0: ezt gondolom. Nem mondtam ellent, bocsi.
1: Én ezt gondolom, csak ugyanakkor viszont azért tényleg emlékszünk arra, és ezt hoztam fel itt a olimpia kampány idején, kampánya kapcsolatban is, hogy az ellenzéki közvélemény döntő többsége ezen a merjünk nagyok lenni, egyébként már 98 és 2002 között is, meg később is, 2010 után is ilyen jó ízűeket mosolygott, nevetett, ironizált, gúnyolódott, hogy hát...
0: Hát pedig bátorság nélkül nem fog menni.
1: Tehát azért azt lássuk, hogy ez is benne volt. Tehát ebben volt egy ilyen mentalitásbeli küzdelem is. Nagyon sok, ennek az egész olimpiai kérdéskörnek csak egy töredéke és kisebb része volt racionális matematikai kérdés. Az emberek nem számolták ezt ki, hanem volt egyféle beállítottságuk, vagy másféle.
0: Úgy
1: volt
0: sem tudjuk pártállás megcsinálni, mondták, és azt mondták, hogy akkor inkább ne legyen. De most egy másik hangulat van az országban, talán erre lehet ráülni. Itt ez az április 12-i választás az ország nagy része számára egyfajta szabadságélmény volt. A szabadsághoz hozzátartozik az, hogy megyünk, hogy csináljuk. Talán így.
1: Ettől sem racionálisabb, sem irracionálisabb nem lesz.
0: Persze.
1: Az olimpiai pályázat. Hát az érzet lehet ilyen. Valójában ez a sztori ettől valójában nem változik.
0: Majd a racionalitásról beszélünk egy olyan 3-4 órával később, mert hogy jönnek olyan vendégek, akikkel erről tudunk majd beszélgetni nektek.
1: Így értenek is hozzá.
0: Hát Dunai Zsoltnak muszáj, mert ő a MOB elnöke. Balogh Gábor, Szutor Zoltán, köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megvan az AfD első házelnöke. Pár történetében nyilvánvalóan egy nagyon fontos lépés, hogy Németország történetében mit jelent, erről is érdemes beszélnünk Diseri Dórával, Dajcsevel, a Magyar Szerkesztőség vezetőjével, gyakori vendégünk, jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt vagy, és hát én az AfD-vel és ezzel a házelnöki pozícióval kezdtem, ez a legfontosabb? Azt hiszem, Dóra nem hallom.
2: Nem tudom, hogy már műsorba kerültem-e, de sajnos még nem hallom, amit az Egon mond.
1: Hát műsorban vagy, ha most hallasz, és én próbálok is hozzád szólni. Dóra, itt vagy és hallasz-e? Hát, hogy itt vagy, azt látom.
2: Szia, Egon, jó reggelt. Igen,
1: eddig, mi eddig is láttunk, hallottunk, sajnos te nem. Én azzal kezdtem,
2: nagyon jó.
1: Hogy nem baj, most már megvagyunk. Azzal kezdtem, hogy az AfD-s Tobias Rajs a Szász-Anhalti tartományi parlament házelnöke lett, és hogy hát az első ilyen pozíciója a pártnak, mennyire fontos ez Németországban?
2: Igen, hát valóban tegnap ült össze először Magdeburgban ez a tartományi parlament. Ugye egy hónapja is beszámoltunk róla, hogy történelmi győzelmet aratott ott akkor az AfD majdnem 44%-kal. És hát valahol elkönnyelhető volt, hogy jönnek ezek a pillanatok, hogy ezeket a magas tisztségeket be tudják tölteni most először, a II. Világháború óta most először Németországban részben szélső jobboldali párt képviselői. És hát ez így történt tegnap is, Tobias Raust megválasztották a magdeburgi parlament házelnökének, sőt az alelnököt is az AfD állíthatta. Amiért ez nagyon érdekes, ez két dologból nagyon érdekes. Egyrészt a szavazatok számát érdemes megnézni. Ugyanis 4-jel többen szavaztak Tobias Rauschra, mint ahogy az arra számítani lehetett. Ugye az AfD-nek volt 39 szavazata, a BSV, a baloldali populista PSV előre mondta, hogy támogatni fogja Rauscht, viszont 4-jel többen szavaztak rájuk, és egyre többen valószínűsítik, hogy ez a plusz 4 szavazat az a CDU soraiból érkezhetett, a keresztény konzervatív párt, amely ugye Friedrich Merz kancellárt is állította, tehát szövetségi szinten ugye most ők vannak kormányon itt Németországban, és hát ez nagyon sok spekulációnak nyitott utat itt Németországban, hogy milyen törésvonalak vannak a CDU-n belül, illetve hogy mennyiben tartható a jövőben is a tűzfal az AfD körül, amelyhez ugye eddig a német hagyományos pártok nagyon ragaszkodtak. És a második szempont, ami miatt nagyon érdekes ez a szavazás, az az, hogy decemberben Ulrich Zsigmond, az AfD-nek a listavezetője itt miniszterelnökké szeretné választatni magát, és tulajdonképpen ez a választás egyfajta teszt volt arra, hogy valóban miniszterelnökké válhat-e majd Ulrich Zsigmond itt Magdeburgban, és hogyha így alakulnak a szavazati arányok, és tényleg sikerülnek ezek az alkuk akár decemberben is, akkor előállhat az a szcenárió, hogy az AfD történetének első miniszterelnökét állíthatja itt Sachsenhaltban.
1: Amivel kapcsolatban meg nem feltétlenül emiatt, de a folyamatokat elemezve azt mondja a német államfő, hogy az ország a Weimari köztársaság felé halad. Hát az egy rossz emlékű időszak a Németországnak, és rossz vége lett a történetnek. Közben meg az AfD tiltakozik az ellen, hogy ők szélső jobboldaliak lennének. Ez egy értelmezési vita nyilván, és nem a lényegről szól, hanem ezek ilyen politikai címkék, de ezek a politikai címkék általában hatnak az emberekre, a választókra.
2: Hát pontosabban hatnak és nem is hatnak, szóval, hogy ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal az valóban már nagyon régóta beszél arról, hogy milyen veszélyeket jelent a demokráciára az AfD etnonacionalista nézetei, részben rasszista, részben diszkriminatív, migráció ellenes, bevándorlás ellenes nézetei, és ott ugye 16 tartományból 5-ben bizonyítottan szélső jobboldalinak van besorolva tulajdonképpen ez a párt, többek között itt Sachsenhaltban is, hiszen itt is jöcskán akad olyan képviselője, akik tényleg valóban erősen szélsőséges nézeteket vallanak, sőt, némelyükre igaz az az állítás is, hogy antiszemita, tehát akár zsidó, ellene zsidó gyűlölő nézeteket is vallanak. De ez úgy tűnik, hogy a választókat kevésbé érdekli, sőt, igazából amikor mi AfD szavazókkal forgattunk, a Deutsche Welle több stábja is forgatott, ugye Sachsenhaltban is, a Mecklenburg-Előpomerániai választásokon is, sőt, itt Berlinben is, akkor nekünk mindig azt mondták a választók, hogy ők nem tartják magukat nácinak, ők ezt kikérik maguknak, és ők nem tudnak azonosulni ezzel a szélső jobboldali címkézéssel, és hogy ez tulajdonképpen inkább csak a konzervatív pártoknak a módszere arra, hogy lejárassák az AfD-t, miközben ők nem találnak valódi eszközöket arra, hogy megoldják az ország problémáit.
1: Azt látjuk, hogy
2: tulajdonképpen
1: ez
2: tényleg a gazdasági válság.
1: Bocsáss meg, hogy közbeszóltam, és
2: igen, a gazdasági válság ez
1: könnyít.
2: Igen, de abszolút jó a kulcs, amit bedobtál, az elégedetlenség, ez valóban nagyon fontos szerepet játszik ebben, hogy az AfD előre tör, és egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. Azért itt egy gazdasági válságban, egy recesszióban lévő országról beszélünk, megélhetési válság egyre jobban eléri az embereket, miközben azt látjuk ugye, hogy olyan kulcs szavakat dob be az AfD, hogy hát, hogyha Ukrajnára van pénz, meg az bevándorlókra van pénz, akkor miért nincs pénz a nyugdíjakra, miért nincs pénz a szociális ellátásra, vagy miért kell növelni akkor az egészségügyi hozzájárulási díjakat, tehát például ugye a TB-t itt Németországban. Tehát nagyon sok populista eszközhöz nyúl a kommunikációjában, és épít az emberek elégedetlenségére. Az más kérdés természetesen, hogy mihez fog kezdeni akkor, hogyha tényleg hatalomra kerül, és ennek lehet nagy politikai tesztje Sachsenhalt, hogyha ott tényleg kormányt tudnak állítani, hogy vajon mit kezdenek ezekkel a gazdasági problémákkal.
1: Amellett, hogy nyilván a központi kormány döntése, például az, hogy Ukrajnával kapcsolatban hogyan gondolkodik és mennyi támogatást ad. Ellenben nagyon sokan azt várták, mert az első választási eredmények is az AfD előretörése nyomán, hogy a kancellár ebbe belebukik. Hogy egészen máshogyan működik a német belpolitika onnantól kezdve, és ez azért most nem látszik.
2: Nem látszik, valóban tartja magát a CDU, úgy tűnik, hogy azért szövetségi szinten van egyfajta pártfegyelem, és meg szeretnék tartani Friedrich Merz hatalmát, pozícióját, sőt azt látjuk, hogy elindult egyfajta érdekes kommunikáció is egyébként Friedrich Merz körül. Ugye itt múlt héten láttuk ott könnyezni egy ilyen nagy iskolai díj átadóján, most például az Instagram oldala is tele van ilyen iskolás gyerekekkel készült közös videókkal, tehát minthogyha most egy kicsit elkezdenének dolgozni azon, hogy népszerűbbé tegyék ezt az egyébként rendkívül népszerűtlen kancellárt. De mondom, az a törésvonal, amit most itt Tobias Rausch megválasztásánál láttunk, hogy nagyon nagy valószínűséggel 4 CDU-s képviselő is átszavazott Rauschra, azért mutat egyfajta törésvonalat a CDU-n belül, és hallani olyan spekulációkat, meg olyan pletykákat a CDU körül, hogy ez iszonyat nagy elégedetlenséghez vezetett itt Berlinben a pártvezetésben, hogy nem volt meg a pártfegyelem Magdeburgban és Sachsenhaltban, amely azért előrevetíti, hogy azért nagy problémák vannak a CDU-n belül is, és kérdéses, hogy meddig tudják megtartani ezt a hatalmat.
1: Majd figyeljük, és szerencsére itt vagy, illetve ott vagy nekünk te, úgyhogy kapcsolunk majd hozzád vissza más alkalommal is. Köszönjük szépen Diseri Dórának. Mi pedig majd híradóval folytatjuk, azután meg megbeszéljük, hogy mit akarhat az ÁSZ elnöke a köztársasági elnöktől, és miért remél védelmet tőle, hogyan megy ez ma a magyar politikában, úgyhogy jogász vendéggel folytatjuk majd a híradót követően. Csak egy

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Női műhely alakult a Tisza frakcióban. A szakmai közösség célja, hogy olyan kérdéseken dolgozzon, amelyek nők millióinak mindennapjait határozzák meg. Első közös üzenetükben a képviselők a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Pásztor Anettet kérdezzük.
2: Akit Andorrában kapcsolunk, ahol egy hivatalos delegációval tartózkodik, majd erről is beszélünk egy kicsikét. Hát én reméltem, hogy a háttérben hatalmas hegyláncok Andorrának jellemzői ez. Hát nem, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok, szerkesztő.
2: Ez egy EBSZ delegáció, ugye, aminek a részeként ott van Andorrában. Na, akkor majd megbeszéljük, hogy mit csinál az EBSZ, és mi dolgunk van nekünk abban. Most viszont szóljunk arról, amiért igazából kerestük, ez az a bizonyos női műhely, ami csak a tiszás képviselőket egyesíti egy ilyen táborban és csoportban, vagy nyitva van valamennyi parlamenti képviselőnő előtt?
3: Ez a kezdeményezés igazából a Tiszán belül alakult, és ennek nem is gondoltuk igazából túl a célját. Elsődleges célja az az volt, hogy a politikai munkába, a politikai közéletbe belehozzuk egy kicsit jobban, erősebben, hangsúlyosabban a női hangokat. És az volt a tapasztalatom az elmúlt néhány hónapban, ugye ezek a hölgyek, 44-en vagyunk, ezt szeretném megjegyezni, ami egy szerintem egy nagyon szép szám ahhoz képest, hogy eddig a parlamentben mennyi nő képviselő volt, tehát 44-en vagyunk a Tisza frakcióban, ami egy nagyon szép szám, és egy nagyon hatékonyan lehet szerintem együttműködni. És nem ismertük egymást korábban, viszont az elmúlt néhány hónap, szerintem azért ezt nagyjából tudják az elmúlt, hogy elég sokat dolgoztunk együtt, a plenárisokon, a bizottságokban, vizsgálóbizottságokban, és megismertük nagyon sokan egymást, és egy nagyon-nagyon színes közösség. És én ebben láttam egy hatalmas nagy potenciált, hogy ennek a sok nőnek, aki tényleg minden területről jön, a szakmaiságát, a vezetői tapasztalatát, az anyasághoz kötődő véleményét, tehát ezt be tudjuk csatornázni igazából a politikába.
2: Ami a céljuk, az a nőpolitika vagy a női politika, ez nagyon nem ugyanaz. A nőpolitikáról gondolunk, amit gondolunk, abból láttunk bőségesen az elmúlt időkben. A női politika az más, mint amit a férfiak képviselnek?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ha már együtt élünk ebben a társadalomban, akkor hasonlóan érvényesüljenek a hangok. Tehát a nőknek is érvényesüljenek a véleményei, a férfiaknak is. És én nagyon szeretném, hogyha ez kiegyenlített lenne. Én nem hiszek általában az ilyen nagyon extrém dolgokban, és szeretem, hogyha tényleg egyensúlyban vannak ezek a hangok, és szerintem ennek egy nagyon nagy szerepe van most a mai közéletben, hogy egy ilyen szemléletváltást szeretnénk elérni, hogyha egy újabb bizalom legyen ismét a politikában, ami nem igazán van. És szerintem a nők azért egy picit más stílusban kommunikálnak, kicsit érzelmesebbek is vagyunk egyértelműen, de szerintem ez belefér. És igazából ez a víziónk.
2: Hogy
3: egy bizalom visszaépítés, igen.
2: Ez ránk fér, ez az érzelmesség, nem hogy belefér. Tehát az ember, ahogy nézi a parlamenti vitákat, a parlamenti hangnemet, tehát néha igen, kellene, hogy egy megnyugtató női hang azt mondja, hogy egy kicsikét higgadjunk már le. Ugyanakkor persze mondott valamit, azt hiszem a HVG-nek adott egy interjút, ahol a felelősségvállalást említette, és ez nagyon fontos, mert a nők az egész életüket felelősségvállalással töltik. Csak gondoljunk a gyermeknevelés, a gyermekszülés, a gyermek vállalás pillanatától kezdve arra a felelősségre, ami az ő vállukon van. Ha ez a politikában megjelenik, az egy másik minő arra a felelősségre, ami az ő vállukon van. Ha ez a politikában

0: abban, hogy jó a szándék, és tényleg egy konstruktív vita, tehát hogy nem ellenségek leszünk egymásnak, nem egymással szembe megyünk, mert nekem az a véleményem, hogy nagyon sokszínűek vagyunk, nagyon sok háttérrel rendelkezünk, különböző prioritásokkal az életben, tehát teljesen normális, hogy nem értünk mindenben egyet. És szerintem azzal nincsen semmi probléma. A probléma azzal van, amikor ezeket nem tudjuk úgy megbeszélni, hogy ennek eredménye is legyen. Mert olyan nem lesz soha, hogy tökéletesen működik valami, egy jogszabály soha nem lesz tökéletes, de szerintem minél több irányból csatornázzuk be a véleményeket, és ide egyébként beleértem a szakmai, a civil szervezeteknek is a részvételét, a társadalmi részvételét, akkor egy teljesen más politika lehet, egy teljesen más jogalkotás lehet. És egyébként a felelősségvállalás, igen, visszatérve ide, sajnos én azt látom, hogy a társadalomban nagyon kevesen vállalnak felelősséget valójában a tetteikért. Pedig szerintem mindegy, ez egy szemléletváltás, nagyon sok mindenen dolgozunk, nagyon sok ötletünk van, de hogy ez egy igazi szemléletváltás lenne igazából, amit mi szeretnénk elérni.
1: Hát azt nem mondom, hogy nem vágtak bele nagy fejszével abba a bizonyos fába, de ha már a nagy fejsze, itt van ez az isztambuli egyezmény, amit 2011-ben elfogadta, 2014-ben a magyar parlament elé is oda került, és aztán a végén mégsem lett ebből semmi, a ratifikáció már nem történt meg. Amikor Varga Juditot korábban kérdezték, aki nőügyekkel, a nőket érintő ügyekkel oly gyakran foglalkozott, hogy helyesebben fogalmazzak, akkor ő mindig azt mondta, hogy ez most nem aktuális. Most végre aktuális lehet, ugye ez a nők elleni erőszakkal kapcsolatos.
0: Nők elleni erőszak, így van, pontosan is családon belüli erőszakkal igazából. Ennek egy keretrendszert szeretne adni, ugye ezt az Európa Tanácsnak egy 2011-es egyezménye, ami kifejezetten erre szolgálna, hogy egy keretrendszert adni a megelőzésre, a nyomonkövetésre, a családon belüli erőszak és a női erőszakkal szemben. Hát nagyon aktuális, és igazából, ha nem hozta volna ön föl, most ezt én felhoztam volna, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elkezdtük létrehozni ezt a csoportot, és ahogy folyamatosan léptek bele, nagyon hamar egyébként iszonyatosan pozitív volt a fogadtatás, és én ennek borzasztóan örültem, folyamatosan lépett be az összes képviselő, és egyből, tehát szerintem az ötödik üzenet az nagyjából erről szólt, hogy az isztambuli egyezménynek a ratifikálása. Úgyhogy ez egyértelműen egy prioritás, egyértelműen hangsúlyos, és nem azért, mert most egyébként azóta, amióta ugye nyilatkoztam, meg amióta létrejöttünk, természetesen még többen megkerestek minket az isztambuli egyezmény ratifikálásával kapcsolatban, ezt mondhatom azt, hogy ez a top egyes prioritása most ebben a műhelyben.
1: Egy kicsit arról, hogy mit csinál Andorrában, ugye itthon a Külügyi Bizottság alelnöke és a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, ebben a minőségében vesz részt az EBSZ megbeszélésén?
0: Nem feltétlenül, az EBSZ-ben csak tag vagyok. Egy négyfős delegációval jöttünk ki, a Sopov Ildikó delegációvezetőnk, és az EBSZ egy érdekes szervezet, mert igazából ez az utolsó olyan, vagy igazából az egyetlen olyan szervezet, amiben a résztvevő államok között benne van Oroszország is, Ukrajna is, az Egyesült Államok is, és az összes európai ország, és ez egy biztonsági és egy együttműködési szervezet. A jelenlegi fő topik egyébként három fő része van most ennek, amiről beszélgetünk. Egyrészt a bizalomnak a visszaállítása, ilyen parlamentális kereteken belül, a energia szuverenitás, illetve a digitális világnak a kockázatai. Én abban fogok, az a harmadik szekció lesz, majd az holnap lesz, én abban fogok egyébként felszólalni, hogy a fiatalokat milyen digitális veszélyek érik most jelenleg a mai világban.
1: Hát voltak éppen szinte más, miközben persze rengeteg haszna is van a digitális világnak. Egy kérdést, igen, Ukrajnáról és Oroszországról ott szóba állnak egymással?
0: Oroszország nincs jelen.
1: Aha.
0: Ukrajna itt van, de Oroszország
1: nincs. Tagként nem jött el. Értem, világos. Hát ez is egy üzenet tulajdonképpen. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és várjuk itt a stúdióban is, hogyha hazatért Andorrából. Jó munkát kívánok
0: nagyon
1: az EBSZ delegációval,
0: köszönöm.
1: Meg
0: köszönöm
1: ezzel a női csoporttal is. Viszontlátásra.
0: Mindenképpen. Köszönöm, viszontlátásra.
1: Csongár Gáborral folytatjuk nem sokára, de előbb még híradó. Csongár Gábor pedig elmondja nekünk majd azt, hogy a katások mire számíthatnak. Hát meg a milliárdosok is, de attól tartok, hogy közülük kevesebben néznek most éppen minket, mert hogy kevesebben vannak.

0: Mi más is lehetni, csak csönneket.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Szerda van a mai napon, és hát nyári idő tulajdonképpen. Látták az időjárás jelentésben, ezt még ki lehet használni, van még 2 napunk erre, és aztán jön az ősz, hogy az kell is így október 7-én. Az időjárás mellett a politika is olyan őszies. Tehát nagy viták kezdődnek, és hát eléggé ilyen nyírkos világ van a magyar politikában. És nézzük csak azt a tételt, hogy azt mondja Magyar Péter miniszterelnöként, az állami számvevőszéket célozva, hogy hát vajon miért nem foglalkoznak a Fidesz frakciójának ügyeivel, vagy a Fidesz kampánypénzeivel, miért nem vizsgálják mondjuk az NK-ból származó, a kampányra szállt pénzeket, ami a kultúra helyett ment a politikába. Erre meg az ÁSZ elnöke megy a köztársasági elnökhöz panaszkodni. Ez az egész szinte értelmezhetetlen, de majd próbálunk értelmet találni benne. Azért van is Stánic Péter velünk. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr! Stánic Péter ráadásul alkotmányjogász is, úgyhogy megnézzük az alkotmány felől, hogy az ÁSZ elnökének mi dolga lehet a köztársasági elnök előszobájában. Szóval jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a kérdést. Szerintem érdemes onnan kezdenünk, hogy mi is az állami számvevőszék. Az állami számvevőszék az nem egy önálló hatalmi ág, tehát nem olyan, mint a bíróság, nem olyan, mint az ügyészség, a legfőbb ügyész. Az állami számvevőszék igazából az országgyűlésnek egy dedikált pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Tehát már láthatjuk, hogy az állami számvevőszék az országgyűlés alá tartozik. Ez már is árnyalja, azt gondolom, ezt a kérdést, hogy a függetlenség az hogyan értelmezendő az ő esetében. Az állami számvevőszéknél nagyon fontos, hogy alapvetően egy független szerv, és ugye a közpénzek ellenőrzése az ő feladata, a közpénzek felhasználása, tehát bármi olyan pénz, ami állami forrásból, akár uniós forrásból ered, vagy állami vagyont érint. És az országgyűlés, hiszen pont az országgyűlés szerve az állami számvevőszék, utasíthatja arra, hogy ellenőrzést folytasson le. Tehát az országgyűlésnek van egy kifejezett ilyen irányítási joga, hogy az országgyűlés döntése alapján köteles az állami számvevőszék egy adott ellenőrzést lefolytatni.
2: Tehát, hogyha most a Magyar Péter azt kéri a frakciójától, hogy szavazzák azt meg, hogy az ÁSZ kötelező jelleggel vizsgálja meg, hogy a kultúrára szánt pénzeket hogy költötte el a Fidesz a saját kampányára, akkor ezt az ÁSZ elnöke köteles végrehajtani?
3: Így van, itt két opció van, tehát a kormány kérésére ellenőrzést végezhet. Tehát ha maga a kormány, ugye a miniszterelnökök és a miniszterek, ebből áll a kormány, ha a kormány kéri, akkor eldöntheti az állami szemvevőszék, hogy folytat ellenőrzést. Ha az országgyűlés, ugye a 199 képviselőből álló testület hoz egy ilyen döntést, akkor viszont már nincs mérlegelése az állami szemvevőszék elnökének. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy külön válasszuk, hogy egyrészt a miniszterelnök a kommunikáció kapcsán nem csak az elmúlt hónapokban, hanem az elmúlt években jellemző, hogy nagyon sokan a miniszterelnököt igazából a kormánnyal azonosítják. Tehát a miniszterelnök vezeti a kormányt, meghatározza a főbb irányvonalakat, de ez nem egy személyi döntést jelent igazából.
2: Nem ő maga a kormány döntés. Ugye? Tehát ha ő mond valamit, az nem a kormány, az Magyar Péter véleménye.
3: Igen, tehát a kormánynak a főbb irányvonalait határozza meg a miniszterelnök, de ezen belül azért a minisztereknek van mozgástere. Tehát ez egy nagyon árnyalt helyzet. Én azt gondolom, hogy nem célszerű, hogyha a miniszterelnök közöl mindent, mert azt a látszatot kelti, hogy igazából ez egy teljes mértékben kézivezérelt szerv. Ugyanígy érdemes azt is árnyalni, hogy bár az országgyűlésben jelentős többsége van a jelenlegi kormánypártnak, ettől még, ha a kormány kéri az állami szemvevőszéket, akkor mérlegelhet az állami szemvevőszék, ha az országgyűlés rendeli el, nem mérlegelhet. Nem szabad a kormány és az országgyűlés
2: között. Ugye itt az van, hogy Vindis Lászlónak az a problémája, hogy ne Facebook üzenetekben kommunikáljon vele Magyar Péter. Magyar Péter, ha komolyan gondolja, teheti ezt. Másképp is, majd mond valamit a kormány. Ha még komolyabban gondolja, tehet valamit a parlament, majd mond valamit a frakciója. De Vindis Lászlónak semmi keresnivalója nincs ezzel az ügyel a köztársasági elnökénél. Legfeljebb Forstoffer Ágnesnél kérhet menedéket az országgyűlés elnökénél. Mert hát oda tartozik.
3: Igen, rendkívül érdekes, hogy pont a köztársasági elnököt választotta ugye az állami szemvevőszék elnöke. Itt fontos leszögezni, azt gondolom, hogy a köztársasági elnök, ő nem a miniszterelnök felettese, tehát a magyar rendszerben a köztársasági elnök jogköre az leginkább szimbolikus. Tehát kifejezi a nemzet egységét, megjeleníti az országot, képviseli, vannak bizonyos személyzeti döntései, de ott is többnyire, mint kezdeményező. És az országgyűlés, illetve a miniszterek ellenjegyzése, az kell az ő döntéséhez. Tehát nehezen értelmezhető, hogy a köztársasági elnök milyen jogkörrel bírna ebben a helyzetben.
2: Hát nyilván azt remélné tőle, hogy megszólal, és elmondja, hogy ennye-bennye. De közben meg hajoljunk már közelebb egy kicsikét magához az ügyhez is, jó? Tehát itt látunk olyan dokumentumokat már, nem utolsó sorban Molnár Áronnak köszönhetően, aki ezeket nagy előszeretettel kutatja és hozza nyilvánosságra, amely dokumentumok azt mutatják, hogy nagyon konkrétan kampánypénzeket osztott a kulturális tevékenységeknek álcázva. Ugye erre a Mága Zoltán pályázata egy teljesen egyértelmű dokumentum, ahol meg is fogalmazza, hogy miért kér 500 millió forintot, de hát rengeteg olyan Fideszhez közeli vagy fideszes politikussal azonosítható szervezet kapott az utolsó hetekben pénzeket, akik aztán kampányrendezvényre fordították ezt. Ha ezt halljuk, ha ezt látjuk, ha ezt olvassuk, az nem lehetne ok arra, hogy az ÁSZ hivatalból indítson vizsgálatot?
3: Lehetőség lenne rá az állami szemvőszéknek, ugye sőt, ahol közpénzek felhasználása felmerül, és ez vagy olyan jelentős összeget, vagy egy széles kört érint, én azt gondolom, hogy a feladat köréből adódik, hogy ilyenkor meg is kell indítani az eljárás az állami szemvőszéknek. Itt fontosnak tartom azt is kifejezni, hogy nem tudjuk, hogy ilyen eljárások vannak-e folyamatban. Ezek alapvetően nem nyilvános eljárások, nem tudjuk, hogy ezek hol tartanak. Az állami szemvevőszék maga is kezdeményezheti más szerv eljárását, tehát akár az ügyészség felé tehet jelzést. Tehát itt tudnunk kellene, hogy mi a valós háttér, vannak-e ilyen eljárások, ha igen, azok hol tartanak. Itt fontos, hogy az állami szemvevőszék egy állami szerv, tehát joggal számon kérhető. Egyébként nem csak a miniszterelnök, hanem az állampolgárok által is, hogy mivel közhatalmat gyakorol, miként teszi, megfelele a saját szerepének az állami szemvevőszék, és ebben a körben egyébként ugye a véleménynyilvánítás szabadságából is következik, hogy az állami szemvevőszék elnökének a kritikát tűrnie kell, sőt, neki fokozott tűrési kötelezettsége van, többet kell tűrnie, mint egy átlag embernek. Tehát ebbe bele kell, hogy férjen akár a túlzó, bántó, eltúszott kritika is. Tehát itt ez is fontos, hogy a köztársasági elnökhöz fordulást én nehezen tudom értelmezni, hiszen az állami számvevőszék elnökének eleve fokozott tűrési kötelezettsége van, tehát ő köteles minden olyan kritikát tűrni, ami még őt emberi mi voltában, emberi méltóságában nem alázza meg. Hát ez az a végső határ.
2: Egy Facebook bejegyzés volt Magyar Pétertől, és azt mondta Vindis László, hogy na most van elegem. Ez lehetséges, de az milyen érdekes, hogy ahogy ügyvéd úr mondja, hát arról nincsen szó, hogy tudnánk, hogy az ASZ milyen vizsgálatokat indított ebben az ügyben. Tehát lehet, hogy nem is köteles közölni, de például egy ilyen pillanat alkalmas lenne arra, hogy ezt valamilyen módon jelezze. Tehát már dolgozunk, elég lenne ennyit mondani. Ehhez képest Vindis Lászlónak az volt a legfontosabb, hogy azt szögezze le, hogy a hatályos jogszabályok alapján őt nem lehet elmozdítani. Tehát mintha ez lenne az ASZ működésének leglényege, hogy ő a helyén maradjon. Egyébként tényleg nem lehet elmozdítani?
3: Még egy picit visszatérhetek, ugye, hogy ez, ha vannak-e ilyen vizsgálatok. Tehát önmagában az, hogy folynak-e ilyen vizsgálatok, ha igen, milyen tárgyban, hány ilyen vizsgálat van, ezek közérdekű adatok. Tehát egyébként, ha ezt magától nem teszi közzé az állami számvevőszék, bárki tehet egy közérdekű adatigénylést, akár újságírók, és ezek közölendő adatok. Tehát, hogy folyik-e ilyen tárgyban vizsgálat, milyen stádiumban, adott esetben hány darab, amiből nem azonosítható be egy-egy konkrét ügy, de maga az általánosság szintjén ezek közérdekű adatok. Az elmozdítás kapcsán én nem teljesen értek egyet az állami számvevőszék elnökével. Ugye megnézzük az állami számvevőszékről szóló törvényt, az egyértelműen rögzíti, hogy kizárással az országgyűlés megszüntetheti az állami számvevőszék elnökének megbízását. Ugye meg kell néznünk, hogy mikor van lehetőségük kizárni. Például akkor, hogyha a felróható okból, tehát saját hibájából, nem tesz eleget a saját megbízatásából eredő feladatainak.
2: Hát gyakorlatilag
3: itt a megbízatásból eredő feladat.
2: Ugye? Tehát ez például egy olyan eset?
3: Felmerülhet. Tehát ebben állásfoglalni azért nem lehet, hiszen nem tudjuk, hogy van-e ilyen vizsgálat. Az állami számvevőszék elnöke nyilván ő meghatározza azokat a főbb irányvonalakat, például a módszertant, hogy hogyan kell vizsgálatokat lefolytatni. Ha ilyenek nincsenek, ha a belső rendszerben nem történik meg az a megfelelő működés, ami elvárt az állami számvevőszéktől, tehát a közpénzekkel kapcsolatos visszásságokat igenis vizsgálja ki, akkor joggal felmerülhet, hogy felróhatókból nem tesz eleget a feladatainak, ebben az esetben az országgyűlésőt kizárhatja, tehát megszűnhet az ő megbízatása.
2: Az első pillanatban felsorolta a leváltan kívánt személyek között Vindis Lászlót, az ASZ elnökét, Magyar Péter. Ugye ezt megismételte a beiktatások alkalmával is a parlament, de mégis ezügyben nyugalom volt eddig, mert talán azt is gondolhattuk sokan, hogy azért, mert van egy egészen furcsa családi összefonódás az ő életükben, ugye Vindis László élettársa, Magyar Péter volt felesége, a korábbi belügyminiszter, és hát ettől ez az egész egy kellemetlen, kínos helyzet. Mennyire lehet ebben az eszkalálódásban most Vindis László felől, hogy nem azokat az utakat járja, amik egyébként neki kijelölt útjai ASZ elnökként, hanem mindent megkerülve megy a köztársasági elnökhöz?
3: Ez egy feltételezés, tehát az ilyen típusú személyes háttérszálakat én nem tartom relevánsnak alapvetően. Nem kizárt, hogy van ilyen eleme, és szerintem az a fontos, hogy egy állami számvevőszék elnökénél meg kell néznünk, hogy ő egyébként a saját feladatával tisztában van-e. Az állami számvevőszéknek az elhelyezkedésével magában az állami rendszerben. Tehát elvárt egy ilyen tisztségtől, hogy tudja, hogy milyen utak vannak, hogy tisztában legyen azzal, hogy a köztársasági elnöknek mire van és mire nincsen jogköre, és tartsa be ezeket a hivatalos utakat. Tehát én nagyon nehéznek tartom ezeket az atipikus megoldásokat, hogy igazából a köztársasági elnöktől nem is tudjuk pontosan, hogy mit kért, hogy valahogyan védje meg őt. Itt azt gondolom, hogy a valós adatokkal célszerűbb lenne előjönni, tehát hogy konkrétan megteszi az állami számvevőszék azokat a kötelezettségeket, amiket tőle az alaptörvény és a jogszabályok elvárnak.
2: Vagy hát a sajtó kikéri majd ezeket a dokumentumokat, hogyha máshogy nem megy, hiszen nekünk meg ez a dolgunk. Stánisz Péter, sok mindent megértettünk, köszönjük szépen!
3: Köszönöm én is!